0: második felsőfokú oktatásban tanuló nappali levelező, esti tagozatos és távoktatásban tanuló hallgató ösztöndíja. Az egyes alprogramokra vonatkozó pályázati feltételek és tudnivalók az alprogramokról szóló mellékletben találhatók meg az interneten. A rendelkezésre álló keretösszeg. Az első és második alprogram pályázó részére az önkormányzat 2026 évi költségvetésében Roma tanulmányi ösztöndíjok címen elkülönített keret erejéig nyújt támogatást. Pályázatot nyújthatnak be az egyes alprogramok felhívásaiban részletesen meghatározott feltételeknek megfelelő tanulók és hallgatók. A tanulmányi ösztöndíj pályázaton igényelhető támogatás formája és összege. A pályázaton a pályázati feltételeknek megfelelő tanulók, hallgatók részesülhetnek az egyes alprogramokra vonatkozó mellékletekben meghatározott mértékű ösztöndíj támogatásban. A tanulmányi ösztöndíj támogatás havonta kerül folyósításra, az előbb leírtaknak és elmondottaknak megfelelően. A tanulmányi ösztöndíj pályázat benyújtásának módja, helye és határideje. A pályázat magyar nyelven kizárólag a pályázat kiírója által kiadott, az adott pályázati kategóriának megfelelő pályázati adatlapon nyújtható be. Az adatlap sem tartalmában, sem alakjában nem változtatható meg. A pályázati dokumentációt a pályázati felhívásban közölteknek megfelelően hiánytalanul, azaz a pályázati formanyomtatvány minden kérdésére választ adva, és az egyéb a pályázati felhívásban és az adatlapban előírt mellékletek becsatolásával kell benyújtani. A határidő alap- és középfokú oktatásban résztvevők részére 2026. szeptember 16-a, felsőfokú tanulmányokat folytató hallgatók részére 2026. szeptember 16-a. Fontos, az elbírálás kora postai bélyegző dátumát veszik figyelembe, a határidőn túl postára adott pályázat már érvénytelen. A pályázatot egy eredeti példányban zárt borítékban FAD Nagyközség önkormányzata címére ajánlott küldeményként kérik eljutatni, vagy legkésőbb a beadási határidő utolsó napján 16 óráig személyesen leadni. További információkat az interneten megtalálnak.
1: Ezek voltak az FM 100.3 rádió diploma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
2: Most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóta.
1: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik. Korábbi adásunk ismétlése következik. Művészet, kultúra, hagyomány. Ez a Roma Szalon. A 100.3 Rádió Dikben. Roma Szalon.
3: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják. A Rádió Dik FM 100,3 MHz-es frekvencián. 2025. február 18-a kedd van, és a pontos idő 22 óra 5 perc. Mai vendégem Csonka Gábor hegedűművész, tanár, akivel beszélgettem az életéről, a tanításról és közös japán emlékeinkről. Tartsanak velünk a ma este folyamán is. Köszönöm szépen, hogy elvállaltad a beszélgetést.
4: Köszönöm a meghívást.
3: Nagyon örülök, hogy itt vagy először is, mert nagyon sok szép, kedves emlék fűz veled össze, hiszen együtt voltunk Japánban 3 hónapon keresztül, de erre majd még rátérünk a műsor folyamán, jó? Ami benned szerintem a különlegesség, a kuriózum az az, hogy nagyon magas szinten végzed a tanítást és a művészi oldalt egyaránt. Én azt gondolom, hogy ez egy olyan dolog, ami mind a kettő teljes embert kíván. De te mégis mind a kettőt teljes értékű emberként próbálod átadni mind a közönségnek, mind pedig a diákjaidnak. Hogy érzed, ez megvalósítható, ez a két külön dolog egyszerre?
4: Igen, én úgy érzem, hogy ez megvalósítható, bár vannak szerintem, akik ezt nem így gondolják. Tehát a tanítás is és a koncertezés is ugyanannak a dolognak a két oldala. És nagyon összefüggnek egymással szerintem.
3: Segíti egyik a másikat? Úgy gondolod?
4: Szerintem, hát én úgy gondolom, hogy igen. Én úgy gondolom, hogy igen. Rengeteget tanulok én is abból, hogyha el kell tudnom valamit mondani, akkor ahhoz végig kell gondolnom, hogy az hogy működik. És nem mondhatok akármit. Tehát azt nagyon ki kell találnom, nagyon át kell gondolni, hogy, hogy azt én hogy fogom elmagyarázni, hogy az érthető legyen mondjuk egy 7 éves gyereknek is, egy 10 éves gyereknek is, vagy egy 15 éves gyereknek is. És a különböző korú gyerekeknek, meg különböző nemű gyerekeknek is másfajta gondolkodásuk. Uh-huh. Emiatt nekem nagyon sokrétű kell, hogy legyen a megközelítés. És hát ez felkészülést igényel otthon.
5: Tehát másként állsz egy, mondjuk egy kezdő 7 éves gyerekhez, mint egy már tapasztalt, akár egy konziba felvételiző 14 éves gyerekhez.
4: Abszolút.
5: Másként beszélsz hozzájuk, mást mondasz nekik?
4: Hát nyilván vannak, tehát vannak az alapok, amik, vannak szabályok, amik ugye azokat nem lehet. De a megközelítés az szerintem különböző lehet egy-egy szinten. Már, tehát igazából már az én volt tanárom, a Szenthelyi tanár úr is ezt tanította. Tehát, hogy különböző szinteken kell tanítani ezeket a dolgokat. Tehát, hogy nem ugyanazt mondja egy 15 évesnek, vagy egy 20 évesnek, vagy egy 22 évesnek. Tehát, hogy mindegyikünk más nyilván, de odáig el, tehát, hogy más az a szint, ahogy ő megérti, mondjuk. Uh-huh. Talán.
5: De ha itt a fiú-lány különbségekről beszélgetünk, akkor én például szoktam olyan gondolatokat alkalmazni a tanítás során, hogy mivel a lányok sokkal vizuálisabbak, ezért inkább abba az irányba szoktam menni. Te is így gondolod, hogy...
4: Igen. Így van. Hát van aki vizuális, van aki kinesztetikus, tehát mindegyik ismerni kell a növendéket, hogy éppen neki mi az, ami őt megfogja, és egyből heuréka élménye van. És ez nagyon fontos, hogy legyen ez az élmény, hogy valamire így rátalál ő maga, mert különben nem lesz maradandó az a tudás, amit átvesz, mondjuk. Hogy...
5: Nálad nem igaz az az állítás, hogy aki nem tudja, azt tanítja.
4: Remélem.
5: Sokakra mondják, remélem. De nálad az egyáltalán nem igaz. Tehát, hogy te ugyanolyan magas szinten üzöd a hegedű játékot, tehát, hogy rendszeresen koncertezel, és akkor gondolom, ezek után, mivel napi szinten kezedben van a hangszer, ezért bármit eljátszol a növendékeinek.
4: Igen.
5: Ez hát, akkor hozzájárul nyilván ahhoz, hogy motiválod a diákjaidat.
4: Hogyne. Uh-huh. Hogyne. És ez szerintem nagyon, nagyon is fontos. Tehát, uh-huh. hogy én szerintem a példából tanulnak a gyerekek. Uh-huh. Tehát, amikor van egy például olvastam Joachimról, hogy Joachim Józsefről, hogy neki állandóan ott volt a hegedű. Tehát, hogy úgy, amikor valamit kellett mutatni, akkor előkapta és megmutatta. Uh-huh. Tehát, hogy ez egy ilyen. De például a Halász tanár úr, aki a Zeneakadémián tanított, ő nem használt hegedűt. Ő viszont a gyerekek képzeletét használta, és nagyon jól tudott magyarázni, amitől az annyira élő volt, hogy valószínűleg nem kellett hozzá hegedű. Uh-huh, uh-huh. Ez a kettő.
5: Tehát nyilván ez a két véglet, hogy akkor vagy rendszeresen hangszerrel, vagy rendszeresen akkor hangszer nélkül.
4: Igen.
5: Nyilván van átmenet is, de valójában mind a kettő hatékony lehet.
4: Én azt gondolom, hogy a gyerekek képzeletét mindig kell használni. Tehát, hogy akár mutatom, akár nem, akkor is nekem dolgoznom kell képekkel, érzetekkel. Tehát, hogy az milyen egy vonótartás. Tehát, hogy hogyan mit kell éreznie. amikor a kezében van a vonó.
5: Valójában a tanári munkában valahol ez a legnehezebb feladat, ugye? Hogy ezeket megfogalmazzuk, ezeket szavakba öntsük, és természetesen meg is értse az a bizonyos diák.
4: Igen. Hát alapvetően nyilván mindig a szép hangra kell törekedni. Tehát, hogy már az első órán szépen szóljon meg a hegedű. De ehhez én például nagyon sok előkészítő gyakorlatot használok, amiket ugye ezek benne vannak egyébként a hegedű ABC-ben is, Jutka néninél is nagyon sokat voltam Ásné Szilvánál, akik a kezdő hegedűsöknek a szerintem a legjobb mentorai, illetve Szilvai Gézánál, aki a színes húrokat találta ki, és ők mind hát kicsit másképp, de ugyanazt tanítják, hogy szépen szólaljon meg a hegedű már az első órán, és ehhez rengeteg gyakorlatot adnak, játékos gyakorlatot. Ugye a gyereknek játszani kell. Tehát ő nem dolgozik, hanem játszik. És ez rettentően fontos, hogyha egy 7 éves gyerek bejön hozzám, akkor mi játszunk. Ugye benne is van a neve, hogy hegedű játék. Tehát ezt nem szabad elfelejteni.
5: Tehát ez nem tanulás? Vagy a gyakorlás a gyereknek, az nem egyfajta munka?
4: Azt gondolom, hogy a gyereknek a játék a tanulás. Tehát, hogy neki még játszani kell ebben a korban is. És nyilván össze vannak válogatva ezek a játékok. Tehát, hogyha azt mondja, hogy játszunk, akkor nem fogunk kockázni, vagy nem tudom, akár valamilyen ilyen társasjátékot játszani, hanem ezek mind hegedűre irányuló gyakorlatok, ügyesítő gyakorlatok, ami által ő megérez pár dolgot a zenéléssel kapcsolatban.
5: Kíváncsi lennék, hogy mi a véleményed, hogy milyen szerepet játszik a gyerekek fejlődésében a hangszertanulás vagy a zenetanulás? Te ezt fontosnak tartod?
4: Nagyon fontosnak tartom. Eleve már az a koncentráció, hogy én azt vettem észre, hogy még ugye egy olyan 7 éves gyerek annyira nem, szóval nehezen megy a koncentráció. De itt nagyon sok minden köti le a figyelmét. Tehát, hogy ugye az, hogy hogyan állunk meg. Aztán van még egy hegedű is a kézben, de van még egy vonó is. Ugye más csinál a jobb kéz, mint a bal. És hát ez rettentően nehéz. És ezért én például ezt is egy nagyon picit, nagyon kis ideig szét szoktam venni. Tehát, hogy a bal kéz, és vagy külön a jobb kéz. És tehát, hogy ilyen üres húrok, vagy pedig csak a bal kéz így pengetve. És egyszer csak összekerül a két kéz, és akkor már picit könnyebb figyelni, hogy egyszerre szóljanak meg, hogy úgy szóljon meg, ahogy szeretném, de azért nem egyszerű. Azért nem egyszerű. És már volt olyan növendékem, akinek az iskolában ez nagyon, nagyon sokat segített.
5: Az általános iskolában?
4: Az általános iskolában, igen. Tehát, hogy nagyon sokat javult a koncentrációja. Aha. És ezt meg is jegyezték. Tehát, hogy ez kézzel fogható.
5: Melyik tantárgynál? Azt lehet tudni? Vagy úgy általában? Mert gyakran mondják, hogy például a matematika és a zene,
4: igen, azt mondják, igen.
5: A kapcsolata az...
4: Én az igazság, hogy nem nagyon emlékszem, hogy ez melyik tantárgy volt. Ugyanúgy akár versnél, és amikor verseket tanulnak, ugye az is egyfajta koncentráció. És a daloknál is, amikor így több sort kell megtanulni, ezek így nagyon fejlesztik szerintem a memóriáját.
5: Tehát például a vers tanulásnál lehet, hogy egyfajta tanulásmódszertant sajátít el a gyerek, amit éppen a hegedűn játszik. Hiszen, hogyha meg kell tanulni egy darabot, akkor azt mondjuk megtanulja ütemenként, ugye? És akkor a versnek a...
4: Abszolút.
5: Felépítése is.
4: Tehát én mindig egy ütem, két ütem. négy ütem. Tehát, hogy én azt tanítom, hogy úgy kell játszani, hogy beszélünk. Uh-huh. Tehát, hogy mondatokban, tehát szavak, mondatok, és ugyanígy, hogy így legyen felépítve a zene. És aztán, amit még én szoktam használni, az például, hogy a memóriára, hogy egy-egy rész, mondjuk A rész, az legyen az ő kedvenc színe. Mondjuk kék. Aztán van egy B rész, az legyen sárga mondjuk. És van egy C rész, az legyen zöld. És akkor, amikor jön az A rész, akkor ő tudja, hogy az most melyik szín volt, vagy a B, vagy a C, és igazából valahogy így ez a koncentráció, hogy inkább a színek, mint egyes hangok, hanem az így egyben van, és csak a színekre gondol, hogy az milyen, és ez nagyon sokat segít vizsgákon például.
5: Hogy tudja a gyerek, hogy éppen hol tart, erre
4: igen,
5: gondolsz?
4: Hát, igen, meg hogy összerakja. Uh-huh. Tehát, hogy most éppen melyik következik. Uh-huh. Tehát én azt gondolom, hogy a zenei memóriát is fejleszteni kell. Tehát, hogy kotta nélkül játszunk, és ne csak kottából tudjunk, hanem ez is legyen ugyanolyan jó, mint ha kottából játszanánk. És akkor már teljesen másra is tud, tehát hogy nem csak a nem zavarja meg őt annyira a kotta, hanem már el tudja magát sokkal jobban engedni.
5: Azért a zongoristáknál azt hiszem, hogy ez sokkal intenzívebben jelen van a kotta nélkül való játék.
4: Igen. Igen.
5: Tehát nekünk ez természetesebb, igen. De a más egyéb hangszereknél kevésbé
4: igen.
5: Jellemző ez, igen, a kérdés. Azt tapasztalom. Te is így látod?
4: Igen, igen, igen. Én azért szeretném ezt a részét fejleszteni, uh-huh, hogy tehát ne csak a zongoristáknál legyen ez, hanem nálunk is, mert ez ugyanolyan fontos. Például volt egy olyan gondolatom, hogy azt kértem egyszer a növendékeimtől vizsga előtt, hogy amikor odaállnak a tanárok elé, ugye, akik zsűriben vannak, vagy hát vizsgáztatnak, hogy mondják el, hogy mit játszanak. Ugye mi szokott lenni, hogy mit játszol? 56-os. Mi az? De miből és nem mi tudja, az?
5: Igen.
4: És akkor így el kellett mondani, hogy például Johann Sebastian Bach ária parasztkantátából, vagy tehát bármi, és én azt figyeltem meg, hogy akik így elmondták, azok nagyon sokkal jobban játszottak, mint akik odaadták a vizsgalapot, és nem mondtak semmit. És lehet, hogy ez véletlen volt, nem tudom, csak amikor már ilyen negyedik, ötödik gyerek játszik jobban, mert hogy elmondja. Én azt gondolom, hogy ez egyfajta ráhangolódás magára a vizsgára, hogy úgy kezdődik, hogy koncentrálok, és vissza kell emlékezni, hogy mit fogok játszani, és utána kimegyek és eljátszok. De hogy ez úgy kezdődik, hogy koncentrálok, tehát hogy rákészülök arra, hogy majd mi fog történni.
5: Tanárként is gyakran tapasztalom, vagy hát vizsgáztatóként, hogy ha néhány szót szólunk a vizsgázóhoz előtte, akkor egy kicsit másként áll.
4: Igen.
5: Tehát megnyugszik, vagy érzi, hogy emberek ülnek ott a másik oldalon, igen, nem pedig robotok vagy kamerák,
4: hát igen,
5: keresztül
4: igen,
5: figyeljük. Tehát, hogy talán megvan egyfajta kapcsolat akkor a közönség, úgymond, tehát a vizsgáztató és a diák között,
4: igen,
5: lehet, hogy akkor ebből is eredhet a dolog.
4: Igen, ez nagyon fontos oldani szerintem ezt a vizsgadrunkot, mert eleve ugye nagyon keveset játszanak. A zenéskolában nagyon keveset játszanak a gyerekek, összesen talán kétszer, mondjuk hivatalosan kétszer játszanak. Ugye van egy fél évi vizsga, meg egy évvégi vizsga. Esetleg előtte, vagy közben van még valami, amit iskolában, vagy valaki beteszi őket, és akkor játszanak osztályban, nem tudom. De tulajdonképpen ez a kettő van. És hogyha belegondolunk, akkor mi is nagyon izgulnánk, hogyha egy évben csak kétszer lehetne megmutatni azt, hogy, hogy mivel készültünk. És amit lehet, én próbálok szervezni még gyerekeknek az iskolán kívül is, tehát akár könyvtárakban, idősek otthonában, hogy ezt próbáljuk oldani, ezt a

0: és gyakran látom a növendékeidét is, egyszer játszottunk mi is együtt.
1: Így van, így van, így van. Amikor még ott tanítottam, ez a kispesti könyvtár volt, amikor én Kispesten tanítottam a Kispesti Zeneiskolában, most már Szatmári László nevét fölvette, aminek én nagyon örülök, ő az én volt tanárom volt a zeneiskolában, ő alapította, és úgy emlékszem, hogy tavalytól már Szatmári László alapfokú művészeti iskola, úgyhogy ez valami gyönyörű. És amikor én még ott tanítottam, akkor ugye szerveztem a gyerekeknek ilyen koncertet. És ami nekem ebben nagyon tetszett, hogy nem csak a szülők jöttek el, hanem ez meg volt hirdetve, és idegenek is kíváncsiak voltak a klasszikus zenére. Ez nekem hatalmas öröm volt. Uh-huh. És hát nagy elégedettséggel távoztak. Nagyon tetszett nekik. A Kispest TV is kim volt, tehát hogy úgy, tényleg egy ilyen kis esemény kerekedett belőle.
0: De akkor most kanyarodjunk vissza egy kicsit a kezdetekhez, jó?
1: Mert mindkét nagyapám prímás volt. Aha. A papám klarnétos.
0: És, hát akkor viszont egész nap hallottad a zenét.
1: Hát hogyne.
0: Tehát akkor ez egyértelmű volt, hogy akkor a zenész lesz.
1: Tehát és a leghíresebb cigány prímásnak a zenekarában, ifjabb Járóka Sándornak a zenekarában játszott nagyon sokáig. És hát mondjuk egy ilyen embertől hallani muzsikát szerintem az a leginspirálóbb.
0: Igen.
1: És hát az az érdekes, hogy tulajdonképpen én mégsem cigány zenét választottam, valahogy, amire én emlékszem így a gyermekéveim alatt, hogy ilyen körülbelül azt hiszem, hogy 4 éves lehettem, és a tévébe ment valami hegedűs, és akkor én rámutatom, hogy én olyan akarok lenni. Tehát, hogy ilyen frakban játszott, hogy akkor még nem tudtam, csak aztán később. És akkor én tudtam, hogy én ezt a stílust szeretném folytatni. És akkor a szüleimtől kaptam egy hegedűt, és akkor 5 éves koromban beirattak zeneiskolába. És akkor Banyák Nándornál kezdtem az első évet, majd Kispestre kerültem Szatmári Laci bácsihoz.
0: Akiről elnevezték
1: a zenés. Így van, és hát ő vitt el rengeteg helyre, tehát az országos hegedű versenyre, ahol a 3. helyezést értem el, majd onnan a Zeneakadémiára kerültem a különleges tehetségek osztályába, Szenthelyi Miklóshoz.
0: Akkor voltál 12?
1: Én olyasmilyen 12-13 körül lehettem. És hát akkor én ilyen magántanuló voltam, mert hogy ott azért valami iszonyú munka volt. Tehát ott azért nagyon-nagyon kellett gyakorolni, és hát azt nehezen viseltem. Tehát ott azért egy napi 5-6 óra az kötelező volt. Tehát hogy ilyen, ahogy emlékszem, heti 2 órán volt, és mindegyik órára ilyen 3 etűt kívülről, meg előadási darab, koncert, tehát szóval az egy nagyon kemény időszak volt az elej, hogy belecsöppenni egy picit ebbe a képzésbe.
0: Tehát ez már viszont a munka része, ez nem a játék része a hegedülésnek, amit beszéltünk még
1: igen. Az elején. Igen, ugye a zeneiskolában volt a játék része, ami ugye olyan 12 és 15, nem tudom, tehát hogy általában 14-ig van talán.
0: Igen.
1: És már a konziba is szerintem ott már inkább munka folyik, de a Zeneakadémia előkészítő tagazatán viszont kemény munka. Tehát ott ez egy teljesen más. Igen.
0: Hát oda felvesznek évente 2 embert az országból. Igen, tehát, igen. Tehát ilyen szinten. Tehát aki oda bekerül, az egy óriási valahol lehetőség is, hiszen olyan tanároktól tanulhat az ember, hát akiktől csak a legtöbben csak néhány évvel később.
1: Igen, és hát végig is kell tudni csinálni, tehát mert volt, aki ezt nem bírta. Uh-huh. Tehát azért ez
0: ilyen fiatalon.

0: fiatal, hát hogyne. Okay. Tehát itt azért egy éles váltás volt, és hát nagyon nagy nehézségek árán tudtam én is ezt végigcsinálni. Ugye kellett a szüleim támogatása. Tehát az, hogy ilyenkor mellettem állnak, és biztatnak, hogy ezt nem szabad abba hagyni. És az egy nagyon erős, nagyon kemény időszak volt, emlékszem. A Zeneakadémia az már, amikor ilyen gyerekből, tehát amikor felnőttként kezelnek téged, bár te még gyerek vagy, akkor az szerintem nagyon ott valahogy fel kell nőni hozzá feladathoz.
1: Említetted, hogy a szüleid azért nagyon sokat segítettek, hiszen ez szerintem általában jellemző, hogyha nincs a zenetanulás mögött ott egy olyan szülői valahol fogásnak hinnám, akaratnak, és akkor én azt gondolom, hogy a zenetanulás nem feltétlenül, még akkor is, ha csak játék, akkor sem mindig szórakoztató, tehát mindig kell ez a fajta kontroll.
0: Nagyon. Tehát a szülőknek a szerepe szerintem egyszerűen elengedhetetlen. Tehát például az, hogy az a logisztika, hogy mikor, ki hozza, hová, mikorra kell érte jönni, vizsgák, fellépések, szereplések. Tehát ugye ez nem annyira egyszerű, és aztán még támogatni is kell, néha még anyagilag is. Tehát, hogy azért nagyon-nagyon-nagyon fontos a szülőknek a szerepe a hangszertanulásban.
1: Ez talán még csak a legalapvetőbb dolog, de hogy néha azért ott legyen akkor is, amikor a gyerek nem feltétlenül akar gyakorolni, hanem inkább ahhoz van kedve, hogy lemenjen focizni. És hogyha nincs ott mögötte valaki, aki úgy kicsit rászól, hogy azért kellene egy kicsit gyakorolni is.
0: Hát igen, azt szoktam mondani.
1: Nem mindenkinél van ez nyilván, csak...
0: Hát azt szoktam mondani, hogy az inspiráció az nem jön magától. Mint ahogy az író is. Hogyha az inspirációra vár, akkor soha nem fog egyetlen betűt sem leírni. Tehát elkezd írni, és jön az inspiráció. És ugyanígy a gyakorlás is. Tehát csak el kell kezdeni, és aztán már megy magától minden. De ahhoz az azért kell a szülőnek ez a kicsit határozott rásegítése, hogy most akkor ezt még nézzük meg. Tehát, hogy azt nézzük át. És nem feltétlenül kell, hogy ott legyen, de van, mikor jó, hogy ott van. Van olyan vendégem, akinek az anyukája gyakorol vele, és nem zenész a szülő. Csak amit hallott órán, ő elmondja, és ez szerint gyakorolnak, és rengeteget fejlődött.
1: Tehát bent van az órán, anyuka
0: nincs,
1: is?
0: Nincs, hanem, tehát amit én elmondok a gyereknek. Aha. Tehát, hogy ez azért fontos, hogy el kell mondani a gyereknek, hogy mit kell csinálni.
1: Persze.
0: Tehát amiben szerintem tanároknak, vagy legalábbis nekem kell fejlődni, hogy mindig pontosan el kell mondani azt, hogy mit kell csinálni, hogyan kell gyakorolni. Tehát az, hogy csak úgy eljátsz a gyerek, és úgy mondasz fontos dolgokat, az nagyon hasznos, viszont az, hogy az mitől lesz jobb, hogy hogyan kell gyakorolni azt a kis részt, vagy mire kell figyeljem, az talán még fontosabb. Mert időt is spórol vele, másrészt meg lesz sikerélménye. Hogyha tudja, azt eljátsz a 10-szer mondjuk, vagy 15-ször, és utána sikerül, akkor már nagyobb kedve van neki az egészet csinálni.
1: Nekem van olyan növendékem is, akinek az anyukája rendszeresen beül az órára.
0: Igen.
1: Én ezt is nagyon fontosnak tartom, hiszen akkor valóban tudja, ha nem zenész a szülő, valóban tudja, hogy mit, hogyan kell csinálni a gyereknek, és akkor számon tudja rajta kérni. Te ezt fontosnak tartod? Vagy hasznos?
0: Hát különböző vélemények vannak. Ugye az állami zeneiskolákban ezt nem nagyon nézik jó szemmel. Tehát, hogy nem preferálják, hogy a szülő beüljön.
1: Miért?
0: nem tudom, valahogy ez így alakult ki.
1: Igen,
0: ez évek óta, tehát ez már én úgy emlékszem, hogy ez már az én időmben is így
1: igen.
0: volt. Így van, tehát 40 évvel ezelőtt, vagy 30 évvel ezelőtt is így volt. Én majd, hogyha később beszélünk a jövőről, én most egy ilyen Suzuki vizsgára készülök, hegedű vizsgára, és ott viszont alapvető az, hogy a szülő mindig benn van a gyerekkel, jegyzetel, és nagyon sokat tud segíteni. Tehát én ezt nagyon jó ötletnek tartom, még nem biztos, hogy meg tudom valósítani a zeneiskolában, de hogyha a Suzuki-s részét nézem, tehát hogyha Suzuki hegedű iskolát tanítok, akkor viszont ez kötelező. Uh-huh. Tehát ezt így kell.
1: Ne lépjünk túl a Suzuki témán még egy picit. Én nekem egyik kedvenc elemem a Suzuki módszerből az, hogy ahogy a gyerek is előbb megtanul beszélni, utána tanul
0: igen.
1: írni.
0: Igen.
1: A hegedű oktatásban ezt te hogy gondolod? Tehát először tanuljon meg játszani a gyerek a hegedűn, és a kottaolvasás csak utána jön? Vagy, mert ez azért hagyományosan alapvetően a zongora tanításban, ahogy ezt én tapasztaltam is, ezt nem így tanítjuk Magyarországon.
0: Igen. Én szerintem rengeteg információ van egy gyereknek, tehát hogy egyből nem fog tudni kottát olvasni uh-huh. és hegedülni. Én mindig ilyen előkészítő gyakorlatokkal kezdek, tehát hogy először ismerje meg a testét, hogy működik. Milyen funkciói vannak a karnak, a kéznek, az ujjaknak. És aztán kerül fel a hegedű. És aztán pengetés. És ezekhez nem kell kotta. De közben ők már egy évet tanultak szolfést. Tehát, hogy azért úgy a kettő együtt kiegészíti egymást, mert előtte egy évet tanultak szolfést. Közben is tanulják a szolfést, de még nem rakjuk össze a kettőt, hanem még csak játszunk. És ugyanúgy a jobb kézzel. Én szeretem, hogyha először hallja a gyerek, amit el fog játszani. Tehát én azt vallom, amit a Szilvai Géza is, hogy ő azt mondja, hogy ő nem tanár, hanem ők együtt tanítják a gyerekkel a hegedűt énekelni. És ez egy nagyon, nagyon, nagyon jó megközelítés, mert ahhoz, hogy énekeljen a hegedű, ahhoz először nekem kell énekelni.
1: Aha.
0: Tehát, hogy vagy a tanárnak, vagy eljátszott, tehát, hogy kell legyen egy támpont, egy a Suzuki-ba például ugye vannak ezek a dalok föl vannak véve, és ezt hallgatniuk kell. Ugye amikor új dal tanulunk, akkor mindig először előjátszom. Ez mondjuk a régi a tradícióban is így volt, hogy a mester mindig előjátszotta.
1: Egyszer, kétszer.
0: Így van.
1: Aha.
0: Így van. És ugyanezt folytatom, tehát hogy mindig eljátszom először a gyereknek, uh-huh. vagy leérekeljük. Uh-huh. És utána lehet összerakni akkor a dalt.
1: Hát ha megvan a zenei elképzelés, amit mivel elsőre még nem tudja lejátszani, akkor ezt először inkább leéneklitek,
0: igen.
1: amit tulajdonképpen általad megismert, hiszen vagy eljátszod, de akkor neki, igen. vagy elénekled neki, és akkor ő is, neki is van egy zenei elképzelése, és akkor ezt viszitek át a hegedűre.
0: Így van, uh-huh. így van.
1: Uh-huh. Ellenben a Suzuki módszer az pedig akkor valóban CD-kről tanítja meg a
0: hát nem teljesen, tehát az van, hogy ott, amikor órán van a gyerek, akkor te irányítod, akkor te játszod. Uh-huh. Te játszol neki elő, vagy te játszol, de a CD az csak egy segédlet. Uh-huh. És ezt én nagyon sokszor használtam, hogy az volt a házivat, hogy meg kell hallgatni.
1: Uh-huh.
0: És legalább kétszer, tehát reggel és este.
1: Uh-huh.
0: És nagyon sokat fejlődtek a gyerekek. Tehát a hallásban is. Uh-huh. Tehát, hogy amikor már tudod, hogy tehát van egy elképzelés, hogy annak hogyan kell megszólalnia, akkor már nem fogsz görcsösen meg furán fura hangokat játszani, hanem úgy igazodsz hozzá, és kijavítod, hogyha nem az van, amit megszoktál. Mm-hmm. És ezért jó, hogyha minél többször hallgatod meg. Ez a segítség, ez a CD.
2: Mai vendégem Csonka Gábor hegedűművész tanár volt, akivel beszélgettem az életéről, a tanításról és közös japán emlékeinkről. A beszélgetés második felének folytatása érdekében tartsanak velünk holnap este is 22 órától. A szerkesztő műsorvezető dr. Suki András volt. A viszont hallásra!
3: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. Művészet, kultúra, hagyomány.
4: Ez a Roma Szalon.
3: A 100.3 Rádió Digben. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

kérdésed van? Vagy kérésed? A Rádió D-re számíthatsz. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.

0: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Rádiódi. Rólunk, neked. Makagyuszi alsókertjében Völgyi Zsuzsi ludai végre árnyékot vetnek. 100.3 Rádiódi. Süss fel nap. Minden hétköznap 9-től délig. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk, neked. A 100.3 Rádiódikben.
1: Az országai közötti gazdasági és politikai együttműködés kiszélesítésének lehetőségeiről, valamint időszerű nemzetközi kérdésekről is tárgyaltak a visegrádi négyek, Magyarország, Szlovákia, Csehország és Lengyelország, valamint Japán külügyminisztereinek találkozóján, amelyet a Pozsonyhoz közeli Tomasov kastélyban tartottak kedden a szlovák V4-es elnökség keretében. A találkozót, amelyre ebben a kibővített formában 5 év után került sor újra, Juraj Blanár, szlovák külügyminiszter azt mondta, az elsődleges cél az volt, hogy új lendületet adjanak a régió és Japán közti kapcsolatok fejlesztésének. A fővárosi közfejlesztések tanácsának elnöke a miniszterelnök, társelnöke a főpolgármester lesz. A testület konszenzussal hozza majd megdöntéseit. Közölt részleteket a közlekedési és beruházási miniszter Facebook oldalán. Az előző napi bejelentése szerint újra létrehozni tervezett testületről. Bejegyzésében hangsúlyozta, a kormány partnerséget kínál a fővárosnak. Ennek keretében a korábbinál jelentősen bővebb jogkörökkel indul újra a fővárosi közfejlesztések tanácsa, amelyhez hasonlóan működött 2016 és 20 között, illetve az 1867-es kiegyezés után néhány évtizedig. A vagyonelkobzás egy új formájának büntető törvénykönyvbe emelését és a külföldi embercsempészek elleni büntető eljárás feltételes ügyészi felfüggesztésének lehetőségének megszüntetését javasolja az igazságügyi tárca az országgyűlésnek kedden benyújtott törvényjavaslatában. Görög Márta igazságügyi miniszter büntetőjogi tárgyú törvények módosításáról szóló javaslata a parlament honlapján olvasható. A törvényjavaslat célja egyes Európai Uniós irányelvek átültetése, folyamatban lévő kötelezettségszegési eljárás kapcsolatos jogalkotás, illetve joggyakorlatból érkezett visszajelzések átvezetése. Kirabolt egy idős férfit, majd kerékpáron menekült el Bátony terenyén egy nő, akit ezután szintén kerékpáron üldözött egy szemtanú. A 31 éves elkövetőt őrizetbe vette a rendőrség, közölte a Nógrád vármegyei rendőrfőkapitányság sajtószóvivője. Buda Gábor azt mondta, a nő még augusztus 25-én rabolt ki egy idős, beteg, mankóval közlekedő férfit Bátony terenye Kisterenyei város részében. A támadó a fejére kapucnit húzott és kerékpárral áldozata mellé hajtott, majd megütötte a bizonytalan járású férfit, aki ettől elesett. A nő azután kivette a földön fekvő sértett zsebéből a pénztárcáját, majd a biciklivel menekülni kezdett. Egy szemtanú, aki a történteket távolabbról látta, szintén kerékpáron üldözni kezdte az elkövetőt. A település mellékutcájában rövid ideig tartó hajsza után a rabló eldobta a kerékpárját, majd gyalog menekült, és 40 000 forintos zsákmányával együtt nyoma veszett. A Bátony terenyei rendőrkapitányság nyomozói az adatok alapján azonosították a 31 éves elkövetőt. És elfogták.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádiódikben.
2: Most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diknóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik. Korábbi adásunk ismétlése következik. Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról.
3: Roma Szalon.
0: Rádiódik. Rólunk, neked.
3: Roma Szalon.
4: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják, a Rádió Dík FM 100,3 MHz-es frekvencián. 2025. február 19-e szerda van, és a pontos idő 22 óra 5 perc. Mai vendégem ismét Csonka Gábor hegedűművész, tanár, aki a beszélgetésünk második részében mesélt nekünk a tanításról, a zenészek hivatásáról és a számtalan turné élményéről. Tartsanak velünk ma este is!
5: A magyar oktatási rendszer azért, legalábbis a zongora, amit én jobban ismerek, azért nagy részben a magyar népdalokon alapszik. Legalábbis az első időszakban. Igen. Gondolom a hegedű is hasonlóképpen van.
6: Így van.
5: Ezeket azért is használjuk a kezdetben, hogy azokat a dalokat tanítsuk a gyereknek, amiket ismer. Azonban nekem az a tapasztalatom, hogy egyre kevesebb dalt ismernek ezek
6: igen.
5: közül.
6: Igen. Igen, sajnos. Én is ezt vettem észre, hogy alap
5: ilyen népdalokat nem ismernek, és azt azért többször megmutatom nekik, eléneklem, uh-huh. szöveggel, és akkor az már ismerős lesz uh-huh. a következő órán. A Suzuki is egyébként rengeteg népdalt használ. És én nagyon szeretek kísérletezni, és ugye még nem vagyok Suzuki tanár, de például azt mondta, amikor tanítottam ezeket a dalokat a gyerekeknek, mindegyikre azt mondták, hogy ez milyen szép. Uh-huh. És ez viszont rendkívül fontos, hogy ezek a dalok, amiket mi tanulunk, ezek szépek legyenek. Uh-huh. Tehát, hogy legyen miért megtanulni. Az egy motiváció, hogyha egy szép dal tanulunk meg.
3: Mi a helyzet azzal, amikor a legtöbb tanárnak ugyebár az van a fejében, hogy egyszerre húzzák a gyerekek ugyanazt a dalt. Tehát például a Hullapelyhes fehér kód, amit egyszerre 20 gyerek játszik. Azonban nem ez a jellemző a Suzuki oktatási metódus, ez csak egy pici része. Beszélj nekünk már erről is egy picit.
5: Igen, hát olyan sokat még nem tudok róla egyébként, tehát, de én azt hiszem, hogy az alapkoncepció az, hogy a Suzuki-nál vannak személyes órák, és vannak csoportos órák. Uh-huh. Na most ezek a dalok, ezek képzeld el, hogy ez úgy van, hogy mindegyik fel van építve, tehát vannak ilyen tanári pontok, amiket neked meg kell tanítani a gyereknek. Uh-huh. Tehát van 3 zenei pont és 3 tanári pont. És ezeket muszáj egy dalon megtanítani a gyereknek, ezeken a dalokon belül, és vonó, tehát mindig ugyanazon a részén kell játszani, és ezért látod azt, hogy mindenki egy teljesen egyformán játsza, mert ezt tanítják, hogy hova kell tenni a vonót, meddig húzod, hova rakod az ujjat. Tehát, hogy ezek ilyen, hogy azért van az az egység, mert hogy teljesen minden ki van találva. Aha. Ott.
3: Jól emlékszem, a Suzuki módszer használja azt, amikor a vonón ilyen jelölések vannak, ugye?
5: Igen. Igen, hát meg talán egy-kétszer még a fogólapon is. Tehát amikor ugye a gitáron vannak ilyen bundok, a hegedűn, hát nem tudom mennyire szerencsés. A hallás az, nekem a Szatmári Laci bácsi azt mondta, hogy a hegedűs legfontosabb szerve a fül. Tehát, hogy mindig az a fülnök. És hogy ha az jó, aki van művelve, akkor már nem nagyon van szükség ilyen segédeszközökre. Ott ezek a vonón azért vannak, mert hogy például tudjam azt, hogy meddig kell a fél vonót húzni, vagy a háromnegyedet, vagy csak a negyedet, hogy az ne húzza tovább a gyerek. Tehát, hogy az pont odáig húzza, és akkor lesz az az egység. Tehát az, amikor mondjuk játszik 20 gyerek, vagy 50 gyerek, akkor mindegyik csak odáig húzza. Ez a kezdetekben, de utána lekerülnek róla. Ezek csak a kezdetekkor, hogy ugye akár egy 4 éves gyereknek, hát még nagyon nehéz. Még egy 6 évesnek is talán. Hogy pont addig húzza a vonót, vagy 7 évesnek is. De ezek aztán lekerülnek, és aztán amikor már megvannak ezek az érzetek, akkor csak azt látod, hogy így, mit tudom én, 100 gyerek teljesen egyforma vonóhosszal, azonos hanggal. Gyönyörű egyébként.
3: Nem gondolod, hogy valahol ez a módszer tükrözi a japán társadalmat is?
5: Hát igen.
3: Nekem mindig ez az érzésem, tehát, hogy mindenki egyszerre muzsikál, egyszerre húzzák, tökéletesen, ami jó, mert valahol mindegyik olyan precíz, és na de egyforma. Igen. Amire mondjuk a magyar zeneiskola nem biztos, hogy törekszik, hogy mindenki tökéletesen egyforma, vagy más zeneiskola.
5: Igen.
3: Megvan az előnye.
5: Megvan az előnye, meg a hátránya is, uh-huh. de én szerintem ezen a szinten még az egység az nagyon, uh-huh. az motiváló lehet. Főleg én azt gondolom, hogy minél fiatalabb a gyerek, annál hamarabb, tehát fiatalon kell muzsikálni. Tehát, hogy amint már le tud játszani valamit, akkor érdemes 2-3 hegedűssel vagy 4-jel összetenni, mert a közös muzsikálásnak rendkívül motiváló erő. Uh-huh. Tehát az egy olyan húzóerő szerintem, uh-huh. hogy akkor nem akarják abba hagyni a hegedűt. Mert ugye az amikor csak így egyedül játszik valaki, ugye, akkor nagyon nehéz, mert sok mindenre kell koncentrálni. De amikor többen vagytok, akkor az úgy eloszlik, és már csak azt veszed észre, hogy együtt játszotok, és együtt sokkal jobb minden.
3: Hát ez a zenekarban való játék, tulajdonképpen erre készít elő.
5: Hát hogyne.
3: Egy picit térjünk vissza most a te életpályádhoz. Bekerültél a Zeneakadémiára Szenthelyi tanár úrhoz, és aztán amikor a középiskolát befejezted, akkor szintén nála folytattad a tanulmányaidat.
5: Így van, igen.
3: Tehát akkor elég sokáig voltál Szenthelyi tanár úr.
5: Igen, azt mondom, 12 évig voltam nála, és hát már én még az előkészítő tagozatban bekerültem a Magyar Virtuózok Kamara Zenekarban. Tehát ő már akkor meghívott engem oda. És ugye hát ez egy óriási megtiszteltetés volt, mert ott a legfiatalabbként én a legnagyobbakkal játszhattam, akik ugye a magyar zene életben már akkor híresek voltak, meg hát nevek voltak.
3: És legtöbb ilyen mind a tanár úrnak a növendéke volt.
5: Akkor még nem, mert akkor, szóval az akkor alakult ez a zenekar, talán egy évvel korábban, és akkor az operából, meg hisz ilyen nagy zenekarokból, ilyen, a rádiózenekarból mondjuk, hát egy pár zenekarból játszottak ott emberek, és hát ezek már így ilyen ugye akkor ilyen középkorú emberek voltak, zenészek, és akkor én voltam 17 éven már a legfiatalabb. Majd később kerültek be már a növendékei, tehát amikor már így szóval szinten nagyon, nagyon sok mindenki megfordult a Magyar Virtuózok Kamara Zenekarban, és hát ez egy óriási dolog volt így zeneakadémistaként oda bekerülni, és mondjuk elmenni Dél-Koreába, Japánba turnézni. És akkoriban még nem is nagyon lehetett menni külföldre. Uh-huh. Tehát az még teljesen új dolog volt, és így 17 évesen így belecsöppenni egy ilyen hatalmas dologba, az nagyon...
3: Ez óriási színpadi rutint adott neked,
5: igen,
3: gondolom.
5: Nagyon.
3: Tehát én
5: nagyon
3: azt gondolom, hogy ezt ilyen fiatalon, 17 évesen megszerezni, az egy óriási előny és egy lehetőség.
5: Így van, így van. Tehát, hogy ez nem is ért véget akkor, hanem mi végig koncerteztük, végig turnéztük Európát, Japánt, Amerikát, keleti part, nyugati part, ilyen 2-3 hónapos turnék. És az rengeteg koncert.
3: Iskolát hogyan tudtad mellettet csinálni?
5: Igen, az érdekes volt, igen.
3: Ja, értem. Igen. Hát egy zenésznek mindig sarkalatos pont.
5: Hát igen, voltak problémák, de nem volt egyszerű. De meg lehetett oldani, tehát tanulással, felkészüléssel, tehát megoldottuk. Meg hát azért hát nem egy olyan, nem vészes szerintem, tehát meg lehet tanulni.
3: Nekem az a tapasztalatom, hogy nagyon sok tanár egyébként, közismereti tanár megérti, hogy igen, a gyerek művész, ő ennek szenteli az életét, és neki ez az első, és mondjuk az 5-6 óra gyakorlás mellett neki még akkor szolfézs órára, hegedű órára, különböző zenei foglalkozásokra, meg ebben az esetben próbákra és turnékra kell járni.
5: Yeah.
3: Most emellett még a tanulás,
5: szinte egy lehetetlen vállalkozás.
6: Igen, igen.
5: Vagy hát minden esetre nagyon megnehezíti a dolgot.
6: Ugye ezt mi úgy oldottuk meg, hogy a Szentély tanár úr azt javasolta, hogy én magántanuló legyek hetedikben, nyolcadikban.
5: Majd, ja, még általánosban.
6: Ez még általános, igen. Igen. Majd a gimnáziumot azt estin végeztem, hogy hát amit mondasz, nem jött volna össze.
5: Nem, persze.
6: Tehát egyszerűen se próbákon nem tudtam volna ott lenni, se, tehát nem, sem, biztos, hogy nem lett volna megoldás. Ez így működött, és ugye az valamivel talán könnyebb is volt, tehát ott nem volt annyira valamivel. De ott is ott követelmények voltak, és nem is volt egyszerű, de az amikor tudod, hogy mi a célod, akkor a másik dolgot, amit el kell végezni, mert el kell, persze, az már sokkal könnyebb.
5: Igen, hiszen az érettségi az szükséges.
6: Hogy?
5: De egyébként az érettségi az mindenkinek egyforma. Tehát
6: az egyforma.
5: Akár egy gimnazistának, szakgimnazistának, vagy akár egy estin tanuló.
6: Igen, ott még a tanár, ugye mindenki nagyon izgult, és akkor a tanárok mondták is, hogy itt arra kíváncsiak, amit tudsz. Nem arra, amit nem tudsz, úgyhogy az ott azért nagyon, ott azért voltak kedves emberek, de ettől függetlenül le kellett tenni. Tehát az nincs mese.
5: És a zeneakadémiai éveid hogy teltek? Ott is Szenthelyi tanárunknál kezdtem.
6: Így van, igen. Ott nála voltam, hát sok gyakorlással. Nagyon sok. Tehát abban az időszakban rengeteget gyakoroltam. Főleg skálákat, etüdöket. És hát ugye a tanár úr növendékei rengeteget koncerteztek. Már nem csak a zenekarra, hanem úgy külön is. És ez egy óriási, szerintem nagyon nagy dolog, hogyha egy tanár ezt így tudja menedzselni, hogy a növendékei részt vegyenek tévéfellépéseken, vagy megjelenjenek egy fogadáson, vagy nem tudom. Tehát ami nagyon-nagyon inspiráló. Uh-huh. És hát ugye megtisztelő, mert hogy te, mint hegedűs. Úgyhogy ugye a zenekari koncertek mellett. Uh-huh. És ott azért kellett gyakorolni, hogyha te szóloztál még emellett.
5: Tehát tulajdonképpen több pozitív hozadéka is van ezeknek a koncerteknek. Egyrészt ugyebár színpadi rutin, amiről már beszéltünk. Hát, hogy ne. Másrészt motiváció, hogy az ember akkor mindig felkészül ezekre a koncertekre, alkalomról alkalomra.
6: Így van.
5: De a tanár részéről is én azt gondolom, hogy nagyon kevés olyan tanár van, aki ennyire lelkesen szervezett mindig.
6: Hogyne.
5: A növendékeinek, mint a Szentély tanár
6: úr. Bizony. És ugye neki rengeteg ilyen koncert sorozata volt.
5: Igen.
6: Például a Vajdahunyadvárban. És ott majd minden növendéke részt vett a szólóban. Tehát mondjuk egy Bach 2-3-os verseny, Vivaldi 2-ös verseny. És akkor mindig valaki más játszotta. Tehát ezek azért nagyon, nagyon, nagyon motiváló szerintem mindenki számára.
5: Versenyek voltak ebben az időszakban?
6: Én nem nagyon jártam versenyekre ebben az időszakban. Ugye a zeneiskolás Koncz János országos egyedű verseny volt az utolsó, és van miatt, nem tudom, valahogy nem nagyon jártam versenyekre, viszont volt egy olyan meghívás Greensboro-ba, ez North Carolina-ban volt, egy amerikai karmester járta Európát, és keresett fiatal tehetségeket. És bejött az órámra meghallgatni, és aztán meghívott. És ez egy 6-7-es zenei tábor volt, ami hatalmas élmény volt. Tehát az egy... Én ott tanultam meg angolul például.
5: Aha. Hát igen. 6 hét alatt, hogyha az ember csak ez...
6: Egyedül voltam magyar.
5: Aha, igen, ez fontos.
6: És ott nem volt lehetőség használni a magyar, és a világ minden részéről voltak zenészek. Tehát ez egy igazából két szimfonikus zenekar jött össze, ezekből a gyerekekből, Amerikából, Kolumbiából, minden, tehát minden Kínából, Japán, mindenhonnan jöttek, és rengeteg kurzus volt, és nagyon, én ott találkoztam József Gingolddal, aki egy zseniális hegedűs és tanár volt. Hát az életem egyik legnagyobb élménye volt neki játszani. És hát a Shlomo Mintztől kezdve Michael Tree, a Gwarneri Kvartettnek a brácsása. Hát fantasztikus emberek tartottak ott kurzust. És hát minden héten volt zenekar, szimfonikus zenekar, minden héten más anyaggal, más programmal, és ugye volt egy Bartók koncert, hát ugye ki legyen a koncertmester, hát a magyar.
3: Természetesen.
6: Úgyhogy az egy plusz nagy élmény volt, hogy egy ilyen ifjúsági zenekarnak az élén ott játszottam a Bartók koncertet.
3: De jó.
6: Az nagyon nagy volt. Jó.
3: Te azért a pályafutásod alatt rengeteg nagy névvel játszottál már együtt.
6: Igen.
3: Többet már most is említettél, de Vágyi Imre Pimtől kezdve még sorolhatnánk.
6: Igen. Nem is tudom, kiket mondjak, de akire én nagyon büszke vagyok, az például Jean-Pierre Rampal. Ahogy ő fuvolázott egyébként, az is, én teljesen oda voltam érte, és az emberi oldala, hogy ő mennyire egy kedves és humánus ember volt,

0: egymással, de és hogyne. Azért ez egy óriási élmény egy zenész számára.
1: Hát hogyne. De említhetném Nigel Kennedy-t is például, aki viszont egy óriási fazon. Tehát egy ilyen igazi, ilyen ez a, hogy is mondják, ez a nagyobb vidám, meg ilyen kicsit ilyen bohóc. Tehát mindenben vicces. Igen, csak aztán, amikor elkezd hegedülni, akkor ott már nincs móka. Tehát ott minden van. És rettenetesen tudatosan csinált mindent. Tehát, hogy a vicc mögött, amit te úgy láttál, hogy ez igen, halálosan komolyan minden. Hát ugyanúgy, ahogy a Suzuki-nál, hogy mindenki volt számítva neki. Tehát minden egyes vonóhely. Tehát, hogy az nagyon meg van tervezve nála. Uh-huh. Ja, úgyhogy vele is nagyon. De egyébként, mivel ugye a Szenthelyi tanár úr, hát ugye ők együtt nőttek fel, például Berkes Kálmán, Kocsis Zoltán, mi rengeteget játszottunk, például a Kálmánnal is, ő is vezényelt a zenekart is, meg klarinétozott is, és ez fantasztikus volt, meg Kocsis vezényelt minket, és hát azért ilyen emberekkel nagyon, nagyon jó játszani. Ez az nagyon, nagyon, nagyon inspiráló.
0: Régen is, és most is rendszeresen játszol klasszikus zenekarokban, de ami érdekes még, az, hogy te nem csak klasszikus zenekarokban játszol rendszeresen, hanem te rendszeresen játszol crossover műfajokat is, igen. És más zenekarokban is. Igen. Gyakran hallhatunk téged.
1: Igen, hát talán a legelső volt, amikor így ebben kipróbáltam magam, az a Freestyle Chamber Orchestra. 16-17 évvel ezelőtt körülbelül. És ez egy nagyon, nagyon érdekes felállás, mert úgy néz ki, hogy van egy klasszikus kabarazenekar, fafúvósokkal és egy jazz kombóval.
0: Jó, de jó.
1: És ez egy nagyon-nagyon érdekes felállás szerintem, és ígéretes az egész, tehát hogy annyi mindent el lehet játszani egy ilyen együttessel, hogy nincs határ.
0: Tehát alapvetően azért jazz standardeket játszatok egy egészen újfajta hangzásvilággal, hiszen hogyha ezt fafúvósokkal és bodósokkal vegyítjük, akkor valami egészen különleges hangzást eredményez.
1: Hát nem teljesen jazz standardeket, hanem abból a műfajból mondjuk, de ezek inkább saját számok. Tehát, ezek kortárs darabok, csak akár ilyen értelmezésben, akár olyan értelmezésben. Uh-huh. Tehát, hogy nagyon, nagyon tágítjuk a határokat.
0: Uh-huh. Ez egyetlen ilyen zenekar, amiben játszottál?
1: Nem
0: más
1: is.
0: Műfajban?
1: Igen, és itt találkoztam Szirtese Dinamókussal, akivel már vele is elég sok így formációnk van már, de a legfontosabb talán a kvintettünk, a Szirtes kvintett. Ott is általában az ő darabjait játsszuk, de más dolgok is előjönnek, tehát hogyha valaki felkér, akkor azt ő meghangszereli, megírja neki, és akkor mi közreműködünk azon, talán ami nagyon fontos, ami klasszikus, és az a kvártett, és a Sturz kvártettel szoktunk játszani elég sokat, és ez egy jelentős, tehát...
0: Sokáig játszottál az Operett Színházban is?
1: Hát azért nézőpont kérdése, két évig voltam az Operett Színház koncertmestere, 2017-től 2019-ig, és közben persze tanítottam, ami rettenetesen nehéz. Azt nagyon nehéz volt összeegyeztetni.
0: Hát ez az, amiről beszéltünk még az elején, hogy nem biztos, hogy működik az, hogy valaki teljes értékű muzsikus, akár egy ilyen olyan zenekarban, amik rendszeresen fellépnek, és emellett a tanítás, ami 20-akárhány órát vesz a rendbe legalább.
1: Hát ez így van. Amikor szabadúszó vagy, tehát amikor neked szerveznek, vagy te szervezel koncertet, akkor ez működik. Viszont amikor van egyfajta próbarended, vagy egy szolgálatszámod,

0: uh-huh. amit teljesíteni kell, akkor az már nehézségekbe ütközik.
1: Igen, mert azt mondják, hogy akkor próba, nem tudom, szerdán 3 órakor, na de hát akkor jön a Pistike órára.
0: Hát persze. Uh-huh. Igen, tehát azt igazából tehát ott rajtad kívül még 80 ember van, akiknek beosztják az idejét, tehát ott nem lehet nagyon így egyénieskedni. Tehát ott, uh-huh. ott azért, azt hiszem, hogy is volt, voltam talán egy fél évig, amikor ilyen fizetett szabadságon voltam, vagy fizetés nélküli, bocsánat, már keverem, fizetés nélküli szabadságon voltam, és aztán utána visszamentem teljes állásba tanítani. Uh-huh. Tehát az nagyon, nagyon, nagyon nehéz a kettőt összeegyeztetni. Igen. Ebben a műfajban szerintem.
1: Igen, mert azért a gyerekek is számítanak a tanárra, és hogyha ha a tanár megint nem jön, az úgy nem szokott
0: ebben
1: működni.
0: Ebben a korban talán legfontosabb az állandóság. Az, hogy te ott legyél azon a héten, amit megbeszéltek, kétszer, mindig. Uh-huh. Ha nem vagy ott, az nem lesz jó. Nem fog annyit fejlődni a gyerek. Tehát vagy egy helyettes, vagy pótlás, vagy akármi, de mindenképpen, ha teheted, akkor az a két nap, ami meg van beszélve, akkor ott kell lenni.
1: Uh-huh. Mit gondolsz, hogy melyik a fontosabb az életedben, a tanítás, vagy a koncertezés, vagy ez egyáltalán jó. Lehet, vagy kell különbséget tenni?
0: Jó kérdés. Hát nem tudom, hogy kell-e különbséget tenni. Nekem egyformán fontos mind a kettő. Én azt gondolom, hogy én táplálkozom a koncertekből. Uh-huh. De ugyanakkor meg visszafelé is hat a dolog, mert amikor te elmagyarázod a gyereknek, hogy az hogy működik, ahhoz át kell gondolni. Uh-huh. És akkor így analizálni kell dolgokat. Általában az van, hogy én is így voltam vele, hogy általában művészek azok játszanak, és nem nagyon, tehát hogy lejátszák, és nem gondolják végig, hogy az miért úgy, hanem csak úgy az megvan, és nem gondolja végig, hogy az miért úgy van, de amikor el kell magyarázni, akkor ez most mi csináltam? Tehát, hogy az hogy kell, vagy mit kell csinálnom? Nekem az természetes, de a gyereknek nem. Ezért neki el kell tudni mondani, hogy az miért úgy van.
1: Én emlékszem, hogy amikor kikerültem a Zeneakadémiáról, és elkezdtem tanítani a Rajkóban klasszikus zongorát, akkor tulajdonképpen bennem is akkor tudatosult, hogy mi ez a hangpár, ami tulajdonképpen egy alapeleme a zenének, de ezt el kellett magyarázni a növendéknek, hogy akkor, tudom én, az első az egy picit súlyosabb, a második súlytalanabb. Igaz? Tehát, hogy ezeket az alapelemeket, ezeket tudatosítja az ember ilyenkor saját magában. Jó. És egyre tudatosabbá válik a művészi kifejezése. Na most ezek az alapok, de hogyha az ember konziban is tanít, én szerencsés voltam, és voltak középiskolás növendékeim, ahol azért már olyan darabok is előkerülnek, amiket már gyakran játszunk koncerten. És sokkal tudatosabbá válik egy művész, hogyha ezeket a darabokat akár tanítja is.
0: Hogyne.
1: De is
0: ebben teljesen egyetértek.
1: Kíváncsi lennék, hogy mit tervezel még a jövőre nézve?
0: Igen, hát most van egy nagy cél, hogy én találkoztam egy nagyon kedves hölgyel, aki Suzuki módszert tanít, és hát még évekkel ezelőtt, és mindig jóba voltunk, és találkoztunk, mindig szakmáztunk, és egyre jobban kezdett érdekelni az a dolog, hogy ők ezt hogy csinálják, és eljutottam oda, hogy akkor szeretném majd letenni a vizsgát, a Suzuki vizsgát, ezt a nemzetközi Suzuki vizsgát, És ez az első fokozat, ez az első fokozat, az első könyvből, az 16 dal, és hát erre készülünk most nagyon. Tehát, hogy így elvileg azt hiszem szeptember vagy október, még nem tudom pontosan, lenne a vizsga. És addig kell felkészülnöm.
1: Ez egy nagy kihívás, hiszen te nem a Suzuki módszerben nőttél fel, hanem a magyar oktatási rendszer alatt, és nagyon sokban különbözik, úgyhogy ez egy nagy újdonság akkor.
0: Hát igen, ezt állíthatom én is, igen, hogy különbözik.
1: Be tudod építeni a magyar oktatási rendszerbe?
0: Én mindenképpen szeretném. Tehát egyébként ezt lehet, úgy van megírva a tanterv, hogy te taníthatod ezt. Tehát ezt is taníthatod, a szilvait is taníthatod, a magyart, a régi iskolákat is lehet tanítani. Tehát ezt is lehet tanítani, tehát be lehet építeni úgy, ahogy van. Nyilván vannak még helyi tantervek is, ahol viszont még pontosabban meghatározhatod, hogy mi legyen. De én úgy vettem észre, hogy ez rendkívül hasznos. Tehát akár, hogyha nem is teljesen az, de hogyha még kisebb dolgokat beépítek, már az is nagyon-nagyon hasznos lehet.
1: Én azt gondolom, hogy valahol a Suzuki módszer a digitális tananyagoknak a forrása. Hiszen az, hogy nyilván elinte kazettán, aztán pedig CD-n kiadták ezeket az oktatói segédleteket. És ezt hallgattatták a tanárok a diákokkal. Tulajdonképpen, ha most is léteznének, vagy hát néhány azért létezik digitális tananyag formájában, akkor ez valójában ez lenne.
0: Biztosan.
1: Hát ennek a biztosan továbbfejlesztése.
0: Én például, ugye, amikor még egyáltalán nem is készültem ilyen vizsgára, hanem csak úgy érdekelt az egész, és valószínűleg onnan indult ez ki, hogy ugye pandémia alatt nem nagyon volt zongora kíséret. Tehát nem tudtatok próbálni a zongora kísérővel, és én kitaláltam azt, hogy mi lenne, hogyha én olyan darabokat adnék mondjuk gyerekeknek, amiknek például van, megtalálta a zongora kísérete már a nem tudom, ki lehetne mondani, tehát YouTube-on, és ezek általában a Suzuki-s darabok voltak. És hát egyszerűen kézzelfogható volt a változás, hogy mennyit gyakoroltak az otthoni zongora kísérettel. És ugye hát ezen a szinten még én is le tudom kísérni őket, tehát órán, hogyha jönnek, akkor én megkísérem őket. Viszont tehát, hogy otthon hazamentek, elkezdték vele játszani, és már nem az volt, hogy bejön órára, hogy mit kell csinálni, hanem már tudta, hogy mikor kell belépni, hol kell újra belépni. Tehát ez nagyon-nagyon hasznos volt.
2: Mai vendégem ismét Csonka Gábor hegedűművész, tanár volt, aki a beszélgetésünk második részében mesélt nekünk a tanításról, a zenészek hivatásáról és a számtalan turné élményéről. Az interjú befejezéséhez tartsanak velünk holnap este is 22 órától. A mai szerkesztő műsorvezető dr. Suki András volt, a viszonthallásra.
3: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében. Művészet, kultúra, hagyomány.
4: Ez a Roma Szalon.
3: A 100.3 Rádió Digben. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: 100.3 Rádiódik. A rádió romákról, nem csak romáknak. Rádiódik. Itt a 100.3 Rádiódik süsfelnap. Mindig napra kész. Hétköznaponta 9-től délig. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
1: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Pege Aladár, magyar cigány bőgőművész, zeneszerző, a magyar jazz kiemelkedő alakja. Világhírű nagybőgős, zseniálisan improvizáló virtuóz, akit nemzetközi kritikusok a nagybőgő Paganinia néven is emlegettek. Egyszerre játszott klasszikus zenét és jazzt. E kétféle elhivatottság sajátos kölcsönhatása egyéni szint adott játékának. Pege Aladár 1939. október 8-án született Budapesten. Neves kispesti nagybőgős családból származott a Bartók Béla Zeneakadémián, a Liszt Ferenc Zeneakadémián és 1975 és 1978 között Reinhold Zepperes professzor irányításával Nyugat-Berlinben is tanult. Ő volt Herbert von Karajan szóló bőgőse a berlini filharmonikus zenekarban. 1978-tól a zeneművészeti főiskola docense volt egészen nyugdíjba vonulásáig. Nemzetközi bemutatkozása a Bledvárosban megrendezett jazzfesztiválon történt 1963-ban. Számtalan külföldi városban fellépett, mint például Montreux-ben 1970-ben és Bombay-ban 1980-ban, ahol nagy sikereket ért el. 1967-től együttesében játszott Babos Gyula, 1964-től időszakosan Kőszegi Imre, Lakatos Dezső, illetve fiatalabb muzsikusok, köztük Szabó Ferenc, Horányi Sándor, Makó László, Tarnócki Péter és Németh János. 1969-ben a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola nagybőgő tanszakán szerzett diplomát, tanárai Montág Lajos és Tibai Zoltán voltak. Már több évvel azt megelőzően kezdett el hangversenyeket adni, vidéken és Budapesten is rendszeres fellépője volt az egyetemi színpadnak. Évtizedekig koncertezett Magyarországon és a világ több kontinensének számos neves előadóhelyén. Fellépett többek között a New York-i Carnegie Hall-ban Herbie Hancock együttesének vendégszólistájaként, ami azért is emlékezetes, mert akkor kapta meg a világ legjobb nagybőgősének tartott Charles Mingus hangszerét ajándékba a művész özvegyétől. Halálának évében ünnepelte első színpadra lépésének 50. évfordulóját, 2006. szeptember 23-án hunyt el. Már az anyaméhben pengettett köldököd, ördögöd van Ali, angyali ördögöd, Utasi József, Pegéről írt verse. Pege Aladár Emlékbizottság 2008. október 15-én Pege halála után megalakult a nagybőgő művész felesége kezdeményezésére a Pege Aladár Emlékbizottság, amely Pege szellemi hagyatékának megőrzésére, továbbadására és emlékének ápolására.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dikroma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádiódikben.
2: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik. Korábbi adásunk ismétlése következik. Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról. Roma Szalon. Rádiódik. Rólunk, neked. Roma Szalon.
3: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsor vezetőjét hallják. A Rádió Dík FM 100,3 MHz-es frekvencián. 2025. február 12-e szerda van, és a pontos idő 22 óra 5 perc. A mai napon idősebb Ökrös Tibor nagybőgős mesél nekünk az Ökrös muzsikus dinasztia történetéről, az életéről és a Rajkó zenekar múltjáról. Tartsanak velünk a ma este folyamán is!
4: Mai vendégem Ökrös Tibor nagybőgős, aki az Ökrös család történetét fogja nekünk ma bemutatni, és nem mellesleg természetesen a nagybátyám, egészen pontosan anyai nagypapámnak a testvére. Örülök, Tibi bátyám, hogy eljöttél és beszélgetsz velem itt a műsorban.
5: Nagyon szívesen, én is köszönöm a meghívást.
4: Beszélgessünk akkor egy picit az Ökrös család történetéről, méghozzá kezdjünk akkor veled és a testvéreiddel. Hányan is voltatok?
5: Hát jó, kezdjük, onnan mi heten voltunk testvérek, uh-huh. de sajnos abból már csak ketten élünk, az öcsémmel, a Károllyal, akinek a fia a Budapest várnak a zongoristája és harmonikása.
4: Ökrös Karcsi.
5: Ökrös Karcsi, igen. Gondolom, hogy így ismerik a kollégák, meg a hallgatók is, és sajnos úgyhogy ketten maradtunk az öcsémmel, ő klarnétos, nagyon sokáig volt a Honvéd Művész Együttesnek a tagja, a Szalai Antal prímással volt nagyon sokáig, kb. 8-10 évet lejátszott vele, és utána meg kint a vendéglátóban játszott ő is. Na de hát volt nekem több testvérem is, nem csak ő. Volt az Ökrös László, legidősebb bátyám, az hegedűs és szakszafonos volt, ők eleinte otthon játszottak Törőszent Miklóson, mert mi onnan származunk, Törőszent Miklósról természetesen, és arra nagyon büszkék vagyunk, mert ott nagyon sok jó zenész volt, és nagyon sok jó zenész került fel Budapestre, akinek mai napig például a 100 tagú cigányzenek annak a Brácsa művész, a koncert Brácsos bent, és hát sorolhatnám, a nagyon sok jó muzsikus volt Törőszent Miklósról.
4: Igen, apukám is Törőszent Miklóson született, pontosan.
5: Na, így van. Na most akkor visszamennénk, hogyha heten voltunk testvérek, volt a László, az tőlem 10 évvel volt idősebb, ő 937-ben született, és akkor utána volt a József, aki az Andriskának a nagypapája, ő cimbalmos volt.
4: Igen, anyai nagypapám, így van.
5: Így van. Ő cimbalmos volt, és az országban egyik legismertebb cimbalmosa volt, aki szintén a Rajkó zenekarban játszott. Ő is, mint szólista cimbalmos, volt kint a világifjúsági találkozón Moszkvába és Bécsbe, 57-be és 59-ben volt a bécsi VIT, és ő már akkor ott játszott a Rajkó zenekarba, és én nekem az mindig nagyon izgalmas volt, hogy ő, én is szerettem volna mindig oda bekerülni a Rajkó zenekarba, de én már akkor csak 12 éves voltam, és ő 8 évvel volt tőlem idősebb, akkor ő 20, ő már akkor járta a világot, és mindenfele járt a világba, és nagyon jó dolga volt neki ott bent az együttesben, gondolom.
4: Papa kivel muzsikált?
5: A nagypapád az játszott a Jónás Mátyással, megalakították a Budapest Tánc Együttest, ahol szintén ott volt, vagy hiszem 4 vagy 5 évet, és onnan bekerült a Pécsi József zenekarába, akivel bejárták az egész világot, Ausztráliától kezdve Németországon, Amerikában nagyon sok fele jártak, mert nem csak a Rajkó zenekarra járt ő, hanem sok fele jártak. Ez volt a cimbalmos édestestvérem, utána jöttem én, és akkor a Ökrös Károly az öcsém, akinek a Karcsikáról előbb beszéltünk, az édesapja a Karcsikának, és akkor ő meg klarnétos, utána van a Gyuszi, az is szegényként már meghalt, ő egy nagyon jó zongorista volt szintén, először ő is Törőszent Miklóson játszott, utána felkerültek Budapestre játszott, ő is járt rengeteget külföldre, Kanadától kezdve, Hollandiától kezdve, Németországban, Bécsbe játszott nagyon sokáig, és most már lassan 10 évben ő is, hogy meghalt. Akkor volt az András, a legkisebb öcsém, aki az nagyon jó zongorista volt szintén, ő is sokfele játszott a világban, Japántól kezdve, Németországban, Hollandiában sokfele játszott ő is, úgyhogy nálunk az egész család egy igazi muzsikus család vagyunk. Úgyhogy szerintem nagyon híres a Ökrös család erről. Ez csak az édes testvéreim.
4: Hadd említsem meg, a múltkor bent voltam a 8. kerületben, a Horváth Mihály téri plébánián, és a plébánosnak mondtam, felmerült az Ökrös családnak a neve, és mondta, hogy ó, hát igen, ő ismeri az Ökrös családot, és itt híres zenész dinasztia. És kicsit jól esett, azért meg kell, hogy mondjam őszintén, hogy tulajdonképpen valamilyen szinten ismeri a családomat, és akkor természetesen említett téged is, a gyerekedet is, a Tibit. Úgyhogy ez egy jól eső érzés mindenféleképpen. Egyébként visszatérve, Bandi bátyám, ő sokat tanított nekem is zongorázni, mindenféle tánczenei számokat, és ilyen kis bugi-bugi, meg hasonlót, én emlékszem
5: rá. Van az András, az öcsém, a legkisebb öcsém, a Bandi, az például nagyon sok fiatal énekesekkel foglalkozott, például a Szőke Nikivel is nagyon sokat foglalkozott, meg azzal a Karcsikának a feleségével és a Nórikával is, meg hát sorolhatnám akkor a híres Prímásnak a lánya, a Kecskeméti Farkas Laci, az is szegény, már meghalt. Úgyhogy sajnos akiket én ismertem, meg zenéltem, azok már szinte majdnem mindenki meghaltak, úgy mi a Rajkó zenekarból már csak egy páron élünk, akik hasonló korúak, mint én. Én is most már 78 éves vagyok, egy kicsit meg is vagyok lepődve, hogy az öcsém a Pandi felkért, hogy jöjjek be, meséljek a családról. Hát mondjuk van mit mesélni a családról.
4: Hát ez az.
5: Úgyhogy van mit mesélni.
4: Én sokat kutattam azért régebben a családfát, biztos emlékszel rá, mutattam neked is ezeket van, a dolgokat. Igen, beszéljünk egy picit a felmenőkről, apukádról.
5: Hát az édesapám szintén nagy bőgős volt, úgy mint én. Na most ők náluk az egész családban nem mindenki muzsikus volt, hanem inkább ilyen iskolázottabbak voltak. Van köztük zongora hangoló, zongora készítő, akkor van egy újságíró nagybátyám, sajnos már ő már nagyon régen meghalt, Farkas Kálmán.
4: Farkas Kálmán. Farkas ő Kálmán. Írta a Csisznyikói cserepeket, igaz?
5: Így van.
4: Nagyon érdekes könyv egyébként, nekem megvan otthon, és leírja, hogy hogyan éltek a romák Török-Szent Miklóson.
5: Így van.
4: Nagyon jó kis könyv. Igazi családtörténet egyébként az is.
5: Így van, és akkor szóval vannak köztünk minden. Például ott van a Ökrös Oszinek az édesapja, az egy olyan kiváló festőművész.
4: Az Ökrös Oszi a Kossuth díjas színpadon.
5: Igen, így van. Annak az édesapja azzal elsolnak a testvérek.
4: Az Ökrös Árpád.
5: Az Ökrös Árpáddal, aki festőművész, és nagyon sok festménye van neki. Mert meg sorolhatnám, hát például Oszinak a fia, másik fia, az meg nemzetközi jogász.
4: Így van.
5: Az Oszkár.
4: Így van.
5: Oszinek a fia, a kisebbik fia, az Attila, az meg egedőművész. Úgyhogy nekünk egy híres családunk van. Most akkor az én családomból is beszéljek. Nekem is szintén van egy egedűs fiam, és ő is a Rajkó zenekarnak volt a tagja, és 17 éves korában átment ő is a Honvéd Művész Együttesbe, Szalai Antinak a koncertmestere volt nagyon sokáig. Szerintem egy 10-12 évig ott volt. És mikor még kijött az együttesből, akkor még nagyon sokat visszajárt az Antihoz, hogy nagyon jó viszonyban is vannak ők a mai napig is, szerintem biztos így is van.
4: Hát én meg és a a fia is természetesen hegedűs.
5: Ja, a tipike, persze, az unokát, a fiamnak az, így van, az is hegedűs. Hát ő konzervatóriumot végzett, és sokfele játszik ő is, nagyon szereti a népzenét. Most is egy ilyen hajó játszik, ahol ilyen népzenéi folklor műsorok mennek. Akkor a kisebbik unokám az nagybőgős, az Andris, és ő is nagyon jó muzsikus, ő is konzervatóriumot végzett, úgyhogy neki van egy kislánya, az Andriskának, a nagyobbik unokámnak meg van két nagy lánya, mind a kettő zongorát tanulnak, például az Andriskával, Soki Andris tanítsa őket.
4: Ja, igen, én is foglalkozom velük, néha így van.
5: Meg a 8. kerületi zeneiskolába járnak a napokszaiban. Tehát, ugye ilyen híres család vagyunk zeneileg.
4: Zeneileg is, igen.
5: Ott a gyerekkorunkban nagyon sokat gyakoroltunk, mikor még otthon laktunk Török-Szent Miklóson.
4: Kérdés volt egyébként, hogy zenész leszel, vagy esetleg valami más?
5: Nem volt kérdés, ez nálunk természetes volt, hogy mindenki zenész. Például azért lettek a két öcsém zongoristák, mert egy időben sajnos a 50-es években szintén a cigányzenekar elég szegényes világba éltem, mert nem voltak helyek, vagy nem volt rá alkalom, hogy zenéljenek. Ugyanis sajnos most is van ez, hogy ez nagyon ritkán adódnak, hogy az ember étteremben zenéljen. Az én időmben még ez természetes volt. Én elvégeztem 10 évig a Rajkó zenekarba, ott voltam, és mikor kijöttem, akkor azt sem tudtam, hova menjek zenélni, mert annyi helyre hívtak, mehettem volna, mert annyi étterem volt, és annyi zenekar működött.
4: Rajkó zenekar előtt a zeneiskolában tanultál, és akkor gondolom természetesen otthonról hoztad te is a cigány zenét magaddal.
5: Hát így van, én Szolnokon tanultam, meg otthon egymástól tanultunk, én már mikor feljöttem, akkor már tudtam nagybőgőzni, és egy fél év múlva én bekerültem már a nagy zenekarba, ahol...
4: A Rajkóban,
5: Rajkó ugye? Zenekarban, igen, ahol ott voltam majdnem 10 évig, a szólamvezető nagybőgős volt.
4: De ez nagy dicsőség, hiszen azért mindenki erre vágyott, aki a kis zenekarban kezdett, hogy bekerülhessen a nagy zenekarba végre.
5: Egy fél év után én bekerültem, mert a idősebbek azok mentek ki a vendéglátóba, mert akkor az volt a sík, hogy ki eljön a Rajkó zenekarba, akkor megy a vendéglátóba játszani, vagy pedig másik együttesben, mint az állami nép. Az egyik barátom az állami nép együttesben ment, a Maka Gyuszi, ő oda ment az állami nép együttesbe. A Horváth Rudi, akivel szintén együtt voltunk, akkor ők voltak az szólamvezetők, az meg azt hiszem a Lakatos Sándornak a zenekarában ment. És utána én lettem a szólamvezető, már 17 éves korom óta, és még ott voltam akkor végig, és rengeteget jártam külföldre az együttesen, nagyon jó volt, nagyon jó éreztem magamat, talán az életemben nem éreztem úgy jól magamat, mint mikor a Lajkó zenekarnak voltam ott, ami a 10 éven keresztül.
4: Miért volt ilyen izgalmas, ilyen jó ez az időszak számodra?
5: Azért is jó volt, mert rengeteg előadásunk van, rengeteg munka volt, és nem volt unatkozás, sok próba, gyakorlás, egész nap gyakoroltunk, próbáltunk, akkor rengeteget jártunk külföldre, érdemes volt tanulni, mert tényleg nagyon, nagyon jó volt, és mindenhol nagyon szerettek bennünket. Például legelőször mi voltunk a Rajkó zenekarral Izraelbe 1965-ben. Akkor voltam kint a Witten 68-ban, Szófiában, olyanok voltak kint, mint a Hofi Géza, Kudlik Júli, akkor még az Antal Imre szintén zongoraművész volt, akkor a sorolhatnám a rengeteg Kós Jancsi, rengeteg olyan művésszel voltunk ki, aki ma már tényleg csak az ember jó szívvel néz rájuk, hallgat, néz rájuk, meg mit tudom én mi. Úgyhogy
4: ez a fit, ez a világi ifjúsági találkozó.
5: Ez a világi ifjúsági találkozó.
4: De igen. Azért én nekem az érzésem, hogy nem csak ők voltak hatalmas sztárok akkoriban, hanem a Rajkó zenekar is.
5: Hát a Rajkó zenekar az óriási nagy sztár volt abban az időben. Például a Lendvai Jenő, a Lendvai Jóska, aki a Száztagónak a főprímása, azok voltak ottan. Akkor a
4: nagypapa is ott volt akkor, ugye?
5: Ő akkor nagypapád, akkor már ő nem volt a Rajkóba.
4: Volt, igen.
5: Ők átmentek a Budapest Tánc Együttesbe, Jónás Mátyása. Megalakították a Budapest Tánc Együttest, és ők lettek a népi zenekar. Hát az nagyon híres zenekar volt a Jónás Mátyás zenekar. Jónás Mátyás zenekar.
4: Egyébként miért akartál bekerülni a Rajkóba? Látod akkor gondolom magad előtt a példát, hát a nagypapa is, az Ökrös József is akkor ott muzsikált.
5: Így van. Hát akkor az volt a siker, ez a Rajkó zenekar. A Rajkók valahol megjelentek, úgy néztek rájuk, mint egy igazi nagy művészekre. Akkor a cigány fiúknak az volt a mindenük, hogy bekerüljenek a Rajkó zenekarba. Minden évben körülbelül 80-100 gyerek volt, akik mentek meghallgatásra, hogy felvételizni. Na most abból általában minden évben 8-10 gyereket fölvettek, mert szintén annyian el is jöttek, és az utánpótlás meg mindig kellett. És akkor másiképpen próbálkoztak, sikerült, vagy nem úgy fejlődtek, nem úgy gyakoroltak, ahogy kellett volna. És akkor sokan lemorzsolódtak.
4: Hát azért ez nem volt olyan könnyű ám.
5: Hát
4: tehát,
5: nem.
4: Hogy ott arra, nem. Ott tehát járt, ott rengeteg munka volt benne.
5: Ott jártunk iskolába. Én például ott érettségiztem a Rajkó zenekarban.
4: De ezt a Gyula bácsi meg is követelte, a Farkas Gyula, aki tulajdonképpen a zenekarnak a vezetője volt.
5: Hát hogy ne követeltem volna, mert kötelező volt iskolába járni. Ott volt hangszeres tanárok voltak, Nagy Bőgőre, Hegedűre, Brácsára, mindenféle zenei oktatások mentek. Az olyan volt, mint egy igazi konzervatórium.
4: Téged kik tanítottak?
5: Engemet a Mihalik, akkor a Lakatos Béla, akik az operaháznak voltak a szólamvezető nagy bőgősei, akkor Pege Aladár, én ahhoz jártam, a Pege Aladárhoz, az nagyon híres nagy bőgős volt. A Lakatos Béla is szintén, de ezek mind a hárman ott tanítottak a Rajkó zenekarban. Mikor melyik ért rá? Mert az operaházban nagyon el voltak ők foglalva, mert ők voltak hárommal a igazi szólamvezetők. Hát a Pege meg az a tánzenébe is, meg a jazzbe is nagyon híres volt.
4: Tehát akkor itt tanultál klasszikus zenét tulajdonképpen. Tanultál akkor a zenekarban a Gyula bácsitól cigányzenét.
5: És tánzenéztek a Pegétől.
4: Aha. Úgyhogy, és milyen órák voltak még?
5: Hát az iskolában mi kijártunk a Fazekasba, a Horváth Mihály térre, az a híres gimnázium.
4: És akkor ott is érettségiztetek. És esetleg szakmai tantárgyak, mint a zeneelmélet, vagy zenetörténet, vagy ilyesmi?
5: Zeneelmélet, ugyanúgy minden volt, mint egy más konzervatórium. Zeneelmélettől kezdve zenetörténelem volt ott mindenféle.
4: És akkor miután tulajdonképpen elvégeztétek a Rajkót, utána akkor mehettetek az OSK-ba vizsgázni?
5: Úgy néz ki, már lejárt a szerződésünk, és akkor elengedtek bennünket vizsgázni az OSK-ba, mert ott külön vizsga kellett. És a legjobbakat kapták mindig a zenészeink. Úgyhogy
4: hát mert ott olyan képzés volt
5: olyan
4: a Rajkóban.
5: Olyan képzés volt a Rajkóban, igen. Aha.
4: És akkor utána mentél, gondolom, muzsikálni zenekarokhoz.
5: Hát én mikor kijöttem az együttesbe.
4: Nagybőgősként,
5: igen. 74-ben, akkor a Mezei Gogó Jóskával kezdtem az Olimpia szállóba, és hát olyan emberek voltak ott, mint a Horváth Zoli, Bódi Jenő, Rigó Jancsi, a Cimbalmos, Tipő, Horváth Tibi, az embert sok helyre meghívták zenélni. Én ott, akkor ott kezdtem, ott voltam a mezejében 2 évig, aki szintén a Rajkó zenekarnak volt a prímása. A Keskeny Ferivel játszottam Hollandiában, akiket ugye szintén a Rajkóban, meg hát akik nem voltak a Rajkó zenekarban, olyanokkal is játszottam természetesen.
4: Sok felé jártál a világban. Említs már meg nekünk néhány országot, akár a Rajkókkal. Melyik volt a legemlékezetesebb hát ezek közül?
5: Én 1982-ben az Atrium Hotellal voltunk kint a világkiállításon Knoxville-ban. És az a Farkasendő barátommal, az volt a prímás, és nagyon szerettek bennünket ott az olimpiában. És akkorában lett, azt hiszem, Magyarországon a Hyatt Hotelek. Ez egy lánc. Ott voltunk, az első fellépésünk Chicagóban volt, szintén az Atrium Hotellal, Hyatt-tal, és akkor utána pedig Nassilben voltunk a világkiállításon 2 hétig. Például ez egy nagyon nagy élmény volt, mert tényleg ez olyan volt, hogy utána voltunk mi együtt egy másik világkiállításon, Portugáliában, a Lisszabonban, ugye?
4: Akkor 2 világkiállításon is voltál.
5: Igen, két világkiállításon.
4: És akkor a második volt a Lisszaboni.
5: Második a Lisszabon a 100-ban. És akkor utána meg a világifjúsági találkozón is kétszer voltam, ott meg, ahogy mondtam, a Szófiába, és akkor utána voltam a Berlinibe.
4: Hát azért ez óriási dolog egyébként, hogy fiatalon az ember tulajdonképpen bejárja a világot, egy sztár csapattal, egy sztár bandával, zenekarral, azért ez óriási dolog, és hát akkoriban azért nem volt ez jellemző, hogy az átlag magyar állampolgár az sokat utazhatott volna. Hát tehát ez tulajdonképpen a cigányzenészeknek egy kiváltsága volt.
5: Annyira szerették a cigányzenét, úgy képzeld el, hogy például, ez szintén még a Rajkó zenekarban volt, 1967-től 4 vagy 5 éven keresztül kijártunk minden nyáron Párizsba, a Bobino színházba, ez a Bombártonban. És mindig olyan 2,5-3 hónapig voltunk kint.
4: Azért az elég hosszú.
5: Hát akkor legény ember volt, nem volt még család, nem volt teljesen, nem voltak gyerekek. Nekünk ez egy élmény volt. És úgy képzeld el, ugye, hát ez 56 után volt, a forradalom után volt, és rengeteg diszidens, hát akkor még úgy mondták, hogy diszidens magyarok, ott voltak az előadásainkon, és akkor este mindig vittek ki magukhoz, vagy elvittek éttermekbe főzni, és akkor vittük a hangszereket, muzsikáltunk neki. Hát pénzeltek is bennünk természetesen, úgyhogy jó, tudtunk vásárolgatni a családnak, hát kellett is, mert itt mi is 7-en voltunk testvérek,

0: Farkas Zsula, de nagyon nagy szíve volt neki. Nagyon, nagyon szeretett bennünket, de nagyon szigorú volt. Uh-huh. Úgyhogy nem lehetett hülyéskedni ottan. Muszáj volt teljesíteni, mert ha nem, akkor egy évig letiltott, nem mehettél sehova se. Külföldre sem, meg mit tudom én. Jó, az elnézte, hogyha csajoztál, vagy éjszaka nem mentél az a időbe. Mondjuk azt, őt nem érdekelte, csak a teljesítmény. Uh-huh. Azt se szerette, ha mentünk zeneórára. Akkor utána én az édesapáddal is játszottam sokáig, sokat a Rajkó zenekarban. Hát például volt egy olyan, képzeld el, hogy tanultunk egy számot, úgy hívták, hogy plakátrovasztó. Nem tudom, hogy hallottál, mert kedves ellenség. Hát apádám, hát ezt úgy képzeld el, hogy hát az borzalmas nehéz volt, és a MÁV szimfonikusoknak a fúvó zenekarával ők voltak velünk. Hát na most ők egy teljesen másfajta zene.
1: Hát, persze.
0: Hát, ők náluk egy, szóval olyan valami le van írva, az pontos ugyanúgy van. Igen. Náluk meg van egy prímás, akit kellett nézni, ő meg nézte a táncosokat. Na ez csak az édesapát tudta megcsinálni. Az Andris. A Suki András, aki neked az édesapád. De akkor lehetett volna 15-16 éves. Úgyhogy ezek nagyon nehéz számok, tényleg nehéz számok voltak. Ezek ilyen modern számok voltak, és mondom neked, a MÁV szimfonikus zenekarnak volt ott a fúvó zenekar, azok voltak vagy 30-an, meg mi is vagy 30-an. Úgyhogy azt hiszem, a Madách Színházba léptünk fel vele, meg a már nem is tudom, lehet, hogy a Operaházba is.
1: Ez érdekes összhangzás lehetett. Hogy tanított egyébként a Gyula bácsi?
0: Hát a Gyula
1: bácsi... Mert ő ugyebár alapvetően hegedűs.
0: Igen, hát a Gyula bácsi, hogy mondjam neki, ő éjszaka megcsinálta a partitúrákat, és őnek le volt írva minden cimbalomnak is a kottája a partitúrákban, és akkor ő magyarázta a cimbalmosnak, hogy itt üzd meg, ott üzd meg a hangokat, és akkor abból kijött az akkord. És a brácsásoknak is szintén elmondta, hogy milyen hangokat fogjanak, a tercnek is, a nagybőgőnek, klarnétnak, és akkor az így összejött egybe.
1: Tehát nem stimmeket kaptatok, kottákat, hanem tulajdonképpen megmutatta?
0: Hogy mondjam neked, ő megmutatta most, hogy itt is meg a cimbalomot, tehát itt az volt a lényeg, főleg a cimbalomnak. Itt is meg a cimbalomnak, mondjuk a basszust, és akkor innen indítsd a hangokat, és az akkordát. Meg hát annyira fejlettek voltak már a mi időnkben a gyerekek zeneileg, hogy mondta Gyula bácsi, hogy már tudtuk, hogy milyen akkord. Hallottuk mindenkinek általában, olyan hallása volt neki, hogy abszolút hallása volt mindenkinek, legtöbbjünknek, és akkor csak annyi kellett, hogy megütötte a hangszert, és utána megmondta a bőgőnek, hogy a G-húron fog meg az át, vagy a D-húron, hát, hogy ahhoz az akkordhoz illetjen, és a brácsnak is, tercnek is, és akkor szépen az összeszólt nagyon, összejöttek.
1: És ön ezt hegedű mutatta, vagy esetleg előbb megfogta néha nagybőgőt is? Nem. Láttam róla például képet, amikor nagybőgőzik.
0: Olyan is volt, akinek megmutatta, de hát aki még nem tudott hangszert, annak oda ment hozzá, és megmutatta. De hát általában már, aki oda ment a Rajkó zenekarba, azok már ismerték a hangszereiket.
1: Meg hát természetesen kottából is tudták volna ezeket játszani, de mégiscsak Gyula bácsinak volt egy sajátos megoldása.
0: Igen, így van. Például tanultuk a 14. rapszódiát, és akkor a bőgősök hozzák be az első ütemeket, és akkor az a hátul van az üres évúr, és onnan kellett kezdeni. Nem mindegy, hogy most a G-húron fent játszol, vagy nem, vagy a fent, vagy a D-húron, vagy hanem annak úgy kellett megszólalni, mint egy szimfonikus zenekarnak.
1: De ezt ő vonósként jól tudta tulajdonképpen.
0: Hát ő nagyon értett hozzá.
1: Térjünk egy picit vissza. Mikor jöttél föl Budapestre, illetve mikor jött föl a család Budapestre? Hiszen alapvetően Törökszent Miklósról származunk.
0: Hát mondom, a Jóskánk, neked a nagyapád, ő jött fel legelőször, meg a bátyám a Laci, ők együtt jöttek, meg a Lóli Gyuri, ő is nagy bőgős, szintén úrnak a testvérem.
1: A nemzetbőgőse.
0: Nemzetbőgőse, így van. Akkor volt a Tabányi Tóniéknak az apjuk, úgy jöttek fel ők hároman. Először, illetve négyen jöttek fel, mert a Lacinka az nem bírt megmaradni Pesten, hanem ő visszament, mert ő nagyon anyás volt. Ezek hároman itt megmaradtak, és ők bejárták ők is szintén a világot. Ők is voltak a bécsi világifjúsági találkozón, ők is voltak sok helyen, Rajkó zenekarral.
1: Tehát tulajdonképpen aztán szépen az évek alatt az egész család feljött Pestre, azért, hogy itt muzsikáljanak, itt tanuljanak.
0: Hát ők már a 80-as évek elején jöttek fel. Édesanyámék azt hiszem 79-ben jöttek föl. A lakásukat elcserélték ide Budapestre, mert már mindjárt itt éltünk Pesten, neked a nagyapádék is,

0: anyukádék is itt éltek. Akkor feljött a Lacink, a legidősebb bátyám, a Gyusziék, akkor a Karcsi az is már szintén itt volt fent Pesten, a klarnétos, aki a Honvéd együttesben volt, és akkor a két öcsém jött fel, a zongorista, meg a két zongorista, meg a Lacinka szakszofonos, és akkor ők bekezdtek a Kartember sörözőbe.
1: Már akkor?
0: Akkor persze, és ott voltak vagy 20 éven keresztül.
1: Aha.
0: Úgyhogy itt volt az egész család, utána már felkerültünk, mindjárt felkerültek.
1: Nekem olyan élményeim vannak még a gyerekkoromból, hogy amikor összejött a család, akkor nagy muzsikálások voltak.
0: Hát igen, minden vasárnap összejöttünk az édesanyám. Általában akkor voltunk szünneposok a vendéglátóba, és úgy csináltuk, hogy vasárnaponként legyünk szabadnaposok, és akkor ott összejöttünk, és akkor muzsikálgattunk, beszélgettünk, egy-két pohár bort megittunk is. De mondjuk az nem volt jellemző valóban az italozás. De nagyon jó éreztük magunkat, és akkor ott egész délután a gyerekek jöttek az antiskáért.
1: Én is jó, igen.
0: Nekem az gyerekei
1: ott jöttek.
0: Ott lett mindenki.
1: És ott játszottunk.
0: Az a gyerekek is már ott zenéltek, zongoráztak mindenki, akkor harmonikáztak. Mentek a mindenféle hangszerek. Nagybőgők mentek. Egyik onnak a öcsém, a nővéremnek az unokája, az a Lakatos Robinak volt a nagybőgőse.
1: Aha.
0: A Robi Lakatosnak. Minden. Szóval,
1: említsük meg ők, azért őket is egyébként mindenféleképpen. Tehát például a Bódi Gyuszi, ő harmonikás, szoktuk itt hallani a rádióban.
0: Hát a Bódi Gyuszi, az is a nővéremnek az unokája. Például volt neki, volt egy olyan műsor, hogy előtte az utódom, Tabányinak volt a utódja. A híres Tabányi harmonikás, Tabányi Mihály, igen, úgy hívták, annak volt a egyik legjobb tanítványa. Sokszor gyereknek is közösen fölléptek együtt, voltam, mint neki többször a koncertjén is.
1: Tehát az Ökrös Karcsi, aki tulajdonképpen a Budapest Bárnak a zongoristája,
0: igen.
1: Ő is a főiskolán kezdte, ugyebár a Zeneakadémia tanárképzőjén kezdte a felsőfokú tanulmányait, igen. És aztán bekerült a zenekarba, ott harmonikázott is, mert igen. A Karcsi is tanult harmonikázni.
0: Persze.
1: És aztán végül is ott ragadt, mint billentyűs.
0: Hát ő nagyon szereti ezt a műfajt.
1: Nagyon.
0: Ezt. Így van. És aki a múltkor a vendéged volt, a Kállai Kisernő, most azzal jár nagyon sokat muzsikálni együtt. És azt mondta a Kállai Kisernő, gyerek, múltkor beszélgettem vele a piacon, hogy ő még ilyen muzsikusan nem találkozott, mint a Karcsi. De szó szerint ezt mondta.
1: Nagyon sokszínű.
0: Ja, és sok nagyon, azt mondja, nagyon boldog, azt mondja, hogy egy ilyen fiatal emberrel muzsikál.
1: De jó. Ja. Ezeket jó hallani.
0: Persze. Hát, de nálunk mindenki az egész családban, hogyha bekerül valaki egy zenekarba, nagyon örömmel veszik. Ezelőtt is, meg most is, a mai napig is. Uh-huh. Úgyhogy.
1: Tehát igazi zenés család.
0: Így van.
1: Igazi zenés család, cigány zenés család, és amikor összejöttünk, akkor hatalmas zenélések voltak, és ez számomra gyerekkoromban ez nagyon-nagyon hát, nagy élmény
0: persze,
1: volt.
0: Élmény volt, így van.
1: És hát ezek nagy hatással vannak az emberre, és természetesen, amikor egy ilyen családban nő föl az ember, akkor nem biztos, hogy azon gondolkodik, hogy mondjuk informatikus legyen.
0: Így van.
1: Igen, és tehát akkor ez olyan természet.
0: Az igazság, hogy abban az időben, az én időmben, amikor tényleg fiatal voltam, meg egészen 90-ig, ez a muzsikus szakma, ez nagyon szép volt szerintem. Hát nem tudom, hogy máshogy gondolja, de nekem nagyon, nagyon tetszett, és nem is szerettem volna más lenni. És például olyan hazafiak voltunk mindnyájon, nem csak az én családom, a baráti körömben is, hogy pedig nagyon sokszor mondták, hogy maradjunk kint, és kínáltak volna a helyet is, meg bármit, de senkinek eszébe nem jutott volna, hogy kimaradjon. A Budapestet nem adtuk volna semmiért.
1: Így van.
0: Mikor ember végig mentünk a Rottenbüller utcán, Pepelén, ott laktam kollégiumban 6 évig. De azt nem adtam volna semmiért. Ott a Rorsák telébe, mikor próbáltunk, és akkor készültünk a bitre. Képzeld el, és nagyon meleg volt. Volt egy, akkor az udvarra építettek egy ilyen hangártermet, és ott próbáltunk. De azon se ablak, semmi nem volt az a hangártermen. És ott próbáltunk, olyan meleg volt, olyan 50-60 fok, és órákon keresztül teljesen új műsorral mentünk ki a Szófia Vitre, és akkor voltunk ilyen 20 évesek. És akkor letette mindenki a hangszert, Gyula bácsot nézett, hogy hova megy az egész, mert mindenki megunta, és akkor kimentünk a Rorsák térre, ott ültünk egy fél órát, ottan feltöltöttünk egy kis levegővel, és utána visszamentünk. De azt nem adtuk volna semmiért oda. Hogy odakint kimenjünk meg, hogy adtak volna nekünk helyet, meg éttermes, meg bármi jó létet, lehet, hogy jobb életet volna, de hát Szerintem ettől nem volt jobb élet, mint ami mi ott voltunk fiatalokon. Rajkó zenekarban. Nagyon jó, nagyon, nagyon szerettük.
1: Hogy telt egy napotok?
0: Hát nem volt könnyű, mondom neked őszintén. Mikor nem volt előadás, vagy nem mentünk turnékra, akkor úgy volt, hogy reggel én a kollégünkről beszélek. 3-4-7-kor volt ébresztő, volt egy nevelőtanár, aki velünk lakott a kollégiumban, de azt nem tudom, hogy volt egy családja neki, mert mindig velünk volt, de valószínű lehetett neki. Szabó Zsoltnak hívták az urat. De nagyon rendes volt az is. De szigorú volt, de rendes.
1: A Gerendási István is egyébként így kezdett nevelőtanárként.
0: A Gerendási István, igen, a korábban került oda, amikor én már jöttem el.
1: Ja, aha. Ő 76-ban került oda, ha jól emlékszem, és végül is aztán
0: ő lett az 73-ban jöttem el.
1: Igen, ja. Ő lett az igazgatója később a Rajkó zenekarnak. Szóval visszatérve, hogy milyen volt egy nap?
0: Hát 3-4-7-kor volt az ébresztés, és hogyha véletlenül valaki nem pattant ki mindjárt az ágyból, úgy mint akad, akkor a Szabó Zsolt, a tanár úr, a bucsikuk tanár úr, akkor mutatta, hogy 10 forint levonás. 10 forint levonás, és hogyha ha még egyszer még bejött, akkor se keltél föl, mert hát előtte való éjszak hajnalban jöttél haza, előadásról, vagy a hoteli fuságból, vagy mit tudom én, koncertről, vagy kimaradtál, csajoztál, vagy valami, és akkor egy óra fele értünk haza, vagy kettő, és akkor 3-7-kor ébresztő volt akkor is, mert menni kellett iskolába, 8-kor, már jöttek a tanárok. És előtte reggeli mosakodás, egymásra kellett azért várni, mert volt, jó, igaz, volt két fürdőszoba, de hát laktunk a kollégiumban 35-40-en. Uh-huh. 4 szoba volt, egyikben laktunk 8-an, 6-an, 10-en, jó nagy szobák, olyan emeletes ágyak voltak. De akkor még nem volt központi fűtés, magunknak kellett fűteni. Kályák voltak, persze. De ez galvas volt az is. Úgyhogy főleg hétvégén nem volt, akkor nem volt fűtő sem, mert ha hétköznap jött a fűtő, a reggel begyújtott meg, mit mondani, de délután már, hogyha akartál meleg lenni, rá kellett tenni a tűzre, vagy újból begyújtani. Úgyhogy nem úgy voltam ez olyan, mint most volt a Rajkó zenekarnak a tagja, annak, hogy központi fűtés, meg mit tudom én. Akkor még nem úgy, emeletes ágyak is voltak. Én mindig az emeleten aludtam, mert lent nem szerettem lenni. Úgyhogy jó volt.
2: A mai napon idősebb Ökrös Tibor nagybőgős mesélt nekünk az Ökrös muzsikus dinasztia történetéről, az életéről és a Rajkó zenekar múltjáról. A beszélgetés folytatása érdekében tartsanak velünk holnap is, 22 órától. A szerkesztő műsorvezető Dr. Suki András volt. A viszont hallásra!
3: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében. Művészet, kultúra, hagyomány.
4: Ez a Roma Szalon.
3: A 100.3 Rádió Digben. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

Hogy valóban a mi hangunk szóljon, szólj hozzá te is! Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.

Hogy valóban a mi hangunk szóljon, szólj hozzá te is! Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.

0: Rádiódik. A Rádiódikben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem. Aki a kívánságokat teljesíti, Bódi Csabi Junior, Bódik Kívánság Show. A 100.3 Rádiódikben a műsor termék megjelenítés tartalmazott. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádiódikben.
1: Az oktatás szellemisége formálja a közösséget, megalapozza a nemzet jövőjét. Hangoztatta Baka András köztársasági elnök a Somogy megyei Nagybajonban kedden. Az államfő a Csokonai Vitéz Mihály általános iskola és kollégium tanévnyitó ünnepségén azt mondta, vallja, hogy a pedagógusok munkája stratégiai fontosságú az egész nemzet számára. A pedagógus egyszerre odafigyel és fejleszt, pszichológiai módszereket alkalmaz, példát mutat és belső tartást ad, esetenként szociális munkát végez, tette hozzá. Úgy fogalmazott, nem véletlen, hogy a régi időkben a pedagógusi hivatást a legmagasabb fokú elismerés övezte, és ő hiszi, hogy ma is ezt érdemli. Ebben a tanévben is térítésmentesen igényelhető a humán papillomavírus, a HPV elleni védőoltás, amelyet majd iskolai keretek között kapnak meg a diákok. Oroszi Beatrix országos tiszti főorvos a keddi budapesti sajtótájékoztatón elmondta, az oltást azok kérhetik, akiknek a lánya vagy fia 7. évfolyamra jár. Hozzátette, a szülők a tanév első napjában megkapják a tájékoztatót az oltásról, annak fontosságáról, majd szeptember 15-éig kell a szülői hozzájáruló nyilatkozatot kitöltve aláír visszajuttatni az iskolába. A szakember kitért arra, hogy a HPV elleni vakcina akkor a leghatékonyabb, ha még a szexuális élet megkezdése előtt beadják. A kormányhivatal főépületének üvegfelületeit tisztító szakember zuhant le a magasból és halt meg kedden, Szegeden, közölte a Csongrád-Csanád vármegyei kormányhivatal közösségi oldalán. A kormányhivatal szegedi Rákóczi téri főépülete üvegfelületeinek tisztításával megbízott vállalkozó egyik munkavállalója halálos kimenetelő munkabalesetet szenvedett, írták. A baleset körülményeit a kormányhivatal foglalkoztatási, foglalkoztatás felügyeleti és munkavédelmi főosztályának szakemberei is vizsgálják. Az ügy részleteiről további információt csak a vizsgálat lezárását követően adnak. A Csongrád-Csanád vármegyei kormányhivatal őszinte részvétét fejezi ki az elhunyt hozzátartozóinak és osztozik a család fájdalmában, áll a közleményben. Jogerősen 7 év börtönbüntetést szabott ki a pécsi ítélőtábla egy zalai férfira, mert különösen jelentős mennyiségben állított elő és értékesített amfetamin tartalmú kábítószert, közölte a bíróság. Közleményükben azt írták, a vádlott anyagi nehézségei miatt döntött úgy, hogy kábítószert fog előállítani. Az amfetamin olajat és egyéb anyagokat beszerezte, majd havonta 1,5-2 kg fogyasztásra kész anyagot állított elő egy interneten megszerzett recept alapján. A drogot csomagokba adagolt, majd azokat 800-1000 forintos grammonkénti áron értékesítette egy kábítószerfogyasztó és értékesítő férfinek.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádiódikben.
2: Gyere, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diktóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik, korábbi adásunk ismétlése következik. Roma művészet, roma kultúra, akkor Roma Szalon. A Rádiódik kulturális műsora. Tarts velünk minden hétköznap. Roma Szalon.
3: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják a Rádiódik FM 100,3 MHz-es frekvencián. 2025. február 13-a csütörtök van, és a pontos idő 22 óra 5 perc. Mai napon ismét idősebb Ökrös Tibor nagybőgős mesél nekünk a Rajkós éveiről, az életéről és az Ökrös család történetéről. Tartsanak velünk a ma este folyamán is.
4: Szóval visszatérve, hogy milyen volt egy nap?
5: Hát 3-4-7-kor volt az ébresztés, és hogyha véletlenül valaki nem pattant ki mindjárt az ágyból, úgy mint akad, akkor a Szabó Zsolt, a tanár úr, úgy hívtuk tanár úr, akkor mutatta, hogy 10 forint levonás. 10 forint levonás. És hogyha ha még egyszer még bejött, akkor se keltél föl, mert hát előtte való éjszak hajnalban jöttél haza, előadásról, vagy a hoteli fuságból, vagy mit tudom én, mi koncertről, vagy kimaradtál, csajoztál, vagy valami, és akkor 1 óra fele értünk haza, vagy 2, és akkor 3-7-kor ébresztő volt akkor is, mert menni kellett iskolába, 8-kor, már jöttek a tanárok. És előtte reggeli, mosakodás, egymásra kellett azért várni, mert volt, jó, igaz, volt két fürdőszoba, de hát laktunk a kollégiumban 35-40-en. Uh-huh. Négy szoba volt, egyikben laktunk 80, 60, 10, jó nagy szobák, ilyen emeletes ágyak voltak. De akkor még nem volt központi fűtés, magunknak kellett fűteni. Kályhák voltak, persze. De izgalmas volt az is. Úgyhogy főleg hétvégén nem volt, akkor nem volt fűtő sem, mert ha hétköznap jött a fűtő, a reggel begyújtott meg, mit mondani, de délután már, hogyha akartál meleg lenni, rá kellett tenni a tűzre, vagy újból begyújtani. Úgyhogy nem volt, nem úgy voltam ez olyan, mint most volt a Rajkó zenekarnak a tagja, hogy központi fűtés, meg mit tudom én. Akkor még nem úgy, emeletes ágyak is voltak. Én mindig az emeleten aludtam, mert lent nem szerettem lenni. Úgyhogy jó volt.
4: És akkor mentetek az iskolába?
5: Ott mentünk az iskolába, ott voltunk 12:30-ig. Fél tizenkettőig. Akkor déle, akkor ebéd volt, kaptunk ilyen ebédjegyeket, akkor ott helybe főztek. Lementünk ott ebédelni, akkor egy órától kezdődtek a zeneórák, akkor a zenekai próba volt 2-től 5-ig. Uh-huh. Na most onnan el lehetett menni zeneórára, de a Gyula bácsi nem örült neki. Mert hogy akkor nem volt kivel foglalkozzon. Uh-huh. Vagy a cimbalom hiányzott, vagy a bőgő, vagy a brács, vagy valaki hiányzott. És akkor mindig mondtam, uraim, maguk mindig mennek órá, máshova mennek, nem tudott róválni, de azért összejöttek a próbák is. De hát muszáj volt elmenni zeneórára is, uh-huh. hangszerképzésre.
4: Azért a 3 órás próba az megterhelő. Hát
5: akkor jött a nyár. Nyáron viszont dupla próba volt.
4: Amikor nem volt iskola, amikor nem közismereti volt iskola. Oktatás.
5: Reggel 9-től délig. Uh-huh. És utána ebéd, és 2-től 5-ig megint próba. Uh-huh. Persze.
4: És vége lett a próbának, akkor gondolom, vagy mentetek hát a koncertre?
5: Hát volt, amikor már reggel mentünk turnére. Például mentél egy Nyíregyházára, akkor már reggel 6-kor indulás volt. Uh-huh. És akkor mire hazabergődti, éjjel 2-3 volt. Uff. Szóval volt ott meló.
4: Hát azért ez kicsiknek, azért ez igazi kihívás.
5: Hát a kicsiknek, azért az nem volt, az nem úgy volt. Ez már a rendes zenekar.
4: Ez a nagy zenekar volt.
5: Aki már persze ütőképes zenekarok voltak. Akkor januárban megkezdődött a turné. Ilyen 3 hetes, 2 hetes turné. Egyszerre 2-3 zenekar ment. Hm. Egyik ment, mit tudom én, Dunántúrra, másik Szabolcsba, akkor Szeged környékire, és akkor ott mentek ott az előadások. Uh-huh. És ott laktál a központba, és akkor onnan estén délutánonként előadásokra mentünk. Szóval ez nem volt olyan könnyű, de nekünk ez volt benne az érdekes, meg ez volt az izgalmas.
4: És ha mondjuk nem volt koncert, vagy turné, akkor meg mehettetek a Hotel Ifjúságba, gondolom.
5: Akkor esténként volt a Hotel Ifjúság. Az oda egy 6-20 zenekar, mindig ki volt válasz, vagy attól függ, ki ért rá.
4: És akkor ott kiknek játszottatok?
5: Hát ott kérlek szépen a szálló vendégeknek. Uh-huh. Meg hát bejöttek Budapestről is. Akkor vidékről jöttek ilyen január-februárban, ilyen termelőszövetkezetből, tudod, ezek, akik jó munkások voltak.
4: Én azt gondolom, hogy egyébként ez a rendszeres előadás a Hotel Ifjúságban olyan gyakorlatot adott ezeknek a zenészeknek, ezeknek a fiataloknak, olyan színpadi rutint, ami tulajdonképpen máshol nem szerezhető meg, csak valóban a színpadon.
5: Hát igen, aki komolyan vette a dolgot, és hát most nem azt mondom, hogy mindenkiből lett sztár, de aki komolyan vette, például a Berki Bélával jártunk a Ki mit tudra, 70-ben volt, vagy 71-ben, ő Ki mit tud győztes is volt. Uh-huh, uh-huh. Na most az, ő akkor katona volt, mert onnan is bevittek katonának, én is voltam katona, de hál' Istennek 6 hónapig voltam, mert utána volt rám szükség, és akkor visszavittek. De hát úgy képzeld el, hogy mentünk volna, illetve ment is a zenekar, szintén ki a Bobinóba, 68-ba, és megjött nekem a behívó, de én még a fő próbán ott voltam. Táncosokkal vannak, tudod, és akkor meg énekesek voltak, és akkor teljesen komplett műsor, aztán a fő próbán azt el kellett csinálni, mint egy előadáson lettünk volna. És akkor a fő próbán még ott voltam, azt mondta a Szigeti, hogy el fogja intézni, hogy ne akkor vanuljak be, hanem majd máskor, amikor nem lesz ilyen nagy szükség rám. Tehát valami miatt nem tudta elintézni. Ők mentek ugyanazon napon ki Franciaországba, én meg bevonultam Szolnokra, Szandaszőlősre, katonaságra. Oh. Úgyhogy ott voltam egy fél évig. Uh-huh. Mint őrkatona.
4: De akkoriban azért másfél-két év volt.
5: Két év volt a katonaság. Utána 6 hónap múlva szükség volt rám, és akkor valahogy elintézték, hogy kikerüljek.
4: Uh-huh. De azért ez jó, ez szerencse volt. Hogy,
5: persze, persze.
4: Hogy akkor ez nagy könnyebbség.
5: Volt, akinek teljesen sikerült, de engem szerintem ott Miklósról tettek be. Már mindegy, megtörtént, de nem volt baj.
4: Milyen volt Török Szent Miklóson az élet?
5: Általában szegényebbek az emberek, mint Budapesten, főleg hát a romáknál is, hát muzsikálás nem volt. Mondjuk az én apám az muzsikált mindig, volt egy értelem, de hát például neked a apai nagybátyáddal, azzal muzsikált a Sanyi bátyáddal.
4: Uh-huh. Apunak a testvére.
5: Így van, apukádnak a testvére. Azzal muzsikált, meg zongorista, nem is tudom, hároman vagy négyen, nekik volt helyük, de hát arra kevés volt, hogy egy családot eltartsanak, mellette még kellett nekik dolgozni is. Uh-huh. Na most egy gyár volt lent ott Török-Szent Miklóson, uh-huh. és hát annyi embernek az kevés volt, úgyhogy nagy munkanélküliség volt, csóroság volt, hát főleg télen. Uh-huh. Nyáron már jobb volt, mert azért mindenki elment muzsikálni vidékre, vagy valahova, uh-huh. de szóval nehéz volt, nem volt könnyű. Uh-huh. Főleg, ha mindenkinek 5-6 gyereke volt, meg 7, úgyhogy nem, senki nem panaszkodott, csak most, ahogy visszagondolok, érzem, hogy ez az a csóroságból. Na de akkor nem vettük föl. Uh-huh. Az volt a természetes. Mindenki csóró volt, egy cipője volt mindenkinek, meg mit tudom én, meg olyan is volt, hogy egy családban volt 5 gyerek, és 2-nek volt csak cipője. Uh-huh. Szóval minden, szegénység volt. Na. Uh-huh. Ha erre gondoltál, nem tudom, hogy erre gondoltál.
4: Ez nagyon érdekes egyébként, hogy időnként szóba kerül tulajdonképpen apukám is és a családja is, hiszen ők is Török Szent Miklósról valók, és tulajdonképpen a Suki család és az Ökrös család ott élt egymás mellett.
5: Na most.
4: És nagyon érdekes, hogy a két család egyébként több helyen is összefonódott.
5: Na most vidéken ez úgy van, ez azért van, mert általában a vidéki emberek csak olyanhoz mennek feleségül, vagy olyanhoz adják a gyerekek, akit ismernek. Uh-huh. Na most például, amiről beszéltél, hogy a fonódás, ez vagy ez ennek a rokona, vagy annak a rokona, szegről uh-huh. végre mindenkinek a mindenkinek a rokona. Valahogy összejönnek ezek a családi dolgok. Uh-huh. Nálunk is azért az egész családban nagyon sok ökrös van, és lesz belőle farkas is minden, de most ember nem tudhassa, hogy ha valaki szerelmes, hogy rokonságban van-e, vagy nincsen. A gyerekek nem tudják. Hát ugye 4.-5. rokonság azért az már nem olyan közeli, szerintem.
4: Meg hát akkoriban azért másként mentek a dolgok, hiszen amikor ismerkedtek a fiatalok, akkor nem elsősorban a másik faluban, távolabbi vidéken keresték a párjukat, hanem gondolom...
5: Hát most én elmondom neked, én hogy ismerkedtem meg a feleségemmel. Ez is egy izgalmas dolog. És képzeld el, hogy kint fociztunk a Köztársaság téren, a Rajkó zenekar, meg a kinti zenészekkel, cigány muzsikusokkal. Ott fociztunk kint a Köztársaság téren, és valahogy nekem rosszul eshettem, vagy felflogtak, hogy eltört a lábam. Ez a vittelőt volt még, a szófiai vittelőt. Volt 1-2 hónappal. És akkor az egy vasárnap nem mentem előadásra, mert fájt a lábam, és akkor hazamentem Török-Szent Miklósra. Nem vasárnap volt, hanem szombat. És a Török-Szent Miklósiakkal mentünk lefele Miklósra, és akkor nem nagyon volt hely a vonaton, és a mostani feleségem, meg az édesanyja ültek a vonaton. És valahogy a szemünk egymásra nézett. Ők ültek, mi meg ott beszélgettünk a unokatestvéremmel, a Tecával, a Gáspár Karcsinak a testvéred, ismered a Tecát biztos.
4: És Karcsi is már volt itt a műsorban.
5: Igen, na. És akkor kérlek szépen meg a Suki Karcsi, aki a Julcsának volt a férje. De ezekkel beszélgettünk. És akkor ebből a lánya valahogy a szemünk egyezett, egymásra néztünk, de ez abban is maradt. És utána leszálltunk a vonatról, ők is leszálltak Török-Szent Miklóson. Na most neki a nagynénje, az én nagybátyámnak volt a felesége. Ismertem őket, a Farkas Andrásnak hívták. Ez a zongora hangoló, meg a zongora készítő. Uh-huh. Ez kérlek szépen a apámnak az apjával édesegyve, nagybátyám uh-huh. volt. Csak hát őnek az anyja volt Ökrös Mária. És mennek oda, és akkor csókolják ott egymást. Én is megyek oda, én is csókolom a Bandi bátyám, a feleségét, a Sári nénit. És akkor önneki a felesége volt a nagynénje. Úgyhogy fonódnak a dolgok.
4: Aha.
5: Várjál. Na most, hát nem mondom, rokonom vagy. Azt mondja, én nem, ő nem tudja. Hát azt mondja, neki a Sáli nénye, a nagynénye. Na, én nekem megmondom a nagybátyám. Ja. Úgyhogy így ismerkedtünk meg, és akkor beszélgettünk, és akkor este mondtam, hogy találkoztunk, mentünk a bátyámék után, a Laciék ott muzsikáltak a iparos körbe, úgy hívták azt az éttermet, és akkor ott találkoztunk, beszélgettünk, másnap jöttünk visszafele együtt a vonaton, és akkor itt a Pesten így összeakadtunk. Találkozgattunk minden, és akkor vége szerelem lett belőle. Szóval ez is egy izgalmas dolog volt, hogy ez is egy rokonság valahol. Sose láttam, és akkor mégiscsak egy ilyen kapcsolat. Mert hogyha nem találkozunk, akkor nincs meg ez a kapcsolat.
4: Nem mellesleg egyébként Nelly nénjének, tehát a feleségednek.
5: Nem a Nellynek a bátya, a szegedű művész. A Gizinek, a Zsuzsinak az apja. Hát az édesvére volt neki a Nellynek, a szegedű művész, a Müncheni rádiózenekarnak volt a koncertmestere volt, de mindig lejjebb csúszott, mert piázott meg, mit szóval. Na mindegy, hát nagyon jó
4: hegedű. Tehát a feleségednek.
5: Az ország tivatarnál végzett. Meg az Aturecki-nél, meg ilyenek. Persze, nagyon komoly hegedűs volt. Ja, csak hát mondom neked, így jött ez a kapcsolat össze. Csak rokonság. Hát valamit, nem idegen.
4: Igen, így van. Így
5: nem
4: van,
5: idegen. Van. Anyósan mindig azt mondta, azt mondja, ő annak örül, hogy nem idegen vagyok. Mondom, miért rokonok vagyunk? Azt mondja, nem érte le, azt mondja, nem idegen. De tudjuk, hogy ki a családod. Igaza van neki.
4: Így van.
5: Sok nem benne, azt se tudja, hogy ki az, meg miatt. Azért az túl idegenkedik. Legalábbis a romáknál így van. Még most.
4: Egy picit térjünk rá a cigányzenére, mert azért a rendszerváltás után egészen megváltozott a helyzet, tehát ott már nem volt azért annyi lehetősége a cigányzenészeknek, mint előtte.
5: Hát én most már a rendszerváltásnál, akkor hány éves voltam? 42-43 éves. Akkor még talán jó volt. Szerintem 2000 utántól ment ez. 2002-től ment ez, megmondom neked miért. Az történt, hogy amiért tényleg a cigányzenészek megszenvedtek, levizsgáztak az OSK-ba.
4: Ami tulajdonképpen az akkori kornak a diplomája volt.
5: Így van.
4: Cigányzenéből.
5: Hát, cigányzenéből előadó művészi engedélyre le kellett vizsgálni. És olyan dolgok voltak, hogy a zeneművészeti főiskoláról voltak tanárok, akik meghallgatták, akkor a legnagyobb zenészek, a Balos Lajos, Lakatos Sándor, meg ilyen hasonló, meg az OSK-nak az igazgatója, ahol le kellett vizsgáznod, hogy mit tanultál te, tudom, még 20 év alatt, vagy 15 év alatt. 20 éves, 22 éves emberek elmentek, mert a cigányzenészek általában már 6 éves korok óta, 7 éves korokban már kezdenek tanulni, zenélni, hegedülni, meg mit tudom én mi.
4: Sőt, mi korábban is
5: meg,
4: akár.
5: Valaki korábban is, így van. Addig rajtok már kifort zenészek voltak, és levizsgáztak, ki jobban, ki kevésbé jó. Általában AB kategóriát kaptak a zenészek.
4: Az A kategória volt az, amiben a legmagasabb
5: így van, pontosan így.
4: Helyeken lehetett
5: így van,
4: játszani.
5: Így van. Hát most a Lakatos Sándor zenekarában akárki nem játszhatott. De jöttek ki a Rajkó zenekarból, majdnem mind ott kezdtek ilyen helyeken. Legtöbbje. Ugye a Balos Lajosnál, vagy Kozák Gábor, jó, hát akik tényleg menőzen, vagy bekerültek az Állami Nép Együttesbe, milyen helyekre. És azt a működés engedélyt megszüntették. Na mostan olyan tudod magának helyettelezni, aki életében tényleg le se vizsgázott, mert nem számított. Tudott magának szerezni, az muzsikát, aki meg nem tudott szerezni, az meg nem muzsikát, hiába volt akármilyen jó zenész. Ezt nem tudom, hogy miért vették el, ezt a működés engedélyt.
4: Tulajdonképpen ez biztosította a minőséget.
5: Pontosan, pontosan.
4: Ami
5: pontosan,
4: nagyon fontos pontosan. Volt, hiszen azóta igazából én azt érzem egyébként, amennyire átlátom, a minőség az sajnos csökkent.
5: Most is vannak nagyon jó zenészek, meg akkor is, csak hát ebbe igazad van, hogy a minőség csökkent, mert az étterem tulajdonosokat nem értették, hogy ki hogy játszik. Hozzá. Vagy nem értenek hozzá. Hát most honnan értenek?
4: Persze.
5: Így az, hogy mindig megy lejjebb. Az emberek elkeserednek, nincsen helyük, meg hát olyan zenészeknek el kellett menni más szakmába, biztonsági őrnek, meg mit tudom én miknek, szegényeknek, hogy elment a kedvük is a zenétől.
4: Nem tudtak megélni belőle természetesen.
5: Nem. Azért hát ilyen. Én is nagyon sokszor voltam kint fél éveket. Pár hónapra elmentem, mert azért odakint azért jobban lehet pénzt keresni. Akkor már nem azért mentünk el, hogy passzívózni akarok, hanem pénzt keresni. Hát mert azért, ha kimenti egy hónapra, annyi keresni, mint itt van egy fél év. Az az igazság. Meg hát a vendégek is adtak meg, mit tudom, meg tudtál hozni olyanokat is, amiből pénzt tudtál csinálni. Okoskodott az ember, amit tudott. De ez sajnos ez már 20-30 éve megszűnt. Odakint is, gondolom ez mind hozta magával a változás.
4: És miért volt ez a változás szerinted? Miért változott meg a cigányzenének akár a kereslete?
5: De ez nem csak a cigányzenére panaszkodok, tánzenészek is panaszkodnak. Hát azelőtt például egy olyan, mint a Lakatos Sándor, vagy Járóka, vagy az örömmel vették, bárhova kezdenek muzsikát. Alig várták, hogy olyanek muzsikának, ennek van neve. Most már nem számít a név se.
4: Nincs már esetleg rá igény?
5: Hát szerintem igény volna rá, biztos, mert a népek szeretik a zenét. Zene nélkül nehéz élni, szerintem.
4: Ez igen.
5: Ha valami van, az a boldogság, az a zene.
4: A száztagúban is sok évet lehúztál.
5: Hát, körülbelül 20 évig jártam a száztagú zenekarban.
4: Igen. Az elejétől kezdve?
5: elejétől kezdve, igen. Uh-huh. A Berke Laci, utána Bofolyé keze alatt is voltam ott. Uh-huh. Édesapád volt a koncertmester a Száztagunkban.
4: És közben folyamatosan muzsikát adok a Kaltenberg sörözőben is?
5: Én a Kaltenberg sörözőben nem játszottam, hanem a bátyám még játszottak, a Laci, meg a Bandi. Ők tánzenét muzsikáltak, tudod adtak. Ott voltak vagy 20 éven keresztül. Utána meghalt, hogy a Bandi, illetve a Laci először, akkor a Lacika lett a hegedűs, Zoli, meg a Lacikának a fia, a Zolika, az is zongorista, meg harmonika művész. Azok le is vannak diplomázva is. A kisebbik fia meg Spanyolországba nősült, egy spanyol nőt vett el feleségül, van neki két nagy gyereke, az meg állandóan ez a nemzetközi hajóni van. Most is kint van a Lacika, nagyobbik gyerek. Zoli meg Japánba jár, az meg állandóan Japánba van, ott van.
4: Hát a zenész élet az már csak ilyen.
5: Az Zolinak könnyű, mert ő még legény. Uh-huh. Nem nős.
4: Tehát a zenész élet az, igen, az úgy, egyrészt nagyon izgalmas.
5: Úgyhogy mert... az egész családban mindenkinek itt vagy te, az egy híres zongoraművész, vagy akárhova nézek, csak a mindenki zenész, az egész család. Vagy klasszikus, vagy jazzista, vagy ilyen zenész, vagy olyan.
4: Ez egy óriási kiváltság, hiszen azért tényleg utazhatunk jobbra-balra a világban. Másrészt azért tényleg nehéz is, mert hiszen, hogyha van egy olyan lehetőség, hogy mondjuk külföldön lehet játszani, akár hónapokat, akkor az ember kimegy azért, hogy jobban keressen. Természetesen csak ilyenkor távol van a családjától. Azért ez nem egyszerű kérdés.
5: Én a Tibivel, a fiaddal, a fiammal 2000-ben kezdett a Citadellán, ott játszott 15 évet, azt hiszem, 14 vagy 15 évig, még be nem zárt. A mai napig, 2014-ben bezárták, és azóta is mai napig is be van zárva. Tibi azóta koncertezik. Az Operettszínházban játszik nagyon sokat, például a Chicagói hercegnőben volt ő, akkor az Operettszínházban járt, volt Izraelben, Németországban, nagyon sokat jár velük, most mai napig is. Hál' Istennek van neki sok műsora.
4: Amiről nem beszéltünk, az tulajdonképpen a apukádnak a felmenői.
5: Hát a apukámnak a felmenője az egy prímás volt, de én nem ismertem, mert ők a nagypapa az a 1914-ben, mikor volt az a háború, az első világháború, sajnos ott ő elesett.
4: Nem ő volt az első hősi halott?
5: De ő volt az első. Igen. Ő ott kint
4: Törökszent
5: is
4: van. Miklóson van is egy emléktábla.
5: Van egy emléktábla ott a templom környékén. Vagy a tanácsházámban. Igen, a tanácsházámban. Most már másképp hívják.
4: Hogy hívták?
5: Ökrös Józsefnek hívták. Uh-huh. És akkor a...
4: De ő is zenész akkor.
5: Hogy, mert prímás volt. Akkor volt még egy valaki, Soki Gábor, vagy valaki volt, az is nektek a rokontok, azt
4: hiszem. Sándor.
5: Soki Sándor, de a Csipi bátyám hívták úgy, annak az apja.
4: Az apja.
5: Igen.
4: Ő is igen. Hősi halott volt.
5: Igen. Volt, hogy három vagy négy Törökszent Miklóson, akik meghaltak. Hát 14-ben bevitték őket a szépen, így van. Hősi halottak voltak, ja. Én nem ismertem őket. Például apukám is 2-3 éves volt, hogy meghalt. Az apja. Mm. Őket is a nagybátyja, az nevelte fel

0: mindenkinek dolgozni kellett, ha volt munka. Hát, ha nem volt munka, akkor meg sajnos.
1: És akkor mikor változott meg ez a helyzet az 50-es éveket követően?
0: Hát a 60-as évek elején szerintem. Akkor valahogy felvirágosodott Balatonon, volt a Balaton is, oda is mehettek zenélni. Meg hát minden városban, vagy minden falun volt zenekarok. Mindenhol presszókban is muzsikáltak, vagy egy zongorista, vagy cigányzenei, minden étteremben volt zenék, vidéken is, akárhova. Hát például 60-as években mentünk turnékra, egy ilyen nagyobb városban, mint Szolnok, vagy Kaposvár, 4-5 zenekarok voltak, cigányzenekarok. És ezek mind sajnos eltűntek, ezek a zenekarok is meghaltak, gyerekek nem tanultak tovább, a vidéken már nincs is egyáltalán cigányzenekar. Aki meg volt, az meg mindenki feljött Budapestre. Kik voltak zenészek. Úgyhogy most mindenki budapesti. Budapesten van. A legtöbb járt. Gondolom, most azért már vidéken is, Miskolcon is van megint, azt hiszem egy-két zenekar, Debrecenben is van egy-két zenekar, Egerbe is. Most talán lehet, hogy megint lesznek, felvirágosodik. A dédunokák is tanulnak mind a kettő zongorázni. Én a Renékét izének szerettem volna, Nagybőgősnek. Nem viccelek, és bevittem a Napucába, van ott Nagybőgő tagozat, és beszéltem a bőgőtanárral, hát örömmel vette. Olyan magas, hogy elérte a 3/4-es bőgőt. Adta, hogy kapott volna a bőgőt is, és tanára kezébe adta nekem a Nagybőgőt, azt mondja, hogy téged a jóisten is Nagybőgősnek lerend, de valahogy azt mondtam, hogy jövőre.
1: Hát, végül is itt zongorázik.
0: Bizony,
1: de viszont zenét tanul.
0: Igen. Meg nagyon jó énekel. Uh-huh. Nagyon. Meg a Renike nagyon, most is jár táncolni, egész nap elfoglalja magát. Jár ilyen jazzballetre, vagy nem is tudom, hogy mi az, milyen tánc. Úgyhogy.
1: Fontosnak tartod egyébként, hogy a fiatalok azért tovább vigyék a zenei hagyományokat, amit itt a családban örököltek?
0: Figyelj, az, hogy tanuljanak zenét, az fontosnak tartom, mert az más ember csinál belőlük, mint aki nem tanul zenét, ha nem is ezt fogja folytatni. Itt van például édesanyád. Ő is tanult zongorázni, és nagyon jó, és szóval ő azért, mert férhez ment, azért hagyt abba, de azért tudott veled foglalkozni.
1: Így van.
0: Sokat,
1: így van. Nagyon sokat számít.
0: Sokat számít, meg más a lelki világ. Jobban megérti a világot. Jobban tud örülni, vagy szomorkodni valamint. Más a lelki világ. Úgyhogy szerintem a zene az csak jobbá teszi az embert. Szerintem. Most, ha nem azt csinálja, nem abból él, hát nehéz belőle megélni, mert nehéz szakma. És nagyon jónak kell lenni. Nem csak jónak, hanem nagyon jónak.
1: De viszont, hogyha az ember ezt a hivatást választja, akkor igazán boldog, és ki tud teljesedni.
0: Így van. Szerintem is.
1: Visszatérve a cigányzenére, milyen jövőt látsz a cigányzene tekintetében? Akár 10-20 év múlva. Szerinted megváltozik a mostani helyzet?
0: Hát szerintem színpad jellege lesz neki. Uh-huh. Cigányzenének is.
1: Tehát úgy, mint a 100 tagú cigányzenekar?
0: Így van, így van. Most is van több zenekar már. Megalakult ez a Szezen Pannon zenekar.
1: Igen, így van. Az is, a Farkas Nándor vezetésével.
0: Farkas Nándor vezetésével, meg a Budai Sanyi van ott, azt hiszem, primás. Úgyhogy biztos, hogy lesznek, csak más jelleggel. Nek hát szerintem most a belvárosban nagyon sok étterem lett, ahol van cigányzene.
1: Ja, az új programnak köszönhetően?
0: Az is nagyon sokat számít, ez a Muzsikáló Magyarországot. Segítik a cigányzenészeket is ezzel is, meg az éttermeket is, hogy vigyék tovább azért az étteremnek a hírek. Mert az egy, nincs unalmasabb egy olyan étteremnél, ahol nincsen zene. Uh-huh. Ahol van zene, az csak felviszi az étteremnek a nívóját.
1: Főleg az élő zene.
0: Az élő zene. Hát az élő zenéknek nincsen párja. Uh-huh. Most nem mindegy, hogy rádió szól, talán jót otthon is tudod hallgatni. Vagy otthon se hallgatod. De bizony van egy élő zene, az nagyon-nagyon föl tudja vinni az éttermet. Meg van egy cimbalom, Nagybőgőt, az a külföldiek azért megszédülnek. Uh-huh. Mennek. Hát a Tibiek nagyon sokat járnak hajóra is játszani. És nézik a külföldiek, főleg ezek a japánok, turisták, meg a kínai, meg a koreaiak, hogy milyen hangszerezés, el vannak tőle ragadtatva. Hát szerintem biztos, hogy lesz neki jövője. Sokan el vannak keseredve, mondják, hogy nem, de szerintem biztos, hogy lesz neki jövője. Figyelj, de ez hozzátartozik a magyar kultúrához. Cigányzene.
1: Igen.
0: Mindig is volt, és szerintem mindig is lesz. Ha csak a cigányzenészek abban nem hagyják, mert most már sokan inkább mennek klasszikusokra. Hát például nagyon sokan játszanak az operaházszól kezdve, MÁV szimfonikusokban, a AHZ zenekarban, rádiózenekarban is. Nagyon sok cigány hegedűs.

0: meg bőgős, meg mindenféle brácsás vannak. Hát itt vagy te például, te se lehetél cigány muzsikus. Pedig az édesanyjál is tanult zongorázni. Abból is lett volna egy híres zongorista, csak inkább férhez ment.
1: Egy kicsit térjünk vissza a mindennapokhoz. Ahol lakunk, a 8. kerületnek azon a részén azért mégiscsak van egy olyan kis közösség, egy olyan kis zenész közösség, akik úgy mindig összefutnak az utcán, kicsit összetartanak, kicsit beszélgetnek, kicsit elmélkednek a múlton. Milyen ez a közösség?
0: Hát sajnos már nem sokan vagyunk ottan, ez az igazság, mert kihaltak, vagy legtöbbiek hasonló korúak, mint én, most a fiatalok, meg azok átálltak inkább klasszikusok, a zenészek ki. Most ez a közönség olyan, hogy beszélgetünk múltról, hogy milyen jó volt az, azért is, mert fiatalok voltunk, meg oda mentünk abba az értelemben játszani, ahova akartunk, vagy ahova szerettünk. Nem volt probléma, hogy hol játszunk, vagy ha valami nem tetszett a zenekarba, akkor eljöttünk, de már másnap volt helyünk máshol, vagy átcsaltak bennünket, úgyhogy akkor rengeteg lehetőség volt, és akkor beszélgettünk róla, vagy meg hát, hogy milyen jó cigányok voltak, meg valóban, hát rengeteg jó cigányok volt akkor is, meg most is van, és ebben igazad van, hogy a múltról beszélgetünk, mert hát az a fiatalság.
1: Valahogy úgy érzem, hogy ott a muzsikus cigányok parkja és környéke tulajdonképpen egy kis falu, egy kis közösség. És mindenki ismer mindenkit.
0: Igen.
1: Nekünk is, ugyebár több rokonunk ott lakik azon a környéken.
0: De érdekes, hogy nem csak a cigányok, akik ott laknak, nem cigányok, azok is ismernek bennünket névről. Hogy ki milyen muzsikus, ki milyen játszott. De hát annyira egybe voltunk mi. Nem voltunk elszaparálva a cigányok meg a magyarok egymástól. Együtt éltünk nagyon jól, és nagyon jól ismertük egymást velük. És ők is tudják, hogy ki milyen jó muzsikus volt, vagy ki kivel játszott. Úgyhogy jó dolog volt együtt lenni, szerettünk együtt lenni.
1: Szoktatok még azért zenét hallgatni?
0: Hogyne, hát persze.
1: Meg szoktam kérdezni, ha esetleg kitennének egy lakatlan szigetre, akkor mi lenne az az 5 lemez, bakelit, CD, album, amit magaddal vinnél? Tehát a kedvenceid.
0: Hát először is nyilván a vannak a Rajkó zenekarnak lemezei. Nem tudom,
1: igen,
0: hogy... Igen, hallgatod, édesapádnak is van. Hogyha először is azt finném el, van egy jó pár lemez, akkor van a bátyámnak, a Jóskának, a Jónás Matyival, nem tudom, hogy láttad ezt a képüket. Az kettő, abból biztos, hogy vinnék el. Akkor hát Járókától, Lakatos Sándortól vinnék el. Ez már 4. Meg mostani fiataltól is vinnék el a Sár közel a Likát.
1: Aha.
0: Attól is.
1: Tehát cigányzenét vinnél csak mindenféleképpen.
0: Hát, nem csak, hát most 5-5, ha így van. Tehát szeretem a klasszikusokat is. Például a Halávilike, ez nagyon... Az apjával együtt voltunk a Rajkó zenekarban, ismerem gyerekkora óta. Tibivel együtt jártak zeneiskolába a fiamban, úgyhogy egy tanáruk volt, és csak hát a Tibia ment a Rajkó zenekarba, ő meg ment a konziba tanulni, úgyhogy úgy került a Tibia a Rajkó zenekarba, 14 éves korában, hogy hát a konziba készült, csak volt ez a vonópárbaj 84-ben.
1: Amit a Puka Károly.
0: Így van, amit a Puka Arcsi nyert meg, igen. És 84-ben, és a Rajkó zenekar fellépett valahol a Óbodán vagy valahova, és az anyját elcsalta, hogy menjenek már, meghallgassa őket. Nos, nagyon-nagyon megtetszett neki, és azt mondta, hogy nagyon szeretne oda bemenni a Rajkó zenekarba. És így ő nem ment a konziba, hanem ment a Rajkó, és ott volt, azt hiszem, 3 vagy 4 évet, és utána átment a Szalaihoz, Honvéd együttesbe. A Vilikét onnan ismerem, hát gyerekkora óta ismerem, meg hát ez a Horváth Bélának a fia, ez is nagyon komoly hegedűs, a Béluska. Ezeknek a lemezüket szívesen elvinném. Most a fiatalok közé azért mondtam a Lalikát, mert azon kívül van még tényleg sok jó musikus. Meg hát a 100 tagúban is van ez a lemezek, meg mit tudom, az ember vihetne el sokat. De hát ha 5-5 lenne, akkor ezt mondanám, mert ez valahol a szívem csücske.
1: Így.
0: A Rajkó zenekar is meg a jó. De mondjuk a lényegében Jónás Matyi is a Rajkó zenekari, csak ők már későbben adták ki, vagy nem, előbb adták ki azt a lemezeket. Azt hiszem 63-ban vagy 64-ban adták ki. Ahol a Matyi meg a nagypapád van rajta ketten. Én nekem mondom neked, hogy az élményem az a 10 év volt a legszebb éveim, a Rajkó zenekar évek. Rengeteg barátom volt, sajnos már majdnem mindenki meghalt közülük, 85-90%-a. Például a brácsások, meg muszáj megemlíteni, ha egyszer beszélgetünk. Ott volt a Horváth Zoli, akkor a Bódi Jenő, Tipő, akkor a Alá Vili, akinek az apja a hegedű művész, a Vila Brácsás, akkor a csellósokból volt a Alá Ernő, Alá Zoli, cimbalmosokból voltak a Alá Géza, akkor a Baktai Gyuszi, az is Tölösze Miklósi volt, akkor volt a Rigó Jancsi, ez a Keskeny Jóska, hát voltak egy pára. Hegedűsökben ott voltak a Jenőke, Berki Béla, Gabora, Keskeny Feri, sorolhatnám, nagyon, tényleg nagyon sokan, de Farkas Laci szegény, az is meghalt, az a Kecskeméti. Az is volt a Százszagúnak a primása. Akkor utána jöttek a édesapádék, az a, megint más korosztály, Lukács Tibiék, utána Ásperte a édesapád a primásága volt a Lajkó zenekarba. Akkor már Veréb volt az igazgató, de mikor akkor kint muzsikáltam Salzburgba, szintén ilyen magyar napokon, Pannonia vár alattul, és akkor a apukádék is jöttek ki valami bálat muzsikálni ki a Salzburgba, meg voltak ott valami táncosok is, ottaniak, és akkor a Verébbel voltak ők. Uh-huh. 82-83-ban lehetett. Utána már ment a izébe, a Budapest együttesbe. A elvett anyukáros feleségül, aztán már egy-két évre át is ment a izébe.
1: Olimpiába muzsikált.
0: Budapest tánc együttesbe.
1: Igen, igen, igen.
0: Ott volt prímás.
1: Így van.
0: Ott volt egy jó pár évet. Arra apukádra büszke lehetsz. Ja, Andrisra.
1: Köszönöm.
0: De anyukádra is. De anyukádra is? Radújnak volt az asszisztense?
1: A Radújnak, igen.
0: Asszisztense volt neki, igen. Persze. Igen. Ő volt neki az asszisztense.
1: Hát nagyon köszönöm, hogy itt voltál velem, Tibi bátyám, és beszélgettünk a múltról, az életedről egy kicsit, és hát tulajdonképpen a családtörténetről, méghozzá az ökrös családtörténetéről, ami egy igazi zenész dinasztia, mondjuk így.
0: Igen, így van.
1: És én azt hiszem, hogy érdemes ezeket a zenész dinasztiákat még bemutatni, ameddig lehetőségünk van rá, mert valójában ők azok, akik még életben tartják akár a cigányzenét, akár a mai szórakoztató zenét. Hát,
0: nálunk nagyon sok zenész volt a családban, uh-huh. Meg még van is, hál' Istennek.
1: És reméljük lesz is.
0: Így van.
1: Úgyhogy
0: vannak is.
1: Köszönöm szépen, hogy itt voltál velem és beszélgettünk.
0: Én köszönöm, hogy itt lehettem.
2: A mai este idősebb Ökrös Tibor nagybőgőssel készült beszélgetésem második részét hallgathatták meg, aki mesélt nekünk a Rajkós éveiről, az életéről és az Ökrös család történetéről. A szerkesztő műsorvezető dr. Suki András volt. Tartsanak velünk a jövő héten is. A viszonthallásra!
3: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról.
4: Roma Szalon. Rádió Dik.
3: Rólunk, neked. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

a mi hangunk szól, ahol a mi kedvenceink szólnak. 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak.

0: mi rádiónk,
1: a mi hangunk, a mi hangunk.
2: Rádió Dík, Rádió Dík, Rádió Dík, Rádió Dík.
1: Rádió Dík, romákról, nem csak romáknak.
0: Ikonikus dallamok, felejthetetlen dalszövegek. A 100.3 Rádió Díkben minden hétvégén déltől Húzdrá cigány.
1: Elhozzuk az egyedülálló hangzású kávéházi cigányzenéket.
0: Minden hétvégén déltől garantált a jó hangulat a Húzdrá cigányban.
1: 100.3 Rádió Dík.
0: Romákról, romákról, nem csak romáknak.
1: A műsor termék megjelenítés tartalmazott.
0: Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Díkben.
3: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádió Dík nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Ösztöndíj pályázat roma tanulók és hallgatók részére 2026-2027-es évre. Ösztöndíj pályázat lesz roma hallgatók részére. FAD nagyközség önkormányzata tanulmányi ösztöndíj pályázatot hirdet a FADDI roma tanulók, hallgatók részére tanulmányi sikerességük előmozdításának támogatására. FAD nagyközség önkormányzata tanulmányi ösztöndíj pályázatot hirdet a fél évre alap, közép és felsőfokú tanulmányokat folytató FADDI lakóhelyű roma tanulók részére tanulmányi sikerességük előmozdítása céljából. A tanulmányi ösztöndíj pályázat alapprogramjai: első, alap- és középfokú oktatásban tanuló nappali levelező, esti tagozatos és távoktatásban tanulók ösztöndíja. Második, felsőfokú oktatásban tanuló nappali levelező, esti tagozatos és távoktatásban tanuló hallgatók ösztöndíja. Az egyes alprogramokra vonatkozó pályázati feltételek és tudnivalók az alprogramokról szóló mellékletben találhatók meg az interneten. A rendelkezésre álló keretösszeg: az első és második alprogram pályázó részére az önkormányzat 2026 évi költségvetésében roma tanulmányi ösztöndíjok címen elkülönített keret erejéig nyújt támogatást. Pályázatot nyújthatnak be az egyes alprogramok felhívásaiban részletesen meghatározott feltételeknek megfelelő tanulók és hallgatók. A tanulmányi ösztöndíj pályázaton igényelhető támogatás formája és összege: a pályázaton a pályázati feltételeknek megfelelő tanulók, hallgatók részesülhetnek az egyes alprogramokra vonatkozó mellékletekben meghatározott mértékű ösztöndíj támogatásban. A tanulmányi ösztöndíj támogatás havonta kerül folyósításra az előbb leírtaknak és elmondottaknak megfelelően. A tanulmányi ösztöndíj pályázat benyújtásának módja, helye és határideje: a pályázat magyar nyelven kizárólag a pályázat kiírója által kiadott, az adott pályázati kategóriának megfelelő pályázati adatlapon nyújtható be. Az adatlap sem tartalmában, sem alakjában nem változtatható meg. A pályázati dokumentációt a pályázati felhívásban közölteknek megfelelően hiánytalanul, azaz a pályázati formanyomtatvány minden kérdésére választ adva, és az egyéb a pályázati felhívásban és az adatlapban előírt mellékletek becsatolásával kell benyújtani. A határidő: alap- és középfokú oktatásban résztvevők részére 2026. szeptember 16-a, felsőfokú tanulmányokat folytató hallgatók részére 2026. szeptember 16-a. Fontos, az elbíráláskor a postai bélyegző dátumát veszik figyelembe, a határidőn túl postára adott pályázat már érvénytelen. A pályázatot egy eredeti példányban zárt borítékban FAD nagyközség önkormányzata címére ajánlott küldeményként kérik eljutatni, vagy legkésőbb a beadási határidő utolsó napján 16 óráig személyesen leadni. További információkat az interneten megtalálnak.
1: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dík roma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
0: A mi zenéink, a mi műsoraink. Indul a Roma Folk a 100.3 Rádió Díkben.
1: Rádió Díkben.
4: Most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Díknóta.
1: Romákról, nem csak romáknak.
0: Rádió Dík.

valóban a mi hangunk szóljon. Szólj hozzá te is! Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.

0: Zenék, amelyeken felnőttünk. Roma Folk a 100.3 Rádió Digben.
1: Akkor menjen ez a bizonyos nézése meg a járása. Már ha itt vagyunk! Egy de nagy nóta lett.

Úgyhogy nyomjátok, férfiak. Hidej az én babám, az én babám, a világ legszebb lánya. Csajok, hogy ne volna, hisz én vagyok a pálya. Mindenki.

0: Ez volt a Roma Folk.
1: Holnap reggel 6 órától ismét felcsendülnek az ikonikus folklorzenék.
0: Rádió Dick. Romákról, nem csak romáknak. A Rádió Dickben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem.
1: Aki a kívánságokat teljesíti,
0: Bódi Csabi Junior, Bódi Kívánság Show. A 100.3 Rádió Dickben.
1: A műsor termék megjelenítés tartalmazott.
0: Szityuvász losasza. Tanuljunk örömmel. Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 Rádió Dicken.
2: Szia Hajni!
3: Szia Armando! Mi jön most? Már nincsen olyan sok testrészünk, mert tényleg mindent megtanultunk. Van még?
2: Így van, most jönnek egy picit a belső szervek, amiket nem látunk külső szemmel. Ilyen például a tüdő. A tüdő az úgy van cigányul, hogy bukó.
3: Bukó. Bukó?
2: Bukó.
3: Bukó. Kicsit megnyomjuk az út a végén. Bukó. Rövid az U, és hosszú az U. Bukó.
2: Szitjú vászlas esze?
3: Tanuljunk örömmel.
0: 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Rólunk. Neked. Hírek rólunk. Neked. A 100.3 Rádiódikben.
4: Üdvözlöm a hallgatókat. A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. A cigány flamenco és legnagyobb művészei. A flamenco a spanyol kultúra egyik legismertebb és legkülönlegesebb művészeti formája. Andalúziából indult és egyszerre jelent zenét, éneket, táncot és egy sajátos életérzést. Története szorosan összefonódik a spanyolországi roma, vagyis gitánó közösségek történetével. A flamenco nem egyszerűen egy zenei műfaj. Sokak számára a fájdalom, a szenvedély, a szerelem, a szabadság, a veszteség és az életöröm kifejezésének egyik legerősebb formája. A roma közösségek a flamenco fejlődésében meghatározó szerepet játszottak. Andalúzia különböző területein, többek között Jerezben, Sevillában és Cádiz környékén generációkon keresztül adták tovább a dalokat, dallamokat, ritmusokat és táncokat. A flamenco történetében számos jelentős roma művész és művész család neve maradt fenn. A roma közösségekben a zene gyakran a családi élet természetes része volt, nem feltétlenül színpadon született, hanem otthonokban, ünnepeken, összejöveteleken és közösségi alkalmakon. A flamenco egyik legfontosabb sajátossága az érzelmek rendkívül intenzív kifejezése. Az énekes hangjában gyakran egyszerre jelenik meg a fájdalom és a remény, a táncos mozdulataiban pedig a feszültség és a felszabadulás. A gitár, a kéz tapsolása, a ritmus és a tánc egymást erősítve alakítják ki azt a különleges hangulatot, amely a flamencót világszerte ismerhetővé teszi. A flamencon belül számos különböző stílus és forma alakult ki. Ilyen például a soleia, a buleria, a seguria és a tangó. Ezek mind saját ritmussal, hangulattal és hagyományokkal rendelkeznek. A roma művészek generációkon keresztül alakították ezeket a formákat, és egy-egy család vagy előadó gyakran saját, jellegzetes előadásmódot is kialakított. Carmen Amaya, a flamenco legendás cigány táncosnője. Ha a cigány flamencóról beszélünk, az egyik legfontosabb név Carmen Amaya. A Barcelona Somorrostro negyedében született roma családban, és már egészen fiatalon kapcsolatba került a flamencóval. Édesapja, José Amaya, művész nevén El Chino, flamenco gitáros volt, így Carmen számára a zene és a tánc már gyerekkorától kezdve a mindennapi élet része volt. Carmen Amaya különleges, rendkívül energikus tánc stílusával vált világhírűvé, a színpadon hihetetlen erővel és szenvedéllyel táncolt. Gyakran mezítláb lépett fel, és olyan intenzív lábtechnikát alkalmazott, amely korának flamencójában szokatlanul erőteljesnek számított. A róla szóló flamenco források szerint tánca a flamenco női szerepét is jelentősen megváltoztatta. Nem csupán kecses és elegáns volt, hanem erőteljes, temperamentumos és rendkívül dinamikus is.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dikroma hírei. Időjárás.
5: Csütörtökön egy gyenge hidegfront hatására változóan napos, felhős időben lesz részünk. Országos csapadék továbbra sem várható, csupán elszórtan alakulhat ki kisebb eső, futó zápor, esetleg egy-egy zivatar. Napközben 26 és 30 fok közé melegszik fel a levegő.
0: Közlekedési hírek.
5: Útszűkületre kell készülni Csepelen, a Vénusz utcában a Szabadság utca előtt, mert útburkolatot javítanak. Megnyitották a Flórián téri felüljáró északi ágát is, azonban a Flórián téren és környékén továbbra is korlátozásokra kell készülni. Az Árpád hídon Budára buszsávot jelöltek ki. Az Árpád hídi lehajtón két sávból lehet jobbra a Szentendrei útra kanyarodni, és két sáv halad egyenesen a Vörösvári út felé. Tart a csatornajavítás a Bécsi úton és a Vörösvári úton közös csomópontnál. Kifelé megszűnik a sávlezárás, de időszakosan a Bécsi úton befelé lezárják a külső sávot, illetve a Vörösvári út szervizútján kifelé útszűkületre kell készülni. Lezárják a harmadik kerület Petur utcát az Anikó utcánál, mert vízvezetéket építenek. Tart a gázvezeték felújítása az ötödik kerület Akadémia utcában. A Széchenyi István téren az Akadémia utca után sávlezárásra kell számítani. Ha nektek is van közlekedési híretek, írjátok meg a 0630 3030 100-as telefonszámra.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
6: Gyertek, fiúk, most a rádióban. Egyre kell iszol nektek a Dick-nóban.
1: Romákról, nem csak romáknak.
7: Rádió Dick.

0: zenéink
1: változatosan. Rádió Dick.
2: Szép jó reggelt kívánok mindenkinek, 7 óra múlt, csütörtök van, és szeptember 3-a. A mai napon a Hildák és a Gergelyek ünneplik neve napjukat, úgyhogy nekik innen is nagyon boldog névnapot szeretnék kívánni. Illetve ma jött létre San Marino, a legrégebbi, ma is fennálló köztársaság, ugyanis 1725 évvel ezelőtt jött létre, 301. 9. hó 3-át írtunk e tájban. Aztán a Viking 2 űrszonda leszállt a Marson, és elkészítette az első közeli színes felvételeket a bolygó felszínéről, mindez pedig kereken 50 esztendeje történt 76-ban. Ma született 151 évvel ezelőtt Ferdinand Porsche, német autókészítő, hát kitalálhatjátok, hogy melyik autónak volt ő a megálmodója. Aztán 213 éve született Báró Ötvös József, író, költő, reformpolitikus. 201 éve Győrben pappá szentelték Jedlik Ányost, a Dinamo későbbi feltalálóját. 97 évvel ezelőtt született Irén Papasz, görög színésznő, énekesnő, a Zorba görög című filmből ismerhetjük őt. 85 éve született Babarczi László, Kossuth és Jászai Mari díja színházrendező, színigazgató, egyetemi tanár. Aztán 81 éve született Olá Mara, cigány festőművésznő, író. Jó, és ma kerek 70 éve született Görbe Nóra, a Linda filmek Lindája. Hiá! Illetve ma 61 esztendős a király, a legenda, Charlie Sheen. Megélte gyerekek, hogy 61-el. Sokan nem adtak neki ennyi időt, és most minden rossz indulat nélkül én imádom Charlie Sheent. Szeretem a filmjeit is, én nagyon bírom a stílusát is, és azért hát legyünk őszinték, hogy olyan 15-20 év, tehát olyan 15 évvel ezelőtt nem adtak neki olyan sok időt, és nem tudom, ahhoz képest ma ünnepli 61. születésnapját, úgyhogy drága Charlie, happy birthday to you. Na jó, most pedig zene következik, és nem sokára jövök vissza a friss közlekedési infókkal.

0: Rólunk, neked. Rádió Dik.
1: Hamarosan 7:30, jó reggelt kívánok mindenkinek. Na nézzünk rá az utakra. Tart a gázvezeték felújítás az 5. kerület Akadémia utcában. Gázvezeték javítás miatt a 12. kerület Istenhegyi úton a Nógrádi utcánál napközben félpályás lezárásra kell számítani, ezt követően útszűkületen kell majd áthajtani. A 16. kerület Batthyány Ilona utcában a Szabadföld út felé a Rózsalevél utca előtt útszűkületre kell készülni burkolatjavítás miatt. A 81-es trolibusz a továbbiakban az Őrsvezértere és a Dózsa-György út között közlekedik, nem érinti a Mexikói út megállóját. A 81-es és 82-es trolibusz, a 131-es, a 144-es és a 231-es autóbusz Tihamér utca megállójának új neve Tihany tér. Jó, ezt majd jegyezzük meg. Aztán a Bajcsi-Zsilinszky úton kifelé az Andrássy út előtt lezárták a középső sávot, mert útburkolatot javítanak. És végül, de nem utolsó sorban, napközben sávlezárásra kell készülni a Margit körúton, a Margit híd felé a Szénatérnél felújítás miatt. Jöjjenek is a zenék, utána pedig roma hírek.

0: hangunkon, rólunk, neked. 100.3 Rádiódik.
1: Jó reggelt kívánok mindenkinek, 7:30 múlt, ez nem jelenthet mást, mint hogy jönnek a roma hírek itt az FM 100.3-on, úgyhogy füleljetek.
0: Hírek rólunk, neked. A 100.3 Rádiódikben.
2: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Na! Roma származású flamenco zenészek szerepe és jelentősége a flamenco kultúrában. A flamenco a világ egyik legismertebb és legérzelemdúsabb zenei és tánc műfaja, amely szorosan összefonódott Spanyolország történelmével és kultúrájával. Bár a flamenco több kulturális hatás találkozásából alakult ki, fejlődésében és fennmaradásában kiemelkedő szerepet játszottak a roma származású művészek. Különösen az andalúziai cigány közösség. A roma zenészek generációkon keresztül őrizték és formálták ezt a műfajt, miközben a saját életük örömeit, fájdalmait, szabadságvágyát és érzelmeit is beépítették a zenébe. A flamenco ezért nem csupán egy zenei stílus, hanem egyfajta érzelmi önkifejezés és kulturális identitás is. A roma közösségek Spanyolországba évszázadokkal ezelőtt érkeztek, és az idők során gyakran éltek nehéz körülmények között társadalmi kirekesztettségben. Ezek az élmények mély nyomot hagytak zenéjükben, a flamenco énekeiben gyakran jelenik meg a szenvedés, a szabadság iránti vágy, a szerelem, a veszteség és az emberi méltóság kérdése. A roma zenészek különleges érzelmi intenzitással adták elő a dalaikat, ami a flamenco egyik legfontosabb jellemzőjévé vált. Sokak szerint éppen ez az őszinte, szívből jövő előadásmód teszi a flamencót olyan erőteljessé és világszerte népszerűvé. A flamenco fejlődésében különösen fontos szerepet játszottak a roma gitárosok. A flamenco gitár ma már önálló művészeti formának számít, azonban kialakulásában számos roma zenész munkája meghatározó volt. A legismertebb flamenco gitárosok közül sokan roma származásúak voltak, és új technikákat, ritmusokat, valamint egyedi hangzásvilágot hoztak létre. Zenéjük egyszerre őrizte a hagyományokat és nyitott az újításokra. A flamenco gitár játék stílusa rendkívül összetett és szenvedélyes, amelyben a gyors pengetések, az erőteljes ritmusok és az improvizáció

0: különleges harmóniát alkotnak. A roma flamenco énekesek jelentős hatást gyakoroltak a műfajra. Az úgynevezett cante rondo, vagyis mély ének a flamenco egyik legősibb és legérzelmesebb formája, amelyet sok roma előadó tett világhírűvé. Ezek az énekesek nem csupán technikai tudásukkal tűntek ki, hanem azzal is, hogy képesek voltak a hallgatóság számára szinte kézzelfoghatóvá tenni az érzelmeket. Előadásaik során a fájdalom, az öröm, az élet küzdelmei egyszerre jelentek meg, ami a nagy közönség számára rendkívül erős érményt nyújtott. A flamenco tánc világában meghatározó szerepet játszottak roma művészek. A flamenco táncosai erőteljes mozdulatokkal, ritmikus lábmunkával és szenvedélyes előadásmóddal mesélnek történeteket. A roma táncosok különösen híresek arról, hogy előadásaikban az improvizáció és az érzelmi kifejezés rendkívül fontos szerepet kap. A flamenco tánc így nem pusztán csak egy koreográfia, hanem személyes önkifejezés is, amelyben a művész saját érzelmeit és tapasztalatait közvetíti tovább.
1: Ezek voltak az FM 100.3 rádió diplomahírei.

0: 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak.
1: Hamarosan 8 óra van, jó reggelt kívánok mindenkinek. Nem tudom, nézitek-e, van ez a Legjobb ajánlat című műsor, és ugye Alföldi Róbert és Elena Korani önként döntöttek az RTL műkereskedő reality-e a legjobb ajánlat csapatából való távozás mellett. Habár a színész rendező szívesen vállalta el a műsor első évadát, a másodikban nem kívánt részt venni. Elmondása szerint a csatorna más irányba vitte a reality-t, ami az ő tetszését nem nyerte el. Az RTL műtárgy felfedező sója a legjobb ajánlat Alföldi Róbert és Eleni Korani nélkül tért vissza a képernyőre a második évadban. Míg az előbbi megüresedett székébe a csatorna Polgár Árpád műkereskedőt kérte fel, utóbbit Ceglédi Laura designer lakberendező váltotta. A Blick már megírta, hogy Elena Korani önként döntött, úgyhogy ott hagyja a sikerműsort. Kiderült ugyanis, hogy Eleni és Polgár Árpád között 20 éves elmérgesedett személyes harag áll fenn, és a műkereskedőnő leszögezte, hogy semmiképp sem hajlandó közös műsorban szerepelni vele. Emellett az ő feltétele az lett volna a folytatásra, hogy az első évad eredeti ötös csapata változatlan maradjon. A legjobb ajánlat első évadának forgatása fontos emberi és szakmai élmény volt számomra. Nagyon sokat tanultam, örültem és büszke voltam, hogy részese lehettem. Én a felkérés elfogadásánál nagyon konkrét szakmai irányra és nagyon konkrét szakmai csapatra mondtam igent. A csatorna úgy döntött, hogy más irányba viszi a műsort, ezért én a folytatásban nem kívántam részt venni. Az új műsornak kívánok nagyon sok sikert és jó munkát. Ez pedig már Alföldi Róbert írta ki egy közleménybe a saját Facebook oldalán. Tehát ugye Eleni Korani Polgár Árpáddal való személyes haragja miatt, Alföldi Róbert pedig a műsor megváltozása miatt döntött úgy, a műsor tematikájának megváltozása miatt döntött úgy, hogy a második évadban már nem vesz részt. Na viszont ti vegyetek részt, mert a mi műsorunk nem változik, főleg a Becker, de még a Süsfelnap sem, úgyhogy tartsatok velünk 8 órakor, velem 8 órakor, bocsánat, mindig több beszámba beszélek, mert hogy 9 után meg majd jön a Süsfelnap, de előbb még jöjjön a 8 órás Becker blokk, most pedig zene.

0: Rádió Dick. Ikonikus folklorzenék. Minden reggel 6-tól a Rádió Dickben. Roma folk. Dalok, amiken felnőttünk. Magyarország ikonikus folklorzenéi a kezdetektől napjainkig. Roma folk a 100.3 Rádió Dickben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Szityuvász losasza. Tanuljunk örömmel. Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 Rádió Dickben.
1: Szia Hajni!
2: Szia Armando! Mi jön most? Már nincsen olyan sok testrészünk, mert tényleg mindent megtanultunk. Van még?
1: Így van, most jönnek egy picit a belső szervek, amiket nem látunk külső szemmel. Ilyen például a tüdő. A tüdő az úgy van cigányul, hogy bukó.
2: Bukó. Bukó?
1: Bukó.
2: Bukó.
1: Így van.
2: Kicsit megnyomjuk az út a végén. Bukó. Rövid az U és hosszú az O. Bukó.
1: Így van. Szityú vászlasászá.
2: Tanuljunk örömmel.
0: 100.3 Rádió Dick. Rádió Dick. Rólunk. Neked. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Csatlakozz Magyarország népszerű tipster közösségéhez, és kóstolj bele a győzelem ízébe. www.reaking.hu és keresd Facebookon Tibi Reaking csoportját, ami a legfrissebb elemzésekkel, szakértői ajánlásokkal és statisztikákkal vár rád. Folyamatos nyereményjátékokkal, akciókkal, tippekkel várunk. www.reaking.hu. Csatlakozz, ne habozz!
0: Reklámot hallottatok. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dickben.
4: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádió Dick nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Roma kulturális napok a Marosvásárhelyi várban. Szeptember 2-án, 3-án a roma kultúrái és a zenéjé lesz a főszerep a Marosvásárhelyi várban. Ekkor rendezik meg a roma kulturális napokat, a Le Romain Gauguin elnevezésű rendezvényt. Az esti programok mindkét napon 18 órától kezdődnek. Fellép többek között Cynthia, Notár Méri, a Jancsi Dimben, Desperado Fit Timi, Kristóf Rebeka Béla, Sara és Ovidiu, Jakab Csaba, Band, valamint Georgiana Lavont. Rajtuk kívül Maros megyei és magyarországi előadók is színpadra lépnek a rendezvény két napja alatt. A szervezők zenével, tánccal, kulturális programokkal várják az érdeklődőket. A belépés ingyenes. Miért fontosak a roma kulturális napok, koncertek és programok? A kultúra összeköt bennünket. Megmutatja, honnan jövünk, milyen értékeket hoztak magunkkal az előttünk járó generációk, és milyen örökséget szeretnénk továbbadni a gyermekeinknek. Éppen ezért a roma kulturális napok, koncertek, fesztiválok, kiállítások, táncházak és egyéb kulturális programok sokkal többet jelentenek egyszerű szórakozásnál. Ezek az események lehetőséget teremtenek arra, hogy a roma kultúra értékei láthatóvá és megismerhetővé váljanak. A roma kultúra rendkívül sokszínű. Része a zene, a tánc, a nyelv, az irodalom, a képzőművészet, a gasztronómia, a mesék, a hagyományok és a közösségi élet is. Koncerteken például olyan zenei világokkal találkozhatunk, amelyek generációkon keresztül öröklődtek tovább. Egy dal vagy dallam nem csupán zene. Történeteket, érzéseket, emlékeket és egy közösség múltját is őrizheti. A kulturális rendezvények egyik legfontosabb szerepe a hagyományőrzés. A mai gyorsan változó világban különösen fontos, hogy a fiatalabb generációk is megismerhessék szüleik, nagyszüleik és dédszüleik kulturális örökségét. Ha egy gyermek találkozik a roma zenével, megtanul egy népdalt, megismer egy mesét, táncot vagy akár néhány szót románi vagy beás nyelven, akkor nem csak egy programon vesz részt, hanem kapcsolatot teremt a saját kulturális örökségével. A roma kulturális támogatások céljai között ezért is hangsúlyosan jelenik meg a hagyományok, a nyelv és a roma identitás erősítése. Ezek a programok ugyanakkor nem csak a roma közösség számára fontosak. A roma és nem roma emberek találkozása lehetőséget ad arra, hogy közelebbről megismerjük egymás kultúráját. Sok előítélet abból születik, hogy valaki olyasmiről alkot véleményt, amit valójában nem ismer. Egy közös koncert, egy táncbemutató, egy kiállítás vagy egy kulturális beszélgetés azonban személyes élményt ad. A kultúra ilyenkor hidat épít az emberek között. Egy roma kulturális nap éppen ezért nem arról szól, hogy külön választ embereket, hanem épp ellenkezőleg. Lehetőséget teremt a találkozásra. A rendezvényeken együtt lehetünk, együtt hallgathatunk zenét, együtt táncolhatunk, beszélhetünk és fedezhetünk fel olyan értékeket, amelyekről korábban talán kevesebbet tudtunk.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dick roma hírei. Időjárás. Csütörtökön egy gyenge hidegfront hatására változóan napos, felhős időben lesz részünk. Országos csapadék továbbra sem várható, csupán elszórtan alakulhat ki kisebb eső, futó zápor, esetleg egy-egy zivatar. Napközben 26 és 30 fok közé melegszik fel a levegő. Közlekedési hírek. Útszűkületre kell készülni Csepelen, a Vénusz utcában, a Szabadság utca előtt, mert útburkolatot javítanak. Megnyitották a Flórián téri felüljáró északi ágát is, azonban a Flórián téren és környékén továbbra is korlátozásokra kell készülni. Az Árpád hídon Budára buszsávot jelöltek ki. Az Árpád hídi lehajtón két sávból lehet jobbra a Szentendrei útra kanyarodni, és két sáv halad egyenesen a Vörösvári út felé. Tart a csatornajavítás a Bécsi úton és a Vörösvári úton közös csomópontnál. Kifelé megszűnik a sávlezárás, de időszakosan a Bécsi úton befelé lezárják a külső sávot, illetve a Vörösvári út szervizútján kifelé útszűkületre kell készülni. Lezárják a harmadik kerület Petur utcát az Anikó utcánál, mert vízvezetéket építenek. Tart a gázvezeték felújítása az 5. kerület Akadémia utcában. A Széchenyi István téren az Akadémia utca után sávlezárásra kell számítani. Ha nektek is van közlekedési híretek, írjátok meg a 0630 3030 100-as telefonszámra.
3: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick. Indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
5: Gyere, Filud, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dick
3: nóta. Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick.

0: Rádió Dík.
1: Kérász Ivója.
0: Romákról, nem csak romáknak.
2: 8 óra múlt, szép jó reggelt kívánok minden drága arany korán kelő hallgatónak. Na jöjjön egy kis program ajánló. Képzeljétek el, hogy ugye már hivatalosan véget ért a nyár, ugye papíron legalábbis, hál' Istennek az égieknek még nem szóltak erről, ugyanis csodaszép időnk van egész héten, és igazából még a szabadtéri programoknak sincs vége. Ugyanis szeptember 1 és szeptember 6 között 10. alkalommal rendezik meg a Belvárosi Sörfesztivált a Szabadság téren, ahol több mint 45 főzde és 250 féle sör, minőségi street food és egész héten pezsgő fesztivál hangulat vár. Ho-ho! A jubileumi ingyenesen látogatható eseményen a Spár Magyarország saját sörházzal készül, így a klasszikus kedvencektől a legizgalmasabb újdonságokig rengeteg ízt lehet felfedezni. Félreértés ne essék, senkit nem bíztatok én itt most az alkoholfogyasztásra, egy programajánló keretében szeretném ezt elmondani a felnőtt hallgatóknak. A Belvárosi Sörfesztivál története amúgy 2011-ben a Budai Várban kezdődött. A rendezvény az évek során folyamatosan növekedett, így idővel új helyszínre volt szükség. 2016-ban költözött a Szabadság térre, ahol 2026-ban immáron 10. alkalommal várja a látogatókat. Az új helyszín nagyobb teret és új lehetőségeket hozott, többek között azt is, hogy a fesztivál belépő nélkül legyen látogatható. Mára a rendezvény Budapest egyik legnagyobb sörös eseményévé vált, ahol több mint 250 féle sör közül választhatnak az oda látogatók. Aztán nézem itt, hogy esetleg fellépőkről vagy bármilyen koncertélményről van-e szó, de úgy látom, hogy nem, itt felsorolják, hogy mik vannak nagyjából, persze prémium lágerek mellett ipák, gyümölcsös és savanyított sörök, belga stílusú alék, valamint alkoholmentes alternatívák közül is választhatunk. A kínálatban megtalálható amúgy a 2026-os Innodor, az év innovációja díjas Beer Cool Light láger is például. Szerintem amúgy nagyon szuperül hangzik, úgyhogy Szabadság tér szeptember 1 és 6-a között, az azt jelenti, hogy e hét vasárnapig látogathatjuk meg a Szabadság téren a Sörfesztivált. Na jó!

mindenkit. A forgalom egy sávon váltakozva halad a második kerület Törökvész úton, a Pusztaszeri út közelében, a Bég utcánál, mert vízvezetéket javítanak. A 10. kerület Gergely utcában, a Szlávi utcánál a forgalom egy sávon váltakozva haladhat, mert csatornát javítanak. Félpályás lezárásra kell készülni a 22. kerület Rózsakert utcában, az 5. utcánál, mert vízvezetéket javítanak. A 3-as, a 62-es és a 62A villamos megáll a Fehér úton, a Gyógyszergyári utcánál, az újonnan létesített Kincsem lakópark megállóban. Sávlezárás nehezíti a közlekedést a Rákóczi híd Soroksári úti lehajtóján egy rövidebb szakaszon a vasúti híd felújítása miatt. A József körúton a Rákóczi tértől a Pál utcáig a Petőfi híd felé új kerékpáros és parkolósávot alakítottak ki, ezért a továbbiakban csak a belső sávban lehet közlekedni. A Baross utcában irányonként csak egy sáv járható a Mária utca és a Kisfaludi utca között. Ezek voltak most a közlekedési infomorzsák, nem sokára jönnek a nyelvoktató leckék, utána pedig jövök vissza.

0: Rádiódik.
1: Szép jó reggelt kívánok mindenkinek ismételten. 8:30 múlt. Hát ahogy megszokhattátok, ugye itt hétköznaponként Sztojka Ármándó lovári cigány nyelven tanít valamit Banyilas Hajnalkának, a főszerkesztőnknek. Hát természetesen ma sincsen ez másképp. Hallgassuk meg, hogy ma mit tanít Ármándó Hajninak.
0: Szityúvász losasza. Tanuljunk örömmel. Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 Rádiódiken.
2: Szia, Hajni!
3: Szia, Ármándó! Már annyira sok mindent tanultam, és képzeld, már nagyon oda szoktam kapni a fejemet, amikor mások roma nyelven beszélnek körülöttem, és nagyon büszke vagyok magamra, hogy már sok mindent megértek, sőt, itt a Rádiódikken ugye nagyon sok olyan dalt hallani, amiben van cigány nyelv, és azokat a szavakat is szoktam már érteni, és olyankor nagyon büszke vagyok magamra, és arra gondoltam, hogy még nem ismerem a helyhatározó szavakat, például azt, hogy alatt, felett, középen, mögött, vagy előtt, rajta, esetleg benne. Ezeket megtanítod nekem a héten?
2: Persze, akkor vegyük első nap azt, hogy alatt.
3: Figyelek.
2: Az úgy van, hogy téla.
3: Téla.
2: Így van. Viszont, hogyha alul, azt akarjuk mondani, akkor egy löbetűt rakunk a végére, hogy télál.
3: Télál, tehát téla és télál.
2: Így van. Szityi vaszlos esze.
3: Tanuljunk örömmel.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik.
1: Ez volt a nyelvoktatás Sztojka Ármándóval és Nyilas Hajnalkával karöltve, ahogy azt már talán nagyon jól megszokhattátok. Na, egy kis zenebona után pedig én jövök hozzátok vissza.

0: 100.3 Rádiódik, ahol a mi hangunk hallatszódik.
1: Hamarosan 9-et üt az óra, jó reggelt kívánok! Pap Gergő nem sokáig maradt képernyő nélkül az RTL reggelitől való búcsúja után. A népszerű műsorvezető hamarosan egy új heti magazin műsor élén tér vissza, ahol ismét riporterként és házigazdaként láthatják majd a nézők. Nem kellett sokat várni arra, hogy kiderüljön, merre vezet Pap Gergő útja az RTL reggeliből való távozása után. A televíziós októbertől a Kontroll új heti magazin műsorának a riportereknek lesz a házigazdája, amely a közélet legfontosabb és legérdekesebb történeteit dolgozza fel. A csatorna tájékoztatása szerint az új produkció minden héten olyan témákkal jelentkezik majd, amelyek meghatározzák a hazai közéletet, a műsor arcaként pedig Pap Gergő vezeti végig a nézőket az aktuális riportokon. A műsorvezető neve hosszú évek óta ismert a televíziózásban. Pályafutása során szinte valamennyi országos kereskedelmi csatornán dolgozott különböző szerepkörökben, volt riporter, szerkesztő és műsorvezető is. Az országos ismertséget a TV2 Napló című műsora hozta meg számára, ahol megszületett a szókimondó Pimaszúr karaktere. Később ezt a formátumot feleségével együtt tovább gondolták, amelyből olyan sikeres műsorok születtek, mint a Pimaszúr ott alszik és a Pimaszúr átcuccol. A két produkció úttörőnek számított a hazai televíziózásban, és mind a TV2-n, mind az RTL-en több sikeres évadot élt meg. A nézők legutóbb az RTL reggeli állandó műsorvezetőjeként láthatták, a napokban élőadásban jelentette be, hogy 8,5 év után elköszön a reggeli műsortól és az RTL-től. Távozásának okáról úgy fogalmazott, hogy rendkívül hálás az RTL reggeliben eltöltött évekért, ugyanakkor új élményekre és új kihívásokra vágyik. Én nagyon szeretem Pap Gergőt, úgyhogy örülök, hogy még láthatjuk majd a televízióban, tehát hogy nem távolodik el ettől a világtól. Na, én se távolodok el tőletek túl messzire, mert hogy egy pici szünet után, 9 után pár perccel jövök is vissza, Völgyi Zsuzsival együtt, és kezdődik a Süsfelnap.

0: Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak. Ikonikus dallamok, felejthetetlen dalszövegek. A 100.3 Rádió Díkben minden hétvégén déltől húzd rá cigány. Elhozzuk az egyedülálló hangzású kávéházi cigányzenéket. Minden hétvégén déltől garantált a jó hangulat a húzd rá cigányban. 100.3 Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Díkben.
1: Szándékosan áramot vezetett a Zsolnai mauzóleum kapujába egy pécsi férfi azért, hogy több embert megöljön. A vádlott egy éjjel a mauzóleumnál dolgozó őr távozása után az épület bejáratához ment. Az általa készített szerkezet végét a kapcsoló szekrénybe helyezte, a csipeszeket a bejárati kapura rögzítette, majd elment. A körjáratáról körülbelül egy óra elteltével visszatérő őr észrevette a szerkezetet, amelyről lerántotta a kábelt, és értesítette a biztonsági szolgálat vezetőjét. Az őr aznap vastag talpú cipőt viselt, ezért nem szenvedett halálos áramütést. A férfira tettéért 12 év fegyház büntetést szabott ki a pécsi törvényszék. Október 1-én pályázatokat írnak ki iskolaigazgatói helyekre, ott, ahol nyáron csak ideiglenes megoldás született, közölte Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter. A tárca vezető szerint idén 467 igazgatói megbízatás jár le, ezek közül 351 pályázó 5 évre kapott kinevezést. A fennmaradó intézményeknél legfeljebb egyéves vezetői megbízásról, illetve átmeneti működésről döntöttek. Ezekre a pozíciókra a tanév biztonságos elindítása után október elején írják ki ismét a pályázatokat, amelyeket az illetékes tankerületek hirdetnek meg. Rekordkísérlettel indítja az új évadot az Erkel Színház. 25 órás megszakítás nélküli musical előadást tartanak, Dobban a rekord 2 címmel. A program szeptember 13-án 19 órakor kezdődik, és másnap 20 óráig tart a színház emeleti büféterében kialakított pódiumon. A 25 órás zenei esemény alatt a színpad egyetlen percre sem csendesedik el, a teátrom művészei és meglepetés vendégek folyamatosan váltják egymást, megszólaltatva a legnépszerűbb musical slágereket. A kezdeményezés az első musicalek éjszakája és Ember már korábbi rekord kísérletének sikerét követi, amelynek során a színművész egy maratoni 27 órás megszakítás nélküli musical szövegkönyv felolvasással állított fel új magyar rekordot. Magyarország blokkolta Ukrajna csatlakozási tárgyalását. A Kijev Poszt az Ukrajinska Pravda brüsszeli forrásaira hivatkozva azt írja, hogy Budapest csak akkor oldaná fel vétóját, ha Kijev előrelépést mutat az ukrajnai magyar kisebbség jogainak biztosításában. A második klaszter a belső piac, a harmadik klaszter pedig a versenyképesség és az inkluzív növekedés kérdéseit foglalja magába. Magyarország korábban már a második, hatodik klaszter technikai munkáját is blokkolta. Később azonban hozzájárult a hatodik klaszter, a kül- és biztonságpolitikai, kereskedelmi és harmadik országokkal fenntartott kapcsolatokkal foglalkozó fejezet tárgyalásához.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dík hírei. Időjárás.
2: Csütörtökön egy gyenge hidegfront hatására változóan napos, felhős időben lesz részünk. Országos csapadék továbbra sem várható, csupán elszórtan alakulhat ki kisebb eső, futó zápor, esetleg egy-egy zivatar. Napközben 26 és 30 fok közé melegszik fel a levegő.
0: Közlekedési hírek.
2: Útszűkületre kell készülni Csepelen, a Vénusz utcában, a Szabadság utca előtt, mert útburkolatot javítanak. Megnyitották a Flórián téri felüljáró északi ágát is, azonban a Flórián téren és környékén továbbra is korlátozásokra kell készülni. Az Árpád hídon Budára buszsávot jelöltek ki. Az Árpád hídi lehajtón két sávból lehet jobbra a Szentendrei útra kanyarodni, és két sáv halad egyenesen a Vörösvári út felé. Tart a csatornajavítás a Bécsi úton és a Vörösvári úton közös csomópontnál. Kifelé megszűnik a sávlezárás, de időszakosan a Bécsi úton befelé lezárják a külső sávot, illetve a Vörösvári út szervizútján kifelé útszűkületre kell készülni. Lezárják a harmadik kerület Petur utcát az Anikó utcánál, mert vízvezetéket építenek. Tart a gázvezeték felújítása az 5. kerület Akadémia utcában. A Széchenyi István téren az Akadémia utca után sávlezárásra kell számítani. Ha nektek is van közlekedési híretek, írjátok meg a 0630 3030 100-as telefonszámra.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
3: Van, hogy Makagyuszi azzal szembesül, hogy Völgyi Zsuzsi még csak fésülködik. Pedig a műsor most kezdődik. 100.3 rádiódik. Süss fel nap, romákról nem csak romáknak.
0: Minden hétköznap 9-től délig.
3: Most indulunk!

0: 3 rádiódik. Süss fel nap, már elkezdődött.
1: 9 óra múlt 18 perccel, csütörtök van, és szeptember 3-a. Szép jó reggelt kívánunk mindenkinek.
2: Szeptember volt, már búcsúzott a nyártól a világ. De imádom ezt a Zambó Jimmy nótát. Jó reggelt kívánok mindenkinek. Ha szeptember, akkor induljon egy Zambó Jimmy nótával, nem?
1: Mindenképp.
2: Nekem a fejemben mindig a szeptemberről ez
1: a
2: dal jut eszembe.
1: Vagy az Earth, Wind & Fire. Nekem inkább az.
2: És szerdáról meg az, hogy mindig szerdán tavasz
1: szerdán
2: lesz.
1: Szerdán tavasz lesz, igen. Bár ma csütörtök van. Igen, már magyarul egy napja tavasz van, ugye a dal szerint. Csodaszép időnk van, szeptember ide vagy oda, még kitart a szeptemberi nyár, ez az indián nyár. A mai napon is azt írják, hogy 28-29 fokos maximumokra számíthatunk, de tegnap is ezt írták, és ahhoz képest például ilyen délután 2 óra környékén ilyen 30-31 fokot mutattak a hőmérők. Tegnap nagy bevásárlásban voltunk, feleségemmel elmentünk a nagy Tescóba, és ott ilyen nagy bevásárlásban voltunk, és ott van egy ilyen óra, nem a Tescóba, hanem kívül, és ott azt hiszem 31 fokot mutattak.
2: Na,
1: ilyen délután.
2: Becsapnak, látod?
1: Igen, kevesebbet mondanak, de nem baj, inkább így csapjanak be, hogy kevesebbet mondanak, aztán meglepődsz, hogy jó, melegebb van.
2: Figyelj már, nézd már meg, légy szíves, hogy 100 évvel ezelőtt, vagy nem tudom hány évvel ezelőtt, jó pár évvel ezelőtt, mert most ezt mindig megszoktuk.
1: Igen, de most nem
2: mondani.
1: 100 évet ír, most csak 2 éve volt a meleg rekord, 2024-ben körös szakállon volt a meleg rekord, amikor is 36,5 fok volt ezen a napon.
2: Aha, és az éjszakai mínusz,
1: ma a napi rekord mínuszban, az tessék, az régen volt, Csákváron történt 1959-ben, amikor ezen a napon 1,1 fok volt éjszaka.
2: Ó, tehát akkor már jól belehúzott, jól lehúzta a hőmérőt.
1: Igen,
2: a
1: hát
2: jó
1: azért,
2: Isten.
1: Ha éjszaka volt ennyi, akkor nappal se voltam hú de meleg nekik, sajnos 1959-ben. Nálunk éjszaka is csak 18-19 fokig hűl le a hőmérséklet, hála jó Istennek, úgyhogy igazából ez az indián nyár, ez ahogy nézem, hát egyre kevesebb. Tegnap még, amikor néztem, 13-áig írta, most már csak 9-éig írja, hogy ilyen 32 fokok lesznek, utána már csak ilyen 23-25 fokok lesznek, ami szintén nem hideg, de az már azért, az már nem nevezhető nyárnak.
2: Azért igen, így van. Hát itt tegnap nagy bevásárláson voltatok, én meg azért takarítottam, mert hívtam egy takarítót.
1: Na!
2: Hívtam egy takarítónőt, igen, mert már nem győztem, hát szanaszét voltam, futkostam jobbra-balra, aki hallgatott eddig, azt tudja jól, hogy miért, most nem kezdem el újra. És milyen érdekes ez, nem, hogy hívsz egy takarítónőt, és aztán utána azon kapod magad, hogy kitakarítok már, hogy ne legyen már akkora kosz. Ide jön, aztán itt leég a pofámról a bőr, hogy így el van anyagolva a lakás.
1: Nagyon kell.
2: Na jó, kitakarítok.
1: Igen, kitakarítok, ilyen koszba fogadni valaki,
2: igen,
1: tiszta szégyen,
2: igen.
1: Persze,
2: na,
1: persze.
2: És én mindig ezt csinálom. Nem tudom, hogy másnál létezik-e ez a szindróma, de én már szindrómának nevezem, hogy én hívok egy takarítót, vagy egy takarító személyzetet, és én előtakarítok. Nekem ne jöjjön oda senki koszba.
1: Figyelj, amúgy én is gondolkoztam már rajta, bár nálunk sosincs kosz, de hogy úgy egyszer kíváncsi lennék, hogy mit tudna csinálni. Van egy, hát nem fogom mondani, nem reklámozom őket, mert nem ingyenesek, de van egy takarító applikáció, amin tudsz így foglalni, be tudod állítani, hogy mit szeretnél, és akkor oda is van írva, hogy az mennyibe fog kerülni, be kell állítod, hogy hány négyzetméter a lakás, stb. Stb.
2: És ez jó árat jó kis... kalkulál ki?
1: Drágát. Természetesen. Uh-huh. Főleg akkor, hogyha oda, ja, és akkor a legvégén kell bejelölnöd, hogy hozol, vagy van otthon takarítószer minden, uh-huh, vagy nekik kell hozni, és akkor az még akkor plusz, mit tudom én, takarítószerenként még mit tudom én, 1000
2: sokat
1: forint.
2: Sokat rászámolnak a plusz takarítószerekre. Én jobban szeretem azt, hogyha jön hozzám valaki, már bár nagyon rég volt, amikor hívtam takarítót, az akkor volt, amikor festés után pont egy műtétem után voltam, és nem volt arra erőm és kapacitásom, hogy az új lakást kitakarítsam, megpucoljam az ablakokat, úgyhogy úgyhogy akkor volt utoljára egy üres lakásban egy olyan fajta takarító nő, aki szerintem nagyon drágán számolta az árait, de hát mindegy, ez a múlté. Szóval hát, szerintem ezt előre azért nem árt a takarítókkal lebeszélni, hogy mennyi lesz az annyi, meg hogy
1: hát
2: hány órát tölt
1: ott. Hát ez az applikáció, majd én akkor megmutatom neked. Na. Le kell tölteni, hát most nem fogom kimondani, nem akarok
2: nem mond.
1: De le kell csak szimplán tölteni, És akkor bárki tud rá regisztrálni természetesen, és akkor mondom, be kell állítanod az elején.
2: Jó, de ne is olyan, hogyha drága, mert azért én most találtam egy...
1: Nem tudom, mennyiért csináltattad te most.
2: Majd elmondom privát.
1: Oké, okay. Én meg megmondom,
2: hogy kb. Mennyi. Nem csináltattam még, meg majd csak jön.
1: Jaj, majd csak jön.
2: Én takarítottam, hát majd csak jön. Mondtam,
1: te most
2: hogy
1: előtakarítottál, persze, értem, persze, világos.
2: Persze, persze, ne jön már etekbe hozzám senki.
1: Teljesen értettem.
2: De ez a legjobb. Na, hétvégén lesz egy futóverseny, hogyha jól tudom.
1: Igen, kérem tisztelettel, ezen a hétvégén a 41. Vizer Budapest félmaraton miatt forgalomkorlátozásokra kell majd számítani. A vasárnapi verseny 7 kerületet érint, és több fontos útvonal mellett 4 hidat, az Árpád, Margit, Szabadság és Lánchidat is érinti. Hát persze, mindegyik a környékemen van. A budapesti, hát ezzel megszoktam. A budapesti rendőr főkapitányság arra kéri a jármű vezetőket, hogy fokozott figyelemmel közlekedjenek, és indulás előtt számoljanak a megváltozott forgalmi renddel. A korlátozások szeptember 4-én, tehát tomorrow, azaz pénteken kezdődnek, és szeptember 6-án vasárnap este érnek véget. A 11. kerületi Pázmány Péter sétányt a Műegyetem rakpart és a Dombóvári út között szombat reggel 8 órától vasárnap este 9-ig fogják lezárni. Aztán itt írja ugye, hogy az Árpád híd és a Margit híd is érintett. Illen azt mondja, hogy vasárnap 6 és 11 óra 30 között szakaszos lezárásokra kell ott számítani. Innen az újpesti rakparton és a pesti alsó rakparton halad tovább majd a mezőny, igen. Aztán a Lánchíd is lezárás alá kerül. Ez majd csak vasárnap délelőtt 11 és délután 2 óra között várható, az nem is olyan vészes akkor.
2: Jó, mondjuk akkor... az csak úgyis a taxisoknak játszik.
1: Meg a busznak, igen. De
2: igen,
1: az,
2: meg a busznak.
1: Igen, csak amikor mondjuk
2: autósforgalom nincsen ott.
1: Volt olyan, hogy a 20-ai héten jöttem taxival, és az első nap, tehát a hétfő volt, és se a taxi, se én nem tudtuk, hogy le van zárva a Lánchíd, és a Waze valamiért el akart minket keríteni másfelé, és akkor én mondta a taxis, hogy nem érti, miért, azt mondja, hát a Lánchídon menjünk, nem? Ahol mondom, hogy ne, hát az a leggyorsabb, meg erről odaértünk, azt akkor láttuk, hogy miért akart elkeríteni minket a Waze, vagy eltéríteni, mert hogy ugye hát le volt zárva a 20-án, úgyhogy ilyen szempontból, aki taxizik, és mondjuk át akar jönni Pestről Budára, az mindig a Lánchídon jön, hát az vasárnap délelőtt ne tegye. Aztán a VRFK tájékoztatása szerint még az alábbi teljes lezárásokra kell számítani. Reggel 4 és délután 4 óra között a Magyar Tudósok

0: a futóversenyt.
1: Ez miért, jó kérdés.
0: Miért Budapesten kell lezárni minden utcát? Hát nem, ott kérdés. A Hungaroring, ott igen. Van egy hatalmas nagy pálya, igen. És akkor
1: és az még csak hagyjál, mert várjál, mert ugye vasárnap kezdődik ez az egész, és vasárnap lesznek a nagy lezárások, de bizonyos lezárások már szombaton, sőt, tudom, nem szombaton,
0: a pénteken.
1: Már pénteken elkezdődnek. Igen. Ez inkább a fő kérdés.
0: Figyelj, a péntekit látod, hogy mi van pénteken?
1: Sajnos így külön nem írja, nem.
0: Nem írja külön?
1: Nem, csak a vasárnapot írja így kifejezetten. Külön. A többi napra ennyit ír, hogy már pénteken elkezdődnek ilyen részleges lezárások, szombaton folytatódnak a részleges lezárások, és akkor vasárnap meg leírta, hogy melyik hidak, illetve melyik kerületekben hol várható teljes fajta lezárás. Úgyhogy...
0: Hát jó.
1: Úgyhogy kellemetlen. Na.
0: Nagyon.
1: De tényleg igaz, abban úgy maximálisan igazad van ebben, hogy olyan szép kis külső kerületeink vannak, miért nem ott tartják ezeket a nagy futóversenyeket, ami miatt tényleg egy teljes várost meg kell bénítani, meg le kell zárni. Tehát
0: én sose voltam mondjuk ilyen futóversenyes, te indultál valami
1: persze. Nem, én bicikli versenyen voltam sűrűn.
0: Ugye én nem is tud biciklizni.
1: Persze, azért mondom, én nagy bicikli versenyeken voltam. Nem, én se értem teljesen ezeket, hogy miért nem lehet valami külkerületbe megcsinálni, vagy. Zárjuk le, oké, hétvégén így is úgy is le van zárva a rakpart, úgy át van adva a gyalogos igen. És kerékpáros forgalomra nyáron. Ezzel semmi gond nincsen. Akkor miért nem csak az marad lezárva,
0: nem
1: és
0: tudom.
1: Akkor ott csinálnak valami...
0: Persze. Azért az elég hosszú
1: maratont, vagy hát elég.
0: Igen, de
1: elég,
0: hogy ennyire Budapestet így bekorlátozni. Igen,
1: 11. kerül, első, második, 13. íze, és akkor mindenhol, és akkor csodák, és akkor ez is egy alap probléma most már, és ez nem egy taxistól hallottam már, hogy sajnos az van, hogy Budapest tehát a budapesti utak nem ennyi autóra lettek kitalálva. Tehát annyira szűkek az útszakaszok, rengeteg lezárás van, rengeteg autó van most már az utakon, tehát sokkal, de sokkal az elmúlt 2-3 évben rengeteget, tehát nagyon
0: persze,
1: megnövekedett
0: persze.
1: Az autós forgalom.
0: Sokkal többen lettünk, igen,
1: és
0: autósok.
1: A budapesti utak nem erre lettek kitalálva. Tehát itt lassan tényleg az lesz, hogy vagy valahogy tágítjuk a betont, amin járhatnak az autók, vagy egyszerűen az lesz, hogy senki nem akar majd autózni, vagy aki autózik, az arra számít, hogy jó, le kell mennem a, mit tudom én, a, most mondjunk egy példát, az Asztóriától mondjuk idáig, vagy nem is az Asztóriától, a Ferenciek terétől idáig, és akkor azt számolod, hogy jó, hát egy óra alatt kb. Ott vagyok, ami amúgy egy negyed óra lenne.
0: Majd egy idő után mindenki valahol leteszi az autóját, és felszáll a metróra, meg igen, ám csak sokkal több BKV járatot kellene indítani, több metró, több, nem mindegy.
1: A metró a sűrű jár, az nem igaz. Mindegy. Hétköznap fél 2 percenként jár a metró. Ennél sűrűbben nem lehetne indítani, mert akkor ott állnának egymáson. A metróval nincs gond.
0: Azért voltam kíváncsi a péntekre, mert én pénteken elutazom, és leutazok Balatonra, és mivel mozgalmasan indul a Balaton a szeptemberben is, ezért majd zenék után elmondom, hogy akik ott lesznek Balatonon, ahol én, vagy közelében, vagy annak közelében, hogy milyen program lehetőségre számíthatnak majd. Most viszont szerintem menjünk el

0: Völgyi Zsuzsi és Maka Gyuszi nem árulnak Mirelit udat. Pláne nem a kertek alatt.
1: 9 óra 36, vissza is jöttünk, ahogy azt ígértük.
2: Így is van, ugyanis itt hétvégén, mivel futó, tehát hogy ilyen futóverseny lesz, én úgy tervezem, hogy nem maradok, mert nem szeretnék véletlenül se belekeveredni egy ilyen nagy tömegbe, ahol magával sodor a tömeg, és futnom és kell kötelezően. Persze.
1: Igen, ráadásul ez félmaraton, vigyázzá.
2: Egyszer csak a hátamra kerülne egy sorszám.
1: Sorszám, és vizet a kézbe.
2: Nem is tudsz kiszállni,
1: futás,
2: tudod,
1: persze,
2: a tömegből, mert elsodornak.
1: El.
2: Úgyhogy én úgy döntöttem, hogy én inkább lenézek a Balatonra, mert szerintem hát legalábbis az én beállítottságom szerint ott sokkal izgalmasabb programokkal hát várnak.
1: Ismersz, én ezzel egyetértek. Balaton a Riviera.
2: Ez így van, a mi Rivieránk.
1: Nagyon bízok benne, hogy nem lesznek sokan most hétvégén. Én úgy hallottam, hogy nem. Már
2: tényleg, úgy, hát te is ott leszel.
1: Igen.
2: Na, Gyuszikám, igazából ez a programsorozat ez már szeptember 1-től elindult, de 6-áig tart, ez a szüreti mulatságok. Ez gasztronómia, családi programok, fesztiválok, koncertek, egy ilyen igazi nyár búcsúztató rendezvények várják az odalátogatókat és érdeklődőket. Úgyhogy most összegyűjtöttem egy kicsit a program közül lehet válogatni a szeptemberi progik közül. Szeptember 4-ét mondom, de nem mondom 3-át is, de az ma van, úgyhogy ha ma valaki ott van, akkor ott a Fonyódon, a New Orleans Balatonon ott várják koncertekkel, programokkal már az odalátogatókat. Szeptember 4-én, ami holnap lesz, ott már Siófokon a plázson Kispál és a Borsz koncertre lehet bemenni. Igaz, hogy ez jegyes, tehát ez nem egy ingyen program lehetőség. Aztán mondom szeptember 5-ét, az már péntek. Te már pénteken lent leszel?
1: Szeptember 4-e, szeptember, 5. Mit mondta 5-dik? Hát a szombat.
2: A szombat? Hú, de el vagyok csúszva.
1: Hát ma 3-a van és csütörtök.
2: Hú, de el vagyok csúszva.
1: Azért mondom, hogy ne kavarjuk meg az embereket.
2: Na, szombat, hát szombat. Figyelj, én örülök, hogyha azt tudom, hogy ma merre jöttem, mi volt az útvonalam.
1: Ma csütörtök van és 3-a, nyugi.
2: Na, Balaton Akalinál mandula szüret van, az nem tudom mióta szüretelnek mandulát.
1: De érdekes.
2: De jó az elnevezés. Aztán Balaton Almádiban, ott az almádi szeptemberi forgatagot találják. Balatonfenyvesen, ott is lesz Szeptemberfest, Balatonfűzfői szüret is lesz, Balatonmária fürdőn, ott a nyárt búcsúztatják, ott is rengeteg program van, hogyha akarjátok, elmondom külön-külön is a programokat, csak meg kell néznem, most egyelőre felsorolom, hogy hol lesznek ilyen bulik. Balatonszabadinál falunapot tartanak, itt egyébként mindenhol lesznek szerintem koncertek, úgyhogy érdemes kilátogatni. Csopakon, Gyenesdi Ázsdi szüreten is lesznek vigasságok, aztán Hévízem, és a Siófoki plázs természetesen ott például szombaton BSV és K. Kevin nyárzáró buliát lehet megtekinteni. Aztán vasárnap ott pedig alsóörsi búcsú lesz, és Balatonfüreden pedig az Arácsi szület, én ott leszek. Úgy látszik, hogy Zamárdi most
1: hála jó Istennek, nem kell programod, köszönjük szépen, mert akkor az azt jelenti, hogy tömeg van, nem kérjük, köszönjük
2: nem
1: szépen.
2: Nem szereted, igaz?
1: Nem szeretjük, köszönjük szépen, nem kell oda semmilyen egyéb program.
2: És lesz még rezi szüreti mulatság, azt gondolom rezin van. Balatonon.
1: Én nem hallottam róla, de biztos létezik. Ó, hát hány település van, amiről nem hallottunk, érted? Hát
2: Dehogyis.
1: Nem tudhatjuk.
2: Hát mindegy, minden esetre most megnézem, hogy Balatonfüreden ez a füredi mulatság, ez mit akar. Itt lesz szőlőpréselés, a résztvevők közösen préselik a hozott szőlőfürtöket. Szerinted ez úgy néz ki, hogy ilyen régi szőlőtaposás, igen?
1: Szerintem megcsinálják simán. Taposni? Szerintem simán
2: olyan
1: megcsinálják.
2: Olyan biztosan, nem?
1: Amúgy eléggé, igen, valahogy ezt így...
2: Tudod, utána meg iszod a mustot.
1: Ami másnak a lábára. Igen.
2: És ezt a mustot nem szűrik meg. az úgy, ahogy van. Tehát azt, ahogy kitaposták régen, az úgy jött ki, aztán de finom volt.
1: Igen, nekem se túl szimpatikus,
2: de... Szerintem már nem csinálnak olyat, hogy lábbal taposnak szülőt. Azt mondod, nem,
1: akkor hogy kézzel így izélik?
2: Hát már vannak erre gépek, aztán letekered, vagy nem tudom, ilyen présgépbe beteszik.
1: Az lehet, hogy odaállítanak, ja, hogy akkor tessék tekerni, néni.
2: Főleg most ezekben a higiéniai, tudod, nem tudom elképzelni, hogy tényleg kiállítanak egy nagy dézsát, és akkor na, odaállítják az asszonyokat. Á, nem. Nem, azt ne. Aztán lesznek gyerekműsorok, ez mind Füred, a helyi óvodások és az iskolások műsorai színesítik majd a programot, és a szervezők zsíros kenyérrel és egy pohár borral vagy musttal kedveskednek a vendégeknek, úgyhogy lesz közösségi vendéglátás, és a szervezők azt kérik, hogy senki ne feledje otthon saját kóstoló poharát, tehát pohárral érkezzetek erre a Balaton-Füredi bulira.
1: Na hát, micsoda dolog ez. Saját pohárra kell menni, az óriási dolog amúgy.
2: Bögrével megyek.
1: Bögrével, persze.
2: Én nem vagyok boros.
1: Nekem
2: annyira nem vonz a bor. Tehát, hogy így savan van tőle, meg valahogy. De úgy az alkohol sem úgy önmagában. De azt mondják egészségügyi szempontból, hogy a bor az azért mindig jót tesz.
1: Hát, meg sokan szokták persze egy vacsorához, vagy ebédhez inni egy pohárral, ami hozzáillik, valami finom jó bor. Nincs azzal semmi baj. Aki szereti, hát most nincs ezzel, nem tudom. Én speciál nem szeretem. Én sem vagyok egy nagy boros típus, de én nem is megyek ilyen, nekem nem nekem szólnak ezek. Nem nekem
2: viszont
1: szól
2: igen,
1: ez.
2: Tudományos szempontból tehát így valójában az orvostudomány nem jelentette ki egyértelműen, hogy a napi egy decibor egészséges, mivel hogy az alkohol a jelenlegi orvosi megítélése szerint tehát nincs olyan minimális mennyiség, amelyet minden nap kockázatmentesen lehet fogyasztani, bár a közhiedelem és a korábbi tanulmányok a mérsékelt borfogyasztást a szív- és érrendszer védelmében azért beazonosították, hogy ezeknek jót tesz, de azért a WHO álláspontja szerint az alkohol káros hatásai például a daganatos betegségek kockázatának meg a növelését ben járulnak hozzá, úgyhogy de azért kis mennyiségben nem minden nap a borfogyasztás jót tud lenni, tehát nézzük, hogy mi szól mellette, tele van antioxidánsokkal, a szőlőhéjában található antioxidánsok azért védik a sejteket az öregedéstől és a gyulladásoktól, és ugye említettem a szív- és érrendszert, bizonyos kutatások szerint a vörösbor javíthatja az érfalak rugalmasságát és a koleszterin szintet is jobbá teheti, és az emésztésnek sem árt, mert a borok, különösen a fehér borok savtartalma serkentheti a gyomorsav elválasztást. Olyan érdekes ez, hogy nekem meg pont savan van tőle.
1: A legtöbb, nekem is amúgy, nekem se, úgy érzem, hogy a gyomromban, amikor ittam bort, hogy olyan igen, akkor valószínűleg ez, hogy savas lett, olyan fura kotyorog.
2: Hát mindegy, állítólag ez segítheti
1: érdekes.
2: A nehezebb ételek megemésztését. Szóval inkább
1: sztékek, meg
2: igen,
1: ilyenek.
2: Aha. Igen, vörös húsok, sztékek, marha pörkölt, tehát, hogy oda lehet, hogy jót tesz tényleg, mert a sav az jobban lebontja. Hát lehet, hogy én négy óra ittam ezeket a vörös borokat.
1: Igen,
2: gyorsan
1: lehet,
2: el
1: hogy nem reggel
2: aludtam.
1: 7-kor kellett volna kezdenünk, mondjuk ez benne van a pakliba, ezt, hogy nem írták, hogy mikor kell, vagy hogyan kell, igen.
2: Meg engem elaltat. Engem, hogyha valaki borosztatni akart, mondjuk, és akart velem még további beszélgetést folytatni, hát ez nem járt jól, nem mert jel. Megitatott velem egy vagy másfél deci vörösbort, és kész. Tehát Zsuzsikánál lement a redőny.
1: Sokaknál is így van, amúgy azért is iszák este, és akkor úgy jobban is alszol, mit tudom én, a filmekben is nem véletlen, hogy ezt mutatják mindig, hogy hazajön a 10 órás munka után egy elfoglalt üzletasszony, ilyen rögnöprádát visel feeling, tudod, és akkor hazamész, és akkor kipattintasz egy üveg bort, nagy ilyen bögrébe, vagy mi ez az a nagy szájú pohárba, tudod, beletölti, issza, és akkor kanapén elszovázik. Ez egy filmes klisé, de ezek szerint van benne, látod,
2: valóság. Dehogyis, hát itt én vagyok rá az élő példa. Aztán fél óra múlva meg felkelsz, hogy mitől van ilyen savam. Valójában azt szeretem a magyar nemzeti identitásunkban, hogy mindig van mit ünnepelni. Most éppen a szüretet, úgyhogy igen. Keressétek a szüreti mulatságokat, és ne felejtsétek el azt, hogy szombaton pedig a cigányzenészek éjszakája lesz.
1: Így van negyedik alkalom. Ugye tegnap beszélgettünk is erről, ugye Sárközi Lajos művész úrral.
2: Az teljesen így. ingyenes program.
1: A Bűvész úrral, az egy teljesen ingyenes program, hogy a Mátyás téren lesz, és holnap már 5 órától lesznek ott fellépők, egészen este 10-ig, azt hiszem valahogy így volt, nem akarok hülyeséget
2: úgy
1: mondani.
2: Úgy volt, igen, igen, csendrendelet miatt.
1: 5-től 10-ig.
2: Így, jó, nagyon jól emlékszem.
1: Primások, jó kis cigánybuli lesz, ugye,
2: azt hiszem.
1: Holnap után. Igen,
2: jazzelnek
1: szombaton.
2: Is, Jágerbandék is ott lesz.
1: Így van. Na, viszont mi is itt leszünk, de már

0: műsor termék megjelenítés tartalmazott.
1: Szityúvász losasza. Tanuljunk örömmel. Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 Rádió Diken.
2: Szia, Hajni!
3: Szia, Armando! Mi jön most? Már nincsen olyan sok testrészünk, mert tényleg mindent megtanultunk. Van még?
2: Így van, most jönnek egy picit a belső szervek, amiket nem látunk külső szemmel, ilyen például a tüdő. A tüdő az úgy van cigányul, hogy buko.
3: Buko. Buko?
2: Buko.
3: Buko.
2: Így van.
3: Kicsit megnyomjuk az út a végén. Buko. Rövid az U és hosszú az U. Buko.
2: Így van. Szitjú vászlasásza?
3: Tanuljunk örömmel.
0: 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Rólunk. Neked. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Csatlakozz Magyarország népszerű tipster közösségéhez, és kóstolj bele a győzelem ízébe. www.realking.hu és keresd Facebookon Tibi Realking csoportját, ami a legfrissebb elemzésekkel, szakértői ajánlásokkal és statisztikákkal vár rád. Folyamatos nyereményjátékokkal, akciókkal, tippekkel várunk. www.realking.hu. Csatlakozz, ne habozz!
0: Reklámot hallottatok. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dickben.
5: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádió Dick nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. A cigány flamenco és legnagyobb művészei. A flamenco a spanyol kultúra egyik legismertebb és legkülönlegesebb művészeti formája. Andalúziából indult és egyszerre jelent zenét, éneket, táncot és egy sajátos életérzést. Története szorosan összefonódik a spanyolországi roma, vagyis gitánó közösségek történetével. A flamenco nem egyszerűen egy zenei műfaj. Sokak számára a fájdalom, a szenvedély, a szerelem, a szabadság, a veszteség és az életöröm kifejezésének egyik legerősebb formája. A roma közösségek a flamenco fejlődésében meghatározó szerepet játszottak. Andalúzia különböző területein, többek között Jerezben, Sevillában és Cádiz környékén generációkon keresztül adták tovább a dalokat, dallamokat, ritmusokat és táncokat. A flamenco történetében számos jelentős roma művész és művész család neve maradt fenn. A roma közösségekben a zene gyakran a családi élet természetes része volt, nem feltétlenül színpadon született, hanem otthonokban, ünnepeken, összejöveteleken és közösségi alkalmakon. A flamenco egyik legfontosabb sajátossága az érzelmek rendkívül intenzív kifejezése. Az énekes hangjában gyakran egyszerre jelenik meg a fájdalom és a remény, a táncos mozdulataiban pedig a feszültség és a felszabadulás. A gitár, a kéz tapsolása, a ritmus és a tánc egymást erősítve alakítják ki azt a különleges hangulatot, amely a flamencót világszerte ismerhetővé teszi. A flamencon belül számos különböző stílus és forma alakult ki. Ilyen például a soleia, a buleria, a seguria és a tango. Ezek mind saját ritmussal, hangulattal és hagyományokkal rendelkeznek. A roma művészek generációkon keresztül alakították ezeket a formákat, és egy-egy család vagy előadó gyakran saját, jellegzetes előadásmódot is kialakított. Carmen Amaya, a flamenco legendás cigány táncosnője. Ha a cigány flamencóról beszélünk, az egyik legfontosabb név Carmen Amaya. A Barcelona Somorrostro negyedében született roma családban, és már egészen fiatalon kapcsolatba került a flamencóval. Édesapja, José Amaya, művész nevén El Chino, flamenco gitáros volt, így Carmen számára a zene és a tánc már gyerekkorától kezdve a mindennapi élet része volt. Carmen Amaya különleges, rendkívül energikus tánc stílusával vált világhírűvé, a színpadon hihetetlen erővel és szenvedéllyel táncolt. Gyakran mezítláb lépett fel, és olyan intenzív lábtechnikát alkalmazott, amely korának flamencójában szokatlanul erőteljesnek számított. A róla szóló flamenco források szerint tánca a flamenco női szerepét is jelentősen megváltoztatta. Nem csupán kecses és elegáns volt, hanem erőteljes, temperamentumos és rendkívül dinamikus is.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dick roma hírei. Időjárás.
1: Csütörtökön egy gyenge hidegfront hatására változóan napos, felhős időben lesz részünk. Országos csapadék továbbra sem várható, csupán elszórtan alakulhat ki kisebb eső, futó zápor, esetleg egy-egy zivatar. Napközben 26 és 30 fok közé melegszik fel a levegő.
0: Közlekedési hírek.
1: Útszűkületre kell készülni Csepelen, a Vénusz utcában a Szabadság utca előtt, mert útburkolatot javítanak. Megnyitották a Flórián téri felüljáró északi ágát is, azonban a Flórián téren és környékén továbbra is korlátozásokra kell készülni. Az Árpád hídon Budára buszsávot jelöltek ki. Az Árpád hídi lehajtón két sávból lehet jobbra a Szentendrei útra kanyarodni, és két sáv halad egyenesen a Vörösvári út felé. Tart a csatornajavítás a Bécsi úton és a Vörösvári úton közös csomópontnál. Kifelé megszűnik a sávlezárás, de időszakosan a Bécsi úton befelé lezárják a külső sávot, illetve a Vörösvári út szervizútján kifelé útszűkületre kell készülni. Lezárják a harmadik kerület Petur utcát az Anikó utcánál, mert vízvezetéket építenek. Tart a gázvezeték felújítása az ötödik kerület Akadémia utcában. A Széchenyi István téren az Akadémia utca után sávlezárásra kell számítani. Ha nektek is van közlekedési híretek, írjátok meg a 0630 3030 100-as telefonszámra.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
6: Van, hogy Makagyuszi azzal szembesül, hogy Völgyi Zsuzsi még csak fésülködik. Pedig a műsor most kezdődik. 100.3 rádiódik. Süss fel nap, romákról nem csak romáknak.
0: Minden hétköznap 9-től délig.
6: Most indulunk.

0: szembesül. Makagyuszi meg ezzel szembesül. Süss fel nap. 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak. Minden hétköznap 9-től délig.
1: 10 óra múlt 14 perccel. Csütörtök van és szeptember 3-a. Szép délelőttöt kívánunk minden drága hallgatónak.
2: Sziasztok!
1: Hello, bello. Na, képzeljétek el, Zsuzsi talált egy nagyon kis érdekes cikket. Én erről még csak hallottam eddig, hogy létezik ilyen, de inkább valahogy nekem ilyen Amerika jutott erről eszembe. Főleg a gimnáziumok, ilyen amerikai high schoolok, ahol vannak ilyen úgynevezett ötletládák.
2: Vagy kívánságdobozok.
1: Vagy kívánságdobozok, és most pedig Magyarországon is, még hova tovább, Forsthofer Ágnes, az országgyűlés házelnök asszonya rakta ki tulajdonképpen. Ő maga számolt be egy Facebook bejegyzésben erről, mint írta, hisz abban, hogy egy olyan munkahelyen lehet jól teljesítmény, olyan munkahelyen lehet jó teljesítmény nyújtani, ahol megfelelőek a munkakörülmények, és a munkatársak jól érzik magukat. Az országgyűlés hivatalában közel 600-an dolgoznak, és közülük sokan évtizedek óta az intézmény munkatársai. A házelnök szerint éppen ezért ők tudják a legjobban, mi lehetne változtatni annak érdekében, hogy a munkahely élhetőbb legyen. A megoldás egyszerű, ötletládákat helyeztek ki, amelyekbe a dolgozók folyamatosan elhelyezhetik meglátásaikat és javaslataikat, akár név nélkül. Forsthofer Ágnes
2: azt írta... Ez a legfontosabb, amit ebből hogy kiragadnék, név hogy név nélkül mindenki bedobhatja azt, hogy mi változtatna, minek örülne, meg igen, hogy mi zavarja, meg hogy milyen ötlete van.
1: Igen. Szóval Forsthofer Ágnes azt írta, hogy az elmúlt hónapokban számtalan kérés és javaslat érkezett, és a megvalósítható ötleteket igyekeznek teljesíteni. A home office és az egészségesebb étkezés is szerepel például a kérések között. Nagyobb rugalmasság, ilyeneket dobtak be egyelőre, ami ugye a legsűrűbb. Hát a home office-hoz mondjuk mindjárt gondoltam,
2: hogy ez a kívánságdoboz, ez nem olyan, mint a mesébe, hogy te beledobod, aztán megvalósul, hogy szeretnék 3 hét szabadságot, meg egy tengerparti irodát, és akkor én onnan szeretnék dolgozni. Tehát, hogy ez nem, azért nem így működik egyértelműen, hanem azért egy földhöz ragadtabb, sokkal inkább olyan tervek megvalósítását eredményezheti. Ez szerintem nagyon jó ötlet. Jó ötlet munkahelyekre is, jó ötlet olyan helyekre, ahol mondjuk már iskolás gyerekek is vannak, ez iskolában is szerintem egy nagyon jó ötlet, hogy az iskolás gyerekeknek milyen, tehát hogy tényleg földhöz ragadt terveket dobjanak be oda a gyerekek, hogy mit tudom én, több WC papírt szeretnék a mosdóba, vagy papírtörlőt, vagy folyékony kézmosót, mert bizony a gyerekeknek is vannak ilyenfajta igényeik, amit lehet, hogy mondjuk egy gyerek beírna simán, ki tudom nézni a gyerekekből.
1: Én meg azt nézem ki a gyerekekből inkább, hogy ilyen kis butaságokat írnának be, hogy mi legyen, hogy legyenek, mit tudom én, ilyen izék. Hát igen, csak az akkor komolytalanná
2: teszi. De akkor elmondom, hogy szerintem a felnőtt dobozba is pont
1: biztos, hogy
2: bele fognak kerülni olyan hülyességek.
1: Bár mondjuk az országgyűlés hivatalában kevésbé hiszem, hogy ott azért mernének ezzel
2: talán viccelődni. Elnézve az utóbbi üléseket, de hogy is. Név nélkül.
1: Hát mondjuk lehet, igen. De az a home office javaslat, illetve az egészségesebb étkezés, ez gondolom arra utal, hogy ugye ott van nekik saját kantin, ahol gondolom kevés egészséges étel van a menü soron, amiből lehet esetleg válogatni, vagy illetve megvásárolni, és gondolom ez erre utal, ez így nincs külön kitéve. De például igen, a home office, mint olyan, ezek szerint a home office az nem annyira sűrű, vagy hogy mondjam, nem annyira jellemző ezen a munkahelyen, és hogy ezt így a munkatársak ezt jelzik igazából, hogy azt szeretnék. Ez sok munkahelyen mondjuk szerintem probléma tud lenni ez a home office dolog.
2: Hát persze, hát volt is, igen, ebből nektek is problémátok. Viszont ez a kívánságdoboz, ez abból a szempontból egy tök értelmes dolog, mert az emberek sokszor sokkal könnyebben megfogalmaznak írásban, én is így vagyok, hát akkor össze tudom szedni a gondolataimat, akkor leülök, és akkor nem feltétlenül kézírással, de begépelem, és átjavítom, korrektúrázom. Tehát, hogy írásban
1: jobban át tudom gondolni,
2: hogy mit szeretnék, mit írjak le, hogy annak persze olyankor nincsen hangsúly, nincsen mimika, nincs hozzá egy hangszín, nincs benne az, hogy te azt kedvesen írod, de most már ezekkel a smiley-kkal azért, meg emoji-kkal lehet jelezni, hogy ez vicc volt, vagy kedves volt.
1: Igen. Maga az, hogy egyáltalán van ilyen, ez jó, mert akkor a dolgozók azt látják, hogy érdemes megszólalniuk. És főleg, hogyha meg is valósul valamelyiküknek az ötlete, majd bedobnak ebbe az ötletládába, akkor meg kifejezetten tényleg az látszik akkor munkavállalói szempontból, hogy akkor van hozzá,
2: van értelme, igen.
1: Van hozzászólásuk ahhoz a munkához, amit igen. ők végeznek, illetve nem is a munkához konkrétan, mert
2: van
1: az adott,
2: a véleményüknek
1: hanem a
2: munka helye.
1: Körülményhez.
2: Meg igen, meg van a véleményüknek helye, és valaki kíváncsi volt rá.
1: Igen.
2: Meghallgatta, és akár még megvalósításra is került ez az ötlet, vagy ez a terv.
1: Igen, igen. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon szuper dolog. Főleg az olyan munkahelyen, ahol tényleg nagyon sokan dolgoznak. Tehát, hogy az főleg ott érvényes igazából, mert Ott azért sok kompromisszumot is kell kötni, és ugye ott meg benne van az is a pakliba, hogy most gondoljál, most maradva ennél a példánál, azért az országgyűlés hivatalában rengeteg ember dolgozik a háttérben, ugye, amit mi nem is látunk, nem is tudunk, de ahogy itt le is írja a cikk, hogy azért tényleg több száz munkatársról beszélgetünk, akik vannak, akik évtizedek óta ott dolgoznak, hogy azért mindenkinek nem lehet teljesíteni, akivel. Van, aki ezt akarja, van, aki azt akarja. Nyilván ilyen globális dolgokat lehet esetleg most maradva venni a home office-os példánál, ez egy jó ötlet olyan szempontból, hogy beiktatni, hogy mit tudom én, heti egyszer legalább ez a szegmense a hivatalnak tud menni egy nap home office-ra. Akkor mit tudom én, a következő héten az a szegmensből tudnak, mit tudom én, ketten menni egyszerre home office-ba, vagy nem tudom. Tehát, hogy én ezeket mindig csak onnan hallottam, ezt a home office dolgot, ugye a feleségem által, aki olyan munkahelyeken dolgozott, ahol ez megvalósítható volt. Nálunk érdekes lenne itt egy home office, ugye? De hogy ott is így volt, hogy mit tudom én, heti két nap volt, azt hiszem, ami home office volt.
2: Már akinek
1: mindig,
2: így volt.
1: Már akinek így volt, igen.
2: Akinek
1: és akkor
2: betartották.
1: Ott is, akinek betartották a szavát, így van. És ott is úgy volt, hogy kettő ember lehetett egyszerre home office-ban, a többinek ott kellett lenni. Ez megint fölülírta azt, hogyha valaki közben megbetegedett, vagy mit tudom én, de hogy még ott sem dolgoztak olyan hude sokan. De ahol viszont tényleg több százan dolgoznak akár,
2: és mondjuk olyan munkakörben vannak, ahol egy laptoppal is le tudsz ülni egy parkba, és meg tudod írni azokat az e-maileket, és el tudod küldeni, akkor igen, akkor miért ne lehetne?
1: És ezt főleg a Covid után nagyon sok munkahely megvalósította, tehát, hogy ezt a home office dolgot csak marad vennél a példánál, hogy te, amit mondasz is pontosan, hogyha a munkahelyeden is az a munkaköröd, hogy te leülsz egy nagy számítógép elé, és azon keresztül most nem csak e-mailezni kell ott nyilván, hanem sok más egyéb programon keresztül, legyen az egy PowerPoint, vagy legyen az egy Excel táblázatot kell csinálnod, stb. Hát azt miért ne tudnád megcsinálni otthon is?
2: Azt nem feltétlenül helyhez kötött, így van és ma már. Főleg igen. Ma már a mai technológia segítségével már
1: azért mondom, hogy
2: ezt meg tudod.
1: A Covid óta nagyon sok ilyen munkahely betartja ezt, mert hogy úgy vannak vele, hogy akkor nem kell parkolót fizettetni ott a munkatársakkal, vagy nekik nem kell bérelni a munkatársnak egy parkolóhelyet, a munkavállalónak egy parkolóhelyet, nem fogyasztja az áramot ott helyszínen, színen, nem ott eszik, nem ott megy WC-re, sattara, hanem otthonról vagy ahonnan akarja, van egy határidő a munkádnak, csináld meg. Azt, hogy te most azt otthonról csinálod meg, vagy a Balatonról, vagy Görögországból, vagy mit tudom, Amerikából, az már rád van bízva, és ez tök jó amúgy. Én ezt nagyon pártolom.
2: Igen, de visszatérve a kívánságdobozhoz, ennek is akkor van értelme, hogyha az ezért ki van nyitva, és meg van nézve, és azért egy-két dolog mondjuk meg van belőle valósítva, egy-két kérés,
1: igen.
2: Vagy a kérések nagyobb száma azért meghallgatásra, meg elbírálásra kerül, tehát ennek is akkor van értelme. Kisebben gondolkozom most egy iskolába, például ott elég egy kis cipős doboz, néhány papírfecni, toll, és ez tényleg szinte semmibe sem kerül, tehát az iskolásoknál is én simán bevezetnék egy ilyet, vagy lehet, hogy indítványozom a szülői munkaközösségnél, hogy legyen egy ilyen kívánságdoboz a suliba is.
1: Ötletláda, nem kívánságdoboz, a kívánság az azt jelenti, hogy te kívánsz, az ötlet az meg egy, érted, az ne keverjük, szerintem legalábbis, mert a kívánság az nem egyenértékű azzal, mert te kívánsz valamit, érted?
2: De maradjunk tehát, már, hogyha gyerekekről beszélünk a kívánságdoboznál.
1: Jó, gyerekekről, de itt most felnőttekről van
2: most
1: szó.
2: Most a felnőttekről volt szó, én már áttértem az iskoláskorú gyerekekre.
1: Jó, okay.
2: Igen, az iskolások hagyj kívánjanak.
1: Jó,
2: tehát ott még legyen már meg.
1: Kívánni
2: hát
1: lehet.
2: Ötletelni lehet, na most igen, ez ugyanaz.
1: De jogos.
2: Kívánni
1: jogos,
2: ötletelni
1: jogos.
2: Lehet. Igen. Csak aztán ki tudja, hogy mi valósul meg ebből.
1: Hát igen, nyilván a jobb ötletek csak.
2: De az
1: igen.
2: A jó, hogyha ez igenis ki van bontva, meg van vizsgálva, és ha vannak benne olyan ötletek, vagy olyan kívánságok, amik meg vannak valósítva, igen. Akkor annak van értelme. Annak van értelme. De hogyha
1: abszolút. Hát
2: és nincs kinyitva, és nem valósul meg belőle semmi.
1: De állítólag nyitogatják, tehát hogy most itt nem, nincs erről szó, hogy
2: ja,
1: mi
2: ott
1: nem.
2: Már ott már nyitogatják?
1: Igen,
2: ez már
1: hónapok óta van az országgyűlési hivatalában, onnan jött ugye ez.
2: Biztos volt benne ilyen is, hogy hideg van nagyon, be vannak állandóan takarózva.
1: Az lehetséges, igen. De szóval igazából persze mindennek akkor van értelme, hogyha ugye, tehát tényleg az ötletnek a milliójéből, vagy azon múlik ez igazából, hogyha tényleg valaki csak valami hülyeséget, egy öncélú, inkább ez a jó szó szerintem, hogy öncélú hülyeséget szeretne, az nem jó ötlet. De hogyha tényleg mondjuk egy olyan ötletről van szó, mint mondjuk maradva ennél, hogy a egészségesebb ételek mondjuk a büfében, az mondjuk nem hülyeség.
2: Egyetlen.
1: És ezért mondom, hogy ez nem kívánság, mert például mit tudom, egy iskolában egy gyerek nem fog kívánni brokkolit a büfébe. Tehát, hogy ebbe biztos lehetsz. Míg egy felnőtt...
2: Jó, nem érted akkor, hogy mire mondom a kívánság. A gyerekek kívánni szeretnek.

0: succeed. Get out.
1: Vissza is jöttünk hozzátok ebben az órában, igaz, hogy most nem mondtuk, hogy elmegyünk zenélni, de most ilyen változatosság volt. Nyilván az, hogy ne legyen, vagy legyen több szünet.
2: Vagy ne legyen annyi házi. De most
1: talán igen.
2: Most a Glóriának van egy új angol tanárnője, és egy fiatal tanárnő, most kapták, és pont erről beszélt, hogy ha szeretnétek kimenni szünetre, akkor kimehetünk. Tehát, hogy annyira jól és annyira lazán kezeli most ezt a helyzetet, hogy itt a kisgyerekekkel, és pont ezt mondta, hogy ha soknak tartjátok a házit, akkor szóljatok. Látod? Tehát van azért, vannak emberek, akikkel lehet kompromisszumot kötni, meg vannak jó szívű emberek.
1: Úgy hullámos tanár ezek szerint, mert mondtad, hogy fiatal.

0: 23 éves.
1: Ó, hát akkor most végzett, gondolom.
0: És látod, és mennyire jó, hogy egy ilyen friss, egy olyan lendülettel jött, hogy egyből a gyerekek szívébe került ezzel, főleg ezzel a mondattal, hogyha kevesebb házit szeretnétek, akkor kevesebbet kaptok. Ennyi. Tehát már ezzel szerintem egy tök jó motivációt el tud indulni a gyerekeknél is, és szerintem a felnőtteket is lehet szabadságokkal motiválni, meg fizetésemeléssel.
1: A bónuszokkal, azzal biztos, hogy lehet. Igen.
0: Biztos, hogy lesz a ötlet dobozba ilyen is, hogy bónuszt legyen kérünk. Több, igen.
1: Hát ez, figyelj, ez alapprobléma szerintem majdnem szinte minden munkahelyen, talán kivétel nélkül mondhatjuk, hogy ugye Magyarországon azért nem olyan magasak a fizetések, viszont azért az árak mindenhol is azért csúsznak fölfelé. Legyen az egy bevásárlás, legyen az egy tankolás, legyen az egy autóár, egy kocsi, minden is, így van, tehát próbálom itt, vagy autó és lakásár, stb. És akkor ahhoz képest a fizetések viszont ugye nem olyan, tehát hogy ezt, de ez is megint olyan, hogy mit engedhet meg a cég ugye magának, legyen az bármilyen cégről beszélhetünk. Nyilván van, aki mindenhol van, aki jobban keres, van, aki rosszabbul. Sajnos ez meg na, mindenhol tartanak.
0: Nekem van egy ötletem. Én csinálok ide egy ötletdobozt. És
1: nekünk minek? Mi ketten vagyunk.
0: De nem csak, mi ketten vagyunk itt ebben a stúdióban, de egyébként igen. A rádióban nem csak ketten vagyunk. Gyuszi, úristen, mi van veled ma? Nem csak ketten dolgozunk ebben a rádióban.
1: Akkor, ha már leoltasz, mondja, mit szeretnél.
0: Csinálok ide egy ötletdobozt, igen. És hagyj írjanak na, bele mondjad. Itt a kollégák pár dolgot, és aztán egyszer kibontjuk, és adásba. Szerintem nagyon vicces lesz, el fogjuk olvasni.
1: Ja, azt mondom, neked van ötleted rá, hogy mondom, valami olyan ötlet lenne, ami... Nincsen még, de nekem gondolkozunk, még nincs. Vagy gondolkozhatunk majd rajta.
0: De én már kigondoltam, hogy az én ötletem mi, természetesen név nélkül fogom én is bedobni a cetlimet, nehogy már itt kikacagjátok az ötletemet.
1: Nem, én pedig pont az a jó, hogyha mondjuk névvel is vállalja valaki.
0: Nem, ennek pont az a lényege, hogy pont ez benne a jó, hogy anonimus bedobod az ötletedet, és legyen az hülyeség, legyen az bármi, de legyen egy ötletdobozunk, csinálok egy ötletdobozt, és egy olyan pár héten belül megkérem a kollégákat, hogy dobáljanak bele ötleteket, hogy mivel tehetnénk mondjuk jobbá a rádiót, vagy a környezetünket, vagy bármit. Természetesen épp eszű ötleteket várunk, de azért a vicces ötleteknek is fogunk örülni, mert itt adásban majd felolvassuk nektek, hogy mikkel ötleteltek a kollégáink.
1: Jó, kíváncsi vagyok amúgy. Láttam én is közben itt utána néztem, hogy miket írtak be ilyen más helyeken, persze most ellapozunk az országgyűlési hivatalától, mert ott ugye nem derült ki csak ez a home office dolog, illetve az egészségesebb étkezés, de nagyon sok olyan tényleg ilyen amerikai céges, ilyen kis mókás, ilyen ízék, tudod, ez a nyakkendő nap, nélküli nap, tudod, vannak Amerikában, ez a pénteken szokott náluk lenni ez a, hogyha hivatalos cégnél dolgozott. Nagyon hivatalos, és akkor mindig öltönybe kell menni, nyakkendőbe, minden, és akkor van a péntekük, amilyen ez a nyakkendő nélküli nap, meg ez a lezsernap, lezsernap, meg ilyenek, hogy ezt is egyszer be kellett vezetni valamiért, de hogy ez mondjuk igazából ez mondjuk a munkakörülményt annyiból javítja, hogy nem feszülsz be, nem? Tehát, hogy nem az van,
0: én
1: hogy
0: te most... Én ide reggelit szeretnék. Nekem az első ötletem az lenne. Kis páholy szendvicsek.
1: És ki hozná?
0: Főnökünk. Páholy. Páholy szendvicseket szeretnék ide reggel az asztalra, amit csak úgy bekapsz, és már mész is tovább. Ilyen gyorsan, csak így, ilyen tűzoltásnak.
1: Látnátok a szemét, hogy éli, és nem azt hiszi, hogy megtörténne. De hagyjuk ebbe a hiszembe.
0: Ezért fogom nem ötletdoboznak, hanem a mi dobozunkat kívánságdoboznak nevezni.
1: Igen.
0: Ami gyerekes, tudod?
1: Persze.
0: Tudjuk, hogy úgy sem valósul meg.
1: Igen, de amúgy menő ötlet, tehát az ötlet maga nagyon menő, nagyon menő lenne, hogy
0: egyszer csak itt lenne reggel. Mit néznél?
1: Amúgy, figyelj, akkor minden tiszteletem a tiéd, hogyha ez megvalósulna, de kicsit ébredjünk föl ebből a dologból.
0: Mit néznél? Ki esne a szemüveged a helyéről?
1: Én ma azon néztem volna egy nagyot, ugye volt idő, amikor valami, vagy nem volt nálam kulacs, vagy nem hoztam valamit, minden mondom, veszek valahol egy üdítőt. Aha, hát a házban még üdítőt se tudsz venni, úgyhogy igazából nehogy szendvics, legalább üdítőt tudjál valahol venni, már ez nagy dolog lenne ilyen szempontból.
0: Igen, sajnos ebből az épületből kikerültek az automaták is, valószínűleg igen. Azért, mert mindenki hoz magával mindent is, és nem fogytak az... Mondjuk én rendszeresen bedobálója voltam az automatáknak, tehát, hogy
1: én egyszer azért, akartam volna, de akkor már nem volt.
0: Én azért itt vettem belőle, volt. Lehet, hogy csak belőle élt egy idő után, aztán kevés volt.
1: Lehet, de nem, nem, nem, de amúgy ez is jó ötlet, például az ilyen automaták kihelyezése. Csak na, ez is megint ott pénzkérdése, meg látod? Cég kérdése, hogy melyik cég, aki nem idehozna baj. Egy automatát.
0: Vagy beleírod az ötletdobozodba, és ezt a fogom az ötletdobozt, és fölviszem majd a nagyfőnöknek, és így kiborítom a cetlit majd. Adás után, igen. Miután itt elolvastam.
1: Igen. Hát kíváncsi vagyok, mit kezdenének vele, van egy ötletem, de hogy mit kezdenének ezekkel az ötletekkel.
0: Menne a darálóba.
1: Tulajdonképpen az a lendülettel, ahogy ne. Te kijöntenéd, az a lendületted így le van lenne söpörve
0: szerintem. Ne legyünk ennyire szigorúak a főnökeinkhez.
1: Ja nem ahhoz.
0: Mert azért van, amikor, de egyébként jó ez az ötletláda. Sok mindent bele fognak szerintem a kollégák írni, úgyhogy megvalósítom. Esküszöm,
1: na gyerekek, Zsuzsinak lett itt most egy ilyen
0: ötletdobozát.
1: Na, fiam, a célod valósíts meg, tehát hogy ez tényleg semmiből nem telik itt. Úgyis a lányodnak tele van ilyen technika doboza, ilyen ragasztóval.
0: Mondom, egy cipős doboz elég.
1: Cipős doboz, így van, és akkor abba szépen kivágod középen.
0: Nagyon jó.
1: És akkor dobáljanak
0: bele. Nagyon jókat fogunk szórakozni, én már előre mondom, mert itt szerintem van egy-két kollega, aki nagyon szellemes ötleteket fog beleírni. Baranyira
1: gondolsz?
0: Hát, például.
1: Én nekem ő jutott rögtön eszembe.
0: Telerakja majd, szerintem ő lesz az első, aki miatt majd megtelik az ötletdoboz.
1: Az lehetséges. Na jó, hát poén kedvéért érdemes lenne valóban ezt megnézni, úgyhogy Zsuzsina sor, úgyhogy ahogy ez majd meg lesz, és az emberek dobáltak bele, akkor majd erre visszatérünk, majd mennyi időt adsz erre?
0: Hát egy ilyen két hetet.
1: Jó, tehát akkor ne, tudod mit, akkor kerekítsük föl, szeptember vége.
0: Jó, legyen.
1: Mert most van 3-a.
0: Oké. Okay.
1: Legyen akkor mondjuk jó. Egy nem tudom, egy szeptember
0: na, majd
1: végi.
0: Akkor hivatalosan is felkérem a kollégákat, hogy mindenki egy anonim ötlettel álljon elő és dobja be a cipős dobozba.
1: Vagy
0: a,
1: téma...
0: Ne nevezzük cipős doboznak, ötletdoboznak.
1: Ötletdoboznak, igen. És ja. Csináld is, meg egy kicsit be is festjük kívül, hogy ne cipős
0: csinos
1: doboznak
0: legyen?
1: Tűnjön, hogy ilyen,
0: jó.
1: Mit tudom én.
0: Szólok a Glóriának, hogy kerázza ki a dobozt.
1: Aha, azért mondom, neki biztos van otthon ilyen szettje, ilyen persze. Ragasztó, meg minden csillám, ilyen. Meg
0: igen,
1: bét, tudom én
0: de
1: ilyenek.
0: Jó, de jó.
1: Ugye? És
0: kis angyalszárnyak így rákerülnek, ilyen tündérszárnyak.
1: Valami.
0: Ha viszti a doboz, a tündérkereszt anyától jött.
1: Nagyon jó, nagyon. Figyelj, a képzelet határtalan ilyen szempontból, hogy lehet csicsamicsázni egy ilyen dobozt, és rádió beszélgetés témaként ez egy tökéletes felvetés, azt gondolom.
0: Csináltatok vele az iskolájába, és szerintem az is nagyon, nagyon érdekes lesz, hogy ott mikkel fognak ötletelni a gyerekek.
1: Ja, hogy az osztályokon.
0: Aha, az osztályán belül, aha. Igen.
1: Nem hülyeség, na, nem hülyeség.
0: Ott óra is csináltuk ilyet, hogyha jó. Nagyobb családban éltek, és mondjuk nem kettem...
1: Éltek egy 20-25-en a házba.
0: Írjatok egy ötletdobozt. Hogyan lehetünk jobban?
1: Nem akarok már a nagyanyámmal aludni. Vajon ezt kiírta? És akkor körbeül a család, és megkérdezik egymástól a
0: több
1: vacsorádán.
0: Rántot úgy szeretnék vasárnapra, mert
1: igen,
0: csak
1: mire
0: egy
1: lejutok, elfogy. Igen. Mire lejövök a harmadik emeletről, elfogy.
0: Négyet ennék meg, egyszerre együtt helyenbe vasárnap, igen, és igen, a többi.
1: Igen. Hát ez tényleg igen, ahol nagy ilyen úrfős család élet.
0: Anonim.
1: Anonim, igen, de mondom, vajon ki lehet az, igen, ott összeül majd a család, ha vajon ez kiírhatta.
0: Én attól tartok egyébként. Nehogy legyen benne olyan cetli, amit tudod, nem is kézzel írott, hanem géppel. És szeretném kinyírni, és a következő kollega vagy kolléganő neve állna ott. Szeretném kinyírni egyik este XY-t.
1: Nem is izével írnád, hanem a kivágdosnál újságból betűkkel.
0: Mert én írom.
1: Ja, nem csak mondom, ha te írnád, nem ilyen újságból kivágdosol betűket, és odaragasztod, mint a fenyegető levelek a ilyen krimikbe, tudod?
0: Persze, dögöljön meg.
1: A lánya nálunk van, ha nem fizet este 10-ig, mit tudom, és tudod, ilyen újságpapírból ilyen betűk ki vannak vágdosva.
0: Nem, mivel kívánságdoboz, ezért azt kívánom, hogy.
1: Átokdoboz, lehet, úgy olyan is. Lehetne olyan is, az a kívánságdoboznak az ellentetje tulajdonképpen, hogy jó. Csinálsz egy ilyen angyalosat, amit mondtál, hogy ilyen angyalszemét, és lenne egy ilyen fekete doboz is mellette, ami meg az
0: ördögszarban.
1: Átokdoboz, hogy valami nem tetszik, akkor azt meg oda
0: dobd. Új, szerintem egyszer csak magától lángra lobbalna.
1: Az valószínű. Na jó, szerintem ezt túlveséztük, Zsuzsi megcsinálja, és ahogy tényleg ebből így lesz bármi, akkor beszámolunk róla, hogy hát ha vannak benne értékes, vagy akár vicces hozzászólások, de ez majd mondom, akkor tűzzük ezt ki szerintem.
0: Jó, rendben.
1: Célnak, hogy
0: akkor egy hónap.
1: Ilyen szeptember. Hát nem is kell egy
0: három hét.
1: Három hét, okay. Mondjuk. Ja.
0: Megnézegetjük majd mindig, hogy hogyan telt meg, és akkor meg megvárjuk.
1: Hát megrázzuk, akkor... tudod, hogy mennyi papír van benne.
0: Jó.
1: Ne nyissuk ki okay. előre, csak rázni meg, tudod, hogy mennyi papír van benne.
0: Jó.
1: 2, vagy 20, vagy miért.
0: Jó, rendben. Tehát, hogy... De várjuk meg majd a Baranyit, mert most táborban van. Mindenképpen várjuk
1: van.
0: Meg, hogy meg tudja írni a kívánságait, meg az ötleteit.
1: A félreértés ne esik, nem ő táborozik, hanem ő táboroztat, mielőtt így azt igen. gondoljátok, hogy ilyen, nem tudom, ilyen csukavak a táborban van Amerikában, tudod, ilyen kembe, tudod,
0: igen,
1: ilyen kembrok.
0: De majd ebből a táborból, amint visszatér, hogy szeretném őt beültetni majd, és hogy meséljen egy kicsit, hogy milyen élményekkel gazdagodott.
1: Ja, tavaly is ezt csináltuk vele, erőszakosan ide rájöttük, hogy mondja el, emlékszel.
0: Igen, mert ezek jó dolgok, ami nő keresztül megy, mert ő tényleg egy szociálisan nagyon érzékeny ember, és sérült emberekkel foglalkozik, és most is éppen sérült emberek
1: Down-szindrómás gyerekekkel pontosan, igen, szerintem ezt kimondhatjuk
0: igen,
1: bátran.
0: Igen, ezt szervezi, ezt rendezi, ő fősz, hát, de majd erről
1: ő mesél. Majd ő így van, de igen. Tavaly is igen, nagyon mesélt erről, emlékszem, hogy tavaly is volt, talán nem ugyanezen, hanem de ugyanezen keretén belül, úgyhogy ha visszatér, akkor majd beszélgetünk
0: vele. Elmesél mindent.
1: Igen. Na, mi viszont 11 óra után jövünk hozzátok vissza.

0: műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódíkben.
1: Négy konyhai dolgozót bocsátott el azonnali hatállyal Gyömrő polgármestere, mert állítása szerint a gyerekeknek szánt élelmiszereket próbálták elvinni a Fekete István általános iskolából. Kisberg Szabolcs közösségi oldalán azt írta, a távozó alkalmazottak csomagjaiban sajtot felvágott, a gyümölcsöt és készételeket is talált. Beszámolója szerint a 6 kg reszelt sajtból több mint 5 kg-ot akartak elvinni, így annak csak töredékét kapták meg a diákok. A városvezető rendőrt hívott, és közlése szerint lopás gyanúja miatt eljárás indult. A polgármester bejelentette, ezután előre nem jelzett ellenőrzéseket tart az önkormányzati intézmények konyháin. Mintegy 50 jelentkezés érkezett a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság, valamint a Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság főigazgatói pozícióira, közölte a HVG kérdésére a Szociális és Családügyi Minisztérium. A pályázatok leadási határideje szeptember 1-je volt. A minisztérium szerint az összes jelentkezőt meghallgatják, akinek a pályázata megfelelt a formai követelményeknek. Magyar Péter június elején a parlamentben beszélt több gyermekvédelmi vezető menesztéséről. Ekkor jelentette be azt is, hogy lesz külön miniszterelnöki biztosa a gyermekvédelmi rendszerben, korábban ki nem vizsgált ügyek feltárásának, de tervezik egy 1 milliárd forintos gyermekvédelmi alap létrehozását is, amelyből az áldozatok kaphatnának támogatást. Hordókat találtak a Dunában a Közép-Dunavölgyi Vízügyi Igazgatóság munkatársai. 110 fémhordót emeltek ki a Dunamedréből Újpesten az Üdülősornál. A szakemberek a folyó alacsony vízállását kihasználva folytatják a meder tisztítását. A hordók mellett 15 gumiabroncsot, 100 kg egyéb vashulladékot és fél köbméter kommunális szemetet is összegyűjtöttek és elszállítottak. Korábban ugyancsak nagy mennyiségű gumiabroncsot távolítottak el a folyóból. Három újabb sebesült szállító járművet vehetett át a Magyar Honvédség, amivel 5 eszközre növekedett a Skorpió flotta, jelentette be a tárca. 2029-ig összesen 11 Skorpiót kaphat a Honvédség. Az új egészségügyi járművek elsőként Debrecenben és Várpalotán állnak szolgálatba, később pedig az MH további alakulatainak egészségügyi központjai is használhatják azokat. Az Iveco-alvázó Skorpió felépítményű járművek katonai feladatok egészségügyi biztosításában vesznek részt. A több mint 5 méter hosszú, 2 méternél szélesebb eszközök akár 6900 kg-mal terhelhetők. 120 km/órás végsebességre képesek, és nehéz terepviszonyok között is könnyedén használhatók.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. Közlekedési hírek.
2: Útszűkületre kell készülni Csepelen, a Vénusz utcában, a Szabadság utca előtt, mert útburkolatot javítanak. Megnyitották a Flórián téri felüljáró északi ágát is, azonban a Flórián téren és környékén továbbra is korlátozásokra kell készülni. Az Árpád hídon Budára buszsávot jelöltek ki. Az Árpád hídi lehajtón két sávból lehet jobbra a Szentendrei útra kanyarodni, és két sáv halad egyenesen a Vörösvári út felé. Tart a csatornajavítás a Bécsi úton és a Vörösvári úton közös csomópontnál. Kifelé megszűnik a sávlezárás, de időszakosan a Bécsi úton befelé lezárják a külső sávot, illetve a Vörösvári út szervizútján kifelé útszűkületre kell készülni. Lezárják a 3. kerület Petur utcát az Anikó utcánál, mert vízvezetéket építenek. Tart a gázvezeték felújítása az 5. kerület Akadémia utcában. A Széchenyi István téren az Akadémia utca után sávlezárásra kell számítani. Ha nektek is van közlekedési híretek, írjátok meg a 0630 3030 100-as telefonszámra.
0: Időjárás.
2: Csütörtökön egy gyenge hidegfront hatására változóan napos, felhős időben lesz részünk. Országos csapadék továbbra sem várható, csupán elszórtan alakulhat ki kisebb eső, futó zápor, esetleg egy-egy zivatar. Napközben 26 és 30 fok közé melegszik fel a levegő.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
3: Van, hogy Makagyuszi azzal szembesül, hogy Völgyi Zsuzsi még csak fésül kötik. Pedig a műsor most kezdődik. 100.3 Rádiódik. Süss fel nap, romákról nem csak romáknak.
0: Minden hétköznap 9-től délig.
3: Most indulunk.

0: nem csak romáknak. Minden hétköznap 9-től délig.
1: 11 óra múlt 14 perccel, csütörtök van, és szeptember 3-a. Szép délelőttöt mindenkinek.
2: Sziasztok, újra itt vagyunk.
1: Újra itt van. Na, ne felejtjétek, ugye most vasárnap lesz az, de majd ezt még az nyilván el lesz mondva minden platformon, hogy a Vizernek a félmaratonja lesz vasárnap, ezért nagy korlátozásokra, illetve lezárásokra kell számítani város szerte. Hidakat is lezárnak, legyen az az Árpád, Margit, Lánc, szóval tényleg olvassatok utána, mielőtt útra keltek, mert megnövekedett menetidővel kell számolni, és már elvileg holnaptól, tehát péntektől így lesz ez. Szombaton még több, és vasárnap meg aztán teljesen több órákra ugye lezárják majd bizonyos kerületekben a közlekedést, illetve ahogy mondtam, a hidakat is.
2: Nekem kellemetlen ez. Nekem
1: igen.
2: Ez kellemetlen.
1: Igen. Hát
2: mert már
1: igen.
2: Most azon gondolkozom, hogy egyrészt hogyan fogok elindulni majd délután, tehát hogy tényleg utána kell nézzek, hogy milyen kerülő utakon,
1: szerintem,
2: hogy...
1: Szerintem nem lesz, merre mész, mi az M3-as?
2: M7-es.
1: M7-es, bocsánat, igen. Szerintem nem hiszem, hogy ott arra felől, nem hiszem. Kifele mész, érted, nem
2: igen.
1: Befele, tudod.
2: Igen, tehát az... nem a belváros fele veszem az irányt, hanem inkább kifelé, de akkor is...
1: Te külső mész, Peremről mész, amúgy is Cseperről, tehát hogy neked úgy szerintem téged speciál ez most holnap. Érinteni.
2: Haragszom én erre.
1: De teljesen igazad van abban, hogy miért nem Magyaróton van, mondjuk
2: hát
1: ez
2: persze.
1: A futó, mert igazad
2: hát ott
1: van.
2: Ott van a nagy Hungaroring gyerekek, akkor
1: futkosnának körbe-körbe.
2: Hát egy hatalmas nagy pálya.
1: Óriási.
2: Sőt, hát egy csomó olyan stadionunk van, amit kimondottan arra a célra építettek, hogy futhassanak az emberek. Ott nem lehet maraton futni?
1: Hát, az nem olyan, az mindig városba csinálják. Például most mondok egy példát, van ez a híres New York City maraton is, benne van a nevében, hogy New Yorkba a városban kell futnod, ott sem nyilván a nem tudom a mi az a híres, a Madison Square Gardenbe futkosnak az amerikaiak, itt is most nyilván emiatt, hogy mondjuk, ha vize félmaraton. Most van egy másik ötletem. Miért nem futkároznak a reptéren?
2: Nagyon jó.
1: Köszönöm.
2: Nagyon ugye? Jó. Biztos, hogy vannak ott is olyan leszálló pályák.
1: Most úgy sem hiszem, hogy annyian utaznának, mint nyáron, ugye, amikor lebénult a légiforgalom.
2: Álljanak meg, mert most felszáll egy gép.
1: Igen, ne fuss!
2: Egy pillanat!
1: Mint az iskolákban azokat oda, ne fussál!
2: A maratonnak a lényege nyilván az, hogy a folyamatosság, tehát hogy ne állj
1: persze,
2: meg.
1: Persze,
2: folyamatosan menj.
1: Meg hogy úgy, hogy nem az a lényeg, hogy gyorsan fussal, hanem hogy fuss le. Ugye? Tehát hogy pont ez a lényege, hogy nem az, hogy gyorsan fuss le az ellenfeledet, hanem hogy fuss le azt
2: de
1: a távot.
2: Kell a gyorsaság is, nem? Tehát nem lehet az, hogy te 3 nap alatt futsz le egy maraton,
1: ja, hát
2: mikor csak egy napig tart. Ne, körülbelül én így járnék. Nekem
1: hát
2: ilyen 3 napba telne.
1: Na,
2: 3 napba, 3 hétbe.
1: Igen.
2: Nem tudnám lefutni. Hát, vagy a mentő vinne el. Meghalnék.
1: Meg is, tudod mit? Most én meg is fogom nézni, hogy mennyi, mekkora ez a Vizer félmaraton táv pontosan. Megnézem.
2: Komolyan mondom, még mielőtt elindulnék, mondanám a családomnak, hogy milyen koszorút rendeljenek majd a temetésem.
1: Na, megnézzük, figyeljetek.
2: Valaki engem meg akar ölni, benevez.
1: Figyelj, kemény.
2: Hát gondoltam.
1: A Vizer Budapest félmaraton egyéni főtávja pontosan 21,1 km.
2: Még kocsival is messze van.
1: Mondj igen. Amúgy most, hogy mondod, 21 kilométerre már lemész. Hova jutsz le
2: mondom,
1: innen azért?
2: Mondom, kocsival
1: Vácra
2: is
1: simán.
2: Messze van. Hát
1: Szentendre azt hiszem, vagy sőt, tőlünk a 13-ból 25 kilométer a reptér.
2: Hol futnék
1: most
2: én annyit?
1: Gondolod, annyit lefutni.
2: Minden elismerésem azoknak, akik ezt csinálják és űzik, tényleg, le a kalappal. De most pont ahogy így most jövök, megyek, ilyen hosszabb utakat vezetek, hát 21 kilométernél már így tűkön ülök a kocsiba, hogy mikor érek már, 21 kilométer is olyan sok, hát rengeteg, tudod, nekünk rengeteg, de kocsival is rengeteg.
1: Tényleg? Hát most mondom, gondolj abba bele, ezt egy taxistól tudom, hogy tőlünk onnan, ahol mi lakunk a 13-ba, amikor voltunk ugye a reptéren, amikor mentünk Rodoszra, pontosan 24-25 kilométer közti a lakásunk kapujától
2: na,
1: a reptér bejáratáig.
2: Meddig mentél érte, nem?
1: Hát vagy egy 35-40 percet kocsiká. Jó,
2: és
1: mondjuk
2: kocsival, érted?
1: De belvárosba tegyük hozzá,
2: hát
1: hogy tudod.
2: Hát fussad már le.
1: Hát ja,
2: tudod ki.
1: Igen, nem az csak, hogy te mondjuk autópálya mész 25-öt, azért az gyorsabban elszáll, mint
2: nagyon.
1: A belvárosba.
2: Nagyon, tényleg.
1: De
2: ehhez
1: rengeteg.
2: Szerintem a futáshoz valami kell, valami olyan Tehát ott rá kell kattanni az agynak erre a sportra, mert...
1: Meg ehhez edzeni kell azért.
2: Hogyne, hát komoly. Emlékszel, kiült bent nálunk, jaj, milyen... Együtt játszottál vele, egy gyönyörű szép színésznő, a Somnakáit együtt játszottál.
1: Ja, Trokán Anna.
2: Trokán Anna itt ült, és ő maga mondta, hogy ő maratonokat fut.
1: Tényleg az Anna futkos. Igen.
2: Ő is terepem.
1: Igen.
2: Erdőbe, meg minden, azt szereti a legjobban, elmondása szerint, és hogy ő is mondta, hogy amikor elkezdte, ez nagyon fokozatosan kell. Tehát nem lehet belefogni egy félmaratonba, hogy akkor én most rögtön félmaratont futok.
1: Amit mondtál is, hát te meg én például nem is tudnánk, tehát hogy nem is az,
2: hogy
1: belekezdenénk, mert most mi így megcsináljuk, és aztán majd lesz, ami lesz, a bajunk is, mert hogy ugye bajunk is lenne 21 kilométer után.
2: Gondold el, a cipő után a lábam hogy nézne ki?
1: Jaj.
2: Minden óriág lenne.
1: Szétmenne a térd. Szakadna a víz. Figyelj, én még mindig izomlázas vagyok.
2: Én nem dohányzom, de a tüdőm kiköpném.
1: Én még dohányzok is ráadásul. Most gondold el engem. Én szerintem engem onnan már nem is haza kéne vinni rögtön a fiúmeibe. Tehát, hogy
2: mennék
1: rögtön
2: veled.
1: A fiúmeibe ássanak mennék egy gödröt, mert vége. Tehát ott már a kórház ízé is meg van spórolva, mert ott rögtön egy ízé. Kettős gyilkosság történne ugye a futópályán. Amúgy figyelj, a szervezők azt mondják, hogy idén, ugye ismétlem 6-án, ugye vasárnap, rekord létszámú, közel 24 ezer futó gyűlik össze a világ minden tájáról.
2: De szeretnek futni az emberek?
1: A világ minden tájáról.
2: Jönnek ide mindenhonnan.
1: Most gondold el.
2: Tehát nem csak Magyarországról. Nem.
1: Minden. Brazíliából, talán onnan lehet, nem fog jönni, ezt nem tudom most így pontosan, de hogy érted?
2: Mindjárt brazil táncosnők itt szaladgálnak neki.
1: Persze. Hallod? Most azért, hogy az AI-tól kérdeztem ezt, az nem titok, és utána odaírja a végéről, hogy ha indulsz, segítek a ütőről. Én azt hiszem, hogy ez
2: elment az eszed.
1: Cuki kinézi belőlem, hogy én indulok ilyenen, hát nem látja, hogy izé vagyok zsírmalac, tehát nyilván nem.
2: Jaj, Gyuszi.
1: Sírok.
2: Gyuszi, neked testképzavarod van.
1: Dehogy van.
2: De most se vagy kövér. Igaz, hogy eresztettél egy kis pupocakot, de nem, viccelek.
1: Hát, nem viccelsz, tényleg, hát Zsuzsám, én nagyon jól látom magam, hidd el, hogy pont, hogy nem úgy látom magam, hogy de jól nézek
2: ne
1: ki.
2: Ne bánts magad, mert nem nézel ki rosszul. Férfias lettél, Gyuszi, nem lehetsz 24 éves formádba.
1: Magára, hogy mondtad, emlékszel? Hát,
2: de akkor meg mindenki azt kérdezte, hogy beteg vagy.
1: Igen, de jó volt. Régi szép idők, mikor a cirkuszba el kellett menni az öltöztetőnek a női részlegen az arából venni egy farmert, abból a típusból, amit kért a rendező az előadásod.
2: Miért amikor ilyen nagyon sovány voltál, szeretted.
1: Nagyon szexi voltam.
2: Szerintem egy férfinak jobb. Szexi volt.
1: Szerintem
2: nem.
1: Szexi.
2: Női szemmel jobban néz ki egy férfi, Szuki amikor vagy, de... testesebb. Én szeretem a pocakokat.
1: Azt tudom, hát
2: szeretem, hogy van egy férfinak a válla. Hát igen, szeretem, hogyha nem a férfi veszik el az én karomba, hanem én veszek el egy férfi karjában. Ne egy férfi az enyémbe. Mikor átüleled a csoró. Kis testű. Ilyen gyerek testetől lesz. Nem az a jó. Az a jó, amikor jó, úgy üleled meg, hogy ilyen nagy mackó, és alig bírod átülelni.
1: Látod, ez amit mondasz, hogy vannak nők, igen, akiknek ez a mackó a típusuk, és amúgy sok nő van, hál' Istennek. Mondjuk köztük van, mondom, feleségem, mi szerencsére. De amúgy van nagyon sok nő, akinek ez a típus.
2: Szerintem inkább statisztikát lehetne erről írni. Én sokkal jobban szeretem azt, amikor egy férfi nem azt mondom, hogy el van folyva, de ne legyen kockás hasa. Ne legyen kockás hasa. Tényleg.
1: Kifejezetten azt mondod, hogy kockás has az a no.
2: Nagyon szép látvány, megnézem, de ott már én már be vagyok akkor feszülve, hogy akkor én már ott egy nokedli pörköltet már nem, igen, mert tudtam. Az már nem eszik, mert az már csirkét eszik csak rizssel, és akkor majd nekem is ilyen szőlőleveleket kell lennem, és biztos elvárása neki az is, hogy nekem kockás legyen. Ugyanakkor egyébként tudom, hogy mert azért van egy pár testépítő ismerősöm, és tudom, hogy a testépítő férfiak nem feltétlenül a testépítő nőket kultiválják.
1: Igen, de ugyanakkor nekem is volt egy ilyen randi még nagyon régen, de ez azért maradt meg bennem, mert pontosan ez történt, hogy egy ilyen társkereső oldalon találkoztunk, valahogy szóba se jött, hogy ki mivel foglalkozik, vagy nem is tudom már, hogy miért lepődtem meg, de tudom, hogy meglepődtem élőben, mikor találkoztunk, hogy ő személyi jegyző volt, aki pluszban ilyen étrend tanácsadó. És akkor tudod, hogy ő ilyen vegán, én ott ültem, kész. Sötét blackout, vége. És alig vártam, hogy akkor de úgy ültem ott, tehát már ő egy mit írta is, hogy egy 5 percet késni fog, addig én már egy korsósört kikértem, már rágyújtottam, tehát hogy így...
2: Tehát, hogy nem minden megvolt a bemutatkozáshoz, ami kell.
1: Pörkölt szaft kellett, hogy folyjon le a fehér pólómon, és amúgy minden, és a nőszemén is szinte az első pillanattól láttam, hogy jó, mi nem egymást keresünk, és ahogy ő elmondta nekem, hogy amúgy ő személyi edző, és amúgy ő ilyen vegán étkezési, táplálkozási tanácsadó, azt hiszem, ez a hivatalos megfog. Onnan nekem itt a roló le.
2: Persze.
1: És bármilyen csinos volt, mert nyilván csinos volt, hát személyjegyző, nyilván nem egy elfolyt.
2: Gondolom a korsód megállt asszony. Volna a fenekén.
1: Konkrétan, de hogy így körülbelül talán életem egyik legrövidebb randevúja volt, mert hogy ilyen szerintem egy negyed óra leforgása alatt ráébredtünk, hogy gyorsan mi nem rövidebb. Egymást keressük.
2: Már meg se kellett rendelni az ételt, csak megnéztétek az étlapon, hogy ki mit szeretne.
1: Ő is jó, egy limonádét, átbeszéltük ezt, hogy ki, nyilván, nem emlékszem már, de azt tudom, hogy nem vizéti volt, semmi kizet, kávét vagy ilyenek, és hogy mondom, egy negyed óra, 20 perc leforgása alatt eljutottunk oda, hogy mi nem egymást keressük.
2: Én szerintem. Szeretem a húst, mondta, én nem.
1: Mert igen, jó, hát köszönöm, már... hogy eljöttél.
2: Itt lesz már egy vállaló.
1: Jó, amit mondasz, erről még tudunk egyszerűen egy picit beszélni, viszont egy 2 darab zenére fussunk el, pláne úgy, hogy a következő zanalmi fölcsendül egy romantic együttestől
2: van. Na, jöhet.
1: Az Álmok nélkül éltem, ismered ezt a dalt?
2: Rég hallottam.
1: Rég hallottad?
2: Na, most idézzük fel.

0: romákról, nem csak romáknak.
1: Minden hétköznap 9-től délig.
2: 11.34. Vissza is tértünk hozzátok. Méghozzá egy olyan témával, amit az előző pillanatokban már pedzegettünk. Mi a menő? A mackos body, vagy a kigyúrt, vékony agártest? Az AI azt mondja, hogy statisztikai adatok és evolúciós kutatások szerint nincs egyértelmű abszolút győztes, mert a nők preferenciája erősen függ attól, hogy rövid távú kalandot, vagy hosszú távú párkapcsolatot keresnek.
3: Ez egy nagyon szép válasz az AI-tól, mert tudod, mismásol.
2: Picit mismásol, aztán lentebb majd ír százalékot.
3: Tudod, hogy ne legyünk ilyen, tehát ne sértegessük a kigyúrt embereket. Igen, és ne sértsük meg a kövér embereket se, vagy a mackós típusokat se, akik tornából föl voltak mentve.
2: De mentségére szóljon, igazad van, hogy mismásol, de közben meg annyira meg mégse teljesen, mert ha belegondolsz, hogyha mondjuk tényleg egy egyészakás kalandot keres mondjuk egy nő, most csak maradjunk egyelőre a nőknél, akkor való igaz, hogy hamarabb elmegy egy csinos csaj, egy hozzá szinten mérhető,
3: és egy nem
2: izmos,
3: és egy nem csinos.
2: Az már nem biztos, hogy arra fog menni, mert annak meg lehet, hogy a kockás hasúnak nem köll az a nő, érted?
3: Hát
2: mert
3: igen.
2: Megkaphatja nála jobb nőt is, aki szintén nagyon pacekba van vágva, érted? Szóval ez ilyen szempontból nem gondolom, hogy feltétlenül hazugság. Na de nézzük. Több mint több nagy társkereső és fitness felmérés meglepően magas arányokat mutat a mackós alkat javára.
3: Na látod?
2: Azt mondja, hogy egész pontosan, hát mondjuk ez elég széles skála, 68-75% nyilatkozott úgy, hogy vonzónak tartják, vagy kifejezetten előnybe részesíti a természetesebb, picit puhább, mackózsabb férfi
3: ez
2: testalkatot
3: az.
2: A szálkás kocka hassal szemben.
3: Na ugye, hogy ugye azért 60-78% vagy nem tudom hány százalék volt. Azért,
2: 68-75.
3: Na azért ez elég magas arány. Elég magas arány. Több, mint a fele. Hát sokkal több, mint
2: sokkal
3: a fele.
2: Több, mint a fele. Igen. A miértje? A nők 73, és megint másik arány, mindegy. A nők 73%-a azért szereti ezt az alkatot, mert az ilyen férfiak közelíthetőbbek, kevésbé megfélemlítőek, megfélemlítőek, tehát nem félelmetesek, egyszerűen leegyszerűsítem, és azt sugallják, hogy nem a merev edzőtermi naptár és a kalória számlálás határozza meg az életüket.
3: Pontosan elmondta, amit én is mondtam, hogy nem azt fogja nézni, hogy mi van a tányéromon. Volt nekem egyébként egy randim egy nagyon híres edzővel, régen, nagyon régen volt ez, akkor nagyon menő volt, nagyon szupersztár volt, és már akkor feszélyezve éreztem magam, ez 20 éve volt, tényleg, 23-20 éve. Már akkor feszélyeztem magam, hogy mit fogok választani, és néztem, hogy mit iszik. Ő valami zöldet ivott, ami ott maradt a szája szélén. Nem szóltam, hanem csak így magamba így gondoltam, hogy soha nem tudnám megcsókolni. Tehát így méregettem, és aztán félve kértem egy kávét, egy kapucsinót, nem mertem belerakni a cukrot, hanem édesítőt raktam bele.
2: Igen, akkor van egy ilyen kényelmetlenség.
3: Tudod,
2: faktor.
3: Hogy megfeszített?
2: Igen.
3: Ettem volna valami jót, érted, és akkor, de közben minden szavába az egészséges táplálkozásra kanyarodtunk vissza, nyilván őt az érdekelte, engem meg a pacalpörkölt, soha nem ettem pacalpörköltet, most csak mondtam direkt valamit, engem megmondom, hogy jó, valami jó rá kirántott, mindegy csak be legyen panírozva, tehát hogy mindegy, hogy az sajt, vagy brokkoli, vagy rántott hús, csak panír legyen rajta, és akkor így ültem, és akkor így elmajszoltam, hozzáteszem, hogy nagyon szeretem a salátát is, de az akkor olyan kényszeres volt, és azt éreztem, hogy tényleg ez nem a, nem, tehát hogy tornatanárnak tornatanára a párja.
2: Értem, amit mondasz, olyan
3: művész léleknek, mint amilyen meg én vagyok, annak meg az a párja.
2: Igen, de értem, amit mondasz maximálisan. Azt írja még itt az AI ezekkel a vizsgálatokkal kapcsolatban, hogy ilyen evolúciós, pszichológiai kutatások szerint a nők a mackós férfiakhoz például öntudatlanul is olyan belső tulajdonságokat társítanak, mint a kedvesség, gondoskodás, hűség és a jó apai potenciál.
3: Hát igen, mert most így elképzelem, hogy egy kicsit húsisabb, macisabb férj nem fog félre menni. Hát hogyan? Lemer majd vetkőzni más nők előtt.
2: Látod? Pont ezt akartam mondani. Mondd, ezt akartam mondani, mert ez a következő bejegyzés ezzel kapcsolatosan.
3: Hogy ne legyenek IU ábrándjaink.
2: Igen, hogy az ausztráliai Griffith Egyetem viszont pont azt vizsgálta, hogy tisztán vizuális történetet vizsgált a történetet ebben a szituációban, hogy csak és kizárólag a vizualitásra rámenve. És hát itt viszont 80%-a a nőknek, akiknek a fotókat kellett értékelni, csak felsőtest, tehát se arc, se a lentebbi történet, se, csak is kizárólag deréktól nyakig
3: amire
2: néztek
3: most edzel.
2: Fotókat.
3: Amire ja, te is most edzel.
2: Pontosan.
3: Mellizomkarizom.
2: Igen, azt kellett értékelni a gádzsiknak, és annak a több mint 80%-a az izmosokat értékelték.
3: Igen, igen. Nyilván én is akkor azt mondanám, hogy na, jó de csinos. Igen, én is arra nyomnék egyértelműen.
2: Így mondanád, hogy
3: jó de csinos. Igen,
2: csinos.
3: Hát így van. Nyilván nem arra kattintanék a
2: ó, de nagy zsír, de jó.
3: Pocak van, igen. Meg lógós cici.
2: Tehát van különbség.
3: Az elhízottak között
2: is. Az elhízottak és a mackós testalkat között.
3: Mert van olyan, akin van egy plusz felesleg, de közben alatta azért érzed, hogy ott van a jasz.
2: A jasz, igen.
3: Ott van a jatt, ott van a mellizom, föl tud emelni.
2: Feje fölé, Patrick Swayze be tudod a
3: dörtidenszínbe. Nem, rászpiúsába át tud vinni, tudod a izén, a küszöbön. Emelj fel, Norbit, emelj fel. Mint egy bombont.
2: Az a jó erőben lévő férfi, aki már a Dirty Dancing-es fecskét ki tudja nyomni.
3: Nagy uszikám, akkor igen. Szerintem ezt kéne kipróbálni, hogy feleségedet ki tudod majd. Nem, jó. engem.
2: Kemény.
3: Gyere, rágyúrunk.
2: Teljesen más téma, pont most láttam, hogy a Broadway-n csinálják a Dirty Dancing musicalt, és ott egy nagyon paceki gyúr csávó, a Spacey-t játszó férfi, és egy annyira hasonlít a színésznő, aki játsza a Baby-t, egy úgy néz ki, mint a filmbe, és ott azért ők is gyakorolják ezt a kiemelést, a végpózt.
3: Ez egy nagyon nehéz.
2: Az egyensúly, a balansz, nagyon... hogy találod, meg neki kell futni a gádzsinak, csávó elkapja,
3: nagyon jó
2: kitartja.
3: Helyen kell megfogni, pont ott a csípőnél, igen. Rengeteget kell gyakorolni.
2: Azért képbe vannak már, meg mondom, a csávónak
3: táncosok.
2: Nagyon komolyat. Hát színész, táncosok, ja, hát azért játszani is kell nyilván, de hogy azért tudnak nyilván nagyon dögül dánszelni.
3: Na nekem meg tudod, ki tetszik? Jennifer Lopeznek a tartó embere, mert ott mindig van egy tartó,
2: ja,
3: egy ilyen
2: ne.
3: Erős tartó csávó.
2: Unterman.
3: Úgy, hogy hívják?
2: Unterman, német szó.
3: Under?
2: Unter.
3: Aha, tehát az alsó ember.
2: Alsó ember, igen.
3: Na, hát ott a Gironál van a tánckarban egy Underman.
2: Ő ma amerikaiasan mondja, egy Underman.
3: Igen, igen, csak mondjuk, tehát láttam már róla, már utána néztem, láttam róla képeket, tehát nem a női nemhez vonzódik, de hát mindegy, ettől
2: az
3: még legeltethetjük a szemünket az ilyen szépségeket.
2: Persze.
3: Igen, természetesen azért esztétikai szempontból, mint nők, mint férfiak azért nyilván a szebb testre fogunk szavazni, de hogyha párkapcsolatról van szó, akkor nekem nem feltétlenül, nekem egyáltalán nem volt szempont az, hogy mindenképpen ez egy kis sportolt testalkatú férfi legyen az oldalamon.
2: Igen, ezt mondják a többi nő társad is tulajdonképpen, legalábbis ezek a kutatások szempontjából, most lehet, hogy az utcán megkérdeznénk 10 lányt. Szerintem ez korfüggő is, maradjunk ennyibe,
3: igen.
2: Jó? Tehát, hogy ez korfüggő is. Egy 20 éves csinos leányzó, fiatal leányzó nem fogja talán nagyobb százalékkal azt mondani egy mackós testalkatú pasira, hogy ó, de szexi vagy,
3: édesem,
2: hogy egyem az
3: uzádat. Ez attól függ, hogy milyen kocsikulcsot pörget.
2: Na, ez meg más, ne is menjünk bele.
3: És attól is függ, hogy micsoda bankszámla van ott.
2: Ebbe
3: mert
2: már,
3: azért
2: Zsuzsán,
3: a mai világban 20 évesek már nem csak a testet nézik. De így
2: tudom,
3: van,
2: de
3: ez egy teljesen másik téma, igen. Ne,
2: ez egy másik téma,
3: az aranyásokról most ne is beszéljünk.
2: Arról ne is beszéljünk, de valóban a testalkatnál is még én azt gondolom, hogy ez korfüggő, érettségfüggő. És igen, ez, amit mondtál, hogy hosszú távra a megkérdezett nők zöme is a kutatás szerint legalábbis a mackósabb férfiakat választja, sem mint az olyan szép fiúkat, akik halál ki vannak pattintva, és ahogy ő megkaphatta, úgy más nő is, nála szebb nő is, akár tényleg csettintésre így megkapja. Tehát, hogy igen, egy mackósabb pasival biztonságosabb a tudat, hogy nem fognak téged megcsalni, vagy nem tudom.
3: Talán
2: tehát,
3: az idősebb generációnak már
2: mindegy. Ére, ja, igen, inkább úgy mondanám, hogy az érettebb, maradjunk ennyiben.
3: Hova már mindegy,
2: érettebb már generációnak mindegy.
3: Lesz, ami lesz, jön, ami jön.
2: Igen, jön, ami jön. Na, most viszont ami jön, az, hogy mi búcsúzunk tőletek, és holnap péntek változatlanul jövünk hozzátok, úgyhogy tartsatok velünk a holnapi nap is, ma pedig szép napot kívánok.
3: Viszont hallásra.

0: nekem te vagy.
1: Ahol a mi hangunk szól, ahol a mi kedvenceink szólnak. 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak. Penso con sueño para

0: A műsor termék megjelenítést tartalmazott.
1: Szityuvász losasza. Tanuljunk örömmel. Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 rádiódiken.
2: Szia Hajni!
3: Szia Armando! Mi jön most? Már nincsen olyan sok testrészünk, mert tényleg mindent megtanultunk. Van még?
2: Így van, most jönnek egy picit a belső szervek, amiket nem látunk külső szemmel. Ilyen például a tüdő. A tüdő az úgy van cigányul, hogy bukó.
3: Bukó. Bukó?
2: Bukó.
3: Bukó.
2: Így van.
3: Kicsit megnyomjuk az út a végén. Bukó. Rövid az U és hosszú az U. Bukó.
2: Így van. Szitjú vászlós esze?
3: Tanuljunk örömmel.
0: 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Rólunk. Neked. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Csatlakozz Magyarország népszerű tipster közösségéhez, és kóstolj bele a győzelem ízébe. www.reaking.hu és keresd Facebookon Tibi Reaking csoportját, ami a legfrissebb elemzésekkel, szakértői ajánlásokkal és statisztikákkal vár rád. Folyamatos nyereményjátékokkal, akciókkal, tippekkel várunk. www.reaking.hu. Csatlakozz, ne habozz!
0: Reklámot hallottatok. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
5: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Roma kulturális napok a Marosvásárhelyi várban. Szeptember 2-án, 3-án a roma kultúrái és a zenéjé lesz a főszerep a Marosvásárhelyi várban. Ekkor rendezik meg a roma kulturális napokat, a Le Romain Gauguin elnevezésű rendezvényt. Az esti programok mindkét napon 18 órától kezdődnek. Fellép többek között Cynthia, Notár Méri, a Jancsi Dimben, Desperado Fit Timi, Kristóf Rebeka Béla, Sara és Ovidiu, Jakab Csaba, Band, valamint Georgiana Lavont. Rajtuk kívül Maros megyei és magyarországi előadók is színpadra lépnek a rendezvény két napja alatt. A szervezők zenével, tánccal, kulturális programokkal várják az érdeklődőket. A belépés ingyenes. Miért fontosak a roma kulturális napok, koncertek és programok? A kultúra összeköt bennünket. Megmutatja, honnan jövünk, milyen értékeket hoztak magunkkal az előttünk járó generációk, és milyen örökséget szeretnénk továbbadni a gyermekeinknek. Éppen ezért a roma kulturális napok, koncertek, fesztiválok, kiállítások, táncházak és egyéb kulturális programok sokkal többet jelentenek egyszerű szórakozásnál. Ezek az események lehetőséget teremtenek arra, hogy a roma kultúra értékei láthatóvá és megismerhetővé váljanak. A roma kultúra rendkívül sokszínű. Része a zene, a tánc, a nyelv, az irodalom, a képzőművészet, a gasztronómia, a mesék, a hagyományok és a közösségi élet is. Koncerteken például olyan zenei világokkal találkozhatunk, amelyek generációkon keresztül öröklődtek tovább. Egy dal vagy dallam nem csupán zene. Történeteket, érzéseket, emlékeket és egy közösség múltját is őrizheti. A kulturális rendezvények egyik legfontosabb szerepe a hagyományőrzés. A mai gyorsan változó világban különösen fontos, hogy a fiatalabb generációk is megismerhessék szüleik, nagyszüleik és dédszüleik kulturális örökségét. Ha egy gyermek találkozik a roma zenével, megtanul egy népdalt, megismer egy mesét, táncot vagy akár néhány szót románi vagy beás nyelven, akkor nem csak egy programon vesz részt, hanem kapcsolatot teremt a saját kulturális örökségével. A roma kulturális támogatások céljai között ezért is hangsúlyosan jelenik meg a hagyományok, a nyelv és a roma identitás erősítése. Ezek a programok ugyanakkor nem csak a roma közösség számára fontosak. A roma és nem roma emberek találkozása lehetőséget ad arra, hogy közelebbről megismerjük egymás kultúráját. Sok előítélet abból születik, hogy valaki olyasmiről alkot véleményt, amit valójában nem ismer. Egy közös koncert, egy táncbemutató, egy kiállítás vagy egy kulturális beszélgetés azonban személyes élményt ad. A kultúra ilyenkor hidat épít az emberek között. Egy roma kulturális nap éppen ezért nem arról szól, hogy külön választ embereket, hanem épp ellenkezőleg. Lehetőséget teremt a találkozásra. A rendezvényeken együtt lehetünk, együtt hallgathatunk zenét, együtt táncolhatunk, beszélhetünk és fedezhetünk fel olyan értékeket, amelyekről korábban talán kevesebbet tudtunk.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Roma hírei. Közlekedési hírek.
6: Útszűkületre kell készülni Csepelen, a Vénusz utcában, a Szabadság utca előtt, mert útburkolatot javítanak. Megnyitották a Flórián téri felüljáró északi ágát is, azonban a Flórián téren és környékén továbbra is korlátozásokra kell készülni. Az Árpád hídon Budára buszsávot jelöltek ki. Az Árpád hídi lehajtón két sávból lehet jobbra a Szentendrei útra kanyarodni, és két sáv halad egyenesen a Vörösvári út felé. Tart a csatornajavítás a Bécsi úton és a Vörösvári úton közös csomópontnál. Kifelé megszűnik a sávlezárás, de időszakosan a Bécsi úton befelé lezárják a külső sávot, illetve a Vörösvári út szervizútján kifelé útszűkületre kell készülni. Lezárják a harmadik kerület Petur utcát az Anikó utcánál, mert vízvezetéket építenek. Tart a gázvezeték felújítása az 5. kerület Akadémia utcában. A Széchenyi István téren az Akadémia utca után sávlezárásra kell számítani. Ha nektek is van közlekedési híretek, írjátok meg a 0630-3030-100-as telefonszámra.
0: Időjárás.
6: Csütörtökön egy gyenge hidegfront hatására változóan napos, felhős időben lesz részünk. Országos csapadék továbbra sem várható, csupán elszórtan alakulhat ki kisebb eső, futó zápor, esetleg egy-egy zivatar. Napközben 26 és 30 fok közé melegszik fel a levegő.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick. Indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
7: Gyere, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dick nóta.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió

Sok szeretettel köszöntök minden rádiódik hallgatót, a mikrofonnál Kovács Krisztián. Egy újabb óra elkezdődött itt az FM 100.3-on, de ezt az órát zeneileg egy kicsit lightosra, finomra fogom hangolni, aztán a következő két órában bevadulunk, hiszen egészen délután 3-ig leszek itt veletek, és ahogy szoktam mondani, hozom nektek a lehető legszínesebb zenei válogatást, na de csapjunk bele a délutáni zenebonába, úgyhogy szól nektek sok-sok szeretettel a Budapest Bar, majd követi őt a Valami Swing, de mindezek előtt jöjjön az a hölgy, akivel volt szerencsém többször is egy színpadon lenni. Csupa energia, csupa szabadság, a magyar, a balkáni és a cigány népzene legszebb hagyományait ötvözi a modern popzenével, tiszta szenvedély és virtuóz énekhang. Következik Paja Bea.

0: Rompodrom
1: 100.3 Rádió Di.
0: Utazz a Dik Rádióval.
2: Szívemben bomba van, és hogyha megcélozom magát,

0: dalok, amelyeket mindig szívesen hallgatunk. 100.3 Rádiódik.
1: Ha szeretnél egy kis spanyol életérzést a napodba, akkor el ne kapcsolj, hiszen jön a többszörös latin Grammy-díjas flamenco popkirálynő az egyik kedvenc dalommal. Szól nektek sok-sok szeretettel, Rosario.

0: Rádió Dík.
1: Kérasz Ivója.
0: Romákról, nem csak romáknak.
2: Antonio Manuel Álvarez Vélezt hallhattátok az imént, ismertebb nevén Pitingót. Ő tette világhírűvé a Soleria műfajt, ami arról szól, hogy a flamenco tiszta szenvedélye találkozik az amerikai soul és gospel zenével, de most más irányba haladunk tovább, és szól nektek sok-sok szeretettel a Muropral, majd Párnográszt és Honeybees közös dala, aztán meg ezt a blokkot zárja a Kovács és a Cigány Karaván.

0: Rádió Dick.
1: Ez még mindig a Rádió Dick, az ország egyetlen roma rádiója. Mielőtt jön egy kis hírek, közlekedés, időjárás, előtte jön nektek sok-sok szeretettel Gáspár Laci, majd Karamell, és végezetül Radics Gigi. Aztán a következő órában folytatjuk a lehető legszínesebb zenei válogatásokkal itt az FM 100.3-on.

0: Rádió Di. Romákról, nem csak romáknak. Ikonikus folklorzenék. Minden reggel 6-tól a Rádió Di-ben. Roma Folk. Dalok, amiken felnőttünk. Magyarország ikonikus folklorzenéi a kezdetektől napjainkig. Roma Folk. A 100.3 Rádió Di-ben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Di-ben.
1: Több mint 12 millió forint értékben illegális elektromos cigarettát találtak egy budapesti férfinál. A NAV járőrei a Ganztelep környékén figyeltek fel a fiatalemberre, akinek az autójában az ellenőrzés során 600 darab Magyarországon illegális Stag Bar típusú óriási kapacitású elektronikus cigarettát találtak. A pénzügyőrök a több mint 12 millió forint értékű illegális készletet lefoglalták. A férfi ellen jövedéki törvénysértés és költségvetési csalás bűncselekmény miatt indult eljárás. Az elkövető akár 10 millió forintos bírságra is számíthat. 2000 milliárd forint értékű ügyben tett eddig feljelentést a kormány. Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter közlése szerint jelenleg is vizsgálják több korábban jelentős közpénzhez jutó szervezet szerződéseit, köztük a század végét, és ebben az ügyben is feljelentést terveznek. Ruf Bálint azt mondta, korábban már az Observer és a Kommentár Alapítvány ügyében is a hatóságokhoz fordultak. A miniszter szerint hamarosan mintegy 100 korábban titkosított kormányhatározatot is nyilvánosságra hozhatnak. Feladta magát és beismerő vallomást tett hétfőn a svájci hatóságoknak az a 43 éves férfi, aki az észak-svájci Arau városában egy vasárnap esti rendezvényen fegyverével egy embert megölt, másik hatot pedig megsebesített, majd elmenekült. Írta meg a svájci rendőrség sajtótájékoztatója alapján a Reuters hírügynökség. A rendőrfőnök azt is elmondta, hogy hétfőn éppen a férfi és járműve felkutatásán dolgoztak, amikor az illető saját kantonjában, Jurában az Arautól mintegy 53 kilométerre fekvő Delemont rendőrkapitányságán jelentkezett és elismertetettét. Később az autójában három fegyvert is találtak, egy AK-74-es gépkarabélyt és két pisztolyt, amelyek közül a nyomozás jelenállása szerint a gépkarabéllyel és az egyik pisztolyjal adtak lelövéseket. Mégsem volt azbesztes a nagykanizsai parkoló, egyszerűen elcserélték a mintákat. Nagykanizsán újra nyitották a július elején lezárt Széchenyi téri parkolót, miután ismételt mérések alapján kiderült, hogy a korábbi vizsgálat eredményével szemben a burkolatköve nem volt azbeszttel szennyezett, tudatta a szerda délutáni Facebook bejegyzésében Horváth Jácint polgármester. A városvezető azt is közölte, hogy a parkoló esetében azért is gyanús volt az első vizsgálati eredmény, mert nem a bazaltban, hanem a mészkőben szennyezést. Az új eljárásban a parkoló mindkét fajta burkoló kőzetét bevizsgáltatták, mindkét esetben negatív eredménnyel. Október 1-én pályázatokat írnak ki iskolaigazgatói helyekre, ott, ahol nyáron csak ideiglenes megoldás született, közölte Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter. A tárcavezető szerint idén 467 igazgatói megbízatás jár le, ezek közül 351 pályázó 5 évre kapott kinevezést. A fennmaradó intézményeknél legfeljebb egy éves vezetői megbízásról, illetve átmeneti működésről döntöttek.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Di hírei. Közlekedési hírek.
2: Útszűkületre kell készülni Csepelen, a Vénusz utcában, a Szabadság utca előtt, mert útburkolatot javítanak. Megnyitották a Flórián téri felüljáró északi ágát is, azonban a Flórián téren és környékén továbbra is korlátozásokra kell készülni. Az Árpád hídon Budára buszsávot jelöltek ki. Az Árpád hídi lehajtón két sávból lehet jobbra a Szentendrei útra kanyarodni, és két sáv halad egyenesen a Vörösvári út felé. Tart a csatornajavítás a Bécsi úton és a Vörösvári úton közös csomópontnál. Kifelé megszűnik a sávlezárás, de időszakosan a Bécsi úton befelé lezárják a külső sávot, illetve a Vörösvári út szervizútján kifelé útszűkületre kell készülni. Lezárják a harmadik kerület Petur utcát az Anikó utcánál, mert vízvezetéket építenek. Tart a gázvezeték felújítása az 5. kerület Akadémia utcában. A Széchenyi István téren az Akadémia utca után sávlezárásra kell számítani. Ha nektek is van közlekedési híretek, írjátok meg a 0630-3030-100-as telefonszámra.
0: Időjárás.
2: Csütörtökön egy gyenge hidegfront hatására változóan napos, felhős időben lesz részünk. Országos csapadék továbbra sem várható, csupán elszórtan alakulhat ki kisebb eső, futó zápor, esetleg egy-egy zivatar. Napközben 26 és 30 fok közé melegszik fel a levegő.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick. Indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
3: Gyertek, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dick nóta.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick.

A mikrofonnál még mindig Kovács Krisztián. Üdvözlök minden rádiódik hallgatót itt az FM 100.3-on. Délután 3-ig leszek veletek, és ahogy szoktam mondani, a legszínesebb zenei válogatással készültem nektek, úgyhogy maradjatok itt, mert lesz közte premier dal is, de addig is jön Rézműves Márkó, majd Pápa Joci, aztán meg Herceg Fittel a Párnugrásztal. Hangerőt fel, és jó szórakozást!

0: 3 rádiódik.
1: Tu menge penas.
0: Rólunk, neked.
2: Folytatódjanak továbbra is a legjobb romadallamok szerte a nagyvilágból, itt az FM 100.3 rádiódikben. Jön a Fanfár és Mitsura Mónika közös dala, a Duj Duj. Hallgassátok sok szeretettel.

0: 100.3 Rádiódik.
1: Zsali, vója!
0: Kérdésed van? Vagy kérésed? A Rádiódikre számíthatsz. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
2: Ez még mindig az FM 100.3 Rádiódik, az ország egyetlen roma rádiója. Kérlek titeket, hogy a 0630 30 30 100-as telefonszámra írjátok meg SMS formájában, hogy kinek melyik a kedvenc zenei műfaja, és előnybe fogom azt részesíteni. Na de addig is, mielőtt elmegyünk egy kis reklámra, hírekre és közlekedésre, na meg persze időjárásra, előtte jöjjenek a legjobb mulatos dalok, úgyhogy szól nektek Notár Méri, Varga Zoli, Horváth Family, és végezetül Cseppo és Pestiroli közös dala. A következő órában meg folytatjuk.

0: műsor termék megjelenítést tartalmazott.
1: Szityuvász losasza. Tanuljunk örömmel. Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 Rádió Diken.
2: Szia Hajni!
3: Szia Armando! Mi jön most? Már nincsen olyan sok testrészünk, mert tényleg mindent megtanultunk. Van még?
2: Így van, most jönnek egy picit a belső szervek, amiket nem látunk külső szemmel, ilyen például a tüdő. A tüdő az úgy van cigányul, hogy bukó.
3: Bukó. Bukó?
2: Bukó.
3: Bukó.
2: Így van.
3: Kicsit megnyomjuk az út a végén. Bukó. Rövid az U és hosszú az O. Bukó.
2: Így van. Szityú vászlósászá.
3: Tanuljunk örömmel.
0: 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Rólunk. Neked. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Csatlakozz Magyarország népszerű tipster közösségéhez, és kóstolj bele a győzelem ízébe. www.reaking.hu és keresd Facebookon Tibi Reaking csoportját, ami a legfrissebb elemzésekkel, szakértői ajánlásokkal és statisztikákkal vár rád. Folyamatos nyereményjátékokkal, akciókkal, tippekkel várunk. www.reaking.hu. Csatlakozz, ne habozz!
0: Reklámot hallottatok. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
5: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. A cigány flamenco és legnagyobb művészei. A flamenco a spanyol kultúra egyik legismertebb és legkülönlegesebb művészeti formája. Andalúziából indult és egyszerre jelent zenét, éneket, táncot és egy sajátos életérzést. Története szorosan összefonódik a spanyolországi roma, vagyis gitánó közösségek történetével. A flamenco nem egyszerűen egy zenei műfaj. Sokak számára a fájdalom, a szenvedély, a szerelem, a szabadság, a veszteség és az életöröm kifejezésének egyik legerősebb formája. A roma közösségek a flamenco fejlődésében meghatározó szerepet játszottak. Andalúzia különböző területein, többek között Jerezben, Sevillában és Cádiz környékén generációkon keresztül adták tovább a dalokat, dallamokat, ritmusokat és táncokat. A flamenco történetében számos jelentős roma művész és művész család neve maradt fenn. A roma közösségekben a zene gyakran a családi élet természetes része volt, nem feltétlenül színpadon született, hanem otthonokban, ünnepeken, összejöveteleken és közösségi alkalmakon. A flamenco egyik legfontosabb sajátossága az érzelmek rendkívül intenzív kifejezése. Az énekes hangjában gyakran egyszerre jelenik meg a fájdalom és a remény, a táncos mozdulataiban pedig a feszültség és a felszabadulás. A gitár, a kéz tapsolása, a ritmus és a tánc egymást erősítve alakítják ki azt a különleges hangulatot, amely a flamencót világszerte ismerhetővé teszi. A flamencon belül számos különböző stílus és forma alakult ki. Ilyen például a soleia, a buleria, a seguria és a tangó. Ezek mind saját ritmussal, hangulattal és hagyományokkal rendelkeznek. A roma művészek generációkon keresztül alakították ezeket a formákat, és egy-egy család vagy előadó gyakran saját, jellegzetes előadásmódot is kialakított. Carmen Amaya, a flamenco legendás cigány táncosnője. Ha a cigány flamencóról beszélünk, az egyik legfontosabb név Carmen Amaya. A Barcelona Somorrostro negyedében született roma családban, és már egészen fiatalon kapcsolatba került a flamencóval. Édesapja, José Amaya, művésznevén El Chino, flamenco gitáros volt, így Carmen számára a zene és a tánc már gyerekkorától kezdve a mindennapi élet része volt. Carmen Amaya különleges, rendkívül energikus tánc stílusával vált világhírűvé, a színpadon hihetetlen erővel és szenvedéllyel táncolt. Gyakran mezítláb lépett fel, és olyan intenzív lábtechnikát alkalmazott, amely korának flamencójában szokatlanul erőteljesnek számított. A róla szóló flamenco források szerint tánca a flamenco női szerepét is jelentősen megváltoztatta. Nem csupán kecses és elegáns volt, hanem erőteljes, temperamentumos és rendkívül dinamikus is.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dikroma hírei. Közlekedési hírek.
1: Útszűkületre kell készülni Csepelen, a Vénusz utcában, a Szabadság utca előtt, mert útburkolatot javítanak. Megnyitották a Flórián téri felüljáró északi ágát is, azonban a Flórián téren és környékén továbbra is korlátozásokra kell készülni. Az Árpád hídon Budára buszsávot jelöltek ki. Az Árpád hídi lehajtón két sávból lehet jobbra a Szentendrei útra kanyarodni, és két sáv halad egyenesen a Vörösvári út felé. Tart a csatornajavítás a Bécsi úton és a Vörösvári úton közös csomópontnál. Kifelé megszűnik a sávlezárás, de időszakosan a Bécsi úton befelé lezárják a külső sávot, illetve a Vörösvári út szervizútján kifelé útszűkületre kell készülni. Lezárják a harmadik kerület Petur utcát az Anikó utcánál, mert vízvezetéket építenek. Tart a gázvezeték felújítása az 5. kerület Akadémia utcában. A Széchenyi István téren az Akadémia utca után sávlezárásra kell számítani. Ha nektek is van közlekedési híretek, írjátok meg a 0630-3030-100-as telefonszámra.
0: Időjárás.
1: Csütörtökön egy gyenge hidegfront hatására változóan napos, felhős időben lesz részünk. Országos csapadék továbbra sem várható, csupán elszórtan alakulhat ki kisebb eső, futó zápor, esetleg egy-egy zivatar. Napközben 26 és 30 fok közé melegszik fel a levegő.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
6: Gyere, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dick-ról.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick.

Üdvözlök továbbra is minden DIK hallgatót, a mikrofonnál még mindig Kovács Krisztián. Az imént az Andodromtól a Csácsó Illó című dalokat hallhattátok, ami annyit jelent, hogy igaz szív. Meg kell mondjam nektek, hogy igazán különleges személyes kapcsolat fűz ehhez a zenekarhoz, hiszen édesapám Kovács Antal és nagyapám Kovács Antal Golyma alapító tagja volt a zenekarnak, és nagyon-nagyon büszke vagyok rájuk. Na de erről ennyit, folytatódjon egészen délután 3-ig a legszínesebb zenei válogatás itt velem a 100.3 DIK FM-en.

0: Ahol a mi hangunk szól, ahol a mi kedvenceink szólnak. 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak.
1: Hogy minél erőteljesebben felpörgessem a mai hangulatot, ezért egy cigánybállal készültem nektek, méghozzá Rokkóval, majd a Pesti fiúkkal, és végezetül Jamie-vel. Hangerőt fel, és hagyd tomboljon a zene. Yeah!

0: 100.3 Rádiódik.
1: Sunen Romale.
2: Az óra felénél már túl is vagyunk, de folytatja Fada, majd Nyamcó Grófó, és végezetül Térnyipe és Vanessa Horakova közös feat-je, aztán a következő blokkban egy spanyol dalcsokorral fogok tőletek elköszönni, na de addig is hangerőt fel, és élvezzétek a jó zenéket.

0: 90.3 rádiódik. Fogod?
1: Részemről ennyi fért bele a mai napban. Nagyon szépen köszöntöm, hogy ma is velem tartottatok. Én Kovács Krisztián voltam. Premier dallal fogok búcsúzni tőletek, úgyhogy Isten áldjon titeket. Holnap ugyanígy déltől 3-ig jövök, és hozom nektek a lehető legszínesebb zenei válogatásokat. Addig is legyen csodaszép napotok, estétek. Csók, puszi mindenkinek. Sziasztok!

0: Minden, ami rólunk szól. Ez a Rádiódik. Makagyuszi alsókertjében Völgyi Zsuzsi Ludai végre árnyékot vetnek. 100.3 Rádiódik. Süss fel nap. Minden hétköznap 9-től délig. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
1: Az aszály ellenére sem következett be általános élelmiszer drágulás Magyarországon. Több alapvető termék ára egy év alatt csökkent, és a következő hónapokban is inkább mérsékelt árváltozás várható. A KSH legfrissebb júliusi adatai azt mutatják, hogy az élelmiszerek fogyasztói ára átlagosan 1,1%-kal esett vissza az egy évvel korábbihoz viszonyítva. A vaj és a vajkrém 14%-kal lett olcsóbb, a sertéshúsért 13%-kal fizetünk kevesebbet. A sajtok ára 9,5, a friss zöldségeké 9,2%-kal esett vissza, drágább lett viszont az étolaj 3,8%-kal. Új a Nemzeti Adó és Vámhivatal nevével visszaélő SMS-ben terjedő csalásra hívja fel a figyelmet a hivatal. Az üzenetben az adóbevallásból visszajáró összeget ígérik az áldozatoknak. A NAV közleménye szerint a napokban terjedő egyik hamis üzenet azt állítja, hogy a címzett 2026-os adóbevallását feldolgozták, és 102.000 forint visszatérítést hagytak jóvá, amelynek kiutalásához egy linkre kell kattintani. A hivatkozás azonban nem a NAV hivatalos oldalára vezet. A NAV kiemelte, hogy e-mailben vagy SMS-ben nem küld adó visszatérítésről, adótartozásról vagy adószámla egyenlegről szóló értesítést ügyintézési linkkel, és bankkártya adatokat sem kér ilyen módon. Rendkívül szigorú költési korlátozásokat vezetett be a fővárosi önkormányzat, miközben Budapest folyószámla hitel kerete rövid ideig biztosít pénzügyi mozgásteret. Karácsony Gergely főpolgármester az egyik kereskedelmi csatorna műsorában azt mondta, jelenleg még egy pohár vizet vagy egy virágot sem lehet megvásárolni az engedélye nélkül. Saját külföldi útjait is lemondta, mert a kialakult pénzügyi helyzetben ezt tartja indokoltnak. A főpolgármester szerint a város számlája jelenleg nagyjából mínusz 65 milliárd forinton áll, miközben a rendelkezésre álló hitelkeret 80 milliárd forint, ez hozzávetőleg 15 milliárd forintos további mozgásteret jelent. Magyar Péter szerdán Budapesten fogadta António Costát, az Európai Tanács elnökét. A megbeszélésen szóba került az uniós költségvetés, a Magyarországgal szemben kiszabott napi bírság, a migráció és az uniós bővítés kérdése is. A miniszterelnök a találkozót követően Facebook oldalán számolt be a részletekről. Elmondása szerint António Costával megbeszélte, hogy mielőbbi rendezést vár az előző kormány idején kiszabott napi 1 millió eurós uniós büntetés felfüggesztésének ügyében. A miniszterelnök nyomatékosította azt, és a magyar kormány egyetlen tagjelölt ország esetében sem ért egyet a gyorsított uniós csatlakozási eljárással.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. Közlekedési hírek.
2: Sávlezárásra kell számítani a Veres-Péter úton kifelé a Bodnár utcánál. Félpályás lezárás nehezíti a közlekedést a Rózsakert utcában az 5. utcánál, valamint az Istenhegyi úton a Nógrádi utcánál félpályás lezárásra kell szintén számítani, azt követően pedig útszűkületre kell igazából így ráhajtani, szinte már, mint hogyha egy akadálypálya lenne ott, de a Péterhegyi úton a Neszmélyi útnál is a sávlezárásra kell számítani, Kelenföld vasútállomás felé, illetve további sávlezárások vannak például a Leányka utcában is kifelé a Szavolyai Jenő térnél. Sávlezárás nehezíti még a közlekedést a Rákóczi híd Soroksári úti lehajtóján egy rövidebb szakaszon, illetve a Klauzál tér egyirányúsága megfordult, és a Kis Diófa utcát pedig egy rövidebb szakaszon lezárták a Király utca és a Dob utca között. A Bécsi úton befelé a Vörösvári útnál is le van zárva a külső sáv, illetve a forgalom egy sávban haladhat váltakozva a Törökvész úton a Pusztaszeri út közelében a Bég utcánál. Csatornajavítás miatt a Cázár András utcát is lezárták a Tököli út közelében, így az Istvánmezei út felől ez a szakasz Zsák utca lett. Én ezért nem tudom egyre jobban már szinte kihangsúlyozni, hogy mindenki nagyon megfontoltan és türelmesen közlekedjen, de közben azért haladjunk is hazafelé, vár minket otthon az asszony. Mondom gyorsan, hogy milyen időre van kilátás igazából a mai napot illetően, addig pedig, hogyha lát valaki valami rendkívüli közlekedés közben, nyugodtan megírhatja nekem SMS-ben a 0630 30 30 100-as telefonszámra.
0: Időjárás.
2: A mai nap folyamán ilyen napos, felhős időben lesz részünk, csapadék előfordulása pedig nem nagyon lesz valószínű. Megélénkül, néhol pedig akár mondjuk például meg is erősödhet akár az északi tájakon a szél, melynek irányzata sajnos észak-nyugati. Nagyon sajnálom ezt a szörnyű hírt, viszont cserébe marad a nyárias idő, a mai délutánra 29 fok körül várható a csúcshőmérséklet.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Indul a Bódik Kívánság Show a 100.3 Rádiódikben.
3: Kedvenc fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diknóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik.
2: 06 30 30 30 100. Ezt a telefonszámot tárcsázzátok abban az esetben, hogyha zenét szeretnétek kérni a 100.3 Rádiódikken, hiszen minden hétköznap 3-tól 6-ig a lehetőség szerinti legtöbb zenei kívánságot teljesítem, bármint ahhoz képest, amennyi ténylegesen bele tud férni a napi 3 órányi műsoridőbe. Szóval nem is húzom tovább az időt fölösleges dumával, jöjjön egy újabb kívánság, melyet nem olyan régen kaptam SMS formájában. Így szól. Sziasztok, Lili vagyok, és szeretnék kérni egy zenét, küldeném a szerelmemnek, Márknak. Ezzel szeretném kifejezni, hogy mennyire szeretem. Előre is köszönöm. Hát akkor így utólag is nagyon szívesen. Lili élete szerelmének fog akkor a Márknak szólni egy jó kis dal, amivel ki lehet fejezni azt, hogy mennyire is nagyon szereti őt. Ez legyen Csík Lacitól, az SOS, beléd szerettem.

Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

0: sucks it. Get out.
1: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
2: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
1: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánság Show a 100.3 Rádió Digben.

akaratom ellenére cikáztak a gondolatok, tovább lépek-e valaki más? Régen az hittem egy angyal, de kinőtt a szarva és csapdák a telit. Megismertem a lelked, a jellemed, minden mozdulat kiábrándít.

Nagyon sok szeretettel várom és teljesítem a zenei kívánságaitokat, hiszen minden hétköznap délután 3-tól 6-ig a kéréseké és a kívánságoké a főszerep itt a 100.3 Rádió Dikken, úgyhogy mindenféleképpen kapjátok elő a telefonotokat, tárcsázzátok a 0630 30 30 100-as telefonszámot, és írjátok meg nekem nyugodtan, vagy akár fel is hívhattok, és úgy is meg lehet nekem mondani, hogy kik vagytok, kinek, milyen zenét és milyen alkalomból szeretnétek küldeni. Hogyha írtok nekem SMS-t, akkor mindenféleképpen mutatkozzatok be, elvégre tudom, hogy kivel állok úgymond szemben, másrésztről pedig azt is megtudjuk, hogy pontosan kiküldi a dalt, illetve hogyha mondjuk apukátoknak szeretnétek egy zenét küldeni, akkor legalább a keresztnevét írjátok már meg, mert ez így eléggé tág fogalom, hogy apámnak, és akkor nem tudjuk, hogy most Picsúnak vagy Jancsinak. Most viszont egy nagyon jó kis SMS-t kaptam, amit gyorsan olvasnék is, így szól Botond kívánsága. Szép jó napot, egy zenét szeretnék kérni, egy jó pörgős nótát német Márk testvéremnek, hogy gyorsabban teljen neki a délutános műszak. Nótár Méri Szoszivan című számot küldöm neki, üdv Botond! Na hát akkor Botond drága testvérének, a német Márknak fog szólni egy kiváló zene, Nótár Mérinek az egyik, hanem a legnagyobb slágere, Szoszivan, olyan alkalomból, hogy a délutáni műszak egy kicsit gyorsabban és vagy kellemesebben is teljen, úgyhogy nagyon sok szeretettel indítom is a dalt, addig pedig várom az SMS-eket, illetve betelefonálásokat a 0630 30 30 100-as telefonszámra.

0: Budi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Budi Kívánság Show a 100.3

0: Közlekedési hírek.
1: Sávlezárásra kell számítani a Verese-Péter úton kifelé a Bodnár utcánál. Félpályás lezárás nehezíti a közlekedést a Rózsakert utcában az 5. utcánál, valamint az Istenhegyi úton a Nógrádi utcánál. Félpályás lezárásra kell szintén számítani, azt követően pedig útszűkületre kell igazából így ráhajtani, szinte már, mint hogyha egy akadálypálya lenne ott, de a Péterhegyi úton, a Neszmélyi útnál is a sávlezárásra kell számítani, Kelenföld vasútállomás felé, illetve további sávlezárások vannak például a Leányka utcában is kifelé a Szavolyai Jenő térnél. Sávlezárás nehezíti még a közlekedést a Rákóczi híd Soroksári úti lehajtóján egy rövidebb szakaszon, illetve a Klauzál tér egyirányúsága megfordult, és a Kis Diófa utcát pedig egy rövidebb szakaszon lezárták a Király utca és a Dob utca között. A Bécsi úton befelé a Vörösvári útnál is le van zárva a külső sáv, illetve a forgalom egy sávban haladhat váltakozva a Törökvész úton a Pusztaszeri út közelében a Bég utcánál. Csatornajavítás miatt a Cázár András utcát is lezárták a Tököli út közelében, így az Istvánmezei út felől ez a szakasz Zsák utca lett. Én ezért nem tudom egyre jobban már szinte kihangsúlyozni, hogy mindenki nagyon megfontoltan és türelmesen közlekedjen, de közben azért haladjunk is hazafelé, vár minket otthon az asszony. Mondom gyorsan, hogy milyen időre van kilátás igazából a mai napot illetően, addig pedig, hogyha lát valaki valami rendkívüli közlekedés közben, nyugodtan megírhatja nekem SMS-ben a 0630-30-30-100-as telefonszámra.
0: Időjárás.
1: A mai nap folyamán ilyen napos, felhős időben lesz részünk, csapadék előfordulása pedig nem nagyon lesz valószínű. Megélénkül, néhol pedig akár mondjuk például meg is erősödhet akár az északi tájakon a szél, melynek irányzata sajnos észak-nyugati. Nagyon sajnálom ezt a szörnyű hírt, viszont cserébe marad a nyárias idő, a mai délutánra 29 fok körül várható a csúcshőmérséklet.
0: Ezek voltak a 100.3 rádiódik hírei.
1: Sokaknak sajnos valamilyen oknál fogva csak az első őszi fűtéskor jut eszébe kémény seprőt hívni. A katasztrófa védelem szóvévője a dívány megkeresésére összefoglalta a legfontosabb tudnivalókat. Még most sem késő cselekedni, ha jól működik a házunk kéménye, biztonságban tudhatjuk otthonunkat és a szeretteinket. Viszont ha valaki elfelejti, vagy a kémény seprők leterheltsége miatt nem kap azonnal időpontot, akkor sem kell megijedni,

vagy az interneten. Telefonon a 1818-as számot kell hívni, illetve a telefonos menüben pedig majd azokat a gombokat kell ugye benyomni, amikre nekünk szükségünk van. Az interneten a katasztrófa védelem oldalán az online ügyintézés időpont foglalása linken lehet ingyenes kémény ellenőrzésre időpontot foglalni. Ez valószínűleg amúgy egy kicsit olyan lehet szerintem, hogyha ezek a kéményseprők tényleg minden házat megnéznének, elég nagy meglepetésekbe futnának bele, hiszen én amúgy nem is tudom, hogy láttam-e valaha egyáltalán kéményseprőt mondjuk egy kertvárosi övezetben, csak úgy random. Meg nem bírom elképzelni, hogy tényleg olyan gyakran az emberek kihívják, és ez olyan lehet, mint amikor az ember vesz egy, hát mondjuk egy ilyen 12 éves német prémium autót, és mondjuk van benne 380 ezer kilométer, csak egy példa. Na most ebbe a 380 ezer kilométerbe összesen, hogyha látott szegény autót, mondjuk 8-10 olajszervizt, illetve mondják, hogy friss, nagy szervizes vezérléscserés az autó, hát 380 ezernél. Azt általában 200 ezer kilométerrel hamarabb kellett volna igazából így elkezdeni azt tervezni, és bőven 200 ezer kilométer alatt kellett volna megcsinálni. Viszont ami késik, az nem múlik, igaz, hogy a motort kockáztatják ilyenkor az emberek. Mint ahogy ebben az esetben is az ember, ha igazából próbál spórolni egy kéményseprőn, igazából senkivel nem szúr ki, csak a saját gyerekeivel, a feleségével, a szüleivel, éppen akivel él. Mert igazából ők tudnak belefulladni mondjuk a füstbe, vagy az ő lakhatásuk lesz veszélyeztetve azért, mert mondjuk a kémény, vagy a fűtésrendszer nem megfelelő állapotú, úgyhogy mindenféleképpen, hogyha a családi házban él a kedves hallgató, aki ezt most hallja, gondolkozzon el rajta, hogy mikor nézette meg utoljára csak úgy a fűtésrendszerét, illetve a kéményrendszert is, ha és amennyiben nem emlékszik rá, mindenféleképpen haladéktalanul kérjen egy időpontot kéményseprőhöz, aki majd szépen átvizsgálja az egész rendszert.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódi Kívánság Show a

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódi kívánságshow a 100.3 Rádió Digbe.

Nagyon sok szeretettel várom és teljesítem a további zenei kívánságaitokat, úgyhogy mindenféleképpen kapjátok elő a telefonotokat, tárcsázzátok a 0630303030-as telefonszámot, és írjátok meg nekem SMS-be, vagy pedig felhívhattok, és úgyis meg lehet nekem mondani, hogy kik vagytok, kinek, milyen zenét és milyen alkalomból szeretnétek küldeni. Én pedig amíg várom a kívánságokat, addig teljesítek is egy következőt, melyet Anikótól kaptam nem is olyan nagyon régen, így szól. Szia Csabi, Anikó vagyok. Egy számot kérnék az embernek, akit nagyon szeretek, és nagyon hiányzik. Hát ez eléggé titokzatos és anonim, de akkor sok szeretettel Anikó élete szerelmének fog szólni egy jó kis dal. Legyen Gingitől az Igazi Szerelem című slágere.

0: Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódik Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

0: Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódik Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

0: Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak. A Rádió Díkben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem. Aki a kívánságokat teljesíti, Bódi Csabi Junior, Bódi Kívánság Show. A 100.3 Rádió Díkben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott.
1: Szityuvász losasza. Tanuljunk örömmel. Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 Rádió Díken.
2: Szia Hajni!
3: Szia Armando! Mi jön most? Már nincsen olyan sok testrészünk, mert tényleg mindent megtanultunk. Van még?
2: Így van, most jönnek egy picit a belső szervek, amiket nem látunk külső szemmel. Ilyen például a tüdő. A tüdő az úgy van cigányul, hogy bukó.
3: Bukó. Bukó?
2: Bukó.
3: Bukó.
2: Így van.
3: Kicsit megnyomjuk az út a végén. Bukó. Rövid az U, és hosszú az U. Bukó.
2: Így van. Szitjú vászlás esze?
3: Tanuljunk örömmel.
0: 100.3 Rádió Díj. Rádió Díj. Rólunk. Neked. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Csatlakozz Magyarország népszerű tipster közösségéhez, és kóstolj bele a győzelem ízébe. www.reaking.hu és keresd Facebookon Tibi Reaking csoportját, ami a legfrissebb elemzésekkel, szakértői ajánlásokkal és statisztikákkal vár rád. Folyamatos nyereményjátékokkal, akciókkal, tippekkel várunk. www.reaking.hu. Csatlakozz, ne habozz!
0: Reklámot hallottatok. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Díkben.
5: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádió Dík nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Roma kulturális napok a Marosvásárhelyi várban. Szeptember 2-án, 3-án a roma kultúrái és a zenéjé lesz a főszerep a Marosvásárhelyi várban. Ekkor rendezik meg a roma kulturális napokat a Le Romain Gauguin elnevezésű rendezvényt. Az esti programok mindkét napon 18 órától kezdődnek. Fellép többek között Cynthia, Notár Méri, a Jancsi Dimben, Desperado Fit Timi, Kristóf Rebeka Béla, Sarah és Ovidiu, Jakab Csaba, Band, valamint Georgiana Lavont. Rajtuk kívül Maros megyei és magyarországi előadók is színpadra lépnek a rendezvény két napja alatt. A szervezők zenével, tánccal, kulturális programokkal várják az érdeklődőket. A belépés ingyenes. Miért fontosak a roma kulturális napok, koncertek és programok? A kultúra összeköt bennünket. Megmutatja, honnan jövünk, milyen értékeket hoztak magunkkal az előttünk járó generációk, és milyen örökséget szeretnénk továbbadni a gyermekeinknek. Éppen ezért a roma kulturális napok, koncertek, fesztiválok, kiállítások, táncházak és egyéb kulturális programok sokkal többet jelentenek egyszerű szórakozásnál. Ezek az események lehetőséget teremtenek arra, hogy a roma kultúra értékei láthatóvá és megismerhetővé váljanak. A roma kultúra rendkívül sokszínű. Része a zene, a tánc, a nyelv, az irodalom, a képzőművészet, a gasztronómia, a mesék, a hagyományok és a közösségi élet is. Koncerteken például olyan zenei világokkal találkozhatunk, amelyek generációkon keresztül öröklődtek tovább. Egy dal vagy dallam nem csupán zene. Történeteket, érzéseket, emlékeket és egy közösség múltját is őrizheti. A kulturális rendezvények egyik legfontosabb szerepe a hagyományőrzés. A mai gyorsan változó világban különösen fontos, hogy a fiatalabb generációk is megismerhessék szüleik, nagyszüleik és dédszüleik kulturális örökségét. Ha egy gyermek találkozik a roma zenével, megtanul egy népdalt, megismer egy mesét, táncot vagy akár néhány szót románi vagy beás nyelven, akkor nem csak egy programon vesz részt, hanem kapcsolatot teremt a saját kulturális örökségével. A roma kulturális támogatások céljai között ezért is hangsúlyosan jelenik meg a hagyományok, a nyelv és a roma identitás erősítése. Ezek a programok ugyanakkor nem csak a roma közösség számára fontosak. A roma és nem roma emberek találkozása lehetőséget ad arra, hogy közelebbről megismerjük egymás kultúráját. Sok előítélet abból születik, hogy valaki olyasmiről alkot véleményt, amit valójában nem ismer. Egy közös koncert, egy táncbemutató, egy kiállítás vagy egy kulturális beszélgetés azonban személyes élményt ad. A kultúra ilyenkor hidat épít az emberek között. Egy roma kulturális nap éppen ezért nem arról szól, hogy külön választ embereket, hanem épp ellenkezőleg. Lehetőséget teremt a találkozásra. A rendezvényeken együtt lehetünk, együtt hallgathatunk zenét, együtt táncolhatunk, beszélhetünk és fedezhetünk fel olyan értékeket, amelyekről korábban talán kevesebbet tudtunk.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dík roma hírei.
1: Közlekedési hírek.
6: Sávlezárásra kell számítani a Veres-Péter úton kifelé a Bodnár utcánál. Félpályás lezárás nehezíti a közlekedést a Rózsakert utcában az 5. utcánál, valamint az Istenhegyi úton a Nógrádi utcánál. Félpályás lezárásra kell szintén számítani, azt követően pedig útszűkületre kell igazából így ráhajtani, szinte már, mint hogyha egy akadálypálya lenne ott, de a Péterhegyi úton a Neszmélyi útnál is a sávlezárásra kell számítani, Kelenföld vasútállomás felé, illetve további sávlezárások vannak például a Leányka utcában is kifelé a Szavolyai Jenő térnél. Sávlezárás nehezíti még a közlekedést a Rákóczi híd Soroksári úti lehajtóján egy rövidebb szakaszon, illetve a Klauzál tér egyirányúsága megfordult, és a Kis Diófa utcát pedig egy rövidebb szakaszon lezárták a Király utca és a Dob utca között. A Bécsi úton befelé a Vörösvári útnál is le van zárva a külső sáv, illetve a forgalom egy sávban haladhat váltakozva a Törökvész úton a Pusztaszeri út közelében a Bég utcánál. Csatornajavítás miatt a Cázár András utcát is lezárták a Tököli út közelében, így az Istvánmezei út felől ez a szakasz Zsák utca lett. Én ezért nem tudom egyre jobban már szinte kihangsúlyozni, hogy mindenki nagyon megfontoltan és türelmesen közlekedjen, de közben azért haladjunk is hazafelé. Vár minket otthon az asszony. Mondom gyorsan, hogy milyen időre van kilátás igazából a mai napot illetően, addig pedig, hogyha lát valaki valami rendkívülit közlekedés közben, nyugodtan megírhatja nekem SMS-ben a 0630-3030-100-as telefonszámra.
1: Időjárás.
6: A mai nap folyamán ilyen napos, felhős időben lesz részünk, csapadék előfordulása pedig nem nagyon lesz valószínű. Megélénkül, néhol pedig akár mondjuk például meg is erősödhet akár az északi tájakon a szél, melynek irányzata sajnos észak-nyugati. Nagyon sajnálom ezt a szörnyű hírt, viszont cserébe marad a nyárias idő, a mai délutánra 29 fok körül várható a csúcshőmérséklet.
1: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Folytatódik a Bódik Kívánság Show a 100.3 Rádió Dikben. Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik.
6: Nagyon sok szeretettel várom és teljesítem a zenei kívánságaitokat, úgyhogy kapjátok elő nyugodtan a telefonotokat, tárcsázzátok a 0630-3030-100-as telefonszámot, és írjátok meg nekem SMS-be, vagy pedig akár kövessétek a drága kedves hallgató példáját, és hívjatok fel, ahogy ő is tette, itt van a vonalban. Szia, hogy hívnak?
7: Schneider Anna.
6: Miben tudok segíteni?
7: Számot szeretnék küldeni a testvéremnek és a páromnak.
6: Hogy hívják őket?
7: Horváth Familytől. Christopher, Tóth Christopher és Csorba Roland.
6: És a Horváth Familytől kérnél egy dalt?
7: Igen, a Menni Menni.
6: És mit üzenünk nekik?
7: Hogy nagyon-nagyon szeretem őket, és a testvéremet várom haza. És hogy vigyázzanak magukra.
6: Bizonyára hamarosan végeznek a munkából, és sietnek majd haza hozzátok. Hogy telik a mai napod?
7: Egészen jól.
6: Mit csináltál ma eddig?
7: Hát, takarítottam, ilyenek.
6: Főztetek?
7: Igen, persze.
6: Mit főztetek, akkor azt is mondd már még el.
7: Törött krumplit, meg rántottost.
6: Hát akkor nagyon jó étvágyat kívánok majd a kajcsihoz. Sok szeretettel elindítom Horváth Familyt. Köszönöm, hogy hívtál, szép napot!
7: Köszönöm!

0: Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi kívánságshow a 100.3

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódi Kívánságshow a 100.3 rádiód

Ez itt még mindig a Bódik Kívánság Show a 100.3 Rádió Dikken, ahol minden hétköznap délután 3-tól 6-ig a kéréseké és a kívánságoké a főszerep, szóval magyarul a lehetőség szerinti legtöbb zenei kívánságot teljesítem, amennyi bele tud férni a bruttó 3 órányi műsoridőbe. Pontosan ezért már olvasom is gyorsan a következő SMS-t, melyet Eriktől kaptam, így szól a kívánság. Szia Csabi, szeretnék egy jó pörgős kis számot a nagy maglódi raktárba Turcsányi testvéremnek és az export királyoknak, hogy gyorsabban teljen a nap. Kívánok nekik nagy kitartásokat a melóhoz. Köszi, Erik. Na hát akkor a nagy maglódi raktárba a Turcsányi tesónak és az összes export királynak fog szólni egy pörgős dal. Legyen ez most a Rocco és a Ricardo duettje, melyet Erike kérésére fogok most elindítani.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódi Kívánságshow a 100.3 rádió.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánság Show a 100.

0: Közlekedési hírek.
1: Sávlezárásra kell számítani a Verese Péter úton kifelé a Bodnár utcánál. Félpályás lezárás nehezíti a közlekedést a Rózsakert utcában az 5. utcánál, valamint az Istenhegyi úton a Nógrádi utcánál. Félpályás lezárásra kell szintén számítani, azt követően pedig útszűkületre kell igazából így ráhajtani, szinte már, mint hogyha egy akadálypálya lenne ott, de a Péterhegyi úton a Neszmélyi útnál is a sávlezárásra kell számítani, Kelenföld vasútállomás felé, illetve további sávlezárások vannak például a Leányka utcában is kifelé a Szavolyai Jenő térnél. Sávlezárás nehezíti még a közlekedést a Rákóczi híd Soroksári úti lehajtóján egy rövidebb szakaszon, illetve a Klauzál tér egyirányúsága megfordult, és a Kis Diófa utcát pedig egy rövidebb szakaszon lezárták a Király utca és a Dob utca között. A Bécsi úton befelé a Vörösvári útnál is le van zárva a külső sáv, illetve a forgalom egy sávban haladhat váltakozva a Törökvész úton a Pusztaszeri út közelében a Bég utcánál. Csatornajavítás miatt a Cázár András utcát is lezárták a Tököli út közelében, így az Istvánmezei út felől ez a szakasz Zsák utca lett. Én ezért nem tudom egyre jobban már szinte kihangsúlyozni, hogy mindenki nagyon megfontoltan és türelmesen közlekedjen, de közben azért haladjunk is hazafelé, vár minket otthon az asszony. Mondom gyorsan, hogy milyen időre van kilátás igazából a mai napot illetően, addig pedig, hogyha lát valaki valami rendkívülit közlekedés közben, nyugodtan megírhatja nekem SMS-ben a 0630-3030-100-as telefonszámra.
0: Időjárás.
1: A mai nap folyamán ilyen napos, felhős időben lesz részünk, csapadék előfordulása pedig nem nagyon lesz valószínű. Megélénkül, néhol pedig akár mondjuk például meg is erősödhet akár az északi

veszélyesebb, mint mondjuk megfogni egy korlátot a metrón, vagy mondjuk leülni egy vonatnak az ülésébe. Szerintem attól egy kicsit kevésbé veszélyes, bár biztos vagyok benne, hogy sok kémiai anyag jön ki olyankor a műanyag műszerfalból, ha nincs bőrbe bevarva természetesen a szövetülés, bőrülés, a váltónak a műanyagja, tehát hogy ott sok olyan kémiai anyag jöhet ki, aminek amúgy jó az illata, mert jó az illata, de viszont nem biztos, hogy egészséges ránk nézve. Viszont egy kutatása szerint az új autók jellegzetes illatát az okozza, hogy az utastérben használt műanyagokból, ragasztókból és más anyagokból különféle vegyületek párolognak a levegőbe. A kutatók formaldehidet, benzolt, acetaldehidet és sztirolt is kimutattak. És milyen érdekes amúgy, ha belegondoltok, hogy ezt a cikket úgy írták meg, hogy új autóknál, de mondjuk egy 24 éves Golfnál már nincs ez a probléma, vagy mondjuk a tömegközlekedési járműveken, valahogy ott már nincs ekkora probléma, viszont a vizsgálatban 12 napon keresztül figyelték egy új autó levegőjét. Arra jutottak igazából röviden és tömören, hogy a kibocsátást elsősorban a belső felületek hőmérséklete befolyásolja, emiatt a napon felforrósodó műszerfalból és az ülésekből gyorsabban szabadulhatnak fel az illékony vegyületek. Oliver Jones, az ausztráliai RMIT egyetem kémia professzora kiemelte, egy anyag jelenléte önmagában semmilyen formában nem jelent veszélyt. A kockázat a koncentrációtól és a kitettség időtartamától is függ. Az illékony szerves vegyületek egy része szem, orr, torok irritációt, fejfájást, szédülést vagy hányingert okoz. A hatás vegyületenként eltérő, de az egyén érzékenysége, a belélegzett mennyiség, valamint az utastérben töltött idő is számít. Őszinte leszek, hogy elég jó módú közeli ismerősöknek örvendhetek, és igazából havonta hallok egy történetet, hogy mondjuk megvette az új Ford Mustangot, behozott egy Bentleyt, esetleg mondjuk berendelt egy új kínai autót, kipróbálja, tehát hogy elég gyakran hallok, illetve látok új autókat, amik valóban 0 kilométeresek, bocsánat, mondjuk 46 kilométeresek, de értitek, hogy mire gondolok, és én még egyetlen egy esetben sem láttam semmilyen ismerősömön, hogy ezek a brutális kémiai vegyületek mindenféle mellékhatásra váltottak volna ki belőlem vagy a körülöttem lévőkből, de viszont a belső felületek rendszeres áttörlése és a szőnyegek alapos kiporszívózása szintén segíthet, mivel a textíliák hosszabb ideig visszatarthatják ezeket a vegyületeket, de igazából ez csak egy kutatás. Én úgy gondolom, hogy ha valaki megveszi az új autóját, akkor inkább azért legyen veszélybe, mert az új autó illata veszélyes, mint mondjuk, hogy minden nap megiszik egy jó korsó sört, vagy mondjuk dohányzik. Szerintem inkább ez legyen a legnagyobb problémája egészségügyileg.

Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádió Digben.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

Mindenféleképpen várom a további zenei kívánságokat SMS, illetve betelefonálás formájában a 06303030-100-as telefonszámra. Elvégre azért ez csak a Bódi kívánságsó, tehát minden hétköznap 3-tól 6-ig délutánonként a lehetőség szerinti legtöbb zenei kívánság teljesül, kivétel nélkül, amennyi bele tud férni bruttó 3 órányi műsoridőbe. Na én pontosan annyit teljesítek, úgyhogy nem is húzom tovább az időt, olvasom is gyorsan a következő SMS-t, mely így szól: szép napot kívánok Botond barátomnak és apjának Tamásnak, szeretnék kérni egy pörgős Emilio számot. Na hát akkor jöjjön egy jó kis Emilio, már nagyon várom, szeretem mint ember, szeretem mint zenész, mint alkotó, le a kalappal előtte és a tehetsége előtt, úgyhogy hallgassuk meg Emilio Santorinit.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

Csapi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánság Show a 100.3 Rádió Digben.

0: Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak. A Rádió Díkben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem. Aki a kívánságokat teljesíti, Bódi Csabi Junior, Bódi Kívánság Show. A 100.3 Rádió Díkben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Díkben.
1: Szeptember 1-től önkéntes alapon igényelhetik az egyetemes szolgáltatásban ellátott lakossági és nem lakossági ügyfelek a dinamikus tarifát. A változás lényege a portfólió összegzése szerint a kedvezményes sávhatárig marad a fix, rezsicsökkentett A1 ár, afelett viszont a mai 70 forint körüli lakossági piaci ár helyett a tőzsdei árakat követő változó egységár jön. Az MVM közlése szerint a dinamikus tarifát, tehát a D-ár szabást önkéntes alapon igényelhetik az egyetemes szolgáltatásban ellátott lakossági és nem lakossági ügyfelek. Aki meggondolja magát, visszatérhet az egyetemes árazáshoz. Fontos feltétel, hogy a dinamikus elszámoláshoz okos mérő kell. Pályázatot ír ki a kormány az aszbeszttel szennyezett települések megsegítésére. Az aszbesztmentesítési alap 3 milliárd forintos keretösszegére az önkormányzatok pályázhatnak, a szükséges beavatkozásokról pedig helyben dönthetnek majd, közölte a miniszterelnökség. A pályázatok benyújtási feltétele, hogy az önkormányzatnak legyen aszbeszt térképe, a nyertes pályázónak pedig vállalnia kell, hogy 3 havonta jelentést készít az aszbesztrost vizsgálatok eredményeiről. A pályázatokat a megnyitástól kezdve folyamatosan lehet benyújtani a keret kimerüléséig, a támogatási kérelmeket pedig a beérkezés sorrendjében bírálják majd el. 10 embert, köztük 7 gyereket vittek kórházba a mentők egy budapesti társasház tűz helyszínéről tegnap este. A 18. kerületi Rádai Gedeon utcában egy 4-szintes épület földszinti lakása teljes terjedelmében égett. A 32 lakásos házból 43 embernek kellett elhagyni az otthonát. Az épület megtelt füsttel, ezért a katasztrófa védelem tájékoztatása szerint a lakók csak a szellőztetés után térhettek vissza. A lángokat a fővárosi hivatásos és a Foka Egyesület önkéntes tűzoltói fékezték meg, majd megkezdték az utómunkálatokat. Október 1-én pályázatokat írnak ki iskolaigazgatói helyekre, ott, ahol nyáron csak ideiglenes megoldás született, közölte Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter. A tárcavezető szerint idén 467 igazgatói megbízás járt le, ezek közül 351 pályázó 5 évre kapott kinevezést. A fennmaradó intézményeknél legfeljebb 1 éves vezetői megbízásról, illetve átmeneti működésről döntöttek. Ezekre a pozíciókra a tanév biztonságos elindítása után október elején írják ki ismét a pályázatokat, amelyeket az illetékes tankerületek hirdetnek meg. Segítséget ajánlott az Európai Néppárt elnöke ahhoz, hogy Magyarországnak ne kelljen napi 1 millió eurós bírságot fizetnie az európai külső határok védelmekor alkalmazott menekültügyi szabályok miatt, számolt be róla a miniszterelnök, miután Manfred Webert fogadta Budapesten. Magyar Péter közösségi oldalán azt írta, a kormány az eddig kiszabott bírság jóváírását is fogja kérni az új uniós költségvetés tárgyalásakor.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dík hírei. Közlekedési hírek.
2: Sávlezárásra kell számítani a Veres-Péter úton kifelé a Bodnár utcánál. Félpályás lezárás nehezíti a közlekedést a Rózsakert utcában az 5. utcánál, valamint az Istenhegyi úton a Nógrádi utcánál félpályás lezárásra kell szintén számítani, azt követően pedig útszűkületre kell igazából így ráhajtani, szinte már, mintha egy akadálypálya lenne ott, de a Péterhegyi úton a Neszmélyi útnál is a sávlezárásra kell számítani, Kelenföld vasútállomás felé, illetve további sávlezárások vannak például a Leányka utcában is kifelé a Szavolyai Jenő térnél. Sávlezárás nehezíti még a közlekedést a Rákóczi híd Soroksári úti lehajtóján egy rövidebb szakaszon, illetve a Klauzál tér egyirányúsága megfordult, és a Kis Diófa utcát pedig egy rövidebb szakaszon lezárták a Király utca és a Dob utca között. A Bécsi úton befelé a Vörösvári útnál is le van zárva a külső sáv, illetve a forgalom egy sávban haladhat váltakozva a Törökvész úton, a Pusztaszeri út közelében a Bég utcánál. Csatornajavítás miatt a Cázár András utcát is lezárták a Tököli út közelében, így az István-mezei út felől ez a szakasz Zsák utca lett. Én ezért nem tudom egyre jobban már szinte kihangsúlyozni, hogy mindenki nagyon megfontoltan és türelmesen közlekedjen, de közben azért haladjunk is hazafelé. Vár minket otthon az asszony. Mondom gyorsan, hogy milyen időre van kilátás igazából a mai napot illetően, addig pedig, hogyha lát valaki valami rendkívülit közlekedés közben, nyugodtan megírhatja nekem SMS-ben a 0630 3030 100-as telefonszámra.
0: Időjárás.
2: A mai nap folyamán ilyen napos, felhős időben lesz részünk, csapadék előfordulása pedig nem nagyon lesz valószínű. Megélénkül, néhol pedig akár mondjuk például meg is erősödhet akár az északi tájakon a szél, melynek irányzata sajnos észak-nyugati. Nagyon sajnálom ezt a szörnyű hírt, viszont cserébe marad a nyárias idő, a mai délutánra 29 fok körül várható a csúcshőmérséklet.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Folytatódik a Bódik Kívánság Show a 100.3 Rádiódikben. Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik.
2: A forró vonal 0630 30 30 100, erre a telefonszámra várom az SMS-eket, illetve betelefonálásokat egyaránt, hiszen minden hétköznap délután 3-tól 6-ig a lehetőség szerinti legtöbb zenei kívánságot teljesítem, kivétel nélkül, még akkor is, hogyha éppen október 23 vagy március 15 van, nekem tök mindegy, hogy piros vagy fekete betűvel van írva a naptárba, ha hétköznap van, akkor kívánságteljesítés is van, úgyhogy olvasom is gyorsan a következő SMS-t, melyet nemrég kaptam, így szól. Szia, a zalaegerszegi fényező csapatnak és a műszak vezetőnek, Bodzának és a Márknak szeretnék kérni valami jó kis mérit. Köszi szépen előre is. Na hát akkor magyarul, átfordítva magyarra, Magyarország fényező királyainak kivétel nélkül fog szólni, sok szeretettel egy jó kis nótár Méri, úgyhogy át is adom neki a szót.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádió Digi.

Adi Csabi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódik Kívánság Show a 100.3 Rádiódikben.

Ez itt továbbra is a Bódi Kívánság Show, tehát minden hétköznap délután 3-tól 6-ig a kéréseké és a kívánságoké a főszerep, ami természetesen most sincsen másképp, úgyhogy szerintem vegyétek elő a telefonotokat, tárcsázzátok a 0630303030-as telefonszámot, és mondjátok meg nekem SMS vagy betelefonálás útján, hogy kik vagytok, kinek, milyen dalt, és milyen alkalomból szeretnétek küldeni, pontosan úgy, mint ahogy Surda Betty is tette, akitől kaptam egy SMS-t nem is olyan nagyon régen. Szia Csabika, mindenkinek legyen szép napja. Szerelmemnek szeretnék üzenni a Surdának, hogy ő a mindenem, és nagyon szeretem. Bódi Gusztitól és Horváth Familitől legyél te mindig szerencsés. Puszi mindenkinek, Surda Betty. Na hát akkor legyen mindenki szerencsés, természetesen Surdával, illetve Surda Bettyvel karöltve, aki élete szerelmének küldi ezt a dalt, illetve mindenki másnak szép napot kíván, úgyhogy szóljon sok szeretettel ez a közös kis szerzemény, addig pedig várom a további SMS-eket, illetve betelefonálásokat a 0630303030-as telefonszámra.

Budi Csapi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Budi Kívánság Show a 100.3 Rádiódikben.

Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánság Show a 100.3 Rádiódikben.

0: közlekedési hírek.
1: Sávlezárásra kell számítani a Veres-Péter úton kifelé a Bodnár utcánál. Félpályás lezárás nehezíti a közlekedést a Rózsakert utcában az 5. utcánál, valamint az Istenhegyi úton a Nógrádi utcánál. Félpályás lezárásra kell szintén számítani, azt követően pedig útszűkületre kell igazából így ráhajtani, szinte már, mint hogyha egy akadálypálya lenne ott, de a Péterhegyi úton, a Neszmélyi útnál is a sávlezárásra kell számítani, Kelenföld vasútállomás felé, illetve további sávlezárások vannak például a Leányka utcában is kifelé a Szavolyai Jenő térnél. Sávlezárás nehezíti még a közlekedést a Rákóczi híd Soroksári úti lehajtóján egy rövidebb szakaszon, illetve a Klauzál tér egyirányúsága megfordult, és a Kis Diófa utcát pedig egy rövidebb szakaszon lezárták a Király utca és a Dob utca között. A Bécsi úton befelé a Vörösvári útnál is le van zárva a külső sáv, illetve a forgalom egy sávban haladhat váltakozva a Törökvész úton a Pusztaszeri út közelében a Bég utcánál. Csatornajavítás miatt a Cázár András utcát is lezárták a Tököli út közelében, így az Istvánmezei út felől ez a szakasz Zsák utca lett. Én ezért nem tudom egyre jobban már szinte kihangsúlyozni, hogy mindenki nagyon megfontoltan és türelmesen közlekedjen, de közben azért haladjunk is hazafelé, vár minket otthon az asszony. Mondom gyorsan, hogy milyen időre van kilátás igazából a mai napot illetően, addig pedig, hogyha lát valaki valami rendkívüli közlekedés közben, nyugodtan megírhatja nekem SMS-ben a 0630-30-30-100-as telefonszámra.
0: Időjárás.
1: A mai nap folyamán ilyen napos, felhős időben lesz részünk, csapadék előfordulása pedig nem nagyon lesz valószínű. Megélénkül, néhol pedig akár mondjuk például meg is erősödhet akár az északi tájakon a szél, melynek irányzata sajnos észak-nyugati. Nagyon sajnálom ezt a szörnyű hírt, viszont cserébe marad a nyárias idő, a mai délutánra 29 fok körül várható a csúcshőmérséklet.
0: Ezek voltak a 100.3 rádiódik hírei.
1: Über, brutál, ultra, szuper kamerákkal igyekeznek a gyorshajtókat kiszűrni, még a határállomásokon való átkelést megerősíteni.

sorozatba, és az igazság az, hogy megfogadtam, hogy soha az életben nem fogok a Balkánon vezetni, mert életveszélyes és rettenetes, borzalmas. A sok ogre, meg a sok srek, meg a sok belső sávban lakó, meg hirtelen kivág eléd a jobb sávból, mert ő megy 102-vel, az előtte lévő utánfutós meg 98-al, és akkor inkább te fékezz le 130-ról 102-re, mint mondjuk ő 102-ről 98-ra. És izomból kivágnak eléd, és szó szerint satúfékezni kell, meg nagyon durva, tehát ha valaki mondjuk elmegy nyaralni valamiért a Balkánra, akkor ő ne spórolja ki azt a 20 ezer forint per fős repjegyet, hanem nyugodtan menjen ki repülővel, még annál nagyobb buli a gyerekeknek. Tehát például a gyerekeknek mi a jobb? Ülni egy autó hátsó ülésén, betuszkolva, mert kell ugye az úszógumi, meg a kempingszék, meg a nem tudom micsoda, és akkor ott be van tuszkolva, vagy ilyen kis vagányon, kifinomultan, elegánsan felszállunk a repülőre, és csak leszállunk. Illetve képzeljétek el, hogy mondjuk elég nagy létszámmal mentek ki, de mi azok alapján, az információk alapján így nagyjából kiszámoltuk, hogy mennyivel kellett volna többet ráfizetni egy olyan nyaralásra, hogy mondjuk repülővel kimennek egy all-inclusive, ultra full all-inclusive török luxus szállodába repülővel, mint hogy ők leautókáztak Görögországig, ott egy jó kis apartmant kibéreltek, maguknak főztek, ettek, ittak, sokkal jobb. Tegyük fel, hogy mondjuk mindent figyelembe véve mondjuk 1 millió forinttal drágább. Na most az ember egy évben egyszer kimegy nyaralni, 365 napja van kereken arra, hogy azt a plusz többlet költséget igazából kitermelje, és ki is kell termelni, mert attól még, hogy spórolunk, attól nem leszünk előrébb. Viszont, hogyha nagyobb álmokat tűzünk ki magunk elé, mondjuk egy Görögország helyett kimegyünk egy all-inclusive törökbe, az egy kicsivel nagyobb álom, és az ember motiváltabban, hatékonyabban tud termelni, keresni, felkelni, elmenni, mindent megcsinálni, és hogyha kiszámoljátok azt az 1 millió forintos többletköltséget így nagyjából, és elosztjuk 365-tel, akkor csak annyi feladata lett volna, hogy naponta 2700 forinttal többet keres. Na, ez tényleg nem egy olyan egetrengető különbség egy évre leosztva, úgyhogy mindenki motiválja szépen magát, most ezzel nem pénzt szórok, meg 100 milliókról beszélek, hanem csak tényleg az ember inkább, mint hogy beletörődik a saját kis sorsába, inkább egy egyel nagyobb ranglétrára igazából nézzen ki magának egy jó kis helyet, és oda próbáljon elérni. Igazából ez csak előre vezet, hátra biztos, hogy nem fog vezetni soha semmilyen esetben az, hogyha az ember álmodozik, és próbálja elérni az álmait.

0: Budi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Budi Kívánság Show a 100.3 Rádió Digben.

0: Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódik kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

sajnos elbúcsúzási kötelezettségem van irányatokban, hiszen eddig tartott a mai Bódik kívánság műsor itt a 100.3 Rádió Dikken, de mivel én minden hétköznap 3-tól 6-ig teljesítem a zenei kívánságokat, így természetesen nagyon sok szeretettel visszatérek holnap, és várok vissza mindenkit kivétel nélkül. Én addig is további kellemes időtöltést kívánok mindenkinek, cselekménytől és napszaktól függetlenül mindenkinek a lehető legjobbat. Én búcsúzásul itt hagyom nektek Varga Mikit, Kis Perét, valamint Jolit, kárpótlásul, hogy eddig tartott a mai műsor, holnap pedig visszatérek. Addig is hatalmas puszi és ölelés nektek. Sziasztok! Devlet!

Gabi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódik Kívánságshow a 100.3 rádió.

Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádió Dikben.

0: hangunk. Rádió Dík, Rádió Dík, Rádió Dík, Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak. A Rádió Díkben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem. Aki a kívánságokat teljesíti, Bódi Csabi Junior, Bódi Kívánság Show. A 100.3 Rádió Díkben. A műsor termék megjelenítés tartalmazott. Szityúvász Losasa. Tanuljunk örömmel. Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 Rádiódiken.
1: Szia Hajni!
2: Szia Armando! Mi jön most? Már nincsen olyan sok testrészünk, mert tényleg mindent megtanultunk. Van még?
1: Így van, most jönnek egy picit a belső szervek, amiket nem látunk külső szemmel. Ilyen például a tüdő. A tüdő az úgy van cigányul, hogy bukó.
2: Bukó. Bukó?
1: Bukó.
2: Bukó. Kicsit megnyomjuk az út a végén. Bukó. Rövid az U, és hosszú az U. Bukó.
1: Szitjú vászlas esze?
2: Tanuljunk örömmel.
0: 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Rólunk. Neked. Hírek rólunk. Neked. A 100.3 Rádiódikben.
3: Üdvözlöm a hallgatókat. A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. A cigány flamenco és legnagyobb művészei. A flamenco a spanyol kultúra egyik legismertebb és legkülönlegesebb művészeti formája. Andalúziából indult és egyszerre jelent zenét, éneket, táncot és egy sajátos életérzést. Története szorosan összefonódik a spanyolországi roma, vagyis gitánó közösségek történetével. A flamenco nem egyszerűen egy zenei műfaj. Sokak számára a fájdalom, a szenvedély, a szerelem, a szabadság, a veszteség és az életöröm kifejezésének egyik legerősebb formája. A roma közösségek a flamenco fejlődésében meghatározó szerepet játszottak. Andalúzia különböző területein, többek között Jerezben, Sevillában és Cádiz környékén generációkon keresztül adták tovább a dalokat, dallamokat, ritmusokat és táncokat. A flamenco történetében számos jelentős roma művész és művész család neve maradt fenn. A roma közösségekben a zene gyakran a családi élet természetes része volt, nem feltétlenül színpadon született, hanem otthonokban, ünnepeken, összejöveteleken és közösségi alkalmakon. A flamenco egyik legfontosabb sajátossága az érzelmek rendkívül intenzív kifejezése. Az énekes hangjában gyakran egyszerre jelenik meg a fájdalom és a remény, a táncos mozdulataiban pedig a feszültség és a felszabadulás. A gitár, a kéz tapsolása, a ritmus és a tánc egymást erősítve alakítják ki azt a különleges hangulatot, amely a flamencót világszerte ismerhetővé teszi. A flamencon belül számos különböző stílus és forma alakult ki. Ilyen például a soleia, a buleria, a seguria és a tangó. Ezek mind saját ritmussal, hangulattal és hagyományokkal rendelkeznek. A roma művészek generációkon keresztül alakították ezeket a formákat, és egy-egy család vagy előadó gyakran saját, jellegzetes előadásmódot is kialakított. Carmen Amaya, a flamenco legendás cigány táncosnője. Ha a cigány flamencóról beszélünk, az egyik legfontosabb név Carmen Amaya. A Barcelona Somorrostro negyedében született roma családban, és már egészen fiatalon kapcsolatba került a flamencóval. Édesapja, José Amaya, művész nevén El Chino, flamenco gitáros volt, így Carmen számára a zene és a tánc már gyerekkorától kezdve a mindennapi élet része volt. Carmen Amaya különleges, rendkívül energikus tánc stílusával vált világhírűvé, a színpadon hihetetlen erővel és szenvedéllyel táncolt. Gyakran mezítláb lépett fel, és olyan intenzív lábtechnikát alkalmazott, amely korának flamencójában szokatlanul erőteljesnek számított. A róla szóló flamenco források szerint tánca a flamenco női szerepét is jelentősen megváltoztatta. Nem csupán kecses és elegáns volt, hanem erőteljes, temperamentumos és rendkívül dinamikus is.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dikroma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Indul a Csumi Daftume Szabinával a 100.3 Rádió Díkben.
4: Gyere fiú, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dík.

0: Eljött a kérések és kívánságok ideje.
1: Bódik kívánságshow. 100.3 Rádiódik.
0: Romákról, nem csak romáknak.
2: Csumi daptum e puszilag benneteket, Borúk Szabina vagyok. Remélem, hogy mindenki jól van. Az Isten áldjon meg titeket. És a kedves hallgatókat meg szeretném kérni, akik szeretnének üzenni, hogy TikTokon mindenféleképp kövessetek be, hiszen hogyha élőben vagyok, akkor tudok kommentelni, és akkor ezt felolvasom a rádió műsorba. Ami azt jelenti, hogy délután tudtok csatlakozni az adásunkba, és azok is legyenek velem, akik csak hallgatók, mert lehet, kedves hallgató, hogy neked szól a következő dal.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánság Show a 100.3 Rádiódik.

0: Rádió D. Holda hangunk.
1: Boglárka szeretne az anyukájának, Editnek kedveskedni, méghozzá az 53. születésnapja alkalmából egy jó zenével. Sok-sok erőt és egészséget kívánok nektek. Nagyon remélem, hogy boldogok lesztek, úgyhogy minden születésnaposnak, Gáspár Steve-től legyen a boldog születésnapot.

0: Ne várj tovább, kérd kedvenc zenédet. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Ez a Bódik Kívánság Show a Rádió Dickben.
1: Szia, a páromnak szeretnék küldeni egy zenét, meg a kislányomnak, Zeynepnek. Köszönöm szépen, Zeynep Váradi nevű felhasználó, hogy írtál, és akkor hadd szóljon természetesen nektek is a dal.

0: zenéink változatosan. Rádió Dick.
1: Szia Szabina, Amanda küldi az apukájának, hogy nagyon-nagyon szereti és várja haza. Köszönöm, hogy írtatok nekem kommentet, és sok szeretettel akkor felszeretném nektek ajánlani. Remélem, hogy velem tartotok a Dick Radion keresztül is, nem csak a TikTokon, de így legalább akkor minden üzenet el fog érni egymáshoz, úgyhogy visszajelzést is majd kérek, ma is tartsatok velem.
2: Yeah.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódi Kívánság Show a 100.3 Rádiódikben.

0: műsor termék megjelenítés tartalmazott.
1: Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dikben.
2: 4 konyhai dolgozót bocsátott el azonnali hatállyal a Gyömrő polgármestere, mert állítása szerint a gyerekeknek szánt élelmiszereket próbálták elvinni a Fekete István általános iskolából. Kisberg Szabolcs közösségi oldalán azt írta, a távozó alkalmazottak csomagjaiban sajtot, felvágottat, gyümölcsöt és készételeket is találtak. Beszámolója szerint a 6 kg reszelt sajtból több mint 5 kg-ot akartak elvinni, így annak csak töredékét kapták meg a diákok. A városvezető rendőrt hívott, és közlése szerint lopás gyanúja miatt eljárás indult. A polgármester bejelentette, ezután előre nem jelzett ellenőrzéseket tart az önkormányzati intézmények konyháin. Mintegy 50 jelentkezés érkezett a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság, valamint a Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság főigazgatói pozícióira, közölte a HVG kérdésére a Szociális és Családügyi Minisztérium. A pályázatok leadási határideje szeptember 1-e volt. A minisztérium szerint az összes jelentkezőt meghallgatják, akinek a pályázata megfelelt a formai követelményeknek. Magyar Péter június elején a parlamentben beszélt több gyermekvédelmi vezető menesztéséről. Ekkor jelentette be azt is, hogy lesz külön miniszterelnöki biztosa a gyermekvédelmi rendszerben korábban ki nem vizsgált ügyek feltárásának, de tervezik egy 1 milliárd forintos gyermekvédelmi alap létrehozását is, amelyből az áldozatok kaphatnának támogatást. Támogatta az Országgyűlés Művelődési Bizottsága szerdai ülésén a média szakmai szervezetek és a kormánypártok jelöltjeit a független közmédia testületbe, az ellenzéki frakciók jelöltjeit viszont leszavazta. A bizottság Bayer Judit médiajogászt, médiakutatót javasolta a testület elnökének. A 11 fős országgyűlési bizottság valamennyi tagja részt vett a döntéshozatalban, és a tartózkodó Szabadi István kivételével valamennyien igennel szavaztak. A Mi Hazánk képviselője az elnök jelölt állítás módját illegitimnek tartja. Új meteorológiai műholdat állítottak pályára, ez Magyarországon is pontosabb és megbízhatóbb időjárás előrejelzést tesz lehetővé. Az MTGI-2-t augusztus végén állították pályára Francia Guyanából. Az új műhold, ha minden a tervek szerint halad, 2027-ben kapcsolódhat be az Európai Meteorológiai Szolgálatok teljes értékű működésébe, és ettől kezdve a gyorsan változó időjárási jelenségekről eddig elképzelhetetlen részletességű adatfolyam állhat majd rendelkezésre. A műhold fedélzetén található képkészítő műszer 2,5 percenként továbbít felvételeket Európáról, ami jelentős előrelépést hoz a gyorsan változó légköri jelenségek nyomon követésében.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
1: A mi zenéink, a mi műsoraink. Folytatódik a Csumi Daftume Szabinával a 100.3 Rádió Dikben.
3: Gyertek fiúk, most a rádióban. Helyre kell iszol nektek a diknóta.
0: Romákról, nem csak romáknak.
1: Rádió Dik.

0: végzetem.
1: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
2: Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
1: Bódi Kívánság Show a 100.3 Rádió Digben.
3: Ketyeg az idő, 6 órától este 8-ig tart a műsor, úgyhogy itt a lehetőség, itt az idő most vagy soha, hogy küldjetek zenéket, fontos üziket. Na, ki van még itt velem? Nem látom a kezeket, de azt nem is kell, hogy lássam. Elég, hogyha írtok nekem egy kommentet, nézzük meg, hogy milyen üzenet érkezett most még be. Valentné Claudia azt írja, szia Szabina, férjemnek és a gyerekemnek szeretnék küldeni egy jó kis dalt. Sok boldogságot kívánok nektek, millió csók, és akkor hadd szóljon nektek a következő zene.

0: kérések és kívánságok ideje.
1: Bódik Kívánságshow 100.3 Rádiódik.
0: Romákról nem csak romáknak.

0: Rapátyívtu menge!
1: 106.3 Rádiódik.
2: Török Alexandra Rebeka szeretné köszönteni Lakotos Violettát Sárkeresztúron, mert most lesz a születésnapja, úgyhogy egy születésnapi dallal szeretnék kedveskedni nektek, erőt, egészséget és véget nem érő boldogságot kívánok nektek.

0: Eljött a kérések és kívánságok ideje.
1: Bódik Kívánságshow. 100.3 Rádiódik.
0: Romákról, nem csak romáknak.
2: Tíme azt írja, hogy szia, anyukámnak szeretnék kedveskedni egy jó kis dallal az 51. születésnapjára Andreának. Isten éltesse az ünnepetet és téged is, hogy ilyen hálás vagy számára, és jó, hogy kimutatjátok egymás felé a szeretetet, úgyhogy ez nagyon-nagyon fontos. Isten áldjon benneteket.

Rádiódi. Kedves hallgatók, ennyi volt mára a kívánság műsor, de ne felejtjétek, a következő alkalommal újra itt leszek veletek. Addig is szép estét és csumi-csumi mindenkinek. Legyen.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

0: 100.3 Rádiódik. Romákról nem csak romáknak. A Rádiódikben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem. Aki a kívánságokat teljesíti, Bódi Csabi Junior, Bódik Kívánság Show. A 100.3 Rádiódikben. A műsor termék megjelenítés tartalmazott. Szityuvász Losasa. Tanuljunk örömmel. Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 Rádiódiken.
1: Szia Hajni!
2: Szia Armando! Mi jön most? Már nincsen olyan sok testrészünk, mert tényleg mindent megtanultunk. Van még?
1: Így van, most jönnek egy picit a belső szervek, amiket nem látunk külső szemmel. Ilyen például a tüdő. A tüdő az úgy van cigányul, hogy bukó.
2: Bukó. Bukó?
1: Bukó.
2: Bukó. Kicsit megnyomjuk az út a végén. Bukó. Rövid az U, és hosszú az U. Bukó.
1: Így van. Szityuvász Losasa.
2: Tanuljunk örömmel.
0: 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Rólunk. Neked. Hírek rólunk. Neked. A 100.3 Rádiódikben.
3: Üdvözlöm a hallgatókat. A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. A cigány flamenco és legnagyobb művészei. A flamenco a spanyol kultúra egyik legismertebb és legkülönlegesebb művészeti formája. Andalúziából indult és egyszerre jelent zenét, éneket, táncot és egy sajátos életérzést. Története szorosan összefonódik a spanyolországi roma, vagyis gitánó közösségek történetével. A flamenco nem egyszerűen egy zenei műfaj. Sokak számára a fájdalom, a szenvedély, a szerelem, a szabadság, a veszteség és az életöröm kifejezésének egyik legerősebb formája. A roma közösségek a flamenco fejlődésében meghatározó szerepet játszottak. Andalúzia különböző területein, többek között Jerezben, Sevillában és Cádiz környékén generációkon keresztül adták tovább a dalokat, dallamokat, ritmusokat és táncokat. A flamenco történetében számos jelentős roma művész és művész család neve maradt fenn. A roma közösségekben a zene gyakran a családi élet természetes része volt, nem feltétlenül színpadon született, hanem otthonokban, ünnepeken, összejöveteleken és közösségi alkalmakon. A flamenco egyik legfontosabb sajátossága az érzelmek rendkívül intenzív kifejezése. Az énekes hangjában gyakran egyszerre jelenik meg a fájdalom és a remény, a táncos mozdulataiban pedig a feszültség és a felszabadulás. A gitár, a kéz tapsolása, a ritmus és a tánc egymást erősítve alakítják ki azt a különleges hangulatot, amely a flamencót világszerte ismerhetővé teszi. A flamencon belül számos különböző stílus és forma alakult ki. Ilyen például a soleia, a buleria, a seguria és a tangó. Ezek mind saját ritmussal, hangulattal és hagyományokkal rendelkeznek. A roma művészek generációkon keresztül alakították ezeket a formákat, és egy-egy család vagy előadó gyakran saját, jellegzetes előadásmódot is kialakított. Carmen Amaya, a flamenco legendás cigány táncosnője. Ha a cigány flamencóról beszélünk, az egyik legfontosabb név Carmen Amaya. A Barcelona Somorrostro negyedében született roma családban, és már egészen fiatalon kapcsolatba került a flamencóval. Édesapja, José Amaya, művésznevén El Chino, flamenco gitáros volt, így Carmen számára a zene és a tánc már gyerekkorától kezdve a mindennapi élet része volt. Carmen Amaya különleges, rendkívül energikus tánc stílusával vált világhírűvé, a színpadon hihetetlen erővel és szenvedéllyel táncolt. Gyakran mezítláb lépett fel, és olyan intenzív lábtechnikát alkalmazott, amely korának flamencójában szokatlanul erőteljesnek számított. A róla szóló flamenco források szerint tánca a flamenco női szerepét is jelentősen megváltoztatta. Nem csupán kecses és elegáns volt, hanem erőteljes, temperamentumos és rendkívül dinamikus is.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dikroma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Folytatódik a Roma Szalon a 100.3 Rádiódikben. Rádiódikben.
4: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik. Zsába! A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
4: Gyere, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick.
5: Nagy-nagy szeretettel köszöntelek titeket, drága Rádió Dick hallgatók. Csütörtök este 8 óra múlt pár perccel, ami azt jelenti, hogy ezen a héten is a regenerációt hallhatjátok. Én Baranyi Roland vagyok. És hát beköszöntött az ősz, viszont nem mehetünk túl azon, hogy nyáron rengeteg dolog történt a sport világában is, amit hát nem teljesen beszéltünk ki részletesen, ugye történt egy világbajnokság, mint legnagyobb esemény, elindultak immáron nyár végén a nagyobb ligák első meccsei, sőt a legtöbb európai liga első meccsei már lezajlottak, nagyjából tudjuk, hogy melyik csapat milyen formába tudott kerülni a szezon elejére. Ezeket fogjuk átbeszélni Baranyi Gyula Zinyóval. Szia, nagy szeretettel köszöntelek itt nálunk. Rég voltál itt, de most akkor át tudjuk ezeket beszélni.
6: Nagy tisztelettel üdvözlöm a Dick Rádió hallgatóit. Baranyi Zinyó vagyok. Amikor én fociztam, akkor főleg volt a labdának, mert fűzős volt.
5: Na, mivel pont mondtad, hogy még füle volt a labdának, mert fűzős volt, te rengeteg világbajnokságot láttál már, nyilván másfajta módja volt annak, hogy hogy lehetett világbajnokságot nézni, mikor te még gyerek voltál, nem volt így elterjedve ennyi helyen a labdarúgás és az eszközökhöz nem lehetett annyira hozzáférni, amit néztétek. Én kíváncsi vagyok, neked ez az idei világbajnokság, ez jó volt? Vagy inkább alul értékelnéd a többihez képest? Milyen volt a többi világbajnoksághoz képest a mostani? Hogy élted meg?
6: Hát én színvonalasnak tartottam ezt a világbajnokságot. Nagyon kis országok, nagyon sok kis országok tudtak bemutatkozni, és nem nagy különbség volt a menő spanyol, vagy mondhattam bármelyik országot, nem nagy különbségek voltak. Én nagyon meglepődtem, hogy a norvégok nagyon jól szerepeltek. Egyiptomok is nagyon jól szerepeltek. Hát minden meccset nem néztem vissza, mert sajnos én is kórházba kerültem, és a csípőmet műtött, úgyhogy, de a döntőre hazaértem, úgyhogy szerintem egy jó színvonalas világbajnokság volt, sajnos magyarok nélkül.
5: Igen, igen, ez sajnálatos. Hogyha áttekintünk így a mondjuk a negyed döntőtől, vagy az elődöntőktől a meccseken, ugye ami érdekesség volt, hogy az elődöntőbe, vagyis a legjobb négy közé a hivatalos FIFA ranglistán az első négy csapat jutott be. Tehát a világbajnokság előtti négy legnagyobb esélyes az Anglia, Argentina, Franciaország és Spanyolország volt, és ők voltak a világ legjobb válogatottja, és pont ők jutottak be a legjobb négy közé. Ez példátlan egyébként, hogy pont a négy legjobb csapat jut be, és nincs olyan fajta meglepetés. Ugye itt a nyolcad döntőbe esett ki a legtöbb ilyen meglepetés csapat, Marokkó, Norvégia, Svájc, akikre lehet mondani, hogy jó középcsapat, de nagyon jól teljesítettek, kiejtettek nagyobb válogatottakat is. Két elődöntőnk volt, ugye, az egyik Anglia-Argentina, a másik pedig Franciaország-Spanyolország, és lehet mondani, hogy mind a kettőben itt már született meglepetés. Ugye volt egy francia-spanyol meccsünk, ez volt az első mérkőzés, és itt a spanyol válogatott az egyszerűen teljesen felülmúlta a franciákat. Tehát, ha jól emlékszem, és az emlékeim nem csalnak, akkor a második félidő közepéig semmilyen helyzete nem volt a francia válogatottnak, semmilyen helyzetet nem tudtak kialakítani. A spanyolok rengeteget birtokolták a labdát, nagyon jól letámadtak, nagyon jól megfojtották a játékot, tudtak helyzeteket kialakítani, mindenki tudta a dolgát, tehát annyira tökéletesen működő gépezet volt. Ahhoz képest, hogy a franciákról én azt hittem, hogy le fogják tarolni az összes csapatot. Itt kijött az a különbség, hogy mennyire jó taktikát találtak ki a spanyolok, mennyire fontos a labdatartás, a technikás foci. Hogyan láttad ezt a meccset? mennyire tett. Szerintem itt jött ki igazán elsőnek az, hogy mennyire jó focit játszik nagy ellenfelek ellen is a spanyol.
6: Én úgy gondolom, hogy a bajnokságtól függően, mert Spanyolországban nagyon jó a bajnokság, magas szintű. Argentinát annyira nem ismerjük azért, de ők voltak a világbajnokok 5 évvel ezelőtt, és Anglia szintén nagyon jó a bajnokságuk, és a franciáknak is jó a bajnokságuk. Szinte az európai csapatok közül azért ott voltak a 4 között. Argentina még mindig Messi diktált az ütemet. Emlékszem rá, hogy játszottak az egyiptomiakkal, és 2-0 vezettek az egyiptomiak. És jött a Messi, egy-két húzása volt neki rögtön, egy gól, második húzása, és hogy micsoda focista még mindig, de már nincs neki eleje, hatalmas futballista Messi, és Argentinát tényleg bevitt a 4 közé. A döntőbe, igen. A spanyolok azok kiegyensúlyozottan fociztak, én úgy gondolom. Az angolok azok hullámoztak, a 2 nagyon jól játszott, de a franciák azok meg egyszerűen eltűntek egy fél időkre, ahogy te is mondod, szerkesztő úr. Érdekes az egész, nem tudom. A franciákat, ha ezeket a jó futballistákat szoros emberfogásra le lehet, teljesen ki lehet törölni a mérkőzésből. És nekem tetszett az egész világbajnokság, amit én láttam. Szerintem meglátjuk, csak a magyarok nem voltak ott, tehát hiányoltam, mert akkor van igazi, igazi futballáz. Nem volt Magyarországon igazi futballáz az utcákon. Kivetítőkön voltak, de az utcán nem láttam, mint máskor. Nem tudom miért.
5: Fogunk még beszélni a magyar válogatott vonatkozásáról, főleg fogunk beszélni a Liverpoolról is, úgyhogy ez még szóba fog kerülni. Én még visszatérnék egy kicsit az elődöntők meccseire, ugye nem kifejezetten azt elemeznénk, ugye már kielemeztett, hogy a Messi mit jelentett az argentin válogatottnak, de ugye itt fontos, hogy ugye az Anglia-Argentina elődöntőben a két csapat a döntőbe jutásért játszott, hogy a spanyol válogatottal kitalálkozzon a döntőben.
6: Igen.
5: És itt Anglia igazából az első fél időben lehet mondani, hogy több elképzelése volt, valamivel jobban játszott. Egyébként nem volt az első fél idő annyira jó, nem volt annyira jó meccs ez a kezdetekben, és az 55. percben vezettek az angolok, és utána is jobban játszottak, dominánsabbak voltak. Majd az angol sajtóban egyébként kijött, hogy a Tuchel mennyire rosszat húzott, mivel az argentinok egyáltalán nem tudtak helyzeteket kialakítani a 70-valahanyadik percig, akkor volt az első igazán komoly helyzetük az argentinoknak, és ezekben a percekben, mikor beérkeztünk a hajrára, akkor a Tuchel elkezdte a támadó középpályásait, a munkabíró középpályásait lehozni, és védőket pakolt be a csapatba. Ezzel teljesen magára húzta az ellenfelet, ugye a középpályán dominánsabb tudott lenni az argentin válogatott, a Messi sokkal több labdát kapott, sokkal több területe lett, és hát rögtön meg is lett neki a böjtje, ugye a 85. és a 90. percben Messi 2 gólpasszával, az Enzo Fernández és a Lautaro Martínez az megfordította az egész meccset. Úgyhogy csak védekeztek az angolok. Szerinted mennyire jó felfogása az nem kifejezetten erre a meccsre vonatkozóan? Mennyire tartod jó felfogásnak? Azt egyébként ez az olasz focinak szokták a sajátosságának mondani. Még az Ancelottinak a Real Madridjára is nagyon sokszor igaz volt, hogy megszerezték az első gólt, és utána legalább egy védekező szellemű játékos behoztak, egy támadó szellemű játékos helyett, magukra húzták az ellenfelet, és megpróbálták a végéig kibekkelni a meccset. Ez egy ilyen, hát ezt egy ilyen olaszos foci filozófiának szokták mondani. Te mennyire tartod jó ötletnek ezt a előnyben visszaállni, védekezni? Mi a megfigyelésed erről?
6: Szerintem halálra. egyszerűen nem szabad teljesen beállni, védekezni, mert akkor egyszerűen elveszítjük a meccset, ha szerencsük gólt rúgnak. Ez mi is elvesztettük, a magyarok, nem jutottunk ki világbajnokságra, mert elkezdtek zónázni a magyarok is, már nem bírtak szerencsétlenek szegények, már nem volt erő, közben nem fogtak szoros emberfogást, és a kapus ívelt a labdát, utolsó másodpercekben is berúgták a gólt. Szóval nem szabad védekezni, mert a védekezés az halálra ítéli a csapatot. Szerintem támadni kell, mert a támadás az teljesen elvonja a ellenfél erejét, stb. Stb. Nem szabad. Zónázni lehet, de onnan lehet párhuzamot nyerni, és onnan megindulni, és gólt rúgni. Ez az igazi mai modern futball.
7: Még beszéljünk egy pár szót a döntőről is, ugye ne hagyjuk ki. Megvannak még az emlékeid a döntőről? Milyennek érted?
6: Igen, megvan.
7: Mondok neked egy statisztikát, nem igazán világbajnoki döntővel sem lehet összehasonlítani, hanem kifejezetten futballmérkőzésben is nagyon ritka. Mondom a statisztikát, 90 plusz 7 percig, tehát a rendes játékidő végéig a spanyolok 65%-ban birtokolták a labdát, volt 20 kapura tartó kísérletük, és ebből 12 el is találta a kaput. Az argentinok 35%-ban birtokolták a labdát, és nemhogy kaput eltaláló lövésük, de próbálkozásuk sem volt. Tehát úgy fújták le a rendes játékidőt, hogy egyetlen argentin lövés sem volt. Nem jutottak el a kapuig. Ez példátlan szerintem.
6: Taktika. Mondom állandóan, a taktika nagyon fontos egy edzőnél, hogy milyen taktikát használnak. Most majd rátérünk a Liverpoolra, mert nagyon ideges vagyok a Liverpoolra, az edzőre, mindenkire, mert nem úgy fociznak, nem úgy csinálják, ahogy kellene, mint a profi klubok. Úgyhogy aki túlzottan védekezik, az nem jó dolog. Nem jó, jó dolog, akkor én ezt mondom.
7: Ezt ki fogjuk még fejteni, még egy gondolat, hogy összességében, hogyha végigkövetted a nagyobb csapatok részvételét a tornán, akkor ki lehet azt jelenteni, hogy számodra a te meglátásod szerint a spanyol válogatott az érdemmel nyerte meg a világbajnokságot?
6: Igen. Végig jól játszott a spanyol csapat. Én mondtam is, hogy ők nyerik meg a világbajnokságot már az elején. Első meccsek után én már mondtam, hogy a spanyolok nagyon erősek. Ők fogják megnyerni a világbajnokságot. Argentinok azok. Hát volt a döntőbe, hát tudjuk, hogy mit csináltak, verekedtek, stb. Az nagyon csúnya volt, elítélem, de ők nagyon harciasak, és győzni akarásuk van. Abban a szempontból nincs probléma, hogy győzni akarnak, de a meccs végén, amikor lefújt a bíró, és verekedtek, szóval az nem volt szép. Tele volt vele az egész Európa, meg a világ, hogy nagyon csúnyán viselkedtek.
7: Igen. És ugye a Messire támaszkodtak, és fogunk még arról beszélni, hogy egyébként a Messi pár napja visszavonult a válogatottságtól, nagyon fontos, tehát nem teljesen, hanem csak a válogatottságtól. Úgy emélték az argentinok, hogy a 2028-as Copa Amerikán még ott lesz a Messi. Erre már valószínűleg, tehát nagyon valószínű, hogy nem fog sor kerülni, de erről még később fogunk beszélni. Tehát én is úgy gondolom, hogy összességében a spanyol csapat, hogyha az egész világbajnoksága mutatott formát látjuk, a dominanciát a nagyobb meccseken, mennyire voltak ott mentálisan, taktikailag, akkor kifejezetten megérdemlik azt, hogy világbajnokok legyenek. A Rodri kapta meg egyébként a világbajnokság legjobb játékosának járó címet, ezt majd még átbeszéljük, mert őt is fogjuk még érinteni. Menjünk tovább a Liverpoolra. Ugye egyébként a Liverpoolban történtek fontos átigazolások. A legnagyobb átigazolás hatalmas összegért, 125 millió euróért vette meg a Liverpool a PSG-től a Barcolát. Ugye ami azért érdekes, mert szerintem nagyon kézenfekvő vétel volt, hogy őt egy nagy csapat megvegye, mivel a Paris Saint-Germainben a Hát a Kvaratskhelia, a Dembélé, Doué háromas van elől, és a Barcola legtöbb esetben padozott, pedig hatalmas játékos a padról beszállva, és a francia válogatottban sem jutott neki annyi hely, nyilván ott is a Dembélé-Mbappé páros miatt. Szerintem nagyon jó vétel lehet a Liverpoolnak. Az első meccseken ugye túl vagyunk a bajnokságban, nagyjából lehet tudni, hogy mire számíthatunk a Liverpooltól. Itt kettő darab 2-2-es döntetlen volt eddig, a Premier League-ben a Newcastle ellen és a Nottingham Forest ellen. Hogyan látod a Liverpoolt? Mondtad, hogy ideges vagy rájuk, miért vagy rájuk ideges. Hogy látod a tavalyi szezonhoz képest? Milyen volt ez a két meccs? Mik voltak a benyomásaid?
6: Én végignéztem az egész edzőmeccseket a Liverpoolnak, és egyszerűen ez Andone Irola, vagy hogy hívják, én nem tartom tehetségesnek, mert edzőmeccseken mindenkit kipróbál egy edző, ezzel egyetértek. De az, hogy a bajnoki meccseken is ugyanazt csinálja, mindenki szaladgál össze-vissza szaladgálnak, nincs taktika. Önzőek a játékosok a Liverpoolban. A középpályán kettő játékos van kijelölve. A középpálya teljesen üres volt. És egyszerűen a Liverpool, ha így játszik ezzel a taktikával, mert az edzőt én nem tartom jó tehetséges edzőnek, ő ilyen 17 éves korú gyerekekkel meg tudja csinálni, mint a Bournemouth-ba, hogy amíg össze nem esek, addig szaladok. De itt profi játékosok vannak, ide taktika kell, zónázni kell, és abból megnyerni a párhajtot, amikor jön az ellenfél támadni, és akkor kell gyorsan gólt szerezni. Ha nem szerzünk gólt, akkor visszamegyünk zónázásba. Ez a modern foci. Ha valaki emlékszik a tavalyi bajnokságra, játszottunk ilyen zónázást az Arsenal ellen, ott a utolsó percekben rúgt azt a nagy szabadrúgást a Domi, a Szoboszlai. Volt ilyen két meccs. Hogy örültem Isten meg a taktikának? Ezt kell csinálni, a Klopp idejében is ugyanez volt. Zónáztak. Mert mi a zónázás? Nem értik az emberek. A zónázás félpályától védjük a területet. Hány vonal van? Egyszer van a csatárvonal, van a középpályavonal, van a hátvédvonal, és van a kapusvonal. Négy vonalat kell áttörni az ellenfélnek. És nem adunk nekik területeket, plusz szoros emberfogás van. Megbírom mindenki. Ez a modern foci ma. És nem csinálják. Ez a íról, én nem tudom, mit csinál. Én most is az utolsó meccsen cserélt, betettem Szoboszlait jobb hátvédbe. Szoboszlai nagyon jó jobb hátvédként. Látja pályát, és nagyon jó játszott. Nagyon jó játszott. De ő is szaladgált össze-vissza. Nem értem, olyan ideges voltam, hogy egyszerűen, hogy ezek nem tudatosan futballoznak.
7: De szerinted a csapat az alkalmas erre a taktikára? Tehát az bírják,
6: amit az új edző csinál?
7: Nem, hanem amit te szeretnél.
6: Igen.
7: Szerinted alkalmas rá
6: a keret egy ilyen focinak? Hát a Klopp idejében ez ment. Ment. Hát itt van a kapkot, és el akarták adni. Hát tehetséges játékos, nem lehet egy játékosnak. Megy, nem megy, de tehetséges játékos nem lehet eladni ilyen embereket.
7: Kire gondolsz, a Gakpóra?
6: Igen. Fúj, kegyetlen ideges voltam. Hát már megnézzük, hogy Barcola mit csinál.
7: Hát figyelj, a Luis Diaz-t is eladták a Bayern Münchennek, azóta szintet lépett egyébként a Luis Diaz, elképesztően tehetséges volt.
6: Mindig tehetséges volt, jól cselezett, érzett, felfutásai voltak, már ez tehetséges volt. Nem tudom, mi lesz a Liverpool-al, de biztos, hogy nem fogunk nagy eredményt elérni, ha nem változtatod az új edzőm taktikát.
7: Hát figyelj, egyébként szerintem kell azért idő, mire összeér a csapat, meg a taktikai elképzelés, az kialakul teljesen. Ugye az Iraolát, azt onnan lehet ismerni, hogy a Bournemouth-ban ő a Milos Kerkezt, ugye ő ismeri, tehát hogy játszott alatta a Kerkez.
6: Összeszedik a fiatalokat, a 17 éveseket, utána Ira mesteredző felhozza őket, utána jó pénzére adja őket. Ez volt az üzlet benne. Most elkerült a Liverpoolba, itt más taktika kell. Mm. Más taktika. Ha ő nem csinálja ezt, akkor hanyat teszik a Liverpool. Hát olvasom a kommenteket, a és hatalmas égés van. Most megnézzük a Barkolát, hogy mit csinál. Én erre leszek kíváncsi, mert ő nagyon gólképes a srác.
7: A Barkola hatalmas játékos. Tudom, nagyon alulértékelt játékos, mert sokkal jobb
6: játékos. A meccseit, igen. Hatalmas tehetség a gyerek. Meglátjuk, bízok benne, hogy ő rugdossa majd a gólokat valahogy. De ebben a taktikával ez a pingpong, mindig elnevezte pingpongnak. Hát eladja a labdát, abból az ellentámadás is megy a gól.
7: Jó, hát de a frimpong ugye az, amit a Szoboszlai a meccs későbbi szakaszába tölt be a jobb szélső védekező. Ő azon a poszton játszik igazából, a frimpong jobb szárnyvédő.
6: Nem való hát időnek.
7: Ott van minőségbeli visszaesés, mert ugye az Alexander Arnold volt neki az elődje. A Trent Arnold helyére vették a frimpongot, mert ugye Real Madridba igazolt. Na, arra lennék kíváncsi, hogy ez a szerepkör, mondjuk, hogyha a magyar vonatkozásban beszélünk a Liverpoolról, amit a Szoboszlai betölt a jelenlegi rendszerbe, ugye most már azért lehet azt mondani, hogy amikor a Lipcséből indult a Szoboszlai, és igazából a legnagyobb klubok felfigyeltek rá, az utolsó egy-két idénye volt a Lipcsébe, akkor még egy sokkal támadóbb szellemű játékos volt. Most rengeteget tesz bele a védekezésbe, a letámadásokba, tehát ő abból a szerepkörből, amit a Lipcsében játszott, ugye egy ilyen irányítóbb jellegű kreatív játékos, aki rengeteget segít a támadásokban, egy ilyen nagyon kreatív nyolcas, abból igazából lett egy hatos pozíció, igazából azt tölti be, nem véletlen kapta meg a Gerrardnak a mezét, egy olyan típusú játékos lett, aki inkább hátulról labdákat szerez, és hátrébről kezdi el szervezni a játékot. Neked mennyire tetszik az, hát hogy a Szoboszlai hátrébb van?
6: Én két meccset néztem, nekem nem tetszett a Szoboszlai, talán amikor jobb hátvédnek berakt az edző, sokkal jobban játszott, hasznosabban támadott, a beadásai jobb szélről nagyon veszélyesek voltak, és gondolkodnak rajta, hogy jobb hátvédnek alkalmazzák, sokkal hasznosabb, mert amúgy meg a középpályán össze-vissza szaladgál mindenki, most nem tud jó lenni, én úgy gondolom.
7: Ki az, akit ki tudsz emelni a Liverpooli keretből, akire azt mondod, hogy kifejezetten jó alapanyag lehet arra, hogy jó csapatot építsenek? Ki tudsz olyanokat emelni? És egyébként, ami fontos, nem hoztuk szóba, ugye találkozhattunk nemrégiben, aki kim volt a Ferencváros selejtező meccsen a Trabzonspor ellen, hogy odaigazolt a Salah. Ugye a Salahnak a hiánya szerinted mennyire látszik meg a Liverpoolon? Elférte volna még mindig a Salah szerinted egy jó pár évig a csapatba? Mit gondolsz erről az egész dologról?
6: Tulajdonképpen a Liverpoolnak az erőssége volt a Salah. Tulajdonképpen mi volt? Zónáztak, ellentámadás, meghúzták a Salahnak, a Salah bevitte egy-két csel, behúzta, és már benn volt a gól. Ez volt az erőssége a Poolnak. Most nincs ilyen játékos. Majd a Barkolát szeretném ilyen pozícióban, hogy rugdossa gólokat, mert kell ilyen játékos. Meglátjuk, hogy mi lesz, de én a Salahot egy, hogy mondjam, ilyen gólra törő játékos volt. Ő sem volt az olyan nagyon nagy tehetség, mert futtában nem tudta odarúgni 5 méter a labdát, pontosan, ha megnézzük, de ő azt tudta, hogy becselezte, ide húzta, oda húzta és becsavarta. Hatalmas volt a Salah. Ő rugdosta gólokat.
7: Igen, és ezt nem szabad elfelejteni, hogy a Salah, mint támadó, rengeteget tett bele, mert rengeteget futott, letámadott, nagyon harcias.
6: És elvesztette a gyorsaságát sajnos a Salah. Az az igazság, hogy azért a kor az már megfogja. de tudok egy jó örömhírt mondani a Szaláról, megszületett neki a két lány után egy kisfia is. Aztán Angliába szült a felesége, igen. Úgyhogy örüljük, majd jön a kis Szala, a kis király.
7: Igen, egyiptomi herceg. Ja igen, visszatérve a Liverpoolból, a jelenlegi keretből, kit mondasz olyan játékosnak, nyilván mi magyarok, de nem csak mi magyarok, egyébként nemzetközi oldalakon is rengeteget lehet látni, hogy a Szoboszlai minél inkább jobban telnek el a meccsek és a szezonok, annál feljebb emelik őt a futballvilágában, és annál feljebb sorolják. Egyébként a legtöbben azt mondják, hogy jelenleg a Szoboszlai a saját posztján a legjobb öt játékosban benne van abban a szerepkörben, amit betölt. PSG-ből a Vitinyát szokták még mondani, hogy hasonló képességű, vagy talán jobb, meg a Valverdét a Real Madridból őt szokták mondani, de a Szoboszlai kifejezetten az elitbe tartozik. Tehát mi azt mondjuk, hogy a Liverpoolban nyilvánvalóan a Szoboszlai az egyik legfontosabb alapanyag. Kit tudnám még kiemelni?
6: A poolból? Hát most a Szoboszlairól van egy véleményem. Most erőlétileg még nincs ott, ahol szokott lenni. Várni kell még egy kicsit, hogy az kell 3-4 meccs ahhoz, hogy a izmok tényleg rugalmasak legyenek. Én úgy gondolom a Szoboszlairól, amikor tavaly ment neki, rúgta gólokat középpályán, jól irányított, jól szerelt, indított, jó játszott nagyon. Viszont hiányoltam tőle a vibrációt. Az, hogy amikor zónázik az ellenfél is, nem tör be, hanem megcsinált egy cselt, és odapaszolt a másik társának. Ezt hiányolom bele, hogy ez egy kicsit legyen már ő is önző, hogy rúgdossa gólokat, mert tehetséges, van hozzá képesség.
7: Hát meg van hozzá egy jobb lába is.
6: Igen, nagyon jó rúgó technikája van. Na most...
7: Igen, ezért kérdeztelek, szóval ne felejtsd erről a visszaszorított szerepkörről. Tehát a Szoboszlainak kifejezetten erőssége az is, hogy egy visszaszorított labdaszerző szerepkörben ugye nagyon jól védekezik. Nagyon sokat bír, tehát szokták mondani, hogy nem négy tüdeje van neki.
6: Nem, mondok én valamit erre. Érdekes azért ez a Iola. Nem mondott hülyeséget, érzi. Lehet, hogy ő látta meccseket, végignézte a tavait. Tulajdonképpen mindig megsérül a jobb hátvédünk, és akkor beteszik a Szoboszlait. Annyira hasznosan játszik a Szoboszlai. Ha megnézted a második meccset, nem tudom, nézted a meccset, mikor odarakta, nem tudom, hanyadik percbe, lehetett hátra olyan 20 perc, hátra tette jobb hátvédbe. Csak a Szoboszlairól szólt minden. Ő szerelt, indított, ment az ellentámadás, látja pályát, egy tehetséges ember látja pályát, akkor tud alakítani, tud vibrálni. És akkor ő rúgja a szögletet, a szabadrúgásokat. Csak róla szólt, 20 percig a meccs, csak róla szólt. Jó pozícióban volt ott hátul, látja. Nekem nagyon tetszik, amikor ott játszik, mert akkor játsza a kiemelkedőt. Ha megnézzük a Arzenál ellen, amikor 1-0-ra győztünk tavaly, az Arzenál ellen, akkor a Kerkez lefogta a csatárt, emlékszem, hogy a Martinit fogta le a Szoboszlai. Arzenálban ki van az a...
7: Szakát
6: fogta le a Kerkez, Szoboszlai meg lefogta a Martinit. Gyerekek, megbénult az Arzenál. Nem tudtak támadni. Egy edző látja ezt. És a Szoboszlait lehet, hogy beteszik most is majd jobb hátvédbe. Én örülök neki különben, mert olyan teljesítményt fog produkálni, hogy nem igaz. Ott középpályán most nem úgy zongoráznak, ahogy kellene, és nem megy a foci. Egyedül nem fog csinálni semmit. A másik, amit nagyon hiányolok tőle, azért ne fogja le a támadásokat. Amikor ő megindul, akkor meg is indulám, gyorsan is, akkor megy a támadás. Legtöbbször visszaszedi a labdát, ezáltal az ellenfél már bezónázik. Akkor már nehezebb gólt rúgni. A Klopp idejében ez gyorsan ment. Lezónáztak félpályán a pól, megnyertek a pár harcot, és akkor ment az ellentámadás. Mentek a gólrúgások. Annyira tetszett, hogy nem igaz. Ezt elvesztette ez a csapat. Ezt terveztette. Jött egy új edzőnk, akinek megint más a taktikája. És nem működik. Mert ha működne, akkor azt mondom, hogy jó, nem működik ez a taktika az új edzőnek. És ebből baj lesz. Uh-huh. Nagyon nagy baj lesz.
7: Figyelj, annyit mondanék ennek a csapatnak a védelmébe igazából, hogy a nagy, tehát azok a legendás edzők, akik bajnokok ligája győzelmeket, rengeteg kupát adtak egy csapatnak, és nagy korszakokat, és sok idő után távoztak. Ezek mikor távoztak, minden klubnál megfigyelhető, hogy a következő jó pár évben nagyon nehezen tudták megtalálni azt a megfelelő edzőt és azt a megfelelő struktúrát, mert hiába mondta volna ezt az egy edző, hogy megvannak a játékosaink hozzá, akkor játsszuk ugyanazt a taktikát, amit megszoktak. Minden edző más, nyilvánvalóan nem lehetett másolni a Kloppot. Hogyha megnézed a Zidane távozása után három BL-t nyert Real Madrid egymás után, távozott a Zidane, nagyon nehezen találták meg magukat. A bajnokok ligájából folyamatosan kiestek, bajnokságot sem nyertek.
6: De a gépezetnek kell működni a taktikának, uh-huh. Ez érdekes a fociám, ha nem működik, egy edzőnek elképzelésnek kell lenni, hogy mi a taktika nagy arányokban, kis arányokban. Ezt nem lehet másképp csinálni. Én azt veszem észre, a Liverpoolból két meccs volt, és össze-vissza szaladgálnak. Idegbeteg vagyok.
7: Nem tudott be annak, hogy még alakul a csapat? Alakul az összeszokás?
6: Hát négy edzőmeccsük volt. Mm. Bocsánat, négy edzőmeccsük volt.
7: Nem biztos, hogy elég.
6: Hát én nem tudom.
7: Nem reménykedsz is abba, hogy még össze kell szokniuk?
6: Szoboszlai se jó ám.
7: Nem?
6: Erőlétileg nincs ott, de ebben a felállásban, amit az új edző csinál, nem jó, Szoboszlai sem. Egyedül hátul ott a jobb hátvédre, most 20 percig jól játszott. Mert látta az egészet. És róla szólt a jobb oldal, a támadások, a beadások. Nagyon jó volt.
7: Hát figyelj, én attól függetlenül, hogyha formába jön, én biztos, hogy beleegyeznék, hogy legyen belőle kettő, legyen egy hátul, meg legyen egy irányító.
6: Hát az nem lesz.
7: Jobb lenne, hogyha kettő lenne belőle.
6: Sok a futó ember. Kevés a tehetség. A fociba ez van. Hát ha megnézed, én néztem a Fradit is, a törökök ellen, ott van egy négy tényleg tehetséges ember, ezt viszik a Ferencváros gyerekek. A többi az futóember is, dolgoznak keményen, Nagy Ádám is bekapcsolódott. Jó a csapat, jól megy. Tudatosan futballoznak, nagyon jó passzolnak, gólveszélyesek. Nekem nagyon tetszik a Fradi, jobban, mint most a Pól.
7: Vissza fogunk erre térni, most

Kérdésed van? Vagy kérésed? A Rádió D-re számíthatsz. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.

0: műsor termék megjelenítés tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
1: Könnyített adózási szabályok segítik a paksi atomerőmű hűtővízellátását biztosító beruházáshoz érkező felajánlásokat. Bizonyos feltételekkel ezek a fuvarok EKR bejelentés nélkül szállíthatók, közölte a Nemzeti Adó és Vámhivatal szerdán az MT-vel. Hozzátették, a kedvező szabályok vonatkozhatnak azokra a vállalkozásokra is, amelyek ingyenesen terméket vagy szolgáltatást ajánlanak fel a beruházáshoz. Ha a felajánlás a katasztrófa helyzet idején annak következményeinek elhárítását vagy mérséklését szolgálja, a felajánlás után áfát sem kell fizetni. Ilyen lehet például a beruházáshoz térítésmentesen átadott kő, vagy az ingyenesen nyújtott mérnöki szolgáltatás. 2000 milliárd forint értékű ügyben tett eddig feljelentést a kormány. Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter közlése szerint jelenleg is vizsgálják több, korábban jelentős közpénzhez jutó szervezet szerződéseit, köztük a Század Végét, és ebben az ügyben is feljelentést terveznek. Ruf Bálint azt mondta, korábban már az Observer és a Kommentár Alapítvány ügyében is a hatóságokhoz fordultak. A miniszter szerint hamarosan mintegy 100 korábban titkosított kormány határozatot is nyilvánosságra hozhatnak. A magyar borágazat számos kihívással szembesült idén, ezért a szüreti kilátások is kedvezőtlenek, közölte csütörtöki elemzésében a GKI. A rendkívüli időjárás miatt a szüret a szokásosnál 2-3 héttel korábban kezdődött. A szőlő minősége összességében kiváló, de a termés kiesés a kedvezőtlen körülmények miatt nagyobb lesz, mint a korábbi években. A GKI emiatt az árak növekedésére számít. Belföldön több mint 1600 borászat működik, többségük kis családi pince. A termelés csak nem 60 000 hektárt érint, a magyar bor 41%-a külföldön talál vevőre. Szándékosan áramot vezetett a Zsolnai mauzóleum fémkapujába egy pécsi férfi azért, hogy több embert megöljön. A vádlott egy éjjel a mauzóleumnál dolgozó őr távozása után az épület bejáratához ment. Az általa készített szerkezet végét a kapcsolószekrénybe helyezte, a csipeszeket a bejárati kapura rögzítette, majd elment. A körjáratáról körülbelül egy óra elteltével visszatérő őr vette észre a szerkezetet, amelyről lerántotta a kábelt és értesítette a biztonsági szolgálat vezetőjét. Az őr aznap vastag talpú cipőt viselt, ezért nem szenvedett halálos áramütést. A férfira tettéért 12 év fegyházbüntetést szabott ki a pécsi törvényszék. Magyar Péter szerdán Budapesten fogadta António Costát, az Európai Tanács elnökét. A megbeszélésen szóba került az uniós költségvetés, a Magyarországgal szemben kiszabott napi bírság, a migráció és az uniós bővítés kérdése is. A miniszterelnök a találkozót követően Facebook oldalán számolt be a részletekről. Elmondása szerint António Costával megbeszélte, hogy mielőbbi rendezést vár az előző kormány idején kiszabott napi 1 millió eurós uniós büntetés felfüggesztésének ügyében. A miniszterelnök nyomatékosította azt, és a magyar kormány egyetlen tagjelölt ország esetében sem ért egyet a gyorsított uniós csatlakozási eljárással.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
2: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádiódikben.
3: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak.
2: Rádiódik, digitális benszülöttek. A világ első globális nemzedéke. Ők Z-től az alfáig. Tele vannak kérdéssel, és aki kinyomozza a választ, Baranyi Roland.
4: Nagy-nagy szeretettel köszöntelek titeket ismét, drága hallgatók. Visszajöttünk a zeneszünetről. Még mindig Baranyi Rolandot és Baranyi Gyulát halljátok, amit már kibeszéltük a világbajnokságot. Beszéltünk egy csomót a Liverpoolról, ezen belül Szoboszlai Dominik szerepéről a Liverpoolban, és valahol ott hagytuk abba, hogy a Ferencvárosról beszélgettünk. Ugye úgy került szóba, hogy a Liverpoolból Salah, Mohamed Salah a Trabzonspor-ba igazolt, és a Ferencváros gyakorlatilag kiütötte a Trabzonspor-t, és így jutottak be az Európa Liga főtáblára. A Ferencvárosnál tartottunk, amikor megszakítottuk a szünettel a műsort. Mi az, amit még érdemes elmondani a Ferencvárosról?
5: Én nagyon örülök neki, hogy Lisztes Krisztián kap lehetőséget, hogy focizzon, mert én fiatal korában láttam a Fradiba, és az élek nagyon tehetséges. Tud vibrálni, nagyon ügyes gyerek, és hála jó Istennek, hogy visszatért a rendes útra, és most már gólokat is rúg. Még kellene neki egy kicsit erőlétileg fejlődeni, robbanékonyságot fejleszteni, és a hatalmas futballista lenne, és a magyar válogatottban is hasznos játékos volna. Nekem a Fradi nagyon tetszik, mert 4-5 tehetséges futballista van benne, és ilyen eredményeket tudnak elérni, mert a tehetség az ilyen, erről beszélek. Mert a futó ember az nem tud vibrálni, nem tudnak magasabb eredményeket elérni. És drukkolok a Fradinak, hogy jó eredményeket érjenek el az Európai Ligában.
4: Ugye a Lisztes Krisztiánról érdemes tudni, hogy jelenleg, ha jól tudom, akkor a Frankfurtnak a játékosa még most is, és kölcsönben van a Ferencvárosnál, és pont egy év múlva, nyár végén a Ferencváros vissza fogja adni a Frankfurtnak, viszont a Frankfurt nem igazán ad neki lehetőséget. Érdekes dolognak
5: mert
4: tartom.
5: Mert a sérülések beleszóltak, hallottam a Krisztián nyilatkozatát, és hát sérült volt, stb. Meg volt ott sok minden, úgyhogy, de most már egyenes úton van, én annyira örülök, mert az egy tehetséges játékos. Csak erőlét kell is robbanékonyság neki, és akkor ott lesz a spitzen.
4: Szerinted a Ferencváros az tudja kifejezetten hozni azt a formát, mint az elmúlt években? Te úgy látod, hogy nagyon előre fejlődik a Fradi?
5: Szerintem igen. Uh-huh. Vannak ott futó emberek, vannak ott tehetséges emberek. A kettő összekovácsolódott, és szerintem igen. A győzni akarás, minden megvan abban a csapatban. Nekem nagyon tetszik.
4: Kanyarodjunk el egy kicsit újra külföldre. Ugye, amiről nagyon fontos beszélni, hogy Mourinho ugye átvette ismét a Real Madridot. Talán ezt most fejből mondom, úgyhogy majd kijavítom magamat, hogyha tévedek, 2009-től 2013-ig volt Real Madridnak az edzője.
5: Elfelejtettem.
4: Egy olyan 4 éves periódusa volt a Real Madriddal. Ugye ott nyert egy spanyol kupát, nyert egy spanyol bajnokságot, a Bajnokok Ligája az nem sikerült neki a Real Madriddal, pedig előtte sikerült neki a, hát a kisebb csapatokkal, lehet mondani, a Portóval és az Interrel is. A Real Madriddal nem sikerült neki, és nagyon kíváncsi leszek, hogy most mennyi bizalmat fog kapni a Florentino Pereztől, ugye a Real Madrid elnökétől mennyi bizalmat fog kapni, mert egy nagyon nehezen kezelhető csapatról beszélünk.
5: Én szerintem nagyon jó igazoltak, mert ha megnézzük, olyan játékosokat igazoltak, mint a Cityből a Silva, tehát hatalmas, igen, nem kell mondani, tehetség, ott magas fokon van. Akkor nem beszélve a Chelsea-től a Cucurelli, az a másik robotoló ember, és nagyon hasznos játékos.
4: Igen, igen.
5: Ez is nagyon tetszik, és két meccsük volt, nagyon jó. Első 20 percben már 5-5 rúgnak, nagyon jó. Össze vannak rakva, nagyon jól. Szerintem BL-t nyernek, ha...
4: Azt mondod?
5: Igen, a Real Madrid, ha így focizik, mert vannak cserék is, úgyhogy én szerintem ők BL-t fognak nyerni.
4: Én nagyon bízom benne, mert egyébként Real Madrid drukker vagyok. Ugye itt a fontos kérdés, hogyha nem is elemezzük ki pontról pontra a meccseket, meg így pozícióról pozícióra a játékosokat feltétlen, azért valamennyire bele fogunk menni. Én, ugye mi még fontos, hogy előre igazolták Diomandét, az elefántcsontparti jobb szélsőt, 100 millió euróért, egyébként nagyon sokan verekedtek érte, még ha lehet így mondani, az európai nagycsapatok közül. A világbajnokságon is kimutatkozott neki a tehetsége, nem tudom, a Real Madridba láttad, amikor bemutatkozott, egyébként nem volt annyira meggyőző.
5: Igen.
4: Ami itt fontos, hogy a Mourinho-nál az egyik legalkalmasabb szerintem arra a szerepre, hogy akkor a sztárokat, most említek egy párat Real Madridból, mondjuk a támadó szekcióból, ugye Vinícius, Bellingham, Mbappé.
5: Bellingham nagyot játszott, hú, nagyon jó volt.
4: Igen, Diomandé, Valverde, tehát ekkora egókat, Alexander Arnold, tehát ez a csapat tele van hatalmas egókkal bizonyítani akaró emberekkel, akik aranylabdára mennek, világ legjobb játékosaira. Hát egyelőre. Szerinted ezeket a játékosokat összetudja szoktatni úgy a Mourinho, hogy ebből egy működőképes csapat legyen? Mert láttam egyébként, hogy ki elemezték, ki analizálták a Real Madrid meccseket most a szezon elejéről, ezt a pár meccset, amit eddig játszottak, és például vannak olyan problémák, hogy mikor indul egy támadás, ugye Vinícius és az Mbappé kifejezetten ugyanarra vannak specializálódva, tehát ugyanaz a tehetségük, balszérről nagyon gyorsan el tudnak indulni, balszérről jobb lábbal befelé húzva, rájuk jöjjön ki a kontratámadás, be tudják fejezni, nagyon robbanékonyak, jól cseleznek, stb. És ugye még az Ancelotti döntött úgy, utána a Xabi Alonso, az Arbeloa és most a Mourinho is alkalmazza, hogy az Mbappét középcsatárként játszatják, és a Vinícius a balszélső. Viszont, amikor van egy gyors ellentámadás, akkor ösztönösen az Mbappé az bal oldalra húzódik ki. Tehát, hogyha elképzelsz egy ilyen helyzetet, ellentámadás, és az Mbappé bal oldalon kéri a labdát. Ugye bal oldalról végig is tud futni, le is tudja cselezni a védőket, majd középpen nincsen senki, mert ugye neki kéne ott lenni, a Vinícius pedig be van ragadva.
6: Cserélni szoktam. Tehát, én láttam, most is cseréltek.
4: Igen?
6: Igen,
4: tehát cseréltek. Vannak ilyen problémák azért, hogy...
5: Jó, hát ez kisebb dolog, de meg fogják oldani hatalmas játékosok. Hmm. Mondom, én láttam most az utolsó meccset, kegyes, mondom, a 20. percben már 5-5 rúgtak.
4: Szerinted tudja kezelni a Mourinho ezeket az egókat?
5: Igen, ő erre való. Hmm. Hogy ilyen játékosokat, akik ilyen nehéz játékosok az életben, hogy rendet csináljon. Azért választották meg edzőnek. És ő mindig azt mondta, hogy könnyű az ellenfélnek ilyen játékosok ellen focizni. Hát most ő megkapta. A világ legjobb játékosai vannak. És szerintem majd megvárom az első meccset a Barcelonával, majd ott lehet látni egy kis. Most ide le fogják iskolázni a Real Madrid, a Barcelonát. Tuti. Ha látom a szerkezetet, hogy működnek, tehetségesek, Bellingen, hát hatalmasat játszott most is.
4: Figyelj,
5: meg a világbajnokságon is jó volt a Bellingen.
4: Nekem összességében a Bellingen a kedvencem egyébként.
5: Jó játékos.
4: Nagyon sok oldalú és nagyon vezér karakter egyébként a Bellingen.
5: És nem durva, jó játékos.
4: Hátára tud venni egy csapatot, nagyon
5: így
4: sok
5: van,
4: oldalú.
5: Igen, igen.
4: Hát nyilvánvalóan ez összeszokik ez a csapat, és mindenki tudja a szerepét, és a saját szerepébe hatékony, akkor nagyon nehezen lehet elképzelni, hogy meg tudja valaki állítani. A Barcelonát jó, hogy említetted, mert ugye beszéltünk arról, hogy a világbajnokság után nagyon sokan a Messinek akarták adni a legjobb játékosnak járó díjat. Én is neki adtam volna 39 évesen rúgni ennyi gólt. Egészen hihetetlen.
5: Ő már sokat kapott, azik ennek a fiatalok.
4: Igen, és a Rodri kapta meg, ugye a Bellingham,
5: mert
4: a Kane-t, az Mbappé-t, a Messi-t, mindenkit maga mögé szorítva. Ő nem egy látványos játékos, ugye
5: igen.
4: Védekező középes hatost játszik a spanyol válogatottban, és nagyon érdekes, hogy megvette őt a Barcelona. Szerintem nagyon belenyúltak ebbe az igazolásba. Azt lehet észrevenni, hogy akár nemzetközi szinten, akár klubfutball szinten, ahol a Rodri ott van, az akkora stabilitást ad egy csapatnak, hogy uralják a középpályát. Tehát a Rodri egyedül uralja a középpályát. Nagyon kíváncsi lesz.
5: Hát azért nem úgy van, már én nézem a meccseket, nem úgy van.
4: Azért a spanyol válogatottban megtörtént.
5: Hát igen. Nehéz dolog. Majd meglátjuk. Én várom a Barca meccset.
4: Főleg, hogy ott van mellette a Pedri, szerintem az nagyon jó.
5: Hát hasznos játékos, lehet igen. Ott. Munkabíró, tényleg tehetséges gyerek.
4: De figyelj, hogyha már belementünk így a nevekbe, akkor már fogunk arról beszélni, hogy te most jelenleg kitartasz a legjobb játékosnak, viszont van egy hír, ami fölött elmentünk, ugye pár nap különbséggel, ugye Spanyolország kiesett a nyolcad döntőben illetve bocsánat, a 16 között, mert ugye plusz egy forduló volt most a kieséses szakaszban a világbajnokságon Spanyolország ellen, és játszott az utolsó válogatott beli meccsét a Cristiano Ronaldo, és a döntőbe játszott a szintén a spanyolok ellen az utolsó válogatott beli meccsét a Messi. Kíváncsi vagyok így visszagondolva, mert szerintem fontos arról beszélni, hogy ennek a két embernek a válogatott beli karrierje, és így a válogatott beli kupákért való rivalizálás, ez így lezárult. Lehet mondani, hogy elég egyoldalúan a Messinek a javára, mind statisztikailag, mind nyert kupák szempontjából. Hogyan láttad ennek a két embernek a szerepét, hogyha ketté osztjuk? Én őszinte vagyok, én gyerekkorom óta hatalmas Cristiano Ronaldo rajongó voltam, ugye Real Madrid szurkoló vagyok, és ebből következően a Ronaldónak trukkoltam abban a tekintetben, hogy felülmúlja rekordokban a Messit. Ez mára kiderült, hogy ez nem fog sikerülni. És nagyon kritizálom mostanában a Ronaldót, mert szerintem ennek a portugál válogatottat én kimerem mondani, hogy megfojtotta. Mert annyi jó fiatal játékos volt, bizonyítani akaró fiatal játékos, és a saját posztján legjobbnak bizonyult játékos volt. És tehát a mai futballban csak látom, hogy így rázod a fejedet, én tudom, hogy megvan az a véleményed, hogy a Ronaldo még mindig le tudja tenni az asztalra, amit kell, viszont nem tudom arról, mit gondolsz, például a Cristiano Ronaldo az azt ugye nyilvánvaló volt az ő szerepe a válogatottban, azt mondta, hogy ő tartalékol az erejével egy meccsen, ezért nem támad le. Tehát a csapat taktikájában, a letámadásban nem vesz részt, mert tartalékul az erejével már nem fiatal. Szerinted meg lehet ezt tenni egy csapattagnak?
5: Kérlek szépen, néztem a világbajnokságot, néztem a portugálokat, és a csapattársai már nem adnak neki olyan labdákat. Nem kapta zsugákot. Én figyeltem. Ronaldo még mindig veszélyes a kapu előtt. Nagyon jó fejjel, legmagasabbra ugrik még mindig. 30 hány éves?
4: 41.
5: Még mindig ugrik a legmagasabbra. Elvesztette a gyorsaságát, a robbanékonyságát, viszont a helyezkedésével ő nagyon sok gólt tudna rúgni. Ami eddig is megtörténtek a portugáloknak, hogy ő rúgdosta gólokat. Most nem kapta világbajnokságon a labdákat, a zsugát, és nem tudott érvényesülni. Uh-huh. A Messi azzal volt jobb, hogy szintén erőléti probléma van, ő sétálgatott. És akkor, amikor látta, hogy most meg lehet indulni, kapott egy olyan zsugát, akkor megindult a kicsi. És mindig jobban, hasznosabban játszott, mint a Ronaldo a világbajnokságon, mert kicserezett 2-3 embert, és akkor gólpasszokat adott Messi. Messi sokkal jobb játékos volt most a világbajnokságon. Lehet, hogy Real vagy Ronaldós vagy, de sokkal jobb teljesítményt.
4: Figyelj, én már régóta egyébként ebben a párharcban, tehát én Ronaldo szimpatizáns voltam nagyon sokáig, de egyszerűen a Messinek a tehetsége meg a zsenialitása az annyira magas szinten van, hogy a legelfogultabb embernek is el kell ismerni, hogy ő az, aki...
5: Én mindig én kritizálok, amikor nem olyan a csapat, nem jó az edző, a játékosok, stb. Én a Szoboszlait imádom, mert tényleg magyar. Én imádom azt a gyereket. De mikor nem azt csinálja, amit kellene egy kis bátorsággal, robbanékonyságot kellett volna kell nyáron szerezni még jobban. Én írtam különben erről, de hát jó, azért nyaralni is kell, pihenni is kell. Nem robbanékony még, érted? Mert azért megnézted a Szoboszlait, mikor fiatalabb volt ez a válogatottban is, hogy egyénileg milyen jókat tudott cselezni, 2-3 ember kicsit is bevágta. Ez kell ahhoz, hogy ő fölkerüljön a tényleg az elit csapat társakhoz. Az, hogy most ő passzolgat, azt nem tetszik, hogy visszafogja támadásokat, visszapasszol, azért azt nem lehet mindig. Ha vezetünk 3 góllal, azt meg lehet csinálni. De amikor vesztés ránunk, akkor ne csináljuk. Én úgy gondolom. Visszafogja támadásokat ezáltal, érted? És akkor bezúrázik az ellenfél. És akkor itt az angol bajnokságban a Liverpool ellen mindenki zónázik, a kis csapatok. Nem, mi is azt csináljuk. És akkor jövünk fel. De nem csinálják az edzők, mert tehetségtelenek. Na, most nem akarom senkit bántani.
4: Figyelj,
5: de én ideges vagyok, mikor szeretek egy csapatot, ott van egy magyar gyerek, és akkor nagyon jó futballista, és nem azt csinálják. Egyszerűen idegbeteg vagyok.
4: Figyelj, egyébként ez a probléma, ami a Szoboszlainál van, én még mindig tartom azt, hogy amit szeretnél, hogy kreatívabb legyen, betörjön a védelmen, irányító pozícióba legyen, úgymond a tízes pozícióba legyen, legyen egy csomó átlövése, tehát körülötte forogjon a csapatnak a játéka, mert 16-oson belül alkalmas.
5: Megindul a Szoboszlai, kicselezik egy ember, kettő, és akkor leadja a Wilcnek. Az meg úgy, mintha aki olyan 5-6 éves gyerek, tudod, aki ott lézen, és akkor megrúgja a labdát, hát meg se tudja rúgni rendesen az a gyerek a labdát.
4: Kicsoda?
5: Wilc. Nem értem az egészet. Ilyen játékosokat vettek, hol voltak a tényleg a Liverpoolba a szakemberek, akik vásárolnak, hogy nem tudják eldönteni, mert nem tehetségesek azok sem, nem tudják kiválogatni a tehetséges játékosok, csak a tehetséges szakemberek. Érted, miről beszélek? Ilyen Wilcet, én néztem a Wilcet, a válogatottban németeknél, meg néztem na, hol is játszott a...
4: Leverkusenba játszott a Wilc a Liverpool előtt. Egyébként igen, ebbe a csapatban nem tudott beilleszkedni, még szerintem sem, mert amennyiért vették, szerintem ilyen 130 millió euró környékén vették meg a Wilcet. Egyébként azt hiszem ugyanannyiért, mint az Isakot elől. Neki egyébként ott tudnak rotálni, mert szerintem az Ekitike is olyan hasonló képességekkel rendelkező játékos. Te melyiket szereted jobban?
6: Ekitike.
4: Jobban szereted?
5: Bolondabb is, jó cselezik. Nagyon jó az a gyerek, én imádom.
4: Igen, igen.
5: Jó képességei vannak, csak önző.
4: Aha. Egyébként jobban beleillik ebbe a struktúrába, amit a Liverpool képvisel szerintem. Viszont az Isak, nem tudom, nézted el, amikor még a Newcastle-be focizott az Isak.
5: Hogy ne néztem,
4: hogy akkor...
5: Egy fél éve volt, hogy jó volt.
4: Egy utána terminátor volt.
5: 25 gólt rúgott, én láttam, igen, azt is. Ellenünk is jó játszott, még a Pól ellen.
4: Igen, ugyanazokat a számokat hozta majdnem, mint a...
5: Szakvezetők? Nem egy fél évet kell nézni. A pályafutását ott, hogy mit csinált a Newcastle-ban. Így kell vásárolni játékos. Tehetséges, mit tud produkálni, mennyi gólt rúg, stb. Nem tudom, milyen szakemberek vannak. Tele vagyunk gyerekekkel a Liverpoolba. Majd feljönnek szegények, mert ügyesek. De fiatalok, a Liverpool ezt nem érdemli meg. És a szakvezetők nem jók.
4: Tényleg, egyébként mindig rengeteget beszélünk a Liverpool kapcsán, ugye magyar vonatkozásban a Szoboszlairól, de nagyon fontos arról beszélni, hogy a most már teljesen stabil kezdő a Milos Kerkez is, ugye a balszán védőként.
5: Erre is tudnák mondani, most én nem bántok senkit. Én kritikus vagyok.
4: Kivel szemben?
5: A Kerkezzel is. A Kerkez egy robbanékony játékos, nagyon erős. Viszont kevés tehetsége van. Ő erőlétileg nagyon jó, robbanékon, nagyon tényleg ügyes gyerek ebben a szempontból. De amikor már passzolni kell, nagyon sok labdát elpasszol. Nagyon sokat. Mert nem olyan tehetség, tudod? Ő az erejével van ott, ahol van. Ő neki tulajdonképpen mit kellene csinálni? Túl sokat megy támad. Ha nem is az ő oldalán támad, majd megnézzük most az új felállással, hogy mi lesz, de nem jön be, ami a bónuszban neki sikerült, hogy kapta zsugát, és akkor megugrott. Talán még tavaly jobban működött a Kerkeznek ez akármije, de ő tud, mire való a Kerkez. Van egy nagyon jó szélső az ellenfélnél, rá szorosan, akkor szétszedi, megeszi.
4: Igen, ugye az elődje neki a Robertson is hasonló beállítottságú játékos volt, őróla is az volt, hogy elkezdett futni az első percben, aztán a 90-edikbe állt meg. egyébként őt nehéz lesz pótolni ott a Liverpoolban, mert szerintem a Robertson a posztján nagyon sokáig a világ egyik, hanem a legjobb játékosa volt.
5: Ez igaz.
4: Térjünk ki egy kicsit újra a Liverpoolból. Ugye mindig ugye visszakanyarodunk ide a magyar vonatkozás miatt, de már említettük azt, hogy a Real Madridban játszanak a világ legjobb játékosai. Szerintünk a világ legjobb játékosai közül egy jó pár, tehát szerintem most nekik van a legjobb keretük. Viszont ennek ellenére és a Messinek és az Mbappé-nek a VB teljesítménye ellenére is a Rodri kapta a legjobb játékosnak járó díjat, és az aranylabda esélyesek között is ezek a nevek vannak. Egy kicsit beszéljük át, egy kicsit ilyen akár szimpátiából fakadó, akár statisztikából fakadó módon, hogy szerintünk ki jelenleg a világ legjobb játékosa, mert szerintem azzal is nem véletlenül mondtam ugye a Messi-Ronaldo párhuzamot, hogy visszavonultak a válogatottból. Nagyon sokáig valaki azt mondta, hogy vagy Messi a legjobb játékos, vagy Ronaldo a legjobb játékos. Most szerintem sokkal többen ment vannak ebbe a vitába. Tehát, hogyha valaki azt mondja, hogy az ő véleménye szerint ugye az utolsó aranylabdát a Dembélé kapta, most is bajnokok ligáját nyert, francia bajnokságot nyert, azt hiszem francia kupát is nyert, a világbajnokságon is nagyon jól játszott. Tehát még mindig simán lehet azt mondani, hogy mondjuk valaki szerint a Dembélé most jelenleg a legjobb játékos ő szerinte. Akár ezt rá lehet mondani az Mbappéra is, a Yamára is rá lehet mondani, a Bellingemre is, a Harry Kane-re is rá lehet mondani, és szóval Rodrira is rá lehet mondani.
5: Igen,
4: szóval egy csomó játékos van. Te hogy gondolsz erre az eddig felsoroltak közül? Ki jelenleg a világ legjobb focistája nálad? Ki az, akit, hogyha mondjuk választani kéne a csapatodba, akkor ő lenne az első gondolatod?
5: Hát én a Bellinget választanám, de miért? Védekező, támadó, góllövő, mit mondjak még róla? Megnézi a többit, azok nincs ilyesmi jellemzőjei.
4: Igen.
5: Nincsen. Bellingen az hatalmas futbolista. Uh-huh. Hatalmas. Most is olyat játszott. A világbajnokságon is jól játszott. Vitte az angolokat.
4: Igen.
5: Most ilyen, mint a Bodri, meg ezek ilyen munkás emberek középpályán. Ha megnézzük régi, hát én nem emlékszem rá, szóval ez úrra fiatal vagy, de amikor a Platini játszott, hogy ki szolgálta ki a Platinit? Tigana! Kis Tigana! Senki nem mondta. Aha. Az volt a robotoló ember, és akkor kiszolgálta a Platinit. Gól király volt.
4: Aha.
5: Aki gólt rúg, mindig az a jó. De előtte mi van? A senki nem nézi. A magyar válogatottban is, az aranycsapatban is így volt.
4: A magyar válogatottban ki, hogy osztottak fel a szerepeknek, akkor menjünk egy kicsit erre vissza innen. Na. Egyébként még annyit tennék hozzá, hogy szerintem is a Bellingem jelenleg én is a Bellingemet választanám, nyilván azért, mert egyrészt a számomra a legszimpatikusabb játékos, viszont abba nem értek egyet például, vagy igazából nem is mondtál ilyet, de az szokott lenni, hogy a kiszolgálják ezeket a csatárokat. Szerintem például a Kane nekem kifejezetten tetszik a játékos.
5: Hatalmas játékos, hogyha
4: és mégpedig azért, mert mondjuk a párhuzamba állítom a Haalanddal, ő is hatalmas játékos a Haaland.
5: Futó ember
4: Haaland. Viszont az a különbség kettőjük között, hogy ameddig a Haaland mögött nincsen mondjuk egy olyan Manchester City, ahol takra játsszák ki rá a labdát, hogy neki csak bele kelljen tenni a lövésbe a lábát, akkor nagyon sokszor elhal. Vele ellentétben a Kane visszalép a középpályáig, és onnan meg szervezi meg a játékot.
5: Is. A világbajnokságon is ez volt, így van.
4: Így van, tehát.
5: Kane, ha az is hatalmas tehetség.
4: Nekem semmi bajom nem lenne, hogyha egy ilyen szezon után ő nyerné például az aranylabdát a Harry Kane, mert hatalmasat játszott szerintem a VB-n is. Térjünk vissza.
5: Ki volt a tehetség a régi futballban? Most tegnap volt a Facebookon, előjött a Farkas János,
4: uh-huh.
5: és hogy milyen nagy futballista volt, stb. Stb. És én megnéztem a brazilok ellen is a 3-1-et, sok mindent néztem, meg akkor fociztam is én is, és a válogatott megnéztem, a Rákosi volt a tehetséges, meg a Farkas Jani, ez a kettő.
4: Farkas Jani roma származású volt?
5: Tessék?
4: Farkas Jani roma származású volt?
5: Ő cigán volt, cigán roma származású. Hát most ő szerezte nekem Velencei tónál üzletet, utána elvitt a Vasas öreg fiúkba játszani, én fociztam a Buzánszkival, a Dejákkal, a Bambával, hatalmas volt. És azok olyan alapvető, én 36 éves voltam, mert akkor már porcos voltam, csípő rossz volt, már abbattam a focit, és a Jancsi levitt focizni. Már 36 éves, amikor ott elkezdtem villogni, és elnéztem, hogy ez a Buzánszki, meg ezek a nagy aranycsapadú való játékosok, hogy milyen alapjátékot játszottak, a tutit játszották, csak a tutit, a biztonságot, hatalmasak voltak. Hm. Én csodáltam őket, de hát labíroztam köztük, mert fiatal voltam.
4: Igen,
5: nagy
4: igen.
5: élmény volt, úgyhogy a Jani, nekem a Farkas nagyon jó van, mi összejártunk.
4: És hogy mondtad, ugye a Vasas öreg fiúkba játszott, ugye jól tudom, akkor a Vasas stadionba egy egész szektor el van nevezve róla. Farkasról.
5: Nagyon jó futballosot. Egyszer láptengoztunk a gárdon. A Jani egy kicsit bejaffázott.
4: Aha.
5: És láptengoztunk. A Ficire Jánossal volt, ők ketten voltak, én egyedül, de rengeteg név volt, 5000 ember volt a strandon, és nézték, hogy mi van. Hatalmas. Átrúgtam a labdát, a Jani lábfejjel érted, úgy lenyomta, atya Isten, mondtam, de megvertem őket, mert tényleg be voltak jaffázva.
4: De egy ilyen baráti focizgatás közben is kijött az, hogy ő mekkora tehetség egyébként?
5: A Jani az nagyon szerény ember volt. Tulajdonképpen a Mészöl Kálmán, a Szikla, mindig azt mondta, hogy a cigányok, így a cigányok, én nem vagyok, a Jani se lett volna sehol. És ez igaz is. Tulajdonképpen, ha nem karolja fel a Mészöl, Farkas János, cigány, futballistát, akkor ő nem, nincs ilyen pályafutása. Ez tényleg igazából mondom, ez igaz is
4: tehát
5: volt.
4: Tehát a Mészöly Kálmán az nagyon szorgalmazta azt, hogy a csapatban legyenek roma származású emberek?
5: Tehát nem a roma származás, akkor most is megvan ez a roma, mert tényleg nem működik, akkor is működött ez, hogy a roma nem. Inkább magyar legyen a pozícióba. Mivel a Jani nagyon tehetséges volt, és a Mészöly segítette, segített a Mészöly. Úgyhogy nyugodjanak békében mind a ketten. Hatalmas futballisták voltak, és szívemberek voltak. És én mindig azt mondom most is, kell a Roma Akadémia. 10 éves korban összeszedne a tehetséget cigány gyerekeket. Hatalmas volna, hogy a spiccen ott tennék a világbajnokságon. De senki nem törődik vele, mert sajnos ez van.
4: Na, akkor zárjuk le ezzel. Most téged mondjuk teszlek egy olyan pozícióban, fejben képzeljük el ezt a helyzetet, hogy mondjuk neked lenne lehetőséget tenni ez ügyben. Milyen módszerrel lehetne szerinted kiszűrni ilyen fiatal korban azokat a tehetségeket, akiről el tudnád képzelni azt, hogy komoly eredményeket érnének el, akár nemzetközi szinten, válogatott szinten lenne egyébként szemed neked ahhoz hozzá, hogy elsdönts azt, hogy melyikek lennének azok a fiatal tehetségek, akik érdemesek lennének erre a bizalomra?
5: Tulajdonképpen a tehetséges ember tudja megállapítani egy gyerek tehetségét. Ahhoz fel kéne mérni Magyarországot, elmenni iskolákba, iskolabajnokságot rendezni, oda elmenni, a Nyilasi elég sokat járt, eljárni és nézni a tehetségeket. És 10 éves korban egy roma akadémiát létrehozni, és elméleti, gyakorlati dolgot ezt mindent megcsinálna ahhoz, hogy és a tehetséges gyerekeket, ha a létrafokon fejlesszük őket és végigmennek, akkor mi van? Akkor hatalmas, mert ezek az emberek el tudják dönteni egy világbajnokságot, egy VL meccset, mert ezek tudnak vibrálni. Tudnak vibrálni, ezt nem értik a futó emberek. Nem értik. Nekem a példaképem volt, amikor én fiatal voltam, még csak ifista voltam, nekem a kis Kocsis Lajos volt a példaképem. Hatalmas játékos volt, a kicsi lábával, Kozmából gólkirály csinált. Hatalmas tehetség volt. Akkor a Totti tetszett nagyon nekem. Nekem ilyen tehetséges, akik használtak a fejüket, mert a focihoz kell ész, robbanékonyság, tehetség, és akkor már ott vagy a spiccen. Nekem ilyen emberek tetszenek, akik tényleg tehetségesek.
4: Na mondj nekem egy tehetséges focistát, ez lesz az záró kérdés, mondj nekem egy tehetséges focistát, aki szerinted a jövőbe hatalmas játékos lesz.
5: Majd a romáknál van egy kis fiatal Balogh Félix, nem láttam még.
4: Igen, azt mondják, hogy ő lesz. Na, hát ha hallgatja, küldjön nekünk SMS 06303030-as SMS számra. Ez volt már a Regeneráció. Nagyon szépen köszönöm Baranyi Gyula Zinyónak, hogy itt volt, kielemezte vele.

vagyok egészen. A szívembe bevéstem, hallgassa meg, ha kérdezik.

0: műsor termék megjelenítést tartalmazott.
1: Szityúvász losasza. Tanuljunk örömmel. Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 rádiódiken.
2: Szia Hajni!
3: Szia Armando! Mi jön most? Már nincsen olyan sok testrészünk, mert tényleg mindent megtanultunk. Van még?
2: Így van, most jönnek egy picit a belső szervek, amiket nem látunk külső szemmel. Ilyen például a tüdő. A tüdő az úgy van cigányul, hogy bukó.
3: Bukó. Bukó?
2: Bukó.
3: Bukó. Kicsit megnyomjuk az út a végén. Bukó. Rövid az U, és hosszú az U. Bukó.
2: Szitjú vászlas esze?
3: Tanuljunk örömmel.
0: 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Rólunk. Neked. Hírek rólunk. Neked. A 100.3 Rádiódikben.
4: Üdvözlöm a hallgatókat. A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Roma kulturális napok a Marosvásárhelyi várban. Szeptember 2-án, 3-án a roma kultúrái és a zenéjé lesz a főszerep a Marosvásárhelyi várban. Ekkor rendezik meg a roma kulturális napokat, a Le Romain Gauguin elnevezésű rendezvényt. Az esti programok mindkét napon 18 órától kezdődnek. Fellép többek között Cynthia, Notár Méri, a Jancsi Dimben, Desperado Fittimi, Kristóf Rebeka Béla, Sarah és Ovidiu, Jakab Csaba, Band, valamint Georgiana Lavont. Rajtuk kívül Maros megyei és magyarországi előadók is színpadra lépnek a rendezvény két napja alatt. A szervezők zenével, tánccal, kulturális programokkal várják az érdeklődőket. A belépés ingyenes. Miért fontosak a roma kulturális napok, koncertek és programok? A kultúra összeköt bennünket. Megmutatja, honnan jövünk, milyen értékeket hoztak magunkkal az előttünk járó generációk, és milyen örökséget szeretnénk továbbadni a gyermekeinknek. Éppen ezért a roma kulturális napok, koncertek, fesztiválok, kiállítások, táncházak és egyéb kulturális programok sokkal többet jelentenek egyszerű szórakozásnál. Ezek az események lehetőséget teremtenek arra, hogy a roma kultúra értékei láthatóvá és megismerhetővé váljanak. A roma kultúra rendkívül sokszínű. Része a zene, a tánc, a nyelv, az irodalom, a képzőművészet, a gasztronómia, a mesék, a hagyományok és a közösségi élet is. Koncerteken például olyan zenei világokkal találkozhatunk, amelyek generációkon keresztül öröklődtek tovább. Egy dal vagy dallam nem csupán zene. Történeteket, érzéseket, emlékeket és egy közösség múltját is őrizheti. A kulturális rendezvények egyik legfontosabb szerepe a hagyományőrzés. A mai gyorsan változó világban különösen fontos, hogy a fiatalabb generációk is megismerhessék szüleik, nagyszüleik és dédszüleik kulturális örökségét. Ha egy gyermek találkozik a roma zenével, megtanul egy népdalt, megismer egy mesét, táncot vagy akár néhány szót románi vagy beás nyelven, akkor nem csak egy programon vesz részt, hanem kapcsolatot teremt a saját kulturális örökségével. A roma kulturális támogatások céljai között ezért is hangsúlyosan jelenik meg a hagyományok, a nyelv és a roma identitás erősítése. Ezek a programok ugyanakkor nem csak a roma közösség számára fontosak. A roma és nem roma emberek találkozása lehetőséget ad arra, hogy közelebbről megismerjük egymás kultúráját. Sok előítélet abból születik, hogy valaki olyasmiről alkot véleményt, amit valójában nem ismer. Egy közös koncert, egy táncbemutató, egy kiállítás vagy egy kulturális beszélgetés azonban személyes élményt ad. A kultúra ilyenkor hidat épít az emberek között. Egy roma kulturális nap éppen ezért nem arról szól, hogy külön választ embereket, hanem épp ellenkezőleg. Lehetőséget teremt a találkozásra. A rendezvényeken együtt lehetünk, együtt hallgathatunk zenét, együtt táncolhatunk, beszélhetünk és fedezhetünk fel olyan értékeket, amelyekről korábban talán kevesebbet tudtunk.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Roma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
5: Most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Diknóta.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik. Digitális benszülöttek. A világ első globális nemzedéke. Ők Z-től az alfáig. Tele vannak kérdéssel, és aki kinyomozza a választ, Baranyi Roland.

0: Rólunk, neked. Roma művészet, roma kultúra. Akkor Roma Szalon. A Rádió D kulturális műsora. Tarts velünk minden hétköznap. Roma Szalon.
1: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják a Rádió D FM 100,3 MHz-es frekvencián.
2: Mai vendégem Olá József, vagy ahogyan sokan ismerik, Pöli. Roma polgárjogi aktivista, szociális munkás, kultúrantropológus, író és önkormányzati képviselő. Életének első éveit egy kakucsi cigánytelepen töltötte. Fiatalon kapcsolódott be a roma polgárjogi mozgalomba, később pedig évtizedeken át dolgozott a roma közösségek képviseletéért és a társadalmi esélyegyenlőségért. Mai beszélgetésünk személyes életútján keresztül arra is keressük a választ, mit jelent ma Magyarországon a roma kultúra megőrzése és támogatása. Mennyire ismerjük saját közös történelmünk roma értékeit? Hogyan lehet segíteni a fiatal művészeket és a közösségeket? És vajon a különböző támogatási programok valóban eljutnak-e azokhoz, akiknek a legnagyobb szükségük lenne rá? Ezekről a kérdésekről beszélget Olá József Pölivel. Dr. Suki András, de hogyha visszatérünk még egy pillanatra. Nagyon fontos volt számomra egyébként az, amikor a miniszterelnököt beiktatták, és megjelentek a kisgyerekek, a soküzdi gyerekek a tambura zenekarral. Ez is egyfajta jelképes üzenet volt, még a rendszerváltás előző idejében is, hogy a Rajkó zenekar karácsonyonként megjelent a parlamentben, és ott adtak előadást, és ezt természetesen közvetítették. Nem csak, hogy létrehozták a Rajkó zenekart és hogy a körülötte lévő iskolát, hanem ezt erősen támogatták. Volt hozzá egy kommunista ifjúsági szervezet, ami ennek az ernyő szervezete volt, tehát mindenféle szükségletekkel ellátta, autóbusszal, szervezéssel, menedzseléssel ezt a zenekart, ezt a gyerekzenekart, ahol természetesen generációk nőttek föl. Tehát ezek mind nagyon-nagyon fontos elemei, és természetesen nélkülözhetetlen volt, bocsánat, ezt azért ne hagyjuk ki, Farkas Gyula, hiszen ő volt az egésznek a motorja. Ez egy olyan kultúrpolitikai támogatás volt, ami meghatározta az egész rendszert. Én ezt a fajta kultúrpolitikai támogatást hiányolom az utóbbi 36 évben.
3: Jenő barátom mondta mindig, hogy nehéz vitatkoznunk, hogy egyetértünk. Tehát abszolút egy nyelvet beszélünk. Ez a kultúrpolitika adja vissza a rangját ennek a népi kultúrának.
1: Presztízs volt.
3: Presztízs, ez legyen most is presztízs.
1: Így van.
3: Nagyon örülök. Én beróváztam, amikor a sűkösdi gyerekek a parlamentben voltak. Hogy annyi mindenen mentünk keresztül az elmúlt 36 évben. És kihullottak a könnyei. És ott voltak ezek a gyerekek. És eljátszották a két himnuszt. De nem fogunk jól lakni a gesztus politikával. Tessék ezt a kultúrpolitikát komolyan venni. Ha a Roma Kulturális Fórumnak ez a küldetése, akkor örülünk, akkor tapsolni fogunk. Nézzük meg, hogy ez milyen struktúrába torkollik. Hogyan gondolja az új kormányzat azt a fajta kultúrpolitikát, amire igény van ebben az országban. És én azt gondolom, hogy elég a gesztus politikával, végre történjenek operatív dolgok. Ezért tettük le a javaslatunkat, a javaslatainkat. És mi Józsefvárosban abban nagyon büszkék vagyunk, hogy nagyon sok olyan program van, kulturális program van Józsefvárosban, a cigányzenészek éjszakájától, a muzsikusok éjszakájáig, amely azt üzeni, hogy ez a kultúra a magyar kultúra szerves része, és igény van rá. Amikor megjelenik az állam részéről az a fajta politika, amely a népi kultúrát erősíti, akkor nem azt a rendszert fogja visszahozni, mint az elmúlt 36 évben odáig fajult, hogy és most nem a Covidról beszélek, de hát számos muzsikusunk taxisnak állt, ételhordónak állt, hát te tudod, a legjobban itt ültek ezeknél a mikrofonoknál a drága művészünk, akik, ha nem Magyarországra születnek, világsztárak. És megélhetési problémájuk voltak, mert ez a fajta érték nem érték jelenleg ebben a történetben, és ezen kell változtatni. És én azt gondolom, hogy akkor lesz küldetése és elfogadható és legitimizálva ez az egész kormányzati törekvés, ha a roma reprezentáció a döntések előkészítésében ott lesz, a döntések meghozatalában és a döntések végrehajtásában. És nem arról beszélünk, hogy egy-egy neves művészünk vagy együttesünk kap pár milliárd forintot, a többi meg éhe-ha, mert kap 150 ezer forintot 3 hónapig egy kisfaludi programban. Nem erről beszélünk, bocsánat, hanem arról beszélünk, hogy ez a magyar kultúra integráns része, és mi visszük a magyar kultúrát, és ezt kell támogatnia az államnak. Ez egy elenyésző forrása az állami költségvetésnek. Ettől sokkal-sokkal több forrás ment el az elmúlt 16 évben úgy külföldre, hogy abból a magyarországi kevéhezi zene, a tradicionális autentikus zene és az egyéb roma kultúra a színházaktól kezdve a tánccsoportokig és a különböző művészeti ágazatig, a festményektől az írókig, hogy 20 évig megélhetést jelentene és óriási értékeket jelentene a magyar társadalomnak, amelyeket lehet kutatni, lehet oktatási struktúrába beemelni, és egy virágzó kulturális országot tudunk létrehozni. Erről kellene ott szóljon az elkövetkezendő kulturális narratívának.
2: Legyünk bizakodóak, most azonban térjünk vissza egy picit a te történethez, hiszen íróként is azért megjelensz a közéletben, méghozzá a Kincseim tára című írásaiddal. 2018-ban magánkiadásban jelent meg első szép irodalmi köteted, ugyebár a Kincseim tára. A kötet 16 írásból áll, elbeszélések, személyes emlékezések és lírai jellegű prózák keverednek benne. A könyv egyébként a roma kultúrát nem kívülről írja le, hanem megélt kultúraként, ez nagyon fontos. A kakucsi cigánytelep világáról, családi kapcsolatokról, szegénységről, karácsonyi és húsvéti szokásokról, közösségi összetartásról és roma-nem-roma együttélésről írsz benne. Mi marad meg egy kultúrából szerinted, ha eltűnik az a közösségi környezet, amelyben az természetes módon öröklődött? Tehát mi az, ami tulajdonképpen megindított arra, hogy megírd ezt a kötetet?
3: Az erősen túlzás, hogy író vagyok. Szeretek novellákat írni. Éjszakánként jön egy impulzus, és fel kell kelnem, és elő kell vennem a laptopot, és le kell írnom. És hogyha van emocionális, akkor végig könnyezem, de le kell írni. Másnap átolvasom, és akkor, hogyha vannak szemantikai, meg stilisztikai hibák, akkor még ezt kijavítom, és akkor többet nem nyúlok hozzá. Igazából társadalmi igazságtalanságokat írtam le, amelyeket már gyerekként tapasztaltam. Legendákról hallott is a kutatásaimból, a beszélgetéseimből öröklött történeteket írok le irodalmi nyelvre. Azért is íródott, mert azt gondoltam, hogy azt a világot, azt az érzésvilágot, ahol én szocializálódtam, azt a jelenkor már nem ismeri. Akármilyen történeten keresztül kap az olvasó egy olyan világot, amelyet én nagyon szépnek tartottam 8 éves koromig. És közben a falu odahordta a szennyvizét, odahordta az aszfaltot, meg a bitument közvetlenségünkbe, ami környezetszennyező volt, ami köztisztasági szempontból is aggályos volt. És emlékszem rá, ha egyszer egy új polgármester lett, egy nagyon fiatal mérnök költözött Kapusra, és ő lett nagyon nyitott liberális pali volt, aki hitt a nyitott társadalomban. Nagyon mérges volt, hogy az első lomtanításnál egy szék, meg egy zsák szemét volt kint a cigántelep szélén. És azt mondtam neki, hogy te Pista, hát a falu idehordta a szemét, ért nekik a szemét, nem szemét. Ha jövőre csinálsz lomtanítást, és két zsák lesz, meg két rossz bútor, a 100%-os fejlődés. Mert ezek az emberek a szemétben szocializálódtak. Tehát igazából az én gyerekkoromban nem ez volt a jellemző. Fehérre meszelt, mázolt falak voltak, tiszta lepedők, a tulajdonjogi szempontból nem voltak tisztázva ezek a a kis házacskák, de mindenkinek volt látható földrajzilag elkerített területe, amelyet ő állapított meg. De soha nem az volt, hogy eldobtak egy gyerebjét, és akkor az addig az enyém. Tehát mindenki annyit vett le ebből a tortaszeletből, hogy másnak is jusson. Bőven. Egy békés, igazi, erős romungró közösség volt ez a cigentelep, és én azt gondoltam, hogy egyrészt a társadalmi igazságokat is ki kell hangosítanunk, meg azt a fajta életmódot, azt az életformát, amit mi megéltünk. Én Éj és Gyula puszták népéhez tudnám hasonlítani, így párhuzamba vonva ezt a novellás kötetet, mert ő is egyfajta világot mutatott meg, mondjuk a városi polgároknak, meg akik az első-második urbanizációs területen élnek, nem tudták, hogy milyen az Alföld, milyen a puszták népe, ezért is jelent meg a kincsei utára.
2: Most térjünk át egy picit a roma kultúrának egy másik speciális szeretére. A cigányzenészek, mármint hogy a kávéházi cigányzenészekre gondolok itt, évszázadokon keresztül meghatározó szerepet játszottak a magyar zenei kultúrában, ezt tudjuk. Miért nem társul ehhez most ma ugyanilyen társadalmi megbecsülés szerinted?
3: Hát nyilván ennek van egy modernizációs magyarázata is, hogy megjelentek ezek az elektromos hangszerek, kevesebbe kerülnek, egyszerű egy embert elhívni egy szintetizátorral, és akkor végig tudja szórakoztatni zenei szolgáltatásával a közönséget. Én csak abból indulok ki, hogy valamikor én még emlékszem arra, hogy amikor a mi településünkön, ami egy kis település, 3000 lélekszámú település, László napon, József napon, István napon, pirosbetűs ünnepeken, karácsonkor, húsvétkor mindig igényelték azt, hogy menjenek a muzsikusok, menjen a banda, mert el kell játszani a nótájukat, igény volt rájuk. És az is igaz, András, hogy egyre inkább kevesebb a falusi banda, kevesebb a zenéhez értő, a minőségi zenét, muzsikát játszó zenész, és egyre több viszont a autodidakta módon szakcsillagatossá vált helyi szereplő, akik persze nem szakcsillagatos szintjén játszanak, és van egy keverőpultjuk, és akkor le tudják tudni a zenei szolgáltatást. Megváltozott a világ, felgyorsult a világ, ebben a digitális világban egyre nehezebb megkapaszkodni. Ezért is mondtam, hogy az állami segítséggel lehet ezt a fajta kultúrát szélesíteni, népszerűsíteni különböző eszközökkel, akár idegenforgalmi, akár egyéb gazdasági trükkökkel. Mi ezt a részét próbáljuk kihangosítani, és a kérdésedre válasz igazából, én ebben látom ennek a magyarázatát.
2: Sokféle magyarázat azért született már erre, akár a 90-es évektől kezdve, hogyha arra gondolok, hogy a globalizáció hatása is. És ez valóban így van, hogy nyilván, tehát amikor kinyitottuk a kapuinkat a nyugat felé, akkor mindenféle kulturális befolyás, és hát természetesen gazdasági befolyás is ért bennünket, és ezek megváltoztatták a társadalom szerkezetét és összetételét, és az igényeket, de azért még mindig azt mondanám, hogy azért a cigányzenére még mindig lenne igény, csak ezen kívül, hogy ezek a dolgok megváltoztak, ehhez tulajdonképpen megváltozott alapvetően az a fajta kultúrpolitikai támogatás, amit ma már említettünk a műsorban, ami a 90-es évek előtt volt. Másként támogatják a kávéházi cigányzenét, más szerepet kapott. És én egyébként ebben látom a problémát, mondhatjuk természetesen azt is, hogy hát az étterem tulajdonosok azok másként állnak hozzá. Persze, mert régen, ugyebár azok is azért nagy vállalatok köré szerveződtek ezek az éttermek, és ott is azért egyfajta hierarchiában azért, amit fölülről a kultúrpolitika támogatott, azért az leszivárgott a rendszernek az aljára is. Tehát, sőt, volt egyfajta ez az országos rendezőiroda, akik tulajdonképpen kiközvetítették a zenészeket is. Tehát ezek a fajta minőségbiztosítások is, hiszen ma már ez is eltűnt. Ezek is mind hozzájárultak ahhoz, hogy a cigányzene helyzete ez valójában itt van, ahol most tartunk. Tehát nem biztos, hogy az igények változtak meg, hanem én inkább azt szoktam mondani, hogy a kulturpolitikai hozzáállás változott meg, és ezért térjünk rá egy picit arra a kérdésre, hogy te azért józsefvárosi képviselő vagy. Józsefváros pedig különösen gazdag cigányzenei múlttal rendelkezik, hiszen ott van többek között a Mátyás tér is, vagy hát ott van a muzsikus cigányok parkja. Szerinted mennyire élnek még ezek az emlékezetek először is a köztudatban, hogy ezek a cigányzenészek, ezeknek azért egészen másfajta presztízsük volt még a korábbi időszakban?
3: Annyira, hogy nyitott kapukat döngelsz, a helyi roma nemzetiségi önkormányzat kezdeményezésére a képviselőtestület kiírt egy pályázatot, ami azt jelenti, hogy a muzsikus cigányok előtt tiszteleg, a Mátyás téri muzsikus cigányok előtt tiszteleg, majd az a köztéri reprezentáció, amelyre pályázatot írtunk ki. Jövőre 250 éves lesz Józsefváros, és szeretnénk egy olyan köztéri reprezentációt megjelentetni a Mátyás téren, amely a muzsikus cigányoknak a tiszteletére emelkedik, hiszen hát a Mátyás tér volt a bölcsője a 8. kerületben a muzsikus cigányoknak. Már említettem a beszélgetésben, hogy Kalla Éva szervezésével mi nagyon hálásak vagyunk Kalla Évának, aki most már több éve szervezi meg ezeket a fantasztikus muzsikus platformokat. Mi azt gondolom, hogy én legalábbis nagyon boldog vagyok, és nagyon megtisztelő számomra, hogy egy ilyen kerületben dolgozhatok. Vannak még elképzeléseim, amelyről én most nem beszélhetek, ami politikai döntés szükségeltetik, és én azt gondolom, hogy jó úton járunk, nem dőlhetünk hátra, egy csomó dolog van még, amit mi szeretnénk megvalósítani, és elengedhetetlen egy olyan kerületben, ahol az ország második legnagyobb roma populációja él.
2: Mire lenne leginkább szükség szerinted, hogy a cigányzenészek presztízse újra a régi fényében villogjon?
3: Én azt gondolom, András, hogy Egyrészt paradigmaváltás kell a kormányzati fejekben, ezen a területen is, hiszen politikai döntés kell ahhoz, hogy ez a fajta népi kultúra olyan támogatást kapjon, amilyet igényel, és nem csak a támogatások, az erőforrások tekintetében, hanem arról is kell beszélnünk, hogy mi 600 év itt vagyunk ebben az országban. Nincsenek intézményeink, nincsenek próbatermeink, a 100 tagú cigányzenekar egy megtűrt helyen dolgozik, próbál, ami nem az övé. Most csak kiemeltem egy jelenséget. Én azt gondolom, hogy intézmények kellenek, olyan intézmények kellenek, amely a roma kultúra minden területén kiszolgálná az igényeket, az operától, az operettől, a kávéházi cigányzenéig. Úgy adunk óriási értékeket ennek az országnak, hogy nincsenek intézményeink. Mi lenne, ha lenne intézményeink? Roma vezetőkkel, hogy a roma reprezentáció nem csak azon a szinten jelenik meg, aki a hegedűt fogja és a vonót fogja, hanem aki az intézményt vezeti, vagy akik az intézményeket vezeti. Én például, hogy mondjak neked egy példát, én dolgoztam Józsefvárosban, egyrészt a gyermekvédelmi szakellátásban és a lakhatási problémák területén. Én nagyon boldog voltam, hogy amikor nem csak a karbantartói és stábban voltak romák, hanem a szakellátás területén is ott voltak a szakembereink. Én a világ legboldogabb embere voltam. És azt gondolom, hogy itt is erre van szükség, itt is intézményekre van szükség. Hát ha megnézzük a Rottenbiller utcában, hogy néz ki az az épület, amely valamikor szebb napokat látott. Hát az ember szíve leszakad.
2: Hadd mondjak egy-két gondolatot, mostanában nem tudom, hogy voltál-e a Rajkóban, a Rottenbiller utcai székházban.
3: Csak előtte mentem el.
2: Nagyon szépen felújították egyébként a színháztermet, tehát ez azért a zsabukra legyen szólva.
3: Ez egy jó hír.
2: Ez mindenféleképpen, és hát természetesen a kaput is kicserélték. És viszont ott van nekünk egy Románoker fővárosi művelődési központunk. Habár tudom, hogy te mit hiányolsz, tehát a Tavaszmező utcában megszüntették a Zsigó Jenő által vezetett
3: Roma parlamentet,
2: így van, köszönöm szépen. és az valóban egy szintén egy központi szerepet töltött be a roma kultúra közvetítésében, tehát valószínűleg ezeket az intézményeket
3: erről beszélek, igen. 2016-ban elstandult a Kocsis Máté vezette kerületvezetése az épületet, majd a kormányzat kezébe került, ugye elstandulták azokat a festményeket, a galérián megjelent anyagokat, amely egy óriási gyűjtemény volt, és ezt követően a kormányzat egy Cifra György programot indított, amelyre elkülönített, ha jól tudom, 2,5 milliárd forintot. Ez az épület a mai napig ott áll és amortizálódik. Lassan a másik oldalon kell sétálni, mert kockázat lesz sétálni előtte, mert leamortizálódik az az épület, amely egy többszintes épület, ami nem csak a kerületnek és a fővárosi roma közösségnek, hanem az egész ország szellemi műhely, roma közösségének a szellemi műhelye volt. Én megkerestem az illetékes országgyűlési képviselőt, aki egyébként a társadalmi kapcsolatokért felelős kormánybiztos is, tehát teljesen autentikus ebben a kérdésben, hiszen javaslataim lennének, hogy mit és hogyan kezdjünk el vele dolgozni, mert hát óriási igény lenne mondjuk a roma főiskolás egyetemistáknak kollégista helyekre, óriási szükség lenne intézményre, ahol a kultúra, ahol a kiállítások, biztos emlékszel rá, hogy több folyóiratnak a kiadói székhelye volt, az Amarod Roma, Pralipe, azok mind ott jelentek meg, és jellemzően rengeteg olyan szellemi műhely is volt, konferencia volt, amely az én generációmnak nagyon sokat jelentett, mert oda jártunk az egész országban.
2: Így van, így van. Engedd meg, hogy itt kiegészítselek egy picit, hiszen én is nagyon sokat jártam oda. Volt ott szerkesztőség is egyébként, és ezt hadd mondjam meg, hogy onnan indult el a Rádió C is, hiszen Kerényi György, a Rádió C első főszerkesztője, ő mesélt is erről a történetről, hogy ott fedezte fel például Boncok Bélát is, az egyik Rádió C-s, mondjuk így, hogy sztárunkat. És valójában ez is egy olyan fajta műhely volt, nem csak az újságírás, illetve a média szempontjából, hanem akár a klasszikus zene szempontjából is, ahonnan én például magam is többször játszottam ott a Tavaszmező utcai épületben, kisebb-nagyobb közönség előtt, vagy például szervezték a Tália színházbeli koncerteket, hát amik fantasztikusak voltak, hát több száz ember előtt
3: éphetünk. Hát ott a színházterem, de az csodálatos lehetőség
2: oda volt. Igen. Tehát ugye egy fantasztikus társulat jött össze.
3: Így van.
2: Azon kívül ösztöndíjat is kaptunk onnan, tehát így legalábbis így voltam középiskolásként. Tehát hogy ezek mind olyan meghatározó elemek voltak, legalábbis számomra abban az időben, ez a 90-es évek vége volt lényegében, 2000-es évek első évei, amik azért meghatározóak, és nyilván identitás szempontjából is én azt hiszem, hogy ez döntő.
3: Hát
2: tehát amit ott a Zsigó Jenő végzett, akár ha a táborokra gondolok, és természetesen az ő csapatával, tehát azt is emeljük ki, hogy fantasztikus csapat volt körülötte. És már akkor ott dolgozott egyébként Rézműves Melinda is, aki a mai Románok Kernek a vezetője, ott volt Rózsa Mónika, aki később itt a Dik Rádióban is műsorvezető volt. Tehát egy olyan közösség alakult ki, egy olyan csapat, egy összetartó közösség, ami ma is meghatározó. Ezt viszont nem látom.
3: Na most képzeld el, hogyha ilyen 10-15 lenne egy országban, vagy 25, hogy micsoda szellemi műhely, hogy micsoda óriási lehetőségekről beszélünk. Tehát mi, akik már több évtizede benne vagyunk a roma mozgalomban, nekünk az volt az intézményünk, hogy meghívtak minket valamilyen képzésre, és ott találkoztunk egymással, és örök barátságok születtek. Mert valaha intézményeink vannak, hogy kikerülünk a főiskoláról, az egyetemekről, és akkor ott van az intézmény. Ma az ötújunkon meg tudjuk számolni, hogy hány roma intézmény van. A Románok Kertről beszélsz. A főváros tartja fent. Én azt gondolom, hogy és a kérdésedre a konkrét válasz. Mindenféleképp a zenei strukturális támogatáson felül az intézmények létrehozására kell a hangsúlyt fektetni. Szükség van tanodákra, szükség van biztos kezdetházakra, szükség van tehát tanórán kívüli foglalkozásokra, de az, hogy nincsenek intézményeink, ez súlyos katasztrófa. Ezen kellene változtatni. Szakembereink vannak, gyakorlat szakembereink vannak, akik hozzáértők, tapasztalatokkal rendelkeznek, és olyan szellemi bázisok jönnek létre, jöhetnek létre, mint amiről te is beszéltél. Ezek az élmények több évtizedes élmények, és még mindig bennünk vannak. És én azt gondolom, hogy egy társadalmi mobilitás, a társadalmi egyenlőtlenségeket így lehet kiküszöbölni. Akkor lesz egy társadalom szabad, és akkor lesz egy társadalom, hát arról is beszélhetünk ám, hogy a rendszer szintű rasszizmust most így lehetne lebontani. Persze, akkor itt az oktatás is be kellene hoznunk, de így lehet leépíteni a rendszer szintű rasszizmust. Ez egy óriási téma, és én azt gondolom, hogy ez az egyik prioritásunk.
2: Hadd kérdezzem meg akkor, hogy szerinted szükség van roma példaképekre?
3: És itt feltétlenül.
2: Hadd kanyarodjak vissza Farkas Gyulához.
3: Feltétlenül.
2: Ez az egyik példa, amiről beszélgettünk az előbb, hogy segítene a rendszer szintű rasszizmust leépíteni.
3: Én azt gondolom, hogy amikor egy parlamenti expozíban nem áll fel az egyik parlamenti párt, és bocsánatot követelnek tőle, a legnagyobb probléma az, hogy nem vagyunk benne a tankönyvekben. Nem vagyunk benne az oktatásban. Nem lesz felzárkóztatás, nem lesz inkluzió, nem lesz integráció, de emancipáció sem lesz, ha nem lesz a roma kultúra, a roma történelmi traumák, amik egyébként a többségi társadalommal ugyanaz a traumák, nem lesz integráns része a tankönyveknek. A közoktatásnak. És hogyha nem vagyunk benne a közoktatásban, ugye az előítéletek azok a felszínes ismeretekből jönnek. Ez a legegyszerűbb közhely, amit mindenki. De hát ha nem tanítják, ha nem találkozik az általános iskolától, az egyetemig, a többségi társadalom családból hozott szocializációjával, előítéletességével, akkor az honnan tisztelje ezt a kultúrát, vagy ezt a történelmet, traumákat? Tehát ez ide vezethető vissza, András. Teljes mértékben.
2: Az oktatáshoz.
3: Így van.
2: Akkor azt is hadd kérdezem meg, hogy szerinted önálló roma kultúra és történelem tananyag kellene az iskolákba, vagy éppen az lenne fontos, hogy ez a magyar történelem természetes részeként jelenjen meg?
3: Én azt gondolom, hogy egyáltalán legyen benne. Most nincs benne. Tehát a 600 éve jöttünk, 1423 április 23-án jöttünk.
2: Hát az első hivatalos források erre hivatkoznak.
3: Csoli Daróczi azt mondta, hogy a honfoglaló magyarokkal jöttünk egyébként. Én a Csolival beszélgettem erről, engem meggyőzött, csak hát nincsen írásos dokumentum róla, de azt gondolom, hogy egyáltalán legyen benne, és valóban a mi történelmünk, az ő történelmük is. Tehát nem lehet különbséget tenni mondjuk a roma történelem, meg magyar nem roma történelem között, mert hát ott volt Puci Béla, ott van Kócos, ott vannak az 56-os hőseink. Nekem a novelláimban például egy novella erről szerepel, hogy mi hogy éltük be 56-ot. A szabadságharcban az én szépapám, képzeld el, hogy az én szépapám az Kossuth honvédje volt. A dédnagyapám az első világháborúban volt magyar hadifogoly, és egy őrgrófnak a férje volt, két gyereket nemzett. És hazajött a mamához, mert itthon négy volt. A buzsikus nagyapám, apai nagyapám meg Isaszegen volt magyar hadifogoly. Ellőtték neki ezt az ujját, még mindig tudta fogni a vonót. Tehát nem lehet különbséget tenni a között, hogy roma történelem, meg magyar történelem. Mi magyarok vagyunk.
2: Egy kiegészítést engedj meg.
3: Kérlek,
2: én nagypapám 1914-ben sajnos az első magyar áldozata volt az első világháborúnak. Törökszent Miklóson egy tábla is egyébként ezt jelzi.
3: Igen, te Törökszent Miklóson vagy, igen.
2: Igen, szüleim persze. Igen. Tehát, hogy valóban egy közös történelemnek
3: abszolút,
2: a részei vagyunk.
3: Azért kell, hogy benne legyünk a történelem könyvekben, meg a kulturális tudományi feldolgozásokban, mert bizonyos politikai erők azon fáradoznak, hogy mi nem vagyunk a nemzet részei.
2: Hát a megosztás.
3: És folyamatosan. Az. De hát mi annyira vagyunk magyarok, mint amennyire cigányok. És úgy tartunk a nemzethez, mint a szélsőfa az erdőhez. Ezt meg Lakatos Menyhért író, pedagógus mondta. Tehát itt nincs vita, ez nem vita, ez tényállás. És én azt gondolom, hogy mi a történelem része vagyunk, és amikor az országot újjáépítettük minden forradalom után, amikor a fekete vonatról beszélünk, és nem a drága Fatimáról beszélünk, meg a Bitről, meg a Junior testvérről, hanem
2: fel.
3: Amikor a hátrányos helyzetű régiókban jöttek fel a vonatok, és több hétig itt voltak Budapest környékén, meg Budapesten ezek az emberek, akik felépítették a lakótelepeket, a közintézményeket, az állami intézményeket, azok nem bahrei vendégmunkások voltak, és hogyha most megnézed a 50 fokba, a 150 fokos szurkot, akik az autópályákon ott feketélnek a 35 éves, de 50-nek, meg 55-nek kinézetű embereket, azok mind Heves megyei, Szabolcsi, Borsodi és Nógrádi cigány emberek. Szóval nem igaz az, hogy nem tartozunk a nemzethez, és mi mindig azt képviseltük az Ide Tartozunk Egyesületben, hogy annyira vagyunk cigányok, mint amennyire magyarok, és annyira magyarok, mint amennyire cigányok. És erről senki kedvéért nem fogunk lemondani.
2: Szóval...
3: Tehát a történelem a mi történelmünk.
2: Tehát tulajdonképpen ezt tanítanunk kellene az iskolában.
3: Így
2: na
3: van,
2: jó, de
3: így van.
2: Ezt a nem roma társadalomnak kell tanítani, vagy a saját nemzetünknek is tanítani kell, hiszen én nem vagyok arról meggyőződve, hogy a roma gyerekek kellőképpen ismerik a saját történelmüket.
3: Ebben is igazad van. Én azt gondolom, hogy ha a tankönyvben benne van, azt mindenki tanulja meg. A traumáinkat, például, hogyha megkérdezünk most egy 15

0: poén. Én azt gondolom, hogy tényleg paradigmaváltás kell a kormányzati gondolkodásban. Nem lehet a cigányok nélkül, a cigány szakértők, a cigány szervezetek, az együttműködő partnerek nélkül nem lehet döntéseket meghozni, nem lehet előkészíteni és végrehajtani. Ez az első. A második az, hogy én újra szervezném azt a fajta népi kultúrát, amelyben méltósága volt, tisztelete volt, megélhetést jelentett a zenészeknek az, hogy minden éjszaka felöltözött, rangja volt felöltözött, és elment dolgozni, és hazajött, és másnap megint készült a hakniára, vagy a munkahelyére. A harmadik pedig az, hogy nyilván a második szintjén intézményeket hoznék létre, olyan romákkal, akik értik a munkájukat, a szakmájuk előjárói és tudói, mert nem lehet roma reprezentáció nélkül roma programokat véghez vinni. Az elmúlt 36 évnek a legnagyobb problémája az volt, hogy egy-egy romával legitimizálták a programokat, meg a projekteket, legyen az pilot vagy egyéb szigetszerű program, és milliárdok folytak el, ahelyett, hogy rendszer szinten hozták volna helyre akár a kávéházi, akár a autentikus, akár a más művészeti csoportok támogatási rendszerét bagatelizálták el. Egy-egy művészt kiemeltek, és akkor azt gondolták, hogy ezzel megvan oldva. Tehát mindenféleképp kell ez a narratíva, és nem lehet roma ügyet kezelni úgy, hogy nem beszélünk roma ügyről, romákkal, és magunknak gründolunk páholyt, platformot autentikus cigányok nélkül. Az autentikus cigányok, ez most nem a zenei autentikus, hanem romák nélkül nem lehet roma ügyet végrehajtani és lebonyolítani.
1: Gyerekként egy kakucsi cigánytelepről indultál. Voltál fizikai munkás, roma önkormányzati vezető, szociális munkás, író, polgári jogi aktivista, most pedig választott önkormányzati képviselő vagy. Mit szeretnél, hogy egy ma ugyanilyen telepen felnövő roma kisgyerek már ne kelljen átélnie ugyanazt, amiből te is jöttél?
0: Felszámolnám a cigánytelepeket, mind a 700-at, és mind az 1500 szegregátumot rehabilitálnám, hogy ne éljett azokat az igazságtalanságokat, azt az embertelen körülményeket, amit nekem kellett. Azt gondolom, hogy 2021-ben az Ide Tartozunk Egyesület megalkotta a Cigányok Életei Számút című kordokumentumot, ami a közbeszédbe, a roma mozgalomba úgy jött be, hogy roma politikai minimum. Ez a roma politikai minimum, ezt a roma politikai minimum több mint 135 szervezet támogatta. Az a lényeg, hogy a rendszerváltás óta minden kormányzati intézmény megígért valamit. Legyen az foglalkoztatás, legyen az közszolgáltatás, legyen az jogegyenlőség, legyen az oktatási, legyen az minden olyan, ami a romáknak kedves lenne, elfelejtették megvalósítani. És én azt gondolom, hogy ez az a dokumentum, amelyet akár a jelenlegi kormánynak is adoptálni kellene, nem kell kitalálni a spanyol viaszt, itt van. Csak partnerként kellene kezelni a cigányságot, felnőtt emberként kellene, nem cselekvőképtelennek, és végre őszintén kellene beszélni ezekről az ügyekről velünk. Semmit rólunk nélkülünk. És azt gondolom, hogy sokkal hatékonyabb lenne.
1: Köszönöm, hogy itt voltál és beszélgettél velem.
0: Én köszönöm a lehetőséget.
1: Mai vendégem Olá József, vagy ahogyan sokan ismerik, Pöri volt. Roma polgárjogi aktivista, szociális munkás, kultúrantropológus, író és önkormányzati képviselő.
2: Művészet, kultúra, hagyomány.
3: Ez a Roma Szalon.
2: A 100.3 Rádiódíjban.
3: Hogy valóban a mi hangunk szóljon, szólj hozzá te is!
2: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
3: Rádió Dík.
2: Romákról, nem csak romáknak.

0: műsor termék megjelenítés tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dickben.
1: Az Aszály ellenére sem következett be általános élelmiszer drágulás Magyarországon. Több alapvető termék ára egy év alatt csökkent, és a következő hónapokban is inkább mérsékelt árváltozás várható. A KSH legfrissebb júliusi adatai azt mutatják, hogy az élelmiszerek fogyasztói ára átlagosan 1,1%-kal esett vissza az egy évvel korábbihoz viszonyítva. A vaj és a vajkrém 14%-kal lett olcsóbb, a sertéshúsért 13%-kal fizetünk kevesebbet. A sajtok ára 9,5, a friss zöldségeké 9,2%-kal esett vissza, drágább lett viszont az étolaj 3,8%-kal. Új, a Nemzeti Adó és Vámhivatal nevével visszaélő SMS-ben terjedő csalásra hívja fel a figyelmet a hivatal. Az üzenetben az adóbevallásból visszajáró összeget ígérik az áldozatoknak. A NAV közleménye szerint a napokban terjedő egyik hamis üzenet azt állítja, hogy a címzett 2026-os adóbevallását feldolgozták, és 102.000 forint visszatérítést hagytak jóvá, amelynek kiutalásához egy linkre kell kattintani. A hivatkozás azonban nem a NAV hivatalos oldalára vezet. A NAV kiemelte, hogy e-mailben vagy SMS-ben nem küld adó visszatérítésről, adótartozásról vagy adószámla egyenlegről szóló értesítést ügyintézésre linkel, és bankkártya adatokat sem kér ilyen módon. Rendkívül szigorú költési korlátozásokat vezetett be a fővárosi önkormányzat, miközben Budapest folyószámla hitel kerete rövid ideig biztosít pénzügyi mozgásteret. Karácsony Gergely főpolgármester az egyik kereskedelmi csatorna műsorában azt mondta, jelenleg még egy pohár vizet vagy egy virágot sem lehet megvásárolni az engedélye nélkül. Saját külföldi útjait is lemondta, mert a kialakult pénzügyi helyzetben ezt tartja indokoltnak. A főpolgármester szerint a város számlája jelenleg nagyjából mínusz 65 milliárd forinton áll, miközben a rendelkezésre álló hitelkeret 80 milliárd forint, ez hozzávetőleg 15 milliárd forintos további mozgásteret jelent. Magyar Péter szerdán Budapesten fogadta António Costát, az Európai Tanács elnökét. A megbeszélésen szóba került az uniós költségvetés, a Magyarországgal szemben kiszabott napi bírság, a migráció és az uniós bővítés kérdése is. A miniszterelnök a találkozót követően Facebook oldalán számolt be a részletekről. Elmondása szerint António Costával megbeszélte, hogy mielőbbi rendezést vár az előző kormány idején kiszabott napi 1 millió eurós uniós büntetés felfüggesztésének ügyében. A miniszterelnök nyomatékosította azt, és a magyar kormány egyetlen tagjelölt ország esetében sem ért egyet a gyorsított uniós csatlakozási eljárással.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dick hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben. Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick. Korábbi adásunk ismétlése következik. Roma művészet, roma kultúra, akkor Roma Szalon. A Rádió Dick kulturális műsora. Tarts velünk minden hétköznap. Roma Szalon.
2: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják a Rádió Dick FM 100,3 MHz-es frekvencián. 2025. február 10-e hétfő van, és a pontos idő 22 óra 5 perc. Mai vendégem Nyári László, magyar arany érdemkereszttel kitüntetett prímás, a Kis Rajkó zenekar művészeti vezetője, akivel beszéltem a legutóbbi nagyszabású Nyári Károly családi koncertről, valamint az életéről és a Rajkó Talentum iskoláról. Tartsanak velünk ma este is!
3: Köszönöm szépen, hogy itt vagy és beszélgethetünk egy kicsit.
4: Én is köszöntöm a kedves hallgatókat, és örülök, hogy itt lehetek én is.
3: Beszéljünk egy kicsit kezdésnek az aktualitásokról. Nemrég volt egy nagyobb szabású koncert, melyet a testvéred Nyári Károly rendezett, amit egyébként 17 éve minden évben karácsonytáján megrendez tulajdonképpen. Ez egy nagyobb szabású esemény szokott lenni, de ebben az évben meglepetésként a családnak a többi tagja is fellépett. Hát igen. Hárman vagytok testvérek.
4: Így van, így van. Én vagyok az idősebb, van a Károly, a középső, és van egy testvérem, a Tamás, akivel így vagyunk testvérek, hárman.
3: Tamás szintén prímás.
4: Igen, szintén prímás, és hegedűművész. És annyit kell erről a dologról tudni, hogy nagyon régóta foglalkoztat bennünket ez a ez a családi program koncert, hogy ezt valamikor megrendezzük. Hát hála Istennek eljött ez az idő, amikor sikerült ezt a tavalyi évben, decemberében megrendezni, és ennek óriási sikere volt, és hát többek között a fiam, a menyem, a Nyári László tehegedűművész, akkor a Károlynak a feje.
3: Mondjuk neveket nyugodtan, mert hát azért, mondani,
4: jó, hát akkor Gráfi Kálmáról beszélhetünk, igen. Aki a testvéremnek a veje.
3: Az Editnek a férje.
4: Igen, az Edit húgomnak a férje. És akkor hát beszéljünk még a menyemről, ugye, Farkas Míráról.
3: Aki hárfaművész.
4: Aki hárfaművész.
3: Bocsánat, doktor Farkas Mirá?
4: Doktor bizony, tavaly doktorált a Zeneakadémián, aki a fiamnak a felesége. És akkor hát beszéljünk még az unokámról, Kis Zoltánról, aki a Pécsi Tudományi Egyetem hegedű tanszakának a tanulója, és akkor hát ott volt még a testvérem, a kisebbik öcsém, Nyári Tamás, aki szintén hegedűművész, és szintén a Talentum Művészeti Iskolának a tanára, és akkor így volt ez a koncert megrendezve, és ez egy ilyen meglepetés koncert volt, ahol a közönség ezt nem volt publikus előtte, hanem egyszerűen csak megjelentünk a színpadon, és óriási ovációt váltott ez ki a közönségnek. Aztán utána következett az a rész, amikor hát így a család előadta együttesen a Monti Csártást, aminek hihetetlen sikere volt. Úgyhogy ováció volt a közönség között. Úgyhogy ez volt a koncertnek a lényege, hogy egy ilyen meglepetésszerűen bejött az egész család, és aminek én legalábbis személy szerint nagyon-nagyon-nagyon örültem, hogy ez létre tudott jönni ennyi év után, és hogy együtt tudtunk muzsikálni a testvéreimmel és a családtagjaimmal. Úgyhogy nagyon-nagyon-nagyon jó érzés volt utána, rengeteg gratulációt kaptunk, és ami az apropója dolognak, hogy még úgy néz ki a dolog, hogy ebből folytatás is lesz, úgyhogy én nagyon remélem, hogy a közeljövőben ugyanilyen rendezvényen belül újra a családunk együtt fog muzsikálni a nézőközönségnek. És én remélem, hogy hát ez meg is marad, mert így teljes az, amikor egy család fönn tud maradni, és így a kultúrában együtt tud fejlődni, és együtt tudjuk továbbvinni ezt a hagyományokat, ezt a családi hagyományokat, én ezt nagyon-nagyon tudom értékelni.
3: Hát ilyen egy igazi zenész dinasztia tulajdonképpen.
4: Így van.
3: Tehát a nyári dinasztia, így mondjuk.
4: Pontosan, tehát ez egy fontos dolog. Szegény apámnak mindig volt egy nagy vágya, hogy a gyerekek vigyék tovább a neveket, és a dinasztiát, és a zenészséget. Úgyhogy apámnak biztos, hogy most biztos nagyon örül valahol, nem valahol, ahol látja ezt, mert én nagyon bizonyos vagyok benne, hogy ezt úgy is látja. Úgyhogy biztos nagyon örül neki, hogy ez a család ilyen így kiforta magát zeneileg, és a kultúrában is így részt tud venni. Úgyhogy én nagyon-nagyon boldog voltam ezen a napon, hogy ez létrejöhetett.
3: Ha már így a család és a gyökerek szóba került, akkor ugorjunk vissza egy picit még korábbi időpontra, hiszen több generációra visszavezethető a Nyári családnak a zenész mi volta.
4: Igen, hát azt tudni kell, hogy a családom az Győrből származik. Tehát a gyökerek igazán ebből Győrben vannak, tehát mind a hárman Győrbe születtünk, az édesapám is Győrbe született, az édesanyám is Győrbe született, ugye mindkettőjük zenés családban nőtt fel, édesapám is, az apukája az egy nagyon híres Flakker Pistának hívták, meg a Lakatos dinasztiának volt a kontrása, aki hát a 20-as években, 1910-20-as években a győri legelőkelőbb étterembekben játszottak, és ő volt a kontrása ezeknek a kiváló muzsikusoknak, ilyen, mint a Lakatos Tóni, akkor volt a Flakker Pista, itt megemlíthetném még azokat a igazándi, mert azt is tudni kell, hogy a Lakatos család szintén Győrben nőtt, és oda húz vissza a családi része, tehát ők is szintén Győrben nőttek, és ott éltek. Tehát ez a család szintén oda van kötve, úgy, mint mi. Tehát édesapám aztán árvad gyerekként nőtt fel, mivel a nagyapám az elég korán elhunyt, és akkor apám az saját erejéből tartott el a családját. Nem volt könnyű abban az időben, az 50-es években, és hát azt kell róla tudni, hogy saját erejéből elvégezte a konzervatóriumot, a Győri Konzervatóriumot, és mindig az volt a vágya, hogy diplomás embereket neveljen. Hát hála Istennek ez sikerült neki, mind a hárman diplomával rendelkező muzsikusok lettünk, és ezt nagyon-nagyon szeretném neki megköszönni, és a szüleim támogatása nélkül biztos, hogy nem jött volna létre. Úgyhogy a gyerekkoromról azt kell tudni, hogy a Győri Állami Zeneiskolába iratott be nekem az édesapám, ott kezdtem a tanulmányaimat.
3: Mennyi idős voltál, amikor beiratkoztál?
4: Tehát, hát, édesapám 5 éves koromban adta hegedűt először a kezembe, elég nehézkes volt, de aztán...
3: Nyilván akkor ő kezdett el veled foglalkozni.
4: Pontosan, tudod, nálunk ez hagyomány, hogy az apuka adja a kezünkbe először a hegedűt,
3: És a vonót is,
4: így van, a vonót is.
3: Azt mennyi
4: is.
3: Idős voltál, amikor a vonót a kezedbe kaptad?
4: Hát emlékezetem szerint nem tudom, de apukám elmondta, hogy ilyen pár hónapos lehettem, mikor belenyomta a kezembe a vonót, és azt mondta, gyorsan elkaptam, és azonnal is nem akartam elengedni, azt mondta mindig, azt mondja.
3: Ez azt jelenti, hogyha valaki ráfog a hegedűnek a vonójára, és nem engedi el, akkor biztos hegedűs lesz belőle.
4: Biztos. Ez egy akkora löket ugye a szülőnek is, meg a gyereknek is, hogy ez óriási dolog. És akkor én 5 éves koromban elkezdtem a tanulmányaimat a Győri Állami Zeneiskolába, és akkor egészen 6. osztályos koromig ott végeztem a Győri Állami Zeneiskolába, és majd 14 évesen felvételiztem a Győri Konzervatóriumon, ahol sikeresen föl is vettek.
3: Kik tanítottak ebben az időszakban?
4: Nagyon-nagyon jó tanárok voltak, Budapestről jártak le. Tehát volt egy olyan nagyon jó tanári gárda, aki Budapestről hetente 2-3-szor lejárt Győrbe. Ilyen volt a Kertész Ferenc, aki akkoriában az Operaháznak volt a szólamvezetője, akkor volt a Nagy Tihamér, aki az Állami Hangversenyzenekarnak volt a szintén a szólamvezetője, akkor volt a Csontra András. Csontra Andris az egy nagyon-nagyon kiváló hegedű művész volt. Ő is lejárt, tehát ilyen 4-5 tagú csoport járt le mindig hetente hozzánk Győrbe, és azoktól tanultunk. Tehát nagyon-nagyon-nagyon sok mindent. Abba az időben visszaemlékszem, hogy rengeteget tanultam. Rengeteg sok jó dolgot tanítottak nekem.
3: Ez nagy szerencse, hogy ilyen tanároknak a kezel alatt tanulhattál. Én azt gondolom, hogy ez sokat számít.
4: Persze hozzájártod al is, hogy én is nagyon-nagyon rajt voltam, hogy minél többet tanuljak rajta, tudod? Mert abba, én most visszaemlékezem, az a 14 éves korom, ami úgy érzem, hogy egyik olyan korszakom volt, amiben legtöbbet tudtam fejlődni. Tehát volt bennem egy olyan ambiciózus, hogy képzeld el, hogy reggel 6 órakor keltem, és én már 7 órakor az iskolába skáláztam. 8 óráig még el nem kezdődött a tanítás.
3: Ez már a konzi volt?
4: Ez már a konzi volt, igen. Tehát volt bennem egy olyan hozzá is, és ezek a tanárok olyan inspirációt adtak ehhez, és olyan kihívások elé tettek, hogy az ember tele volt ambiciózussal, és nagyon szerettem gyakorolni és tanulni is.
3: Én azt gondolom egyébként, ha az ember bekerül egy olyan közösségbe, mint egy konzervatórium, tehát egy zenei szakgimnázium, most így hívják őket, ugyebár, akkor ott, mivel mindenki ezt csinálja, egymást inspirálják a gyerekek. Így nem van. Úgy, mint egy általános iskolában, hogy mondjuk van. Egy-két diák tanul zenélni, pontosan. És akkor az ember alig lát zenészt maga körül.
4: Igen.
3: És ez egy óriási változás szokott lenni a gyerekek életében.
4: Hihetetlen.
3: Tehát akkor ez nálad is így
4: hihetetlen,
3: volt.
4: Hihetetlen, igen, és egymást, hogy mondjam, így, ahogy mondtad, jó fejezted ki, mert egymást inspiráltuk arra, hogy minél jobban, minél többet, minél jobban tudjunk tanulni. És hát én nagyon jó emlékek fűznek hozzá ezekhez az évekhez, és ráadásul az is közre játszott, hogy én akkor jába ugye kezdtem ezongorázni is, és akkor volt egy hihetetlen óriási nagy Gábor Józsefnek hívták a zongoratanáromat, és És mind a kettőt párhuzamosan csináltam. Képzeld el, hogy zongoráztam is, és hegedültem is. És hihetetlenül nem tudtam eldönteni, most melyiken maradjak, mert egy csomó versenyt nyertem zongorából is. és képzeld el, hogy hát tanakodtam a család, hogy azt, akkor most legyél zongorista, vagy most mind hegedűs leszel, mert imádtam a zongorát is. Egyszerűen, hát soha nem felejtem, mert volt egy ilyen 20. század szerzőkből írt Dubrovai Lászlónak az egyik darabját adtam elő, és olyan hihetetlen sikerrel, hogy megnyertem, képzeld, a versenyt, ez ilyen verseny. És akkor nekem ez olyan löketet adott, hogy én mondom, zongorista akarok lenni. De aztán ott volt a háttérben az édesapám, aki hát természetesen azt mondta, Laci, hát azt mondja, neked mindenféleképp az, hogy hegedülni kell. Jó, hát azt mondja, te viszed tovább a mi tradíciónk, és hát akkor így maradtam a hegedűn. Egyébként a mai napig imádok zongorázni.
5: Aha. Tehát inkább a család
4: persze,
5: az aki döntött ebben.
4: Így van.
5: Illetve
4: így
5: hát
4: van.
5: Közösen gondolom. Pontosan, tehát ez nélküled nem
4: persze,
5: valósulhatott
4: persze,
5: volna.
4: Persze. Úgyhogy közel hozzám mai napig is a zongora. Úgyhogy
5: tehát akkor az első szülött gyereknek kellett tovább vinni akkor a hegedűt. És akkor jöhetett a másod szülött gyerek,
4: így
5: aki
4: van.
5: Na jó, ő már zongorázhat.
4: Na most így lett a testvérem zongorista. Hát azt gondolom, ha már egy hegedűs a családban, hát akkor legyen zongorista. És akkor a Károlyból így lett zongorista, hogy mivel, hogy én tovább viszem majd a prímásságot, vagy a hegedűst, a dolgot, és akkor a Karcsi majd marad zongorista. De hát egyébként meg fogsz lepődni, hogy ő is nagyon-nagyon imádja a hegedűt, mert először elmondom a lényeget, hogy ő hegedülni tanult. Érted?
5: Ő meg hegedűs akart lenni,
4: és akkor mondta neki édesapá, hát azt mondja, Karcsikát, azt mondja, hát már van egy hegedűs, azt mondja, nem próbálod meg a zongorát, veszek neki egy zongorát. És akkor valahogy rávettük, ugyanis a nagyanyámnál volt egy zongora. És akkor a Karcsika mindig leült, úgy mondom Karcsika, hát most hát a testvérem,
5: persze.
4: Igen, és akkor mindig leült, és akkor elkezdett pötyörészni, meg próbálgatni ezért, és akkor kezdett neki megtetszeni, és akkor ennek kapcsán ugye édesapám elment, és akkor vett neki egy zongorát, egy pianinót vett. És akkor vett neki egy pianinót, amin elkezdett tanulni zongorázni, és hát természetesen kitűnően indult, és hát azóta is csodálatos dolgokat, és hát ő is rengeteg versenyt nyert meg, de az előjét élete az hegedűs volt. Tehát úgy, mint nálunk a zenészeknél, ugye azt mondja, hogy legyen az első szülött hegedűs, legyen prémás, nálunk ugyanígy zajlott. Úgyhogy,
5: és az öcséd, a Tamás?
4: Hát a Tamás öcsémre annyit kell tudni, hogy ő hogy mondjam neked, ő ugye látott minket. Ott voltunk előtte, mivel hogy a Tamás öcsém és én közöttem 6 év korkülönbség van, és ő már azért valamit silabizált belőle, hogy ki mit csinál itt, ugye, mert úgy nőtt föl, hogy zenében, mit gyakoroltunk, mint iskolába járt, stb. És akkor ő hihetetlenül hegedűs akart lenni. Tehát ő semmiféleképpen semmire nem volt fogékony, csak a hegedűre. Ugye nálunk az a tradíció, hogy van egy kis családi hegedünk, ami így kézről kézre megy. Képzeld el, hogy ez körülbelül ez egy ilyen, most már visszatekintve egy 70 éve, 60 éve van egy kis hegedű.
5: Mekkora?
4: De ez egy nagyon pici
5: nyolcados,
4: kis, olyan kis pici nyolcados hegedű, képzeld el, még apám csináltatta nekem, mikor én voltam pici. És képzeld el, és akkor az a hegedű a mai napig megvan. És ez így kézről kézre jár. Tehát...
5: Hát akkor a fiad élet, gondolom.
4: A fiam élet, persze. Hogyne. Fiam élet, az unokám
5: és
4: élet.
5: És az unokádé.
4: Tehát az egész családon így kézről kézre járt ez a hegedű. Hát ez egy erekje, tudod?
5: Persze.
4: És akkor ezt a Tomi a kezébe vette ezt a hegedűt, és ő nem akarta lerakni. Oda rakta a fejem mögé, ott aludt vele, stb. Hát akkor ő más nem lehet, akkor csak is ő is hegedűs. És akkor így kezdett el 4 éves korában hegedülni, és akkor hát ő is hegedűművészi diplomát szerzett itt Budapesten, és hát kiváló muzsikus és tanárember most is.
5: Úgyhogy... Kicsit térjünk vissza. 16 évesen följöttetek Budapestre.
4: Igen.
5: Miért költöztetek fel egyébként?
4: Hát azt kell erről tudni, hogy abban a helyzetben, amiben ugye ilyen kicsit politikai helyzet is közre játszott, mert ugye Győr-Sopron megyében kezdett megszűnni az élőzene. Úgyhogy nagyon kevés helyen volt élőzene, mármint élő cigányzene. Mert édesapám, említettem előzőekben, hogy prímás volt. és kezdett megszűnőbe lenni az élő zene, élő cigány zene. Egyrészt utánpótlás is kevés volt vidéken, másrészt pedig valahogy nem tudom, de nem igazán rajongtak az élő zenéért abban az időben, tehát itt a 70-es évekről beszélek. Valami gazdasági ok is lehetett, de inkább talán fölváltotta ez a tánzene, vagy inkább ez a elektromos zene, tehát igazándiból az akusztikus zenét nem nagyon alkalmazták a vendéglátóipari helyiségekbe. És akkor ennek kapcsán jött az a elhatározás, hogy hát akkor próbáljunk meg egy új életet kezdeni Budapesten, mert ott még valamennyire elviselhető volt ez a helyzet. És akkor édesapám kapott egy állást egy étterembe, igen, ha jól emlékszem, akkor mindjárt mondom, hol is, Kispesten kapott egy állást, egy primási állást, és akkor ennek kapcsán fel kellett ugye költözni, mivel ugye a család külön étünk egy darabig, pár hónapig, és hát kivitelezhetetlen volt ez a külön élés. Én már akkor itt voltam Budapesten, meg édesapám is. Én akkor felvételiztem a Bartókba, a harmadik osztályba, és akkor fel is vettek, és volt egy csodálatos tanárom, a Halász Feli bácsi, aki egy hihetetlen nagy professzor volt, és őtől tanulhattam itt Pesten. És akkor lassanként az egész családunk följött, elcseréltük a lakást, és akkor itt folytattuk a tanulmányainkat mindhárman. Uh-huh. Édesapám kapott állást, tudott muzsikálni, volt lehetőség még abban az időben, ez a 70-es évek vége, uh-huh. 77.
5: Akkor azért még ment. Akkor még a körút volt.
4: Igen, tehát akkor itt így volt, tehát akkor még volt élet, uh-huh. tehát mindenhol élő cigányzene volt akkoriában még, ugye. Uh-huh. Aztán sajnos a rendszerváltás egy kicsit megint megtizedelte ezt a dolgot, úgyhogy az egy dolog. Uh-huh.
5: Utána a tanulmányaidat a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskolán folytattad a tanárképzőben.
4: Pontosan. Igazándiból én mindig a klasszikus pályára készültem. Uh-huh. És akkor ugye érettségi után, mármint a zenei érettségi után beadtam a felvételimet a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskolának a tanári tanszakán, ahol sikeres felvételt nyertem, és ott szereztem meg a diplomámat 1982-ben. Tehát ott diplomáztam le, és...
5: Ez fontos volt számodra egyébként, hogy lediplomázz?
4: Nagyon, hát nagyon, de nagyon fontos volt, ez volt a célja.
5: Miért tartottad fontosnak? Akkoriban ezért a 80-as években ez kevésbé volt jellemző.
4: Az az igazság,
5: főleg a cigányzenészeknél.
4: Így van. Hadd mondjam el neked, hogy abban az időben még nagyon kevés roma gyerek tanult klasszikus zenét. Uh-huh, igazándiból, hát... Volt nekem egy példaképem, ha megemlíthetem, és ő pedig Sánta Ferenc volt, aki egy nagy példaképem volt, aki kitört ebből a, hogy mondjam neked, burokból, és egy diplomás hegedű művész volt, aki ugye köztudott, hogy nagyon híres prímás lett belőle, és én nekem mindig ez ragyogott a szemem előtt, hogy jaj, de jó lenne nekem is ezt a pályát, ezt az utat bejárni. Mm. És akkor mondtam is édesapám, meg ő is, édesapám is az mellett volt, hogy hát fiam, neked muszáj diplomát szerezni, mert a jövő titka a diploma. És most látom, hogy igaza is van.
5: És ezt már akkor tudta.
4: És akkor már akkor tudta. Akkor tudta, hogy anélkül nem lehet valaki jó muzsikus, jó zenész, hogy ne legyen tanulmányai, ne legyen előképzése, mert nagyon fontos. És akkor így fölvettek a zeneakadémiára, a főiskolára, és akkor 82-ben meg is szereztem a diplomát, aminek nagyon-nagyon örült a családom is, nagyon hihetetlenül. Nem volt könnyű, majd erre is visszatérek, de nagyon-nagyon nagy boldogság volt ez a családom számára is. És arról nem is beszélve, hogy a testvéreim is ugye példakét vettek nekemet, mert aztán utána a testvérem, a Tamás, szintén lediplomázott, a Karcsi is lediplomázott, a Nyári Karcsi, tehát mindnyájan egy diplomás muzsikusok lettünk.
5: Tehát akkor ez nálatok igazi érték volt, hogy maga a tanulás és maga a diploma megszerzése
4: az tulajdonképpen egy cél.
5: Egy
4: kitűzött cél volt mindnyájunk előtt. És azt hiszem, hogy én ezt folytattam tovább is, ha már kitérhetek erre is, mert ugye ő, a kisebbik fiam, mert van egy lányom, a kisebbik fiam a Laci, a nyári Laci, aki szintén ugye diplomás hegedűművész. És mostanság a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekarának a szólamvezetője. És hát ő is szintén diplomával rendelkező hegedűművész. Sőt, koncertezik is. És hát nem utolsó sorban ugye ott van a menyem, a Farkas Míra, aki szintén doktorált tavalyi évben, és ő pedig hárfa művész, és így teljes a család. Teljes. Úgyhogy hát próbál, tehát én mindig azt mondom, hogy tovább kell vinni a gyökereket, tovább kell fejlődni az embernek, mert egy út van, az a tanulás és az a fejlődés. Ennek az útja a fejlődésnek a tanulás. Úgyhogy nekem ez a célom, és hát arról nem is beszélve, ugye, hogy most már közel 30 éve, több mint 30 éve tanítom a kis rajkókat a Talentum zeneművészeti szakiskolába, és hát az is egy olyan cél, ami arra vezet, hogy a felnövekvő generációkat megpróbálom olyan útra és olyan tanításba részesíteni, amit ők is majd ki fognak tudni használni, és a mai napig is mindig a gyereknek azt mondom, hogy tanulás, tanulás és tanulás.
5: Ez a legfontosabb.
4: A legfontosabb.
5: Emlékszel még, hogy mit játszottál a diploma hangversenyeden?
4: Hogyne, előttem van még a mai napig is. Ugye kötelező volt ugye egy hegedű verseny, akkor kötelező volt egy Bach szólószonáta, abból játszottam, Bach szólószonátából játszottam az Ámol szólószonátának az adagiót és a fugáját. Ez volt a két tétel. Akkor játszottam egy Beethoven szonátát, a D-dur, Beethoven D-dur szonátát, és a Hacsatúrján hegedű versenyt.
5: Jó ide, jó.
4: Hú, és ezt imádtam, imádtam azt az olyan temperamentumos, hogy a Hacsatúrján hegedű verseny, hogy csodálatos volt. Úgyhogy ezzel a három darabbal diplomáztam. Ja, még volt egy Paganini. Paganini is volt.
5: Etüd.
4: Paganini etüd, bocsánat, az a 9-es volt. Úgyhogy ezzel diplomáztam, és hát ugye remek tanárom is volt a főiskolán, mert képzeld el, hogy egy kiváló nagy névű tanárnőnél kezdtem el tanulni, úgy hívták, hogy Lányi Margit. Hát ez egy olyan név volt, hogy hihetetlen. Egy idős asszony volt, aki olyan szigort követelt tőlünk, hegedűsöktől, hogyha nem gyakoroltál, akkor meg fogtad, hogy a fiam, máma nem gyakoroltál, hallom, szóval menj haza. Gyerünk, hazamész, és akkor 2 óra skála.
5: Jó ide, jó.
4: Úgyhogy nem engedett, szóval azt nem engedte meg, hogy egy odadobott produkció legyen egy jó órán. Bementél, és akkor, ha nem ment, akkor elküldött haza, és akkor gyere majd vissza. De még aznap vissza kellett hozzá mennem. Most elmész gyakorolni, és visszajössz, hogy mit tudsz. Szóval volt egy ilyen szigor is, de nagyon megérte. De megérte ezek a szigorok, és hihetetlenül jó tanárnő volt. Hihetetlenül.
5: És ki készített fel a zeneakadémiai tanulmányaidra Bartók Konziban?
4: Bartók Konziban volt egy nagyon jó tanár, már említettem a nevét is. Úgy hívták, hogy Halász Feri, csak az ő lebetegedett. Egy nagyon-nagyon kellemetlen betegséget kapott. És átkerültem egy nagyon fiatal, de nagyon-nagyon kiváló művészhez, úgy hívták, hogy Nagy Tihamér, aki folytatta velem a tanulmányaimat, tehát ő készített föl, aki a Állami Hangversenyzenekarnak volt a szólamvezetője. És ő készített fel erre a felvételi vizsgára. Tehát nagyon-nagyon sok mindent tanultam tőle is. Tehát hihetetlen.
5: Nagyszerű tanáraid voltak klasszikus zenében, de egyet kihagytunk még. Méghozzá Farkas Gyulát, aki viszont felkészített téged a kategória vizsgára. Miért tartottad fontosnak, hogy egyáltalán kategória vizsgát szerez? Ami ugyebár a cigány zenészeknek, a primásoknak valahol kötelező volt.
4: Így van. Így van. Tehát édesapámnak a hogy mondjam neked, a befolyására én nagyon-nagyon hallgattam rá, de hála Istennek örülök is neki, és ő kezdeményezte ezt az egész dolgot, hogy, hogy jó, oké, fiam, hogy klasszikus zenés vagy, de sosem lehet tudni, hogy ezt, hogy mikor hol fogsz kikötni. És akkor 1981-ben elhatároztam magamat, hogy kategória vizsgát fogok tenni.
5: Ez még a diploma előtt volt.
4: Még a diploma előtt volt, pontosan. Uh-huh. Még akkor nem diplomáztam. És akkor 1981-ben elhatároztam, hogy le fogok vizsgázni, kategóriázni. És akkor kellett egy olyan professzor, mint Farkas Gyula bácsi, uh-huh. aki ennek a minden tudója volt ennek a zenének. És akkor annyit még hadd mondjak el, hogy én a 80-ban a tanárom helyett mindig a Rajko zenekarban voltam, mint helyettesítő tanár már, egy fiatal tanár, és én úgy kapcsolatba kerültem a Gyula bácsival, és már nem volt nekem ismeretlen, és akkor amikor 81-ben jött ez a dolog, hogy le kell vizsgáznom, akkor elmentem a Gyula bácsihoz, megkértem, hogy Gyula bácsi, készítsen engem fel a vizsgára, és hihetetlen élmény volt vele egy évig készülni a vizsgára. Annyi mindent tanultam tőle, és annyi minden jó dolgot átadott nekem, hogy a mai napig is abból élek, amit ő nekem mondott, és ahogy amilyen tanácsokkal ellátott, meg amilyen hozzáállása volt az egész tanításhoz, valami példamutató volt, és a mai napig azt alkalmazom a gyerekeknél is, most az iskolában is, amit őtől hallottam, láttam, tehát hihetetlen nagy professzor volt, csak elismerésre tudok róla szólni, hogy egy géniusz volt valóban, amennyi gyereket ő kinevelt, és amennyit ahogyan ő hozzá pszichikailag a gyerekekhez, az hihetetlen érzéke volt, a tanításhoz is, a gyerekekhez is. És hála Istennek örülök, hogy tőle tudtam ezt elsajátítani, ezt a tanári valami kis tudományt, amiben ő részt vett ebben, és nagyon-nagyon sok mindent tanultam, még egyszer hangsúlyozom. Tőle.
5: Gondolom, hogy abban az időben, mivel már főiskolás voltál, azért például egy Sarzate Cigányner Weisen nem okozott problémát. Miket tanított neked? Milyen darabokat tanított?
4: Igazándiból voltak ugye kötelező darabok. Uh-huh. Tehát azokkal kellett foglalkozni, mert a kategória vizsga úgy nézett ki, hogy 200 nóta kellett, uh-huh. ebbe benne voltak a népdalok, a műdalok, és akkor volt ugye természetesen klasszikus oldala is, klasszikus etüdöket is kellett játszani.
5: Gondolom ez okozott a legkevesebb problémát.
4: Ezzel nem volt semmi gond. Igen. Akkor voltak különböző kesergők, amit a Gyula bácsi nagyon, de nagyon jól tudott csinálni, tanítani. Voltak kesergőt, akkor volt a Hullámzó Balaton, akkor a Helyre Kati, akkor a Sarazate, ugye, akkor volt a Rapszódia, második Lipszapszódia, akkor olyan, hogy mondjam, cigányzenekari művek voltak, amiben a Gyula bácsi nagyon-nagyon nagy segítséget tudott nyújtani nekem. Amiben csak ő tudta, hogy ezt hogy kell előadni, hogy kell megtanulni. Tehát annyi olyan fortéjai voltak neki, hogy hihetetlen gyorsan tudtam tőle tanulni. És ő elmagyarázta, hogy kell mondjuk egy verbunkost eljátszani.
5: El is játszotta egyébként?
4: Igen, eljátszotta. És többnyire ugye, mikor én játszottam, akkor mindig megállított, és akkor mondta, hogy várjál, akkor most ezt az új rendet játsszál, most várj, ide csusszál, várj, most ezzel a vonóval játszad, most ilyen új renden játszad, tehát ő nagyon-nagyon-nagyon tudott magyarázni, tehát a sok mindent, hát köztudott róla, hogy ő szinte hegedűművész volt, tehát ő a csúnyát-binyát tudta a hegedűről, hát ő meg tudta magyarázni. Ugye már idősebb korára, hát most már nem volt olyan, hogy mondjam neked, aktív hegedűs, de ő mindent tudott a hegedűrösről. Főleg erről a műfajról, meg hát hihetetlen sok mindent tudott. És ráadásul hihetetlen értelmes ember volt. Tehát annyira tudta az akkordokat, tehát annyira tisztában volt a zenekari dolgokkal. És főleg ezt magyarázta nekem mindig, hogy meg kell várni, míg a zenekar valamit játszik alá, mert akkor neked is úgy kell játszani, hogy együtt tudjál játszani a zenekarra. Tehát ez is benne volt, hogy ő hihetetlenül tudta a zenekarnak a szerepét, hogy mit játszik a hátad mögött, és erre mindig fölhívta a figyelmemet, hogy úgy kell hegedülni, hogy a zenekar le tudjon kísérni. Úgyhogy nagyon sok minden instrukciót tudott adni nekem.
5: Tulajdonképpen a kategória vizsga az a kornak,
3: a cigány zenészeknek a diplomája volt. Én azt gondolom. És ilyen mennyiségű anyaggal, amit ott kell játszani, ezt nem mindenki tudta nyilván teljesíteni, de hát ez egy egészen magas szintű végzettség. Pontosan. Habár az igaz, hogy nincsen azóta sem magasabb szintű végzettség, ami probléma.
4: Pontosan.
3: Én azt gondolom, ezért szoktam mondani, hogy tulajdonképpen ez a kornak a diplomája. És még ma is az.
4: Így van. Tehát, hogy mondjam el neked, hogy abban az időben, ha valaki A kategóriát kapott, ez egy olyan megbecsült dolog volt, hogy, és olyan híre volt, hogy másnap mindenki arról beszélt, hallottad, ez kapott, az kapott A kategóriát, ő nem kapta meg. Tehát én nagyon ilyen szóbeszéd volt, és nagyon kiváltságosok kaphatták meg az A kategóriát. Tehát sokszor volt olyan is, emlékszem arra is, hogy sokan nem is mertek még A kategóriára bemenni, hanem először mentek B-re, és utána pedig A-ra. Tehát nem mindenki kaphatott A kategóriát, tehát nagyon-nagyon megszűrték az ottani szakértő emberek, ilyenek voltak ott, mint a Boros Lajos, Lakatos Tóni, akkor a Kálai Kisernő, tehát ezek az emberek azért nem mindenkinek adták oda az A-kategóriát. Tehát nagyon ki kellett érdemelni, magyarul ezt akartam elmondani, hogy azt nagyon ki kellett érdemelni. Voltak kiváltságok, 18-20 éves korában meg tudták szerezni, de azok olyan is voltak. Tehát akárki nem kaphatta meg. Tehát ez egy nagy dolog volt.
3: Tulajdonképpen ez volt a minőségbiztosítás, és ez volt annak a feltétele, pontosan, hogy akiket kiközvetítenek esetleg egy olyan hotelbe, ahol nemzetközi vendégek szállnak meg, akkor ott valóban csak a legjobb zenészek játszhassanak.
4: Így van.
6: Mai vendégem Nyári László volt, Magyar Arany Érdemkereszttel kitüntetett prímás, a Kis Rajkó zenekar művészeti vezetője. Akivel beszélgettem az utóbbi nagyszabású Nyári Károly családi koncertről, valamint az életéről és a Rajkó Talentum iskoláról. A beszélgetés második részét holnap este 10 órától hallgathatják meg. A mai szerkesztő műsorvezető dr. Suki András volt. A viszont hallásra!
0: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében. Művészet, kultúra, hagyomány.
7: Ez a Roma Szalon.
0: A 100.3 Rádió Digben. Korábbi adásunk ismétlését hallották.

valóban a mi hangunk szóljon. Szólj hozzá te is! Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.

0: Minden, ami rólunk szól, ez a Rádiódik. Ikonikus dallamok, felejthetetlen dalszövegek. A 100.3 Rádiódikben minden hétvégén déltől Húzdrá cigány. Elhozzuk az egyedülálló hangzású kávéházi cigányzenéket. Minden hétvégén déltől garantált a jó hangulat a Húzdrá cigányban. 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádiódikben.
1: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Roma kulturális napok a Marosvásárhelyi várban. Szeptember 2-án, 3-án a roma kultúrái és a zenéjé lesz a főszerep a Marosvásárhelyi várban. Ekkor rendezik meg a roma kulturális napokat, a Le Romain Gauguin elnevezésű rendezvényt. Az esti programok mindkét napon 18 órától kezdődnek. Fellép többek között Cynthia, Notár Méri, a Jancsi Dimben, Desperado Fit Timi, Kristóf Rebeka Béla, Sara és Ovidiu, Jakab Csaba, Band, valamint Georgiana Lavont. Rajtuk kívül Maros megyei és magyarországi előadók is színpadra lépnek a rendezvény két napja alatt. A szervezők zenével, tánccal, kulturális programokkal várják az érdeklődőket. A belépés ingyenes. Miért fontosak a roma kulturális napok, koncertek és programok? A kultúra összeköt bennünket. Megmutatja, honnan jövünk, milyen értékeket hoztak magunkkal az előttünk járó generációk, és milyen örökséget szeretnénk továbbadni a gyermekeinknek. Éppen ezért a roma kulturális napok, koncertek, fesztiválok, kiállítások, táncházak és egyéb kulturális programok sokkal többet jelentenek egyszerű szórakozásnál. Ezek az események lehetőséget teremtenek arra, hogy a roma kultúra értékei láthatóvá és megismerhetővé váljanak. A roma kultúra rendkívül sokszínű, része a zene, a tánc, a nyelv, az irodalom, a képzőművészet, a gasztronómia, a mesék, a hagyományok és a közösségi élet is. Koncerteken például olyan zenei világokkal találkozhatunk, amelyek generációkon keresztül öröklődtek tovább. Egy dal vagy dallam nem csupán zene, történeteket, érzéseket, emlékeket és egy közösség múltját is őrizheti. A kulturális rendezvények egyik legfontosabb szerepe a hagyományőrzés. A mai gyorsan változó világban különösen fontos, hogy a fiatalabb generációk is megismerhessék szüleik, nagyszüleik és dédszüleik kulturális örökségét. Ha egy gyermek találkozik a roma zenével, megtanul egy népdalt, megismer egy mesét, táncot vagy akár néhány szót románi vagy beás nyelven, akkor nem csak egy programon vesz részt, hanem kapcsolatot teremt a saját kulturális örökségével. A roma kulturális támogatások céljai között ezért is hangsúlyosan jelenik meg a hagyományok, a nyelv és a roma identitás erősítése. Ezek a programok ugyanakkor nem csak a roma közösség számára fontosak. A roma és nem roma emberek találkozása lehetőséget ad arra, hogy közelebbről megismerjük egymás kultúráját. Sok előítélet abból születik, hogy valaki olyasmiről alkot véleményt, amit valójában nem ismer. Egy közös koncert, egy táncbemutató, egy kiállítás vagy egy kulturális beszélgetés azonban személyes élményt ad. A kultúra ilyenkor hidat épít az emberek között. Egy roma kulturális nap éppen ezért nem arról szól, hogy külön választ embereket, hanem épp ellenkezőleg. Lehetőséget teremt a találkozásra. A rendezvényeken együtt lehetünk, együtt hallgathatunk zenét, együtt táncolhatunk, beszélhetünk és fedezhetünk fel olyan értékeket, amelyekről korábban talán kevesebbet tudtunk.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Roma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
2: Gyere fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik. Korábbi adásunk ismétlése következik. Roma művészet, roma kultúra, akkor roma szalon. A Rádió Dik kulturális műsora. Tarts velünk minden hétköznap. Roma szalon.
3: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják, a Rádió Dik FM 100,3 MHz-es frekvencián. 2025. február 11-e, kedd van, és a pontos idő 22 óra 5 perc. Mai vendégem Nyári László, Magyar Arany Érdemkereszttel kitüntetett prímás, a Kis Rajkó zenekar művészeti vezetője, akivel beszélgettem a cigányzenészek hivatásáról, az életéről és a Rajkó Talentum iskoláról.
4: Most ehhez azt kell tudni, hogy ki volt kötve a vendéglátóiparban, hogy első osztályú helyen, tehát első osztályú szórakozó helyen, például egy étterembe vagy egy szállodába, csak A-kategóriás prímás muzsikálhatott. Tehát ez ki volt köt, akinek nem volt meg az A-kategóriája, az nem léphetett be abba az étterembe. Tehát ez meghatározó volt, hogy ki milyen kategóriája van. Tehát egy B-kategóriás prímás, az csak egy másodosztályú helyen muzsikálhatott. Akinek volt A-kategóriája, az muzsikálhatott egy szállodába, vagy egy kiemelt étterembe, ilyen, mint a Mátyás Pince, vagy a Citadellán. Mondjuk én ott kezdtem az életemet a Citadellába 1986-ban. Tehát az volt az első prímási helyem, ahova beléptem, és ez egy nagyon nagy mérföldkő volt az életemben. Tehát ott kezdődött el az igazán a prímás életem. Ugye, és hát nem is akárkikkel voltam én ott, hanem hát ilyen neveket tudnék megemlíteni, mint Vicskei Géza Füles, hát akivel egy óriási élmény volt a zene, akkor ugye Jáger Balázs János, akkor Orgona Dezső bácsi, aki egy hihetetlen muzsikus volt az is, és akkor hát ott volt a Sallai, úgy hívták Saláta, és hát ő is egy kiváló bőgös volt, ugye, és úgy hívták Sallai János. És, de hát mi úgy hívtuk becenéven Saláta. Hát ezekkel kezdtem én ott a pályámat el, tehát a prímási pályámat, és valami hihetetlen nagy mérföldkő volt nekem, mert ezektől az emberektől is, mivel hogy én ilyen 30 éves voltam, olyan sok mindent merítettem ezekből a igazi rutinos emberekből, hogy az nekem a mai napig meghatározó volt. Tehát úgy jártam haza, hogy zuggott a fejem a zenét. Mert olyan, hát ugye abban az időben 6 órától 12-ig kellett muzsikálni. És 6 órás munkaidő volt, tehát ott kellett muzsikálni. És akkor ezekkel az emberekkel egy hihetetlen élmény volt együtt muzsikálni. Egész nap gyakoroltam, mikor úgy mentem be muzsikálni, hogy előtte gyakoroltam, mert hát ezekkel az emberek elé odaállni, hát nem volt akármi. De hát inspiráltak is, úgyhogy ez egy meghatározó volt az életemben, mikor így elindultam.
5: Melyik volt akkoriban fontosabb számodra, a klasszikus zene vagy a prímás élet?
4: Hát azt lehet mondani erre, hogy az első időszakban nagyon nagy hangsúlyt fektettem a klasszikus zenére. Tehát rengeteg klasszikus darabot játszottunk abban az időben. Ezekkel az emberekkel nagyon lehetett klasszikust játszani.
5: Akár ott az étteremben
4: is? Akár ott az étteremben. Aha. Hát Figaro házasságától elkezdve a nyitányokig. Képzeld el, a nagyobb nyitány, a Rossini nyitány, akkor a rengeteg nyitányt játszottunk, rengeteg Johann Strauss valcert, rengeteg polkát játszottunk. Tehát jó, hogy ez egy kicsibb klasszikus, de játszottunk klasszikus zenét is. Uh-huh. Ebbe beletartozik, ide tartozik a különböző hegedű szólók, Vécsei Waltzliszt, akkor Fibik Poén, akkor Martinetta, Leon Cavallo, akkor játszottunk Mozart kiséi zene, akkor, tehát ötvözni kellett a klasszikus zenét, a kicsit a cigányzenével, akkor rengeteg operettet kellett játszani. Tehát erre akkorjában nagyon nagy igény volt, hogy ezeket a fajta zenéket játsszuk, és nagyon jól tud erre a cigányzenei felállásra nagyon jó fekszik, tehát nagyon jó hangzása van ennek. És akkor mindig úgy csináltuk, hogy mindig tanultunk meg valamit. Mindig tanultunk, minden nap vittem be egy kottát, bevittem a kottát, és akkor előtte bementünk egy órával, megpróbáltuk, elpróbáltuk, és akkor eljátszottuk. Tehát minden nap valamit tanultunk, minden nap valami újat tudtunk nyújtani a közönségnek.
5: Esetleg filmzenék, vagy éppen a futós lágerek is gondolom,
4: igen, akkor felcsöntöttek. Igen. Akkorjában még ugye nem volt ez a nagy láz, mint mostanában. Ez most a 80-as évek közepe. Persze, természetesen voltak filmzenék is, régi magyar zenéket játszottunk, de igazándiból a műsorokon volt, az mindig egy kicsikét a cigányzene is, meg mondom, ezek a kisebb klasszikusok is, azok voltak még a műsoron. Tehát volt egy-két filmzene akkoriában még, de olyan tömtelege, az én úgy gondolom a 90-es években kezdett az a filmzene bejönni itt a hát úgymond divatba, nem tudom, de igen.
5: A 90-es években a rendszerváltás környékén mi változott? Az igények is megváltoztak?
4: Én azt mondanám, hogy igen, megváltoztak. Egy új szemlélet jött be. Tehát ez a politikai változás is ugye meghozta az emberekben azt, hogy elkezdett minden így magánosodni. Uh-huh. Tehát tulajdonképpen ezek a monopol vendéglátói helyek, ezek fölbomlottak, és minden magánkézbe került. Ami egyrészt jó, egyrészt meg igazándiból nem volt jó, mert abban az időben ugye nekünk volt egy szakszervezetünk, zenész szakszervezet. Ahova bármi problémája volt az embernek, be tudott menni, nem volt munkahája, nem volt helye, akkor bement, és akkor pár nap alatt segítettek rajta. Tehát ez ekkor felmond, tehát ekkor megszűnt, és akkor jött ez az önimpresszálás. Tehát mindenkinek magának kellett valahogy kiásni a különböző helyeket, ahol tud muzsikálni. Most szerencsére nekem volt egy nagyon jó barátom, aki hát úgymond földin volt, és a Békeszállónak volt az igazgatója. És akkor sajnos, amikor volt ez a rendszerváltás 89-ben, minket kisöpörtek a Citadellából, mivel azt mondták, hogy mi nem oda valók vagyunk, mert mi, hát most nem tudom, lehet ilyet mondani, mi a rendszerhez tartozunk, a kommunista rendszerhez. És akkor nekünk onnan menni kell, mert mi ott voltunk régen is, tehát mi nem jó ez a szemlélet. És akkor úgy, ahogy át az egész személyzetet kisöpörték onnan, és akkor 3 hónapig munkanélküli voltam, és hála Istennek 90-ben jött az a változás, hogy megüresedett egy primási hely a Békeszállóban. És akkor én ezt megpályáztam, és akkor meg is nyertem, és ott voltam 12 évig a Békeszállónak a prímása zenekarommal együtt, egy jöttek a zenekart vezettem, és hát ott is egy kiválóságok voltak. Mindegyik egy kiváló muzsikus volt. Úgyhogy hát évekig ott voltunk, és rengeteget jártunk külföldre, ugyanis ez egy szállodalánc volt, Radisson szállodalánc volt, ahonnan állandó jelleggel utaztunk különböző vállalati utakra ide, Amerikába, Kanadába, Közel-Keletre, tehát sok Németországba, tehát rengeteg helyen jártunk ezzel a szállodalánccal.
5: Mi volt a kedvenc helyed, amit ebben az időszakban meglátogattál? Volt valami kiemelkedő hely számodra akkoriban, ami úgy nagyon megtetszett?
4: Hát, igazándiból nekem a mai napig is, igen, többször is eljutottam már oda, nevetni fogsz, ez úgy hívják, hogy Törökország. Aha. Törökország valahogy nem tudom, olyan hasonlóságot tudok fölvéni itt a magyarok és mi közöttünk, hogy nem véletlen voltak ezek itt 150 évig, tudod, és olyan mentalitásbeli azonosságok vannak, amit én nem tudok neked elmondani. Tehát hihetetlen. Tehát annyira otthonosan mozogtam ebbe a közegbe, képzeld el, hogy hihetetlen, rendesen jól éreztem magamat ott, és ezek az emberek, meg ezek a török emberek olyan barátságosak, olyan közvetlenek, hát most azt lehet mondani, hogy tiszta romák, hát most kimondom. Aha. Tudod, inkább nagyon-nagyon közel állnak hozzánk, tudod? És ami nagyon fontos, hogy képzeld el, hogy bekapcsolod a televíziót, ilyen nappal megy a zene. És mit csinálnak? Hegedülnek. De ilyen 40-50-en hegedülnek. És ilyen hegedűs, állandóan ilyen műsorok vannak, hogy hegedülnek. Jó, ott már más a török népzene, kicsikét más, ugye ezt tudni kell, hogy ez ugye nem olyan, mint a miénk, de rengeteg hasonlóság van. Én ott éreztem magam igazándiból jó.
5: El tudnád képzelni, hogy esetleg ott élsz?
4: Hát gondolkodtam rajta, igen. Igen, gondolkodtam rajta. Gondolkodtam rajta, és nagyon sokszor voltam, nagyon, hát nem tudom, hát 8-10-szer körülbelül voltam ott, nem rövid ideig is, meg kikötött a hajó, mikor hajóztam, tehát nagyon-nagyon jól éreztem magamat ott. Igen, igen, valószínűleg, hogy igen, el tudnám képzelni. Igen.
5: A békeszálló után merre muzsikáltál még?
4: Hát, ez úgy volt kérlek szépen, hogy hát nyíltak ezek a nagyobb szállodák. Ilyen, hogy Kempinski. Uh-huh. Akkor nézd a Four Seasons, ott voltunk, ott voltam. Ja, hát meg a Gundel. Hát volt a Gundel 2006-tól 2010-ig. Ezeket voltak. És közben, mikor volt ez a kis szünet, akkor elmentem hajózni. Uh-huh. Hajózni, meg volt Franciaországban is voltam. Hosszabb idő, és két és fél. És utoljára most a két éve volt a Matild szálló, ami ott van a Erzsébet lábánál. És ott csak az a baj, hogy ezek a helyek olyan rövid ideig tartottak, mert nem, egyszerűen gazdaságilag nem éltek meg. És sajnos nem tudtak alkalmazni már zenét. Tehát most van egy ilyen tendálás ebbe megint ebbe a vendéglátó zenében, hogy kevés helyen tudnak megint élő zenét tartani. Úgyhogy ez még az én részem, hogy több helyen legyen élő zene. Hát remélem, hogy valahogy ez majd javulni fog. De egyelőre hát bizakodó vagyok.
5: Tulajdonképpen valahogy a rendszerváltás körül kerültél be a Rajkó Talentum iskolába, mint tanár.
4: Így van.
5: Hegedű tanár.
4: Hát ez úgy történt, hogy Gyula bácsi 1990-ben elhunyt, és hát az volt a vezetőségnek a kérése, hogy intézményesítsék a Rajkót. Tehát, hogy úgy, mint egy iskola. Tehát magyarul fel kell állítani iskola rendszert. Uh-huh. Ami azt jelenti, hogy zenei végzettséget kapjanak. És ez a 90-es évek elején volt, hogy mi pár diplomás roma származású tanár, többek között Palok Kálmán, én, Sárközi Feri, aki szintén roma származású zeneművészeti akadémiát végzett, zongorista, és még rajtam kívül pár ember, aki a kezébe vette ezt az egész építést, és akkor elkezdtük építkezni ezt az egész tanulmányt, ezt az iskola rendszert, és akkor onnantól kezdve kapnak a gyerekek most már OK-s bizonyítványt, ami azt jelenti, hogy most már odáig jutott a dolog, aki felsőfokú OK-i vizsgát tesz, az már taníthat is alsófokon. Tehát ezek a gyerekek már ezzel a diplomával tudnak tanítani is.
5: Ez nyilván azért is lehetséges, hiszen ez a legmagasabb végzettség pontosan, szórakoztató zenéből.
4: Pontosan, így van, szórakoztató zene, ezt hozzá kell tenni, hogy szórakoztató zene ez. De hála Istennek, a régivel szemben, ugye többek között ott voltak 10-15 évig, nem volt semmiféle végzettségük. Olyan értelemben, hogy jó, persze, kiváló muzsikusok voltak, de nem volt nekik róla papírjuk, nem volt a bizonyítvány, nem volt semmiféle elismerés ahhoz képest, hogy amennyit ott eltöltöttek. Ehhez képest most már gyerekeknek OK-i vizsgája van, ezzel el tudnak menni tanítani, és hát azért bizonyítvány, egy zenei érettségi bizonyítványuk is van erről.
5: A Rajkó Talentum tánc és zeneművészeti szakgimnáziumnak az egyik előnye, hogy nem csak szórakoztató zenét lehet tanulni ott, hanem tánczenét, valamint klasszikus zenét. Tehát tulajdonképpen akik ott tanulnak, ez egy olyan komplex képzéssel rendelkeznek majd, hogy akár elmehetnek muzsikálni egy hotelbe, akár egy hajón is megállják a helyüket, vagy egy koncertteremben, akár zenekari zenészként.
4: Erre csak azt tudom válaszolni, hogy ez volt az egész elképzelésünk 90-es évek elején, hogy kiszélesítsük ezt az átfogó tanítást, tehát a gyerekek ilyen átfogó képzésben részesüljenek. Már akkor kezdődött ez az egész dolog, hogy ugye a zenészek elkezdtek hajón játszani, itt-ott játszani, és akkor meg kellett tanulni ezeket a különböző másfajta zenéket, mint a cigányzene, értem itt ez alatt a filmzenéket, a különböző világzenéket. Tehát magyarul egy kicsit eltendált ez a világzene fele. Tehát meg kellett tanulni ezeket a újabb slágereket, a különböző zenéket, a balett zenéktől elkezdve mindenféle fajta zenét is meg kellett tanulni. És akkor jött ez az ötlet, hogy legyen akkor tánczene is, akkor legyen cigányzene, sőt, ugye volt szalonzenénk is. Úgyhogy azt is kellett tanulni a gyerekeknek. És akkor ilyen átfogó képzéssel meg tudják állni a helyüket, bárhova mennek.
5: Közel 35 éve tanítasz a Rajkó Talentum zene és táncművészeti szakgimnáziumban, aminek egyébként van alap és középfoka. Mi változott az elmúlt időszakban? Hogy érzed? Akár a gyerekek tekintetében.
4: Összehasonlítva ugye a 90-es éveket meg a mostanit, igazándiból sajnos, hogy azt kell mondjam, hogy valahogy megváltozott a szemlélet az egész muzsikus társadalomba. Uh-huh. Most azt hozzá kell tennem, ugye, hogy a 90-es években már említettem, hogy egyre kevesebb helyen volt élő cigányzene.
5: Már Budapesten is,
4: és ez elkezdett fogyni, és valahogy a családok is azt vették első szempontnak, hogy hát ebből hogy lehet majd megélni. Uh-huh. És akkor kezdett, én saját bőrömön tapasztaltam, hogy a 90-es években még voltak gyerekek, 95-ig, 96-ig, és a 2000-es években ott volt egy nagy változás, mikor elkezdett az utánpótlás fogyni. Elkezdett nagyon-nagyon kevés gyerek jött, kevesen akartak már ezt a szakmát csinálni. Inkább a klasszikus zene felé mozdultak el, inkább a klasszikus oldalát választották a tanulmányaiknak, kevésbé akarták a cigányzenét tanulni. Persze mindig vannak különböző, különösen jó tehetségek a mai napig is, de ez a létszám egy kicsit most csökkent.
5: Ez valahogy párhuzamosnak tűnik azzal, hogy a 2000-es évek elejétől viszont egyre több roma származású fiatal került be a Zeneakadémiára.
4: Így van. Ez viszont örömmel telt el, hogy ugye ezek a roma származású gyerekek ugye elmozdultak a klasszikus zene fele, és hát elkezdtek klasszikus zene iránt érdeklődni, és nagyon sokan. Én is, mivel hogy a gyerekemet már említettem az előbb, én is ennek megtapasztalva voltam, hogy tele lett a konzervatórium roma származású gyerekekkel, akik hihetetlen nagy tehetségekkel áldott meg az úr, és akkor nagyon-nagyon sokan kerültek be a konziba, majd a Zeneakadémiára. Úgyhogy ez is egy picit ugye azért ez egy pozitív dolog, de viszont én úgy tartom, hogy a magyar zenekultúra része a cigányzene. Tehát meghatározó, hogy ez ennek tovább kell mennie. Ehhez kellenek források innen-onnan, kormánytól innen-onnan, hogy ezeket a roma származású gyerekeket valahogy inspiráljuk arra, hogy tessék tovább vinni. Mert azért vannak még a mai napig is olyan rendkívüli tehetségek, akik ezt tovább tudják vinni. Csak már az a helyzet, hogy nem olyan létszámban, mint ahogy például az 50-es, 60-as években a Rajkó zenekar, ugye 70-80 százan voltak ott. Manapság ez most már sajnos kevesebb.
5: Én amikor 2005-ben oda kerültem a Rajkó Talentum zene és táncművészeti szakgimnáziumba, mint klasszikus zongoratanár, hiszen abban az évben diplomáztam, akkor még tulajdonképpen én azt tapasztaltam elsőként, hogy azért még viszonylag sok diák volt. És akkoriban zárt be, ugyebár néhány évvel később a kollégium. Talán az is egy nagy törést okozott az iskola életében.
4: Igen. Ez egy óriási törés volt. Ugyanis el kell mondani, hogy ide a gyerekek mind, tehát a nagyobb létszámú gyerekek, az mindig vidékről jöttek. Tehát ezek a gyerekek vidékiek voltak. És az
5: vagy Szlovákiából.
4: Vagy Szlovákiából, bizony, onnan is jöttek sokan. És ugye egy szülőnek azért fontos az, hogy hát biztonságban legyen a gyereke. Ugye épületen belül megkapta az ételt, megkapta a szállást, megkapta a tanulást, bevitte hétfőn, pénteken meg hazavitte. Tehát, és ugye a gyerek volt, ilyen 8-10-12 éves gyerekekről is beszélhetünk. De ilyen 10-12 éves gyerekeket is nyilván simán be lehetett adni, mert én még ott voltam akkor, mikor még ez a kollégium működött. és ilyen 10-12 éves gyerekeket is elengedtek. És azért tették meg ezek a szülők, mert biztonságban tudták a gyereküket. Mm-hmm. Tehát egy épületen belül megkapott a gyerek mindent, amire szüksége volt. És ez igen, hát nagyon-nagyon kellemetlen része volt ennek az iskolának, hogy ez megszűnt.
5: Azóta a gyerekek tulajdonképpen nem járnak túl messzire, hiszen a Rózsák terén is van két kollégium, ott vannak többnyire szétdobva a gyerekeknek egy része, meg különböző egyéb kollégiumokban, de én azt gondolom, hogy amit én tapasztaltam akkoriban, hogy ez óriási változás volt. De hogy láttad, amikor a gyerekek ott voltak bent az iskolában, kollégiumban, akkor tulajdonképpen egész nap együtt voltak.
4: Így van.
5: Össze voltak zárva reggeltől estig egy épületbe. Ki se kellett menniük. De ez a változás törést okozott a tanulmányaiban is, én azt érzem.
4: Jól érzed és jól látod, mert tudod, most is azt tapasztalom a gyerekek körébe, hogy most elszaladok enni, most visszajövök, most nem jövök vissza, tehát megszakad az egész napja. Mert odáig, amikor ott volt az épületen belül, leszaladt az étkezőbe, megette az ebédet, vagy a reggelit, a vacsa, és már jött vissza. Uh-huh. Most itt el kell neki utazni, vissza kell utazni, már megtörik, nem tud úgy gyakorolni, ott a gyerekek, ezért kezükbe volt a hegedű, úgy ettek. Vitték magukkal a hegedűt az étkezdébe, és még akkor is hegedültek, mikor ettek.
5: Uh-huh. Tehát, mondjuk az később is jellemző volt.
4: Igen. Tehát végül is itt annyira, na hát arról meg nem is beszél, hogy hogy inspirálták egymást a zenével.
5: Hát ez az.
4: Ugye, hogy ha látták azt gyakorol, akkor én is gyakorlok. Tehát annyira szem előtt voltak ezek a dolgok, hogy egymástól tanultak a gyerekek. Hogy van, mutasd meg, ezt csináld, azt csináld. Tehát annyira össze voltak kovácsodva, hogy együtt éltek a napjaikat, a mindennapjaikat. Tehát annyira össze voltak érve, hogy ez is egy óriási fejlődést okozott nekik, hogy így tudtak fejlődni zeneileg.
5: Legutóbbi koncerten, amikor ott voltam és meghallgattam a Kis Rajkó zenekart, akkor már két címvalmos volt, és ha jól tudom, most már négyen is vannak.
4: Így van.
5: A zenekarban. És ez óriási dolog.
4: Fantasztikus, és nagyon nagy örömmel telít ez engemet el, mert el kell, hogy mondjam, két évvel ezelőtt én fogtam magam, beültem a kocsiba. És én nem hagytam ezt az egész dolgot annyiba, hogy itt üres az épület, és akkor volt kollégám, akivel beütünk a kocsiba, és nem mondom, figyelj, most itt a környéket körüljárjuk, itt a vidéki környéket, egy 40 kilométeres körzetbe menjünk ide-oda, különböző zeneiskolákba, és hát próbáljuk meg azt, hogy diákokat szerzünk. És akkor képzeld el, hogy annyira szerencsésnek mondhatom magamat, hogy olyan településekre mentünk le, ahol természetesen roma származású gyerekek tanulnak, sokan meg vannak, és oda lementünk, de környéken, mit tudom én, volt 5-6 település, amit meglátogattunk, és akkor bementem a zeneiskolába, és akkor mondtam, hogy mit szeretnénk, meg stb. Szeretnénk gyerekeket, milyen lehetőség vannak, stb. És akkor megbeszéltem velük, hogy szervezünk ide egy előadást, egy ilyen rajkos előadást. És akkor mindenhova kimentünk, elmentünk, és akkor csináltuk ezeket az előadásokat, tudod? És hát a gyerekeknek ez akkora öröm volt, hogy ott látták a kisebb gyerekeket, hogy mindenki jött jelentkezni, hogy ő is akar. Úgyhogy most már képzeld el, hogy eljutottunk odáig, hogy most már 80 gyerekünk van, zenész, mert ugye az köztudott, hogy a Rajkóban nem csak cigányzenei oktatás van, hanem van tánczenei oktatás is. Tehát oktatás folyik gitárból, zongorából, dobból, tehát ezek a gyerekek mind általában roma származású gyerekek vannak.
5: Egy-két nevet esetleg említsünk meg, hogy kit tanítanak ott.
4: Most, aki nagyon-nagyon jó, az a Balog Roland, az egy gitáros, akkor a testvére van a Balog Zoltán,
5: Ő zongorát tanult,
4: akkor van a Banyák Józsi, igen, ő a zongoratanár, akkor Bordás József, aki dobot tanít, aki kiváló, nagyon jó tanár, akkor most már, képzeld el, hogy kedves Pukak Karcsi barátomat is oda szereztük, ő is most már ott tanít, a zenekari dolgokban segítkezik, akkor van egy kiváló hegedű tanárunk, úgy hívják Nagy Béla, aki kimondottan óriási, ugye, zenepedagógus is, és jó, kiváló hegedűs.
5: Ő az operaháznak.
4: Ő operaháznak volt a hegedűs. Igen, igen, ott volt hegedűs. Tehát ezek a tanárok tanítják most ott a felnövekvő generációt, és hát nagyon-nagyon falják ezeket a tanárokat, és imádják őket. És hát amit még el akartam mondani, hogy most már a kormány is egy kicsikét beállt ebbe a sorba, és 2 éve kaptunk egy olyan támogatást a kormánytól, hogy ezek a gyerekek ösztöndíjat is kaphatnak. Tehát aki kiválóan teljesít, az ösztöndíjban részesül, és méghozzá nem is kevésbe, és ingyenes kollégiumi, ingyenes utazást kap. Tehát a vidéki gyerekeket ezzel ösztökélik, ösztönzik, hogy ha eljön ide hozzánk tanulni, akkor ingyenes az utazása, ingyenes az étkezése, ingyenes a lakhatása, és még kap ezért ösztöndíjat is. Tehát innentől kezdve, hála Istennek, növekszik a létszámunk. Ez mondjuk betudható a kormánynak a segítségével is.
5: Hogy látod a cigányzene jövőjét? Hiszen ezek a gyerekek alapvetően a cigányzenéből, a szórakoztató zenéből szeretnének megélni.
4: Hát, megmondom őszintén, nem vagyok ezzel a kérdéssel szkeptikus, inkább azt mondanám, hogy nagyon oda kell figyelni mi nekünk tanároknak, mi nekünk pedagógusoknak, hogy minél jobban megszerettessük ezt a fajta zenei mi voltját ennek a cigányzenének, és én úgy látom, hogy van remény. Van remény. Tehát, hogy ez tovább fog mozdulni. Van remény, és azt is látom, hogy van rá igény is. Uh-huh. Tehát igény is van rá, és remény is van ahhoz, hogy ez a szakma ne halljon ki, és tovább menjen a cigányzene. Most már úgy látom, hogy igenis, most már Rajkó zenekar is kezd fölzárkózni, és hát az köztudott, hogy ezelőtt 40-50 évvel is mindig a Rajkó zenekar adta az utánpótlást a magyar cigányzenének, úgyhogy ebbe én nem mondtam újat, úgyhogy ha bemegy az ember egy zenekarba, bármilyen zenekarba, ott biztos talál egy Rajkóst. De bárhol a vidéki, vagy bárhova bemegy az ember, ott mindig talál valaki, aki azt mondja, hogy hoppá, én a Rajkóban tanultam. Tehát ez így van, és így is lesz, remélem, a jövőben is.
5: A múltkor szó esett egy másik műsorban a 100 tagú cigányzenekarról, a 40 tagú pannonzenekarról szintén, és hát ugyebár beszéltünk arról, hogy kik muzsikálnak ott. Igen. És hát nagy részben azért Rajkósok, hiszen a Rajkósok azok, akik azt a fajta nagyzenekari hangzást, nagyzenekari tudást magukba szívták a tanulmányaik folyamán, akár a Gyula bácsi, vagy a későbbi időszakban, ami szükséges ehhez.
4: Igen, hát ezek a zenészek, akik most a 100 taguba is muzsikálnak, meg a 40 taguba is, az nagy része, jól mondtad, hogy az mind a Rajkóba tanult. Tehát ott sajátították el a zenekari vezetést, a szólamokat ott tanulták meg, hogy kell együtt zenélni, milyen fajta dinamikákat, milyen fajta zenei megoldásokat találnak erre, és hát ez nagyon-nagyon meghatározó most ezekben a helyzetben is, hogy nekem legalábbis azt a vonalat képviselem, amit a Gyula bácsi elkezdett. Uh-huh. Tehát ezt kell tovább vinni, ugye köztudott, hogy hát ezek a gyerekek hallás után tanulnak. Hallás és kézjárás után tanulnak. Ami a Gyula bácsinak volt ez a nagy-nagy-nagy felfedezése, hogy ezek gyerekeket, persze hozzátartozik az is, hogy nem csak kéz és hallás után tanulnak itt nálunk, ami nagyon fontosnak tartjuk a kottaolvasásnak a fejlesztését is, mert az is nagyon fontos, hogy a gyerekek tudjanak kottát olvasni, és ezt a kettőt kombináljuk együtt, tehát a kottaolvasást és a kézről való játszást is kombináljuk, viszont az a tapasztalat, hogy a kézről való játék sokkal könnyebben megy nekik, sokkal elérhetőbb náluk ez, és sokkal maradandóbb. Tehát azt veszem észre, hogy amit esetleg, mit tudom, 1 éve tanítottam neki kézről, sokkal jobban megtanulta kézről, mint amit kottába tanítottam neki, mert azt mondja, hogy elfelejtettem. De amit úgy kézről, meg egy fül után tanultam, azt nem felejtette. Tehát ennek van egy érdekes dolog ebben, hogy nem tudom, hogy mi ez, de ez annyira maradandó, amit kézről és tudja, egy év múlva is elkezdi hegezni, és tudja.
5: Nagyon érdekes dolog, mert azt hiszem, hogy ez a Rajkó módszernek az egyik alappillére. És mégis sok kolléga nagyon szkeptikusan áll ehhez a kérdéshez, hogy tulajdonképpen valószínű, hogy aki kézről tanul, hát a soha nem fog megtanulni kottát olvasni, mondják ők. Nekem is egészen más tapasztalatom van, és jó, hogy ezt megosztod velünk, mert tulajdonképpen te látod igazán, aki tényleg ennek a módszernek a nagy ismerője és tanítója, akár csak cigányzenében, akár klasszikus zenében, itt látod azokat a különbségeket, hogy tulajdonképpen, ha jól sejtem, te sem ezzel a módszerrel tanultál, viszont ezzel tanítasz.
4: Így van, így van.
5: Egyébként ugyanúgy, mint én is.
4: Pontosan, tehát én nem ezt tanultam meg, tehát nem így tanultam, én kottából tanultam mindent, tehát hosszú évtizedekig, a mai napig is én kottából, szeretem a kottát, imádom a kottát, de ugye most már, hogy évtizedek óta tanítom ezzel a kézzel a tanítást, az a tapasztalatom, hogy amit már előzőben is elmondtam, hogy valahogy, én nem tudom, pedig ehhez nagyon komoly módszer kell, ehhez is egyébként a kézzel tanítása.
5: Van, pontosan.
4: Tehát az sem megy úgy, hogy én most elkezdek. Tehát ennek is van egy fortéja.
5: Így van.
4: Az a helyzet, hogy ennek van egy pedagógiai módszere, amit nagyon kell tudni, hogy mutatom én neki kézről, vagy milyen gyorsasággal, vagy hogy magyarázom neki. Mert ennek is van egy pedagógiai módszere, hogy mutatom meg neki kézről. Viszont én nekem az az álláspontom, hogy amit megtanítok neki kézről, én azt egy hét múlva kirakom eléje kottába. Mm-hmm. Tehát kottáról is látja, tehát vizuálisan is látja, hogy mit tanítottam meg neki. És akkor úgy lejátsza, mint a pitty.
5: Uh-huh.
4: Úgy lejátsza, még akadozik először, akadozik, és akkor elkezdi tanulni, és akkor rájön, ilyen párzomot von a kézről való játékkal és a kottáról való játékkal.
5: Uh-huh.
4: Na most ezt kell nagyon sokat fejleszteni. Tehát ezt szeretném továbbvinni, továbbfejleszteni. Hogy ezeket a dolgokat a gyerek, tehát itt a agytekervényeiben ezt tudja azonosítani, hogy mi a kézről, meg mi amit ez kottáról tanul. Tehát ezt még fejleszteni kell, de jó úton vagyunk ezzel.
5: Tulajdonképpen a japán Suzuki módszer is részben ezen alapszik, és ott is Suzuki azt mondta, hogy valójában a kisbabák is először beszélni tanulnak,
4: igen,
5: és csak később írni és olvasni.
4: Pontosan.
5: Igen. Hát itt is megvan a párhuzam.
4: Persze.
5: És egyébként vannak például olyan idegen nyelv oktató tanfolyamok, ahol már babáknak tulajdonképpen tanítják mondjuk az angol nyelvet. Uh-huh. Ilyen egyébként a Helen-Doron módszer Magyarországon. Uh-huh. És itt is elsősorban a beszédre fókuszálnak, nem pedig az írásra, meg az olvasásra. Uh-huh. Tehát ez is tulajdonképpen egyfajta párhuzam a kettő között. Számos kitüntetésben részesültél, ebből az egyik a Magyar Arany Érdemkereszt. De ezen kívül még kaptál más díjakat is az elmúlt időszakban.
4: Igen, hát amire még igazán büszke vagyok, az a Dankó Pista életmű díj, ami ugye a prémáságomhoz függésében van, és hát nagyon sok műsorba szereplek. Tehát van egy öttakú állandó zenekarom, amivel úgymond járjuk a vidéket, országot, határon túl is sokat fellépünk, és általában nóta műsorokban részt veszünk, nóta énekeseket kísérünk, a Dankó Rádióban felvételeim vannak, tehát ez volt egyik apropója ennek a Dankó Pista életműnek, hogy ezzel díjazták az a fajta prímást, aki erre érdemes. És ezt 2020-ban megkaptam, és erre nagyon büszke is vagyok.

0: szerettem is volna rákérdezni, hogy milyen szerepet tölt be a vallás, illetve a hit az életedben?
1: Hát, én, hogy mondjam neked, én rengeteget olvasom a Bibliát, és abban van egy ilyen meghatározás, hit nélkül nem lehet élni. Itt nekünk lehetetlen élni, és én ezt a mai napig is tartom, és én a hit az viszi előre az embereket, tehát hit nélkül nem lehet élni. Tehát ha nem hiszel valamibe, akkor az biztos, hogy nem fog sikerülni. Tehát hinni kell. Ugye mindenbe hinni kell, abba hinni kell, hogy te meg tudod csinálni ezt a gyerekekkel. Hiszem, hogy el tudok érni valahova. Hiszem, hogy meg tudom valósítani. Tehát a hit az nagyon befolyásolja az életemet. És a mai napig is én azt vallom, hogy hit nélkül élni lehetetlen. Uh-huh. Úgyhogy én hiszem a jó Istent, hiszek benne, és én gyakorlom is, mert én megtértem. Tehát én 2011-ben megtértem, és azóta hívő ember vagyok, és így élem az életemet. Úgyhogy a hit az életemet tölti be. Sőt, hát a mindenható meg aztán teljesen. Úgyhogy én ezt vallom, és megpróbálom, sőt, a gyerekek felé is ezt kicsit közvetíteni, mert nagyon fontos, minden órán elmondom, hogy higgyetek benne, hogy meg fogjátok tanulni ezt. Ebbe hinni kell, hogy meg tudjátok valósítani, amit én kérek tőletek. És meg is csinálják. Tehát addig nem nyugszok, még nem valamit nem sikerül ebből kihozni.
0: A családról már beszéltünk, és mit jelent ez számodra?
1: Hát a minden. Hát, hogy mondjam neked, a család az szintén az életemnek a legnagyobb része, tölti ki, ugye? Van egy lányom, meg van egy fiam, aki a fiam most a Rádió Szimfonikus Zenekarában dolgozik, mint szólamvezető, hegedűművész. A lányom az nem lett zenész, ő a szépítkezési iparban dolgozik, mint fodrásznő, de van egy unokám, akire szintén nagyon büszke vagyok, aki most végzi a Pécsi Tudományi Egyetemen a hegedű tanszakon, Szabadi Vilmosnál, és jövő évre fog diplomázni. Tehát ez még boldogsággal telít el, hogy így a család tudta vinni a nevét, tudta továbbvinni a zenei múltunkat, tovább tudja vinni. Úgyhogy ezekre is nagyon-nagyon büszkék vagyunk.
0: Így a beszélgetés befejezéseként szeretném megkérdezni, hogy ha esetleg kiraknának téged egy lakatlan szigeten, akkor milyen albumokat, milyen zeneműveket vinnél magaddal, hogyha csak ötöt lehet vinni?
1: Jó.
0: És ki lenne az előadó?
1: Húha, nem egyszerű kérdés, mert rengeteg előadót szeretek, de én, ugye akkor beszéljünk először a komoly zenéről. Imádom komoly zenét, imádom Bachot. Uh-huh. Imádom Mozartot. Tehát ez biztos, hogy ott lenne a
0: második. Vannak művek is, amiket így kifejezetten szeretsz?
1: Imádom például, én Mozart hegedű versenyét nagyon-nagyon szeretem. Uh-huh. Akkor amit szeretek még Mozarttól, az operái is nagyon jók. Uh-huh. Varázsfúvola, vagy ez a fajta, könnyed fajta zene. Tehát a vokáli zenét is nagyon szerettem, mármint ez a klasszikus vokáli zene. Uh-huh. Akkor, hát említeném még, én a jazzet is nagyon szeretem például. Uh-huh. Nagyon, hát a jazz műfajból.
0: Hegedűsöket? Grappelli vagy?
1: Grappelli, nagyon imádom, nagyon imádom ezt a fajta zenét. És még nagyon, de nagyon szeretem. Amin fölnőttem, az engem nagyon-nagyon, a mai napig is mindig megborsózik a hátam. Van egy óriási zongorista előadó, Oscar Peterson.
0: Aha, igen.
1: Tehát az biztos, hogy ott lenne a lemezek között. Tehát egy Oscar Peterson lemez, az egy van élmény, hogy hihetetlen. Hát arra nem beszélek, ugye, hogy a példaképem az idős Járóka Sándornak a lemezei is ott lennék, az biztos vagyok benne. Vagy mondanám a Lakatos Sándort, idős Lakatos Sándornak a lemezét. Tehát ezek felülmúlhatatlan nagy művészek voltak. Tehát ezek töltenik ki ott az életemet, és azokat hallgatnám. Igazándiból ennyit tudok erre válaszolni.
0: Hát nagyon izgalmas zenék természetesen. Köszönöm szépen, hogy itt voltál és beszélgettél velem ezekről a gondolatokról, és remélem

0: nem hamarosan újra találkozunk.
1: Köszönöm a meghívást neked. Köszönöm szépen.
2: Mai vendégem Nyári László volt, magyar aranyérdemkereszttel kitüntetett prímás, a Kisrajkó zenekar művészeti vezetője, akivel beszélgettem a cigányzenészek hivatásáról, az életéről és a Rajkó Talentum iskoláról. A szerkesztő műsorvezető dr. Suki András volt. A viszonthallásra!
3: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
4: Roma művészet, roma kultúra, akkor Roma Szalon.
3: A Rádió D kulturális műsora.
4: Tarts velünk minden hétköznap.
3: Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: ahol a mi hangunk szól, ahol a mi kedvenceink szólnak.
1: Hey, gyertek fiúk most a rádióba, hey, reggelig szól nektek a diknóta.
0: 100.3 Rádiódik. Ikonikus dallamok, felejthetetlen dalszövegek. A 100.3 Rádiódikben minden hétvégén déltől húzd rá cigány. Az egyedülálló hangzású kávéházi cigányzenéket. Minden hétvégén déltől garantált a jó hangulat a Húzd rá cigányban. 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
2: Szeptember 1-től önkéntes alapon igényelhetik az egyetemes szolgáltatásban ellátott lakossági és nem lakossági ügyfelek a dinamikus tarifát. A változás lényege a portfólió összegzése szerint a kedvezményes sávhatárig marad a fix, rezsicsökkentett A1 ár, afelett viszont a mai 70 forint körüli lakossági piaci ár helyett a tőzsdei árakat követő változó egységár jön. Az MVM közlése szerint a dinamikus tarifát, tehát a D-ár szabást önkéntes alapon igényelhetik az egyetemes szolgáltatásban ellátott lakossági és nem lakossági ügyfelek. Aki meggondolja magát, visszatérhet az egyetemes árazáshoz. Fontos feltétel, hogy a dinamikus elszámoláshoz okos mérő kell. Pályázatot ír ki a kormány az aszbeszttel szennyezett települések megsegítésére. Az aszbesztmentesítési alap 3 milliárd forintos keretösszegére az önkormányzatok pályázhatnak, a szükséges beavatkozásokról pedig helyben dönthetnek majd, közölte a miniszterelnökség. A pályázatok benyújtási feltétele, hogy az önkormányzatnak legyen aszbeszt térképe, a nyertes pályázónak pedig vállalnia kell, hogy 3 havonta jelentést készít az aszbesztrost vizsgálatok eredményeiről. A pályázatokat a megnyitástól kezdve folyamatosan lehet benyújtani a keret kimerüléséig, a támogatási kérelmeket pedig a beérkezés sorrendjében bírálják majd el. 10 embert, köztük 7 gyereket vittek kórházba a mentők egy budapesti társasház tűz helyszínéről tegnap este. A 18. kerületi Rádai Gedeon utcában egy 4-szintes épület földszinti lakása teljes terjedelmében égett. A 32 lakásos házból 43 embernek kellett elhagyni az otthonát. Az épület megtelt füsttel, ezért a katasztrófa védelem tájékoztatása szerint a lakók csak a szellőztetés után térhettek vissza. A lángokat a fővárosi hivatásos és a Foka Egyesület önkéntes tűzoltói fékezték meg, majd megkezdték az utómunkálatokat. Október 1-én pályázatokat írnak ki iskolaigazgatói helyekre, ott, ahol nyáron csak ideiglenes megoldás született, közölte Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter. A tárcavezető szerint idén 467 igazgatói megbízás járt le, ezek közül 351 pályázó 5 évre kapott kinevezést. A fennmaradó intézményeknél legfeljebb 1 éves vezetői megbízásról, illetve átmeneti működésről döntöttek. Ezekre a pozíciókra a tanév biztonságos elindítása után október elején írják ki ismét a pályázatokat, amelyeket az illetékes tankerületek hirdetnek meg. Segítséget ajánlott az Európai Néppárt elnöke ahhoz, hogy Magyarországnak ne kelljen napi 1 millió eurós bírságot fizetnie az európai külső határok védelmekor alkalmazott menekültügyi szabályok miatt, számolt be róla a miniszterelnök, miután Manfred Webert fogadta Budapesten. Magyar Péter közösségi oldalán azt írta, a kormány az eddig kiszabott bírság jóváírását is fogja kérni az új uniós költségvetés tárgyalásakor.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádiódikben.
1: Gyertek fiúk most a rádióban, egy reggelig szól nektek a diknóta.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik, korábbi adásunk ismétlése következik. Művészet, kultúra, hagyomány. Ez a Roma Szalon. A 100.3 Rádiódikben. Roma Szalon.
3: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsor vezetőjét hallják a Rádiódik FM 100,3 MHz-es frekvencián. 2025. január 30-a csütörtök van, és a pontos idő 22 óra 5 perc. Mai vendégem Beke Farkas Nándor, aki korábban a 100 tagú cigányzenekar elnökmenedzsere volt, és jelenleg a 40 tagú Pannon cigányzenekar menedzsere. A beszélgetésünk során mesélt nekem a munkájáról, az életéről és a hitről. Tartsanak velünk ma este is!
4: Köszönöm, Nándi bácsi, hogy elvállalta a beszélgetést, nagyon örülök.
5: Nagyon szívesen jöttem, üdvözlök téged is, és hát természetesen a kedves hallgatókat.
4: Nándi bácsi, mi a legfontosabb az életében?
5: Hogy mi a legfontosabb? Rengeteg fontos van, de egy nagyon fontosat, vagy talán a legfontosabbat szeretném kiemelni. Erre már egyszer válaszoltam, külföldön voltunk turnén, és egy interjúnál azt mondták nekem, hogy mi a legfontosabb, de ezt három szóban próbáljam megmondani. Nekem egyből az agyamba bejött, és megjelent a képernyőn az, hogy Isten gyermeke vagyok. Ennyi. És akkor egy nagy csönd volt, és néztek a semmibe. Na akkor szerintem a Szent Szellem megjelent, és őket is megérintette. Tehát ez a legfontosabb. Egy hívő embernek ez a legfontosabb. Természetesen a családom, a gyerekeim, a munkám, de nem szabad semmit se annyira bálványozni. Tehát meg kell próbálni hitben élni, amennyire lehet, és betartani azokat a szabályokat.
4: Tulajdonképpen ez vezérli akkor az embernek a mindennapjait, a cselekedeteit, az életét, igaz?
5: Igen, nekem egy nagyon komoly politikus egyszer azt mondta, hogy az embert a cselekedetei után ítélik meg. Tehát ez a Biblia meg úgy van, hogy milyen gyümölcsöt teremtél. Mert a rossz fa rossz gyümölcsöt, a jó fa az jó gyümölcsöt terem. Tehát mindenre megvan, csak ki így fejezi ki magát, ki úgy.
4: Ha a cselekedetekről van szó, akkor mi az, amit kiemelne az élete folyamán? Hiszen azért nagyon sokáig volt például a Száztagú Cigányzenekarnak az elnök menedzsere. Én természetesen így ebben a minőségében találkoztam Nándi bácsival a legtöbbet, azon kívül, hogy a fiával nagyon jó barátságban vagyunk természetesen gyerekkorunk óta.
5: Így van, együtt jártatok óvodában.
4: Így van. És hát sőt, a zeneakadémiára is. Persze, és nagyon sokat kamaráztunk
5: Nándival. Édesapádat is ismertem akkor, mielőtt te még nem születtél meg, mindig jó viszonyban, jó kapcsolatban voltunk, és hát apukáddal sokat muzsikáltunk, és bejártuk az egész világot a Száztagúval. Abszolút rendben volt minden. És hát mit tudnék én kiemelni? Hát ha a munkámról kérdezel, az elég hosszú, mert igazából én a Száztagú Cigányzenekarban az első próbán, az első vonóhúzást, még a próbák előtt. Én 1985-ben a Cini bácsi, hát ezt mindenki úgy mondta, a Mészáros Tivadarnak a zenekarában voltam, a Gulyás Partiban, hát a Tivadar bácsi egy nagyon komoly muzsikus karmester, és egy nagy tiszteletben álló ember volt, és hát ugye a Száztagú Cigányzenekarnak a megalapítása az ő személyéhez is kötve, ugye Berki László, idősebb Berki László, Boros Lajos, a Cinege, Mészáros Tivadar, és volt egy Jenes József, aki az első elnök volt, ő nem cigány származású volt, az a Tivadar bácsinak volt a barátja, tehát ők alkották meg a Száztagút, és én ott voltam, és már nekem augusztusban szólt a Tibi bácsi, hogy alakul egy ilyen zenekar, és ő nagyon szeretné, hogyha én ott lennék. És igazából szeptemberben kezdődtek a próbák, és 85. november 2-án hivatalosan alakult meg a Száztagú Cigányzenekar. Én mindjárt az első év után kaptam egy ilyen emlékplakettet, hogy ambiciózus és jó képességű egy éves ott létemre kaptam egy ilyen elismerést, hogy tehát elismertek valahogy valamilyen téren, és onnantól kezdve úgy figyeltek is engem, vagy hát a Jóisten engem oda elhívott, és oda rendelt, már előre elhívott, és hát úgymond azt a bizonyos szamár létrát, azt úgy megmásztam, mert aztán szalonvezető helyettes lettem, aztán elnökségi tag, koordinátor, szólamvezető, főtitkár, menedzser, elnök. Tehát a legalulról a tetejébe. Tehát én tettem valamit ezért, és van erre is egy amerikai pásztornő, a Merlin Hickey, egyszer azt mondta, hogy ha megteszed azt a természetes lépést, amit Isten kívánt tőled, és ez a lépés az ő teljességében, az ő akaratával megegyezik, akkor erre a természetes lépésre az ő természet feletti dicsőségét rádárassza, mert ott állsz azon a helyen, amit ő szeretett volna. Na most engem oda rendelt akkor a száztagúba, és gyerekkorom óta, 20-valahány éves voltam, és onnantól végig, egészen a nyugdíjig ott voltam. Tehát most ebben az évben 40 éves a száztagú cigányzenekar. Hát mondjuk 39 évig. De azokat a magokat, amit többek között a nagyokkal én is ültettem, azok már többször virágoztak, és mi voltunk a gyümölcsszedők. Most már vannak olyan magok, amik már vadhajtásként is kirügyeznek, és vannak már olyan gyümölcsszedők, akik nem élték meg azt a rettenetet, azt a sok rosszat, amikor kezdődött az egész a száztagúba, hogy volt egy olyan turné Ausztráliába, ami borzasztóan nagyon ráfizetéses volt, több 10 millió forintos adóság, hát most 87-ről beszélünk, 1987-ről, tehát valahogy ki kellett kerülni a zenekarnak ebből. Akkor nem volt állami támogatás. Ha volt, akkor programra adtak, és nem adtak működésre. Nem tudtunk úgy próbálni, hogy kapjunk érte pénzt. Akkor meghívtak külföldi menedzserek, éppen, hogy nagyon kevés pénzt kaptunk. Mindenhova rossz állapotú autóbuszokkal mentünk, hogy a kerék kiesett, meg úton útfélén meg kellett állni, és javították, pótbuszokat küldtek, meleg volt, nem volt jó a légkondicionál, vagy ha hidegben megfagytunk, akkor abból viták voltak. Tehát ezért mondom, hogy ezeket meg kellett szenvedni azért, hogy a száztagú a mai fényében, és remélem, hogy minél tovább azon a helyen marad, amit én 18 évet beletettem, mint vezető. Tehát én, mint vezető, 18 évig menedzseltem a zenekart. Bejártuk az egész világot. Például az én vezetésem alatt lett 2014-ben Hungarikum a zenekar. Ezt én terjesztettem föl, azért én kirincseltem, én hajlongattam, én mentem a legnagyobb méltóságokkal tárgyalni, hogy a száztagú cigányzenekar méltó helyre kerüljön a Hungarikumok. A Hungarikumok gyűjteményében egy olyan családba, ami a nemzet kincse. Az összes, akár a Herendi porcelán, vagy a Pixalámi, bármi, hogy oda kerüljön, ami magyar. A cigányzenekar, ami magyar, igen. Magyar száztagú cigányzenekar. Tehát ez én nagyon sokat tettem. És lehetek is büszke, mert a Jóisten ehhez adott nekem talentumot. Nem az ördögtől kaptam, Istentől. És ez nagyon nagy dolog, hogy ki mitől, kitől és mit kap. Tehát én csak annyit tudok mondani, hogy ezt én a Jóistentől kaptam. Mert hát ott vannak a gyümölcsök. Amelyik rossz fa, az nem ad gyümölcsöt. A jó fa az gyümölcsöt ad, és a rossz fát ki kell vágni.
4: Térjünk vissza egy picit a gyökerekhez, és azt gondolom, hogy az alma nem esik messze a fájától. ha jól tudom, én ezt csak legendákból hallottam, nagypapája is egy igen befolyásos személy volt a cigány zenészek körében.
5: Köszönöm, hogy ezt megemlíted. Nagyon kedves vagy. Az én nagypapám a Beke Farkas Gyula, aki az Országos Szórakoztató Zenei Központnak volt a főosztályvezetője, a népzenei osztályvezetője. Hát ő mondta meg igazából, hogy kimegy Kalocsára muzsikálni, vagy kimegy New Yorkba muzsikálni. Tehát akkor több ezer muzsikus volt a keze alatt, hát olyan 5-6 ezer ember biztosan. Hát ő kezdte az 50-es évek közepétől a 70-es évek végéig, nyugdíjazásáig, és hát nagyon sok minden fűződik az ő nevéhez. Például a fiatalokat nagyon szerette, ahogy én is nagyon szeretem a fiatalokat, és sokat tettem mindig a fiataloké. Például olyat, ő bevezettette azt, hogy a fiatalok legyenek tanulók, tehát mint a mester mellett a műhelybe egy jó inas legyen, és ott tanuljon. Üljön be a zenekarba, majd aztán, ha már 17-18 éves lett, akkor ha még nem voltak meg az iskolái, akkor kapott egy ideglenes működési engedélyt, amire kellett vizsgázni. Ez volt a IME regiszter. Ez a hogy regiszteres valaki, hogy ideglenes működési engedély. Tehát ezt is ő vezette be, és hát nagyon sok mindent ő vezetett be. Hát mondjuk többek között a nemzetközi cigánybálokat ő rendezte februárban minden csonka csütörtökön több éven keresztül a Royal nagyszállóban, tehát az is az ő nevéhez. A fiatal cigánlányok már előleg készültek, már novemberben a ruhákat csináltatták, meg a anyukák is, meg mindnyájon. Tehát ez egy igen, hatalmas, nagy fórum volt a muzsikus cigányoknak az életébe, és hát a nagypapa ezt megteremtette, és hát rengeteg, például voltak olyan esetek, hogy valamelyik vendéglátó egység, vagy mit tudom, a belvárosi vendéglátó, vagy a Pannonia, vagy a Hungár Hotels, amivel csoportosultak a vendéglátó egységek, és ott az igazgató mondta, hogy hát most le kell építeni ezt a zenekart, azt a zenekart, és azt mondta a nagypapa, ne építs le, mert sehova nem fogok adni neked zenekart, egyetlen egy éttermetekbe se. Meg is tette volna. Ő nagy hatalmú volt, és nagy tiszteletben állt, és amit említettem volt, hát az ő cselekedetei mutatták meg az ő nagyságát. Az, hogy valamit ebből én hát örököltem, valószínű, de ő is Isten embere volt. Mert ekkora nagy csapatot, ekkora felelősséget, nagyon nehéz. Hát most itt a 100 tagóban is mindig szoktam mondani azt, hogy egy zsákból hát könnyebb összetartani, mint ezeket a meg nem értett művész kollégákat. Szóval nagyon, nagyon nehéz, de abból jó, mert én ugyanabból az alomból jöttem, rengeteg gyerekkori barátom volt ott, együtt kezdtünk zenélni, sokat muzsikáltunk együtt. Nekem annyiból volt könnyebb, hogy értettem a nyelvükön.
4: Igen. Szintén cigányzenés családból jön, tehát így tulajdonképpen természetes volt, hogy cigányzenész lesz, gondolom.
5: Apukája. Nem volt más választásom, ha bár gitáros szerettem volna lenni, de...
4: Apukája és testvére is természetesen cigányzenészek.
5: Igen, így van. De már a fiam az már nem, amit mondjuk többször már nekem említette, már amikor már művész és hegedűművész, meg nagyon jó helyeken, jó zenekarokban volt, hogy miért nem lehetett cigány prímás. Hát én mondtam neki, mondom, miért most rossz helyed van, vagy nem jó helyem vagy, de csak, hogy ő mindig szeretett volna. Hát mondom, érdekes, nekem nem mondtad. De nálunk a cigány családokban ugye nincs az, hogy a gyerek megmondhassa, hogy mi legyen, hanem te ez leszel, fia? Én nem akartam, hogy cigányzenész legyen, én már akkor láttam, hogy azért nehéz lesz. Nehéz lesz. De szerintem ő se bánta meg, mert azért elég szép karriert fut, hála jó Istennek, és hát kiváló hegedűművész.
4: Nagyszerű hegedűs, róla még beszélünk mindenféleképpen. És hogy kezdte a pályafutását, illetve a tanulmányait? A 13. kerületben jelenleg is ott él.
5: Igen, én lokál patrióta vagyok, és bizony kaptam egy díjat, a 13. kerületért díjat, ami a díszpolgár alatt van. Tehát a 13. kerület díszpolgár alatt, egyen alatta. És Budapest Pro Urbe díjas is vagyok, ami Budapest díszpolgára szint alatt egyel van. Hát úgy, hogy ilyen örök második, de hát jó a második is. Azon csendes. Tudod, arról is van egy ilyen biblia idézet, hogy jó az, hogyha néha az uraknak az asztalról lecsorgó, lepergő morzsákat az ember úgy összeszedi. Hát úgyhogy jó ez. Jó ez így.
4: És a 13. kerületben kezdte tanulmányait a Fürth Sándor utcai zeneiskolában, ha jól emlékszem. Kinél kezdett?
5: Jász Pál.
4: Aha.
5: Akinek a fia kiváló hegedűművész. Uh-huh. Egy pár szót már váltottam vele, és csak felcsillant a neve, és akkor oda mentem hozzá, hogy azt mondja, hát minden mi van, apukád, de már szegény, akkor már nem élt. És nagyon jó hegedűvész volt, jó hegedűs volt. És aztán a stúdióba mentem a Szofia utcába, meg Égelland Istvánnál. Nagyon sokunkat tanított a tanár úr. Érdekes, ő brácsa művész volt az operaházba, de nyilván hegedülni is tudott, de kiváló pedagógus volt. Hú, nagyon. Hát sokunkat ő tanított. Rengeteg hegedűst a cigányzenészek közül. És hát
4: gondolom a cigányzenét még a zeneiskolai évei alatt azért édesapjától tanulta.
5: Tanultam tőle is, a nagybátyámtól, Bekefarkas Sanyitól, aki sajnos már nincs köztünk, aztán Patyi Farkas Béla, unokabátyám, a Rácz János, Bulhó Rácz János anyám bátyja, tehát mindenki cigányzenész. Aztán a családi körből kikerülve idősebb Járóka Sándor tanított a lakásán, illetőleg Bártvai Krajcár Gyula a kor legnagyobb tercese, és ezért is készültem én tercesnek, és annak is vallom magam. Ő tanított engem, ő meg a lakásomra járt, és hát egy kitűnő muzsikus Gyula bácsit nagyon szerettem. Volt olyan, hogy nem volt megbeszélve, mentek vásárolni oda a kispiacra, tudod, a Tomorio, és hát nem messze laktunk, nem volt megbeszélve, de neki valami eszébe jutott, és reggel kimaradtam, és jött oda, hogy ezt hallgass meg, föltette egy magnót, kapcsolat. Hallod, ezt mondja, milyen tercezésed? Na látod? Na most megmutatom neked. Hegedűs Gyuri, a magyar imlénvel muzsikát, a Hegedűs Gyuri volt a terces, és hát na azt mondja, így kell, és föl kellett, és meg kellett tanulnom. És sőt, mi több az első, úgy vállalt el, azt mondta, én nem nagyon tercet, én nem tanulok, ha bár nagyon sok ember, cimbalmosokat is, klarnétos, nagyon sok embert tanított a Krajcár, ez a művész neve, de azt mondta, hogy tercet nem akar tanítani. Hát mondom, Gyula bácsi, hát tudom, hogy... Na jó, egyet mutatok neki, ha meg tudod oldani, akkor rendben van. Eljött a fiszmolos tavaszi hórát, mutatta meg. 20 perc alatt bevágtam. Na, nagyon nehéz. Na jó van, azt mondja, akkor járok hozzá. És akkor ő tanított, ő készített fel a vizsgára is, minden.
4: Az OSK vizsgára. Hát az országos szórakoztató.
5: Igen, amit sajnos eltöröltek a nagy politikusok.
4: Valahol ez a minőséget hivatott biztosítani, én azt gondolom.
5: Persze, hát most fellazult, nagyon felhígult a muzsikus társadalom. Senkit nem akarok megbántani, mert mindenkinek kell egy darab kenyér. Engem így neveltek. De akkor, amikor valakit olyan helyről túrnak ki, meg olyan muzsikusok, akit éppen kitúrnak, az nem való arra a posztra, azért ideges vagyok, azért az úgy nem megy. Tehát valaki alkalmatlan egy posztra, és valakit úgy löknek ki, úgy fúrnak meg, akkor onnantól az olyan lejtmenet megy az egész. És nem jó kifelé, sajnos.
4: Visszatérve egy kicsit a családra, én azt gondolom, hogy óriási előny, hogyha valaki zenés családban születik. Hiszen akkor olyan pluszt hoz magával otthonról, olyan plusz löketet kap, amit nagyon nehéz bepótolni. És tulajdonképpen akkor ez volt Nándi bácsival is, hát és természetesen a fiával is, Nándival.
5: Igen, hát őnek is volt nagyon mit választania, természetesen hegedűt.
4: Nagyon jó, focizott.
5: Igen, mai napig a focié nagyon oda van. Most ő 3 éves korában kezdett, vagyis hát én szerettem volna, és olyan játékosan már ide ültettem, mint nagyon sok kollega már a gyerekét így kezdte nálunk, ez így szokás, hogy az ölébe ültette, és akkor a vonót a kezébe adta, és akkor én meg lefogtam a hangokat, és akkor nyilván a hegedűt úgy fordítottam, a ura, ő csak így húzogatta, és akkor szépen ment bele a fülébe. És akkor 3-4 évesen már úgy elég szépen fejlődött, és 5 éves korában már előkészítőbe vittem ott az ajtósi dűres sor a Becker-Annához. Uh-huh. És hát ott 2 év előkészítő után lett elsős. Tehát megvan még neki egy kis ilyen kis papír. És hát végigjárta, ott érettségizett, és onnan ment a Zeneakadémiára. És akkor elérte azt a szintet, hogy hát több kurzusra is járt, Fenyves Lóránt, Varga Tibor, a Pauk György, uh-huh. Aztán...
4: Hát a Vonós négyessel is rengeteg kurzuson voltak.
5: Igen.
4: Már a Zeneakadémia alatt is, de utána igen. Is nagyon intenzíven...
5: Így, hát a Takács Nagy Gáborhoz jártak, igen, az nagyon kiváló volt.
4: Nagyon intenzíven csinálta a Nándia Vonós négyeseket. És ezeket
5: hát
4: a kis kamarákat.
5: Én 16 éves korában meg már privátban kihordtam itt Bécsbe a Sívó Józsefhez, uh-huh. A professzor úrhoz. És utána meg a Ruha Pista bácsi, Stefán Ruha, az vette kezelésbe, és a Zene Akadémián meg a Szenthelyi professzor úrhoz. Úgyhogy minden jóval el volt halmozva, és azért mindig azt mondja, hát ez egy cigány primás, azért miért nem? Hát nem baj, jó van, nincsen semmi baj. Hát egyszer volt egy olyan, volt a Szenthelyi Miklósnak, azt hiszem, még most is van a Virtuóz Zenekar.
4: Igen.
5: Hát az elég sok fiatal cigány származású muzsikus, meg régi tanítványai voltak, hát köztük a Gabora Gyuszi, akkor aztán az Ödön, Rácz Ödön is ott volt benn, meg a Mohácsi
4: Gyula,
5: és akkor Nántika, és akkor volt egy felvétel, és elkezdtek itt külföldön piázgattak, és magyarul muzsikáltak. És akkor hallottam, hogy a fiam megtercezik. Egy felvétel. Hát mondom, azért csak benne van. Az én vélem. A Gyuszika. Igen. Nagyon jó muzsikát, a Gabora. Olyan jó felvétel, tényleg. Na hát azért
4: csak is, tudják ezt.
5: Hát persze. Hát azért mindegyiknek a vére ott
4: így
5: van.
4: Hát, így van.
5: Kiváló hegedűsök, vagy kiváló zenészek, szólisták. De azért ott van a jó cigány véra az erejükbe.
4: De azért egészen más műfaj, tehát én nem tenném egyiket se a másik alá, sőt, inkább egymás mellé tenném őket, hiszen aki tapasztalatot szerzett akár a cigány zenében, az lehet olyan ez kiváló
5: számtalan
4: musikus.
5: Számtalan példa van, ha csak a Boros Lajost nézzük, amikor Menuhin jött Budapestre, és együtt muzsikálták a Brahms 1-est, és hát ugye Lajos bácsinak hát olyan hangja, meg olyan vonós keze, meg nem teszem a Menuhin mellé, de nekünk a Lajos bácsi itt Menuhin az ő a mi műfajunkba. Tehát, amit mondtál, azt most megerősítem. Nyilván, hogy nem lehet a kettőt. De viszont azért, aki cigány vér is van benne, és nem megbántva, akiben nincs cigány vér, annak egy kicsikét könnyebbsége van ezekkel, mert nekem egyszer mondta egy nem is tudom már melyik szimfonikus zenekarba játszott akkor, és azt mondta nekem, hogy tudod mit irigylek tőletek, cigányzenészektől? Na, mondom mit. Azt mondja, azt a zenei szabadságot, ami nektek van. Mert tudni illik, ugye a kotta ki van téve, ha törik a szakad, azt úgy addig számolnak, pontozva, akármi, betartják és nálunk azért még az meg... Nálunk még azért megvan, hogy tudjuk érinteni a határokat. Uh-huh. Tehát akár még rezeg a réc és nem esik le, de kicsit megnyújtjuk, egy kicsit csúszunk, egy kicsikét hosszabban, egy kicsit édesebben, hát nem... ugye nem hiába van ez a, hogy a cingaréze, hogy a cigányosan.
4: Így van.
5: Hát most ez a nagy plusz.
4: Lisztnél számtalan ilyen példa van a rapszódiákban is, és hát sok egyéb műben is fel lehet ezt fedezni. És tulajdonképpen a 100 tagú cigányzenekar is, ha már visszatérünk, akkor ők is ettől különlegesek, hogy ők nem egy hagyományos szimfonikus zenekar, még akkor sem, hogyha egy Strauss keringőt játszanak.
5: Nem, ezt is mindig azt mondtam, hogy pontosan a Strauss keringőnél, hogyha valaki akar a Kék Duna keringőt úgy meghallgatni, ahogy a bécsiek játsszák, akkor azok elmennek oda. De hogyha egy kicsikét aranyosabbat, kedvesebben, egy kicsikét melegebben a Kék Duna keringőt, hát akkor a cigányzenekart kell meghallgatni. Hát ezt mondta Boros Lajos is, hogy hegedülni meg lehet tanulni az akadémián, de muzsikálni csak cigánybandában is. És volt a Fehér Ida nevezető, egy, azt hiszem Izraelben élt, és ő is azt mondta a tanítványának, hogy most már menjetek is a Toki Horváth Gyulát hallgassátok meg Münchenbe, a Piroska csártába, úgy kell muzsikálni. Tehát bele kell tenni a szívet. És nagyon sok helyfecni és észre lehet venni, vannak olyan jó grisszandói, vagy olyan vonóváltásai, ami emlékeztet, nyilván nem az, hogy most ő cigány lenne, vagy, de az a plusz. Uh-huh. Azért ugye erre is megmondta Jóisten, hogy az ajándékot én adom nektek, és az ingyen. Nem akarom, hogy versengés legyen köztetek, hogy most ki hány mi atyánkot, vagy ki mit csinál, hanem majd én tudom, hogy kinek adom az ajándékot, a kegyelmet. És ezeket az embereken mind a kegyelem volt. Hatalmas nagy muzsikusok voltak. Az ember hallgatja, valamikor éjjelente hallgatom bármelyik művész, nem csak most a cigány primásokat, mert annál is megvan, vagy egy jó, akár egy tagembert. Az ember bizony rájön a sírás, és a belső szelleme dolgozik, hogy micsoda, mekkora szív, milyen érzés, és hogy mennyire hatalmába tud keríteni, de ez úgy a pozitív értelemben. Tehát azt hiszem, nálad, bárkiné, ez ugyanúgy működik. Tehát ezek az emberek, ezek egy különleges adottsággal voltak, és mai napig is vannak köztünk, és hála Istennek, hogy ismerek is egy pár olyan embert, például az ifjú Sárközi Lajos, az egy fenomén.
4: Jelenleg a 40 tagú Pannon cigányzenekarnak a menedzsere. Most értek haza egy nagyobb koncertkörútról. Milyen volt, hogy érezték magukat, milyen volt a fogadtatás?
5: Nagy fogadtatás volt, és nagy reményekkel mentünk, és köszönjük a bizalmat a székelyföldi barátainknak, hogy ezt lehetővé tették, mert igazából nem akarom a személyemet bárki elé, vagy a zenekar elé tenni, de az én személyem, ami a szavatosság volt, mert nem ismerték ez idáig a Pannon cigányzenekart. Hát ugye a Száztagú cigányzenekarral könnyű túrnézni, mert ott van a brand. Mondhatom, uh-huh. én mondhatom, 18 évig azon dolgoztam, hogy ilyen brand legyen. Az igen. nagyon tartós az a brand. De egy olyat felhozni, ami szintén nagyon jó szakmailag, de egy ekkora ilyen csodálatos zenekar, mint a Száztagú, annak a fényébe csak finoman olyan piánóban lehetett működni a Pannon cigányzenekarnak. Hát tehát ők ott maradtak azon a Nyugat-Dunántúlon, Vas megyében, meg tehát ott közel az osztrák határhoz, és ők inkább arra tendáltak, és arra jártak ki, meg hát más volt a menedzselés, vagy nem volt menedzselés. És akkor engem, amikor Baranyai Lajos felkért, hogy vállaljam el, és szó szerint így mondta, hogy hozzam fel a zenekart, hogy tegyem ismerté, népszerűvé, de úgy, hogy 18 éve léteznek, de igazából még Budapesten nem léptek fel. Hát mondom, hogy van ez? Oh. És akkor gyorsan már 1, 2, 3, 4 koncert már volt Budapesten. Már csináltam. Uh-huh. Úgyhogy arra azt kell, mert a nemzet az főváros centrikum. És én is. És ha valakit Budapesten nem ismernek, az nagy baj. És akkor potentált, frekventált helyeken kell fellépni. És hogyha azok megvannak, akkor van mire hivatkozni. Tehát nekem nagyon nehéz dolgom volt, és az mellett nekem csak a kapcsolataim voltak. És hála Isten, az első bekopogtatásnál már meg is kaptam azt a löketet. Egyébként ugyanannyi segítséget kaptam anyagilag, mint amikor a Száztagúban voltam, és a Száztagúnak lobbiztam. Uh-huh. Ott is a személy volt. Tehát ezért a cselekedetek számítanak.
3: Mai vendégem Beke Farkas Nándor volt, aki korábban a Száztagú cigányzenekar elnök menedzsere volt, és jelenleg a 40 tagú Pannon cigányzenekar menedzsere. A beszélgetésünk első részében mesélt nekem a munkájáról, az életéről és a hitről. Tartsanak velünk jövő héten hétfőn is 22 órától, és hallgassák meg a beszélgetésünk második felét is. A mai szerkesztő műsorvezető dr. Suki András volt. A viszonthallásra.
0: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében. Érdekes, könnyed beszélgetések romazenéről, irodalomról, színházról. Roma Szalon. Rádió Dik. Rólunk, neked. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: Minden, ami rólunk szól. Ez a Rádió Dik. Ikonikus folklorzenék. Minden reggel 6-tól a Rádió Dikben. Roma Folk. Dalok, amiken felnőttünk. Magyarország ikonikus folklorzenéi a kezdetektől napjainkig. Roma Folk a 100.3 Rádió Dikben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádió Dikben.
1: Üdvözlöm a hallgatókat, a Rádió Dik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Roma kulturális napok a Marosvásárhelyi várban. Szeptember 2-án, 3-án a roma kultúrái és a zenéjé lesz a főszerep a Marosvásárhelyi várban. Ekkor rendezik meg a roma kulturális napokat, a Le Romain Gauguin elnevezésű rendezvényt. Az esti programok mindkét napon 18 órától kezdődnek. Fellép többek között Cynthia, Notár Méri, a Jancsi Dimben, Desperado Fittimi, Kristóf Rebeka Béla, Sara és Ovidiu, Jakab Csaba, Band, valamint Georgiana Lavont. Rajtuk kívül Maros megyei és magyarországi előadók is színpadra lépnek a rendezvény két napja alatt. A szervezők zenével, tánccal, kulturális programokkal várják az érdeklődőket. A belépés ingyenes. Miért fontosak a roma kulturális napok, koncertek és programok? A kultúra összeköt bennünket. Megmutatja, honnan jövünk, milyen értékeket hoztak magunkkal az előttünk járó generációk, és milyen örökséget szeretnénk továbbadni a gyermekeinknek. Éppen ezért a roma kulturális napok, koncertek, fesztiválok, kiállítások, táncházak és egyéb kulturális programok sokkal többet jelentenek egyszerű szórakozásnál. Ezek az események lehetőséget teremtenek arra, hogy a roma kultúra értékei láthatóvá és megismerhetővé váljanak. A roma kultúra rendkívül sokszínű. Része a zene, a tánc, a nyelv, az irodalom, a képzőművészet, a gasztronómia, a mesék, a hagyományok és a közösségi élet is. Koncerteken például olyan zenei világokkal találkozhatunk, amelyek generációkon keresztül öröklődtek tovább. Egy dal vagy dallam nem csupán zene. Történeteket, érzéseket, emlékeket és egy közösség múltját is őrizheti. A kulturális rendezvények egyik legfontosabb szerepe a hagyományőrzés. A mai gyorsan változó világban különösen fontos, hogy a fiatalabb generációk is megismerhessék szüleik, nagyszüleik és dédszüleik kulturális örökségét. Ha egy gyermek találkozik a roma zenével, megtanul egy népdalt, megismer egy mesét, táncot vagy akár néhány szót románi vagy beás nyelven, akkor nem csak egy programon vesz részt, hanem kapcsolatot teremt a saját kulturális örökségével. A roma kulturális támogatások céljai között ezért is hangsúlyosan jelenik meg a hagyományok, a nyelv és a roma identitás erősítése. Ezek a programok ugyanakkor nem csak a roma közösség számára fontosak. A roma és nem roma emberek találkozása lehetőséget ad arra, hogy közelebbről megismerjük egymás kultúráját. Sok előítélet abból születik, hogy valaki olyasmiről alkot véleményt, amit valójában nem ismer. Egy közös koncert, egy táncbemutató, egy kiállítás vagy egy kulturális beszélgetés azonban személyes élményt ad. A kultúra ilyenkor hidat épít az emberek között. Egy roma kulturális nap éppen ezért nem arról szól, hogy külön választ embereket, hanem épp ellenkezőleg. Lehetőséget teremt a találkozásra. A rendezvényeken együtt lehetünk, együtt hallgathatunk zenét, együtt táncolhatunk, beszélhetünk és fedezhetünk fel olyan értékeket, amelyekről korábban talán kevesebbet tudtunk.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dik roma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
2: Most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dikróban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik. Korábbi adásunk ismétlése következik. Roma művészet, roma kultúra, akkor Roma Szalon. A Rádió Dik kulturális műsora. Tarts velünk minden hétköznap. Roma Szalon.
3: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják. A Rádió Dik FM 100,3